0: Nem volna itt ennyien, hogyha nem Péter hívott volna ide minket. És ez a hívás, ez azt jelenti, hogy itt vagyunk, Péter hívtál. És nem csak emlékezzünk rád, mert nyilván ez fontos, hogy megemlékezzünk, de talán még fontosabb, hogy tovább vigyük azokat az értékeket, amiket benne fölfedeztünk. Én nem olyan nagyon régóta ismertem Pétert, ez a 12 év, ami mögöttünk van a közös ismerettségünk és kapcsolatunk van, de azért mertem egyáltalán elvállalni ezt, hogy Jézus Péter emberségéről néhány gondolatot megosszak, mert sokat beszélgettünk. Sok alkalom volt arra, hogy minden zavar nélkül az életnek az értékeit, problémáit, küzdelmeit, azokat beszélgessük meg. És itt árult föl számomra Péternek az igazi emberi természete. Nyilván nem csak azért, mert pap vagyok, egy szentírási idézetet hozok, és ennek nyomán próbálom, szeretném föltárni Péter emberségét, amit én megismertem, és amilyen értékeket én megtapasztaltam benne. Ez Pál apostol Timóteushoz írt második levelének a 4. fejezetéből van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam, készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét. Ezt gondoltam, hogy ez a néhány sor alkalmas arra, hogy kicsit lássuk ezen keresztül Péter emberségét. Amit első pontként ideírtam magamnak, az az harc. Péter természetét ismerve sokan azt gondolhatják, hogy hát ő azért nem egy harcos típus volt. Amikor azt mondom, hogy Péter harcolt, akkor értékharccal gondolok. És ez az értékharc legelső sorban is egy belső harc volt. Azt állult föl számomra, hogy ő nem egyszerűen sodródik az élettel, hanem ő éli az életet, legalábbis minden helyzetben keresi azt, hogy hogyan tudom megélni az életnek az igazi tartalmát. Ezt a harcot érzem én nagyon fontosnak. Nem jellemző. Nem jellemző ma, hogy értékek irányába törekszünk, azért harcunk, esetleg merek kiállni ezekért az értékekért. És persze nyilván ez a harc ez belül zajlott, és ezek a beszélgetések, amiket mi soha négyszer közbeszélgettünk, ezek azért lehetőséget adtak pont erre, hogy föltáruljon ez a belső harc. A másik, amit ideírtam, ez is értékharc, hogy a remény embere volt. Ez alatt a 12 év alatt. Aztán mondom, hogy soha nem volt egyetlen egy pillanat az életében megnyilvánása között, amikor valami veszteséget, vagy valami rosszat tapasztalt a világba, és ezt ne vette volna észre, de hogy nem, ezt mindig észrevette. Hanem soha nem volt úgy reménytelen, hogy feladta volna, hogy ne látott volna maga előtt egy lehetőséget, hogy ne küzdött volna tovább menni, panaszkodni. 12 év alatt én nem hallottam. Voltak megalapításai, amik nyilván negatívok voltak a valóság alapján, de panaszkodni nem. Mindig volt benne egy belső derülés, remény. Ezt lehet tovább menni, hogy van tovább. Csak meg kell találni, hogy hogyan tovább. Én ezt kifejezetten még nagyon nagy értéknek tartottam benne. Aztán ott volt benne egy másik nagy emberi érték, ami hát sokakból kiveszett már az utóbbi időben, ez az empátia, a megértés. Hogy alapvetően nem magával foglalkozott, nem azzal fontos, hogy én most mit gondolok én nekem, hanem próbált egyébálni azzal, akivel beszél. És ez nem azt jelenti, hogy nem voltak neki határozott véleményei vagy elképzelése, de hogy nem. De tudott empatikusan együtt érezni a másikkal. És ez az együttérző szeretet, ez a megértő szeretet, ez azt hiszem, hogy mindenki számára kedves volt. Mindenki úgy tudott hozzá fordulni, hogy teljes bizalommal. Mert nem az ítélkezés volt benne, hanem a megértés. Az, hogy véleménye van, persze. Az, hogy ez nem mindig egyezik a másikéval, ez is természetes. De ő nem ítélkezett, hanem megértett. Mert a szeretet megértő. És még egy nagyon fontos értéket találtam benne, ez a békes szeretés, vagyis a békesség munkálása. Harcos ember volt, úgy érzem, hiszen az értékek mellett értékekért harcolt, de ezt mindig azzal a belső békével és a külső békét is mindig erősítette. Tehát ahol ellentét voltak, őt akkor inkább ott az elsimításán. Nem a kiélezésén, hanem az ellentétek és a nézeteltérések és a haragok és a gonoszságoknak az elsimításán azon fáradozott. Egy másik szempont az életében, amit ő nagyon fontosnak tartom, és egy kicsit ezekből is forrásodik, ez az, hogy közösségi ember volt. Ő mindenütt otthon volt, vagyis nem volt neki idegen semmi, egyetlen egy közösség sem. Nyilván a mi templomi közösségünk, egyházközségünk jól ismeri, hogy miután édesanyja eltávozott, illetve hogy már nem tudta őt hozni, vinni a szentmisére, akkor őnek mindig volt ideje megállni a szentmiség után, és beszélgetni, építeni a kapcsolatokat. Közösségi ember volt, de nem sztár. A sztár alőröket egyáltalán nem tapasztaltam benne. Ő nem futott olyan szekér után, ami nem az övé. Ő érte a maga életét. Mondhatnám így, hogy ajándék volt a közösség számára. Az ajándék pedig nem önmagát dicsőíti, vagy kell, vagy nem kell, vagy örülsz neki, vagy nem. Ő nem erőltette rá magát senkire, és mégis mindenki számára ajándék volt. Ez az igazi közösségi ember. És Péter ilyen volt. És egy utolsó szempont, ami hát a mai világban nem is olyan egyszerű, és az a anyai szeretet. Én igazából csodáltam, ahogy ön az édesanyját pátyolgatta, mindent, ami számára fontos volt az utolsó pillanatig, ahogy neked jó anya. És ez a szolgáló szeretet, ez nagyon nagy érték. Hát, nyilván még rengeteg dolgot lehetne mondani Péter életéből, de én azt gondolom, hogy ő az az ember, akit érdemes ember értékeibe követni. Mikor bejöttem, és ránéztem erre a képre, akkor azt éreztem, hogy ez nagyon jó kifejezi Péter személyiségét. Sok képet lehetett volna róla csinálni, de talán ez annyira jellemző a szerény, a önmagát nem előtérbe állító, nem magát istenítő, hanem másokat szolgál Péter. Én mind emlékezem rá.
1: Köszönjük, Atya, szavait! Péter életének fontos része volt a szolgálat. Az a csendes, alázatos munka, amely sokszor tudatlan maradt, mégis szívekhez jut el. A Mária Rádió közösségében is ilyen ember volt. Jelenlévő, segítő, odaadó. A Sági Anikót kérem, hogy nézze fel ezt az oldalát is. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szia, Peti! Nagyon nehéz lesz ez az adás, Péter. Rengeteget gondolkodtam, és száguldoztak az élmények, a beszélgetések és a nevetések története. Eddig nem kellett papírt hoznom, és most megtörik ez is. Itt van előttem egy papír, amit muszáj vagyok használni, mert muszáj vagyok belekapaszkodni, hogy még néhány percre felidézhessem az elmúlt évtizedeket, legalább az elmúlt 12 évet, amit együtt szolgáltunk. Kezdetben 80-an, majd 30-an, 12-en, végül már csak néhányan. Kedves hallgatóink, önök a Szeglédi Mária rádióadását hallgatják, FM 88,3. Több ezerszer elhangzott ez a beköszönés a számból. 2014. március 6. délután 16 órától 2025. november 9. este 18 óráig, és ma jó párszor vasárnapján. A mi párszorunk voltál. Mi jön nekünk, azt el nem mondhatom. Mert nincsen rá szó, nincsen fogalom. Imádtad Petőfi Sándort, így őt is segítségül hívtam. Őtől szóltak ezek a mondatok. Peti kezdetektől a stáb tagja volt. Kezdetben technikus, majd műsorvezető, szerkesztő, később pedig a Mária Rádió koordinátora. A Péterre igazából nem illik ez a rideg szó, hogy koordinátor. Inkább azt mondanám, a Szeglédi Mária Rádió szíve, lelke. Aki szervez, tervez, lelkesít, segít, támogat, óriási szeretettel tölti meg az étert, és óriási szeretettel tölti meg a közösséget. Aki felkarolja az elesettet, aki kezet nyújt a bizonytalannak, és biztonságot ad a nélkülözőnek. Az az ember, akinek nem számít a kor, mert szót ért a tinédzserrel, a fiatallal és az időssel. Mérhetetlen odafigyelés, tisztelet és alázat. Mindenkivel szót értett, legyen az püspök, színész, sportoló, iskolás vagy óvodás, vagy nyugdíjas, vagy a 100 éves édesanyja. Igen. Gyermeki kíváncsisággal, csillogó szemekkel és mosolyal az arcán volt jelen, napról napra, percről percre. A mi rádiónkban, a mi városunkban. Hírek, programajánló, Péter atya válaszol, étisó, könyvajánló, esti mese, és még sorolhatnám a műsorokat, amit kitalált, amit megszervezett, amire biztatott bennünket, hogy merjed, csináljad, mutasd meg a hangot te is. A rádió szíve és a közösség szíve. Mennyire szeretünk együtt lenni, mennyire szeretél bennünket összerázni. Csináljunk egy stábtagit, mondtad. Lesz sütike, főzek valamit? Szóljatok a többieknek is. Legyünk együtt. Mennyire jó volt összejönni Covid idején és megtörni a bezártságot, aztán együtt karanténba vonulni.

0: De ott voltak a vasárnapok, a szentmisék, ahol összefuthattunk, ahol nosztalgiáztunk, ahol emlékezhettünk, ahol köszönhettük egymást a Mária rádiósok köszönésével, FM 88,3. Ott voltak az iskolabálok, mert ahol szeretet kellett, ahol jótékonykodni kellett, ott voltál. Jöttél, jó hangulatot nyújtottál. Ott voltak a próbák és a passió. Első hívásra jöttél, hiszen a közösségért, az egyházközségért és Szentlédért mindent megtettél. Elbírtad Júdás karakterét. Talán pont azért, mert téged nem lehetett megvenni. Te inkább szétosztottad mindened, és legfőképp a szeretetedet. Mindenkinek jutott belőle. Nem tudtuk még akkor, hogy közöttünk töltöd keresztül az utolsó stációig. Azt mondod, idézzem Szenekát. Nem kevés időnk van, hanem sokat nem használunk ki. Mennyi történet, mennyi ember, mennyi érzelem, mennyi nevetés, izgalom és szeretet. Mennyi idő, amit velünk voltál, amit velünk töltöttél, amit nekünk adtál, nekünk itt, mindnyájunknak és az éteren túlon hallgatóknak. Egy-e a lélek, a test, honnan jövünk, hová megyünk? Elalszik-e a sírba, vagy új lángralóban életünk? Kérdezte Petőfi. Új lángralóban. Én tudom azt, hogy már megbeszélt időpontjaid vannak a végtelenben, hogy Szent Péter fog neked válaszolni, hogy találkozol a példaképeiddel, a színészekkel, akiket csodáltál, az énekesekkel, akiknek a hangját hallgattad, a régi szegvédiekkel, akiket ismertél, szerettél és riportot készítettél velük. Jó lesz neked ott együtt lenni velük, nevetni, beszélgetni. Peti, nem beszéltük meg, hogy hány percem van? Hány percem van ebben a műsorban? Van még időt? Nem beszéltük meg, hogy valóban ez lesz az utolsó adás. Nem tudtam, hogy ennyire fájni fog az utolsó adás, a végső búcsú. És nem tudtam, hogy ennyire nehéz elköszönni élő adásban egy olyan embertől, aki köztünk él most is. Azt mondod, az élet rövid béke és hosszú harc. És a harc és a halál rövid harc és hosszú béke. Igazad van, és most is mosolyogsz. Gyermeki szemmel is könnyedséggel mosolyogsz ránk, hiszen tudod, hogy hosszú béke vár rád. Drága Peti, hálásak vagyunk érted. A hangodért, a mosolyodért, azért az óriási szívedért. Kedves hallgatóink, most tényleg elhallgat a Szegvédi Mária Rádió. Véglegesen és teljesen. Isten veled, Peti.
1: Köszönjük a megható gondolatokat. Vannak közösségek, ahol az ember nem csak résztvevő, hanem példakép is. A cserkész az ilyen. És Péter ilyen ember volt. Mindig lehetett rá számítani.

0: Én mindig volt egy visszatér szava, egy mosolya. Most Huszár Zoltán kérem, Ószemet, hogy ossza meg velünk közös emlékeket.
1: Mi inkább gyakorlati ember vagyok. És hogy amikorra épüljek, összekötöttem ezt a kettőt, a cserkészetet, a rádiót. Emlékeztem arra, hogy egyszer a rádióban csináltak velünk parancsnokokkal egy riportot. Most egy kicsit összevágtam, és abból kérnék egy pár percet.
2: Találtunk Mácz Istvántól könyveket, és mi úgy gondoltuk, hogy akkor idevágó pár sort felolvasnánk azért a hallgatóknak, és itt az Örülj velem című könyvből olvasnék fel néhány gondolatot, ami 1996-ban jelent meg, és ennek a címe az, hogy az emlékeid. Az album a fényképeket őrzi, az emlékezet emlékeidet. Az emlékek éneid részei építenek belülről. Emlékeid nélkül nem vagy az, aki vagy. Emlékeid, amelyen a felejtés úrrá nem lett, uralnak téged. Emlékeid többet árulnak el rólad, mint a tükör, amelyben nézel. Emlékeid. Szerzett ismeretek az élmények. Rútak és szépek. Akartak és akaratlanok, tudatosak és tudattalatti mélyek. Igen, van valami emlékezés sejtjeiben, ösztöneidben. Az élet valami nem benned átélt tapasztalata. Most már a tiéd. Beléd lopta a vér, emlékeid, arcok, tájak, képek, emberek, barátságok, szerelmek. Egy vidék, ház, állatok, amelyek hozzád melegedtek, kutya, cica, kicsi madár, emlékeid. Éneddé váltak, s ha elmondod, már nem olyan, hiszen arra nincs szó, ami miatt őrzöd őket. Nincs örömed? Hunyd rá a szemed, emlékezz. Valakire, aki örömet adott egy napon, abban az órában. Emlékezz. Az elismerése, amelyben érezted, valaki ráérzett énedre, emlékezz. A megértése, amikor volt, aki veled nevetett, és volt, ki könnyedet letörölte. Mennyi emlék, tele vagy vele. Ha ez nem, akkor mi életed mindennapi öröme. Azért választottuk ezt, mert úgy gondolom, hogy most ez a műsor miről másról szólhatna, mint az örömről és az emlékekről, amiket mi szeretnénk hallani. Ti mikor és hogyan csöppentetek be ide ebbe a cserkész életbe, Ószem és Péter?
3: Ószemi az első szó, ugyanis amikor elindult a cserkészet itt Cegléden, akkor abban a 20 emberben, amit az előbb Pista bácsi mondott, abban a Ószem már benne volt, én még nem.
4: Benne.
3: Így van?
4: Így van, én benne voltam az elsők között. És én is utána aztán egy-két dolgát, ez több mint 10 000 napja volt.
3: Igen, az egy érdekes időszak volt. Én azt gondolom, hogy amit Laci bácsi, Pista bácsi elmondott, ugye még annak idején is elkövettem ezt a hibát, hogy néha összekevertem a neveket. Ennek az az oka, hogy azért volt Ceglédnek egy díszpolgára, illetve aki már nincs köztünk, ő Baldavári László, és ő volt az a többek között, aki segített Pista bácsinak ennek a elindítására. Voltak itt mások is, például Fésűs Feri bácsi.
4: Van egy gyönyörű zászlótok? Hittel és örömmel, nem tudom, megfelel nektek.
1: Hittel és örömmel. A Petivel öröm volt dolgozni. Dolgozni. Cserkészkedni. És ahogy Anika mondta, riportot csinálni. Többször mondta nekem, hogy legyek én is riporter, mert az milyen jó, meg segítek, de én nem igazán szerettem ezt az oldalát, inkább technikus voltam. De azért most beadtam a derekam. Csináltam vele, magammal egy riportot.
5: Kedves jelenlévők! Ha ő most látna minket, biztosan nem egy szomorú, lehajtott fejű társaságot szeretne látni. Inkább viccesen azt mondaná, add már, uram, az esőt. Kicsit több mint 35 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg. Azóta annyi minden történt, hogy egy egész könyvet meg lehetne tölteni vele, és abban biztos vagyok. Ez már önmagában is egy élet. Egy közös, nevetéssel, kalanddal, esővel teli élet. Mert hát valljuk be, ha Peti programot szervezett, szinte biztos volt, hogy esni fog. Volt nem kicsit, hanem nagyon. Április 13-án, hétfőn, amikor Ági felhívott, hogy mi történt, akkor délelőtt is esett. Ha Peti szervezett valamit, annak híre ment, főleg időjárás ügyben. Ott voltunk a katonai esküjén, akkor is esett az eső. Valójában már ott rádiós médiás volt. Egyszer, mikor valamire elkezdtünk cserkész anyagot gyűjteni, VHS kazettákról érdekes, vicces katonai videók is előkerültek. Ezek voltak a legendás titkos kiskatonai videók. Hogy pontosan mik voltak rajta, azt talán jobb is, hogy csak kevesen tudjuk. De abban biztos vagyok, hogy ha ma előkerülnének, sírnánk a nevetéstől. Aztán ott volt a kisboltjuk otthon. Először fent a nagyházban, majd a garázsban. Egy igazi közösségi tér, ahol nem csak vásárolni lehetett, hanem beszélgetni, nevetni, és néha még dolgozni is. És Petivel dolgozni? Az sosem csak munka volt. Mindig volt benne valami plusz. Egy poén, egy megjegyzés, egy történet. És persze mindez a cserkészetnek köszönhető. Az első foglalkozások, ahogy megjelent azzal a két kazettás fehér magnójával, már önmagában ez is egy jelenség volt. És amikor megszólalt, hát igen, nem volt erőssége az éneklés, de nem is kellett, mert ott volt helyette a magnó, és mindig szólt, ha legyetek jók, ha tudtok. És mi megtanultuk. Nem csak a dalt, hanem azt is, amit jelentett. És valahogy ez nagyon Peti volt. Nem tökéletes hang, nem tökéletes körülmények, de szívből teljes odaadással. És mindig ugyanazzal az üzenettel. Legyetek jók, ha tudtok. Talán az első táborában egyből altáborparancsnok lett. A regős táborban kitalált egy nevet, hogy legyen tárecse kép az altábor jelmondata. Hát igen, lehet gondolkodni, hogy mit jelent. Az első közös táborunk Ecsegen 1994-ben volt. Zárójelbe jegyzem meg, Peti utánam jelentkezett cserkésznek. Én már egyenruhás cserkész voltam, amikor 1990. szeptemberére Mácz István hívására eljött a cserkészetre. Mácz Istvánt megválasztották polgármesternek, és utána ő vette át a csapatvezetést, de jött neki a katonasság, ekkor Laci bácsi segített be, de a leszerelés után már 100%-ig velünk tudott lenni. Tehát vissza Ecsegre. Előtábor, katonai sátor, vagy tizen aludtunk együtt, készültünk a 10 napos cserkésztáborba az első éjszaka. Valami zaj, ő felébredt, én is. Reggel megkérdezi, te mikor aludtál? Mert akárhányszor ő fent volt, én is. Valahogy így működtünk. Ébren. Ugyanebben a táborban lebontatta a sátramat, hogy építsem újra, mert ételt talált benne. Természetesen a meredek hegyoldalba kellett fellállítanom a sátrat. Ott tanultam meg, hogy nincs lehetetlen. Csak újra kell kezdeni. És ott 32 éve született meg a nevem is, Vószem, mert a sólyomszem túl hosszú volt neki. Lassan újra elmondhatom, hogy ő szerette hívni, szavalhatnám. 32 éves lettem én, meglepetése költem én, hisz ő szavalni is szeretett. Elindult az első Kossuth napokon a Kossuth toborzó beszédével, de folytathatnám a sort, ki tudja meddig. De volt, hogy haragudott rám, talán egyszer igazán. Amikor friss oksival elkötöttem a fehér nusikát a Kazinci utcából, és elvittem egy cserkésztestvérünket kocsikázni, Hát nem volt őszinte a mosolya. Viszont amikor kitalálta, ha már festőnek tanulok, akkor fessük ki a cserkész otthont. Akkor annál nagyobb volt az öröm. Nem volt kérdés, csináltuk. Vagy a vezetői hétvégék. Amikor csak úgy lementünk Tiszaugra evezni, mert miért ne? Azok is emlékezetes napok voltak. Emlékezetes volt a tábori konyhaszolgálat is. Nem egyszer sikerült valami fantasztikusat készíteni, de erről Ági te is tudnál beszélni. A tejberizs, vagy a szilvás gombóc, vagy a paradicsomleves, vagy a rengeteg palacsinta. Esztergomba voltunk egyszer nagy táborban, mi építettük az altábor kaput, majd a vezetőség megígérte, hogy amiért ügyesen dolgoztunk, megnézhetjük az augusztus 20-ai tűzi játékot. Aztán kiderült, hogy mégsem minket vinnének, vagy elfelejtették. Na, akkor én lettem mérges. Peti meg csak nézett és kérdezett. Te ilyen is tudsz lenni? De kiálltam a cserkészeinkért. Volt olyan, hogy felbicikliztünk a Dunakanyarba táborozni, és onnan már gyalog jártuk az erdőt. Gyalogoltunk annyit, hogy a kisebbeknek már azt mondtuk, most már Szlovákiába vagyunk. Innen jött a klasszikus mondat, a túra 15 kilométer, de a vószám ismer egy rövidebb utat. És valahogy mindig hosszabb lett. Szerinte. Volt, amikor elmentünk Bajótra, a Dunántúl a Gerecse hegységbe található, megnézni, hogy egy másik cserkész csapat milyen ébren őrzi a zászlót éjszaka. És az éjszaka közepén a mezőn kuporodtatok rajtam. Máskor Ber Miklós, akkor még plébános táborából szereztünk zászlót pár száz palacsintáért. Ber Miklóst azóta ismerjük. Ez a 90-es évek közepén volt. Az erdélyi táborok, amikor a színapadláson aludtunk, ahol nálunk elnőrizték a helyi fiatalok az éjszakai őrségünk figyelmét, vagy amikor a csúnya beszédet a fantasztikus ízű fókrémmel jutalmaztuk. A betlehemi láng. Hányszor hoztuk le Ceglédre, mindenféle kalandos úton. Volt, hogy a deáktéri metróból kellett visszamennünk Budára a cserkész központba, mert a metró húzat eloltotta a lángot. Amikor Peti átadta a parancsnokságot nekem, ez több mint 25 éve volt, bízott bennem, gondolta. Tudta, remélte, hogy jó kezekbe kerül, és tudom majd folytatni azt, amit Pista bácsival elkezdtek. Köszönöm. Elérte azt is, hogy újra fogadalmat tegyek. Nem pontosan arra, amit Bípi leírt, hanem Pista bácsi által kigondolt fogadalomra az esküvőnkön. Az esküvőre megszervezte a csapatot, hogy sorfalat álljanak. Ekkor már nem ő volt a parancsnok. Már igazából cserkészetre se nagyon járt. De ő nem volt cserkész, hanem ő maradt cserkész, mert ő tényleg belül is hordta az egyenruháját. Folytatva a közös éveket, a Mária Rádióba is egymás mellé kerültünk. Ha valamit meg kellett oldani, csak szólt, mindig azt mondta, lóg egy sörrel. Úgy, hogy közben ő a bort szerette. Hát, Peti, szerintem most arra összejött egy rekesz söröm. Kaptam 35 évet tőle. 35 év történetet, 35 év barátságot, 35 év nevetést, 35 év cserkészetet. És ezek mind itt maradnak velünk. És ha legközelebb, ha elered az eső, egy jól megszervezett programon Szerintem mindannyian tudni fogjuk, ki intézte. Isten veled! Jó munkát!
6: Kedves hallgatóink! A 2026. április 13-án 56 éves korában elhunyt Szelényi Péterre, a Mária Rádió Ceglédi stúdiójának hűséges önkéntesére és koordinátorára, a Ceglédi Kossuth Művelődési Központ kamaratermében a 2026. április 26-án tartott búcsúztatójának felvételével emlékeztünk.

0: hogy nincs tovább.
1: Nem hisszük el, hogy nincs tovább.
0: Lehúny szemed nem látja már.
1: Lehúny szemed nem látja már.
0: Mind.

Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

akiket a világból nekem adtál. Tiéd valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz. Te tőled van, amit nekem adtál. Mert a ma beszédeket, amelyeket nekem adtál, ő nekik adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd, és az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig. Te hozzád megyek, Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben. Akiket nekem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.

engem a világra. Úgy küldtem én is őket a világra. És én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ké legyenek az igazságban. De nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem, hogy mindnyájan egy

hogy ők is egyek legyenek mi benne. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adta, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én benne, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet,

és e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük,

0: Szíved minden bizalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igen hagyatkozz. Minden utadon próbáld fölismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet. Példabeszédeknek a harmadik fejezetéből az 5-6-os vers. Most, ahogy hallgatom Fábri Kornél atya podcastjét, bennem most ez a gondolat, hogy ez a szentírási rész hatott a legjobban. Sokat járok vidékre, és ez nagyon jó autópályán megyek, akkor meghallgatok egy-két részt belőle. Terveztem, hogy végig kéne olvasni a Bibliát. Sose vettem rá magam, de így most, hogy a Kornél atya felolvassa, és még magyarázatot is ad hozzá, ez nagyon jó. Ez a szentírási rész pont nagyon jól jellemzi a megtért embernek az útját talán. Amióta én ezen az úton járok, azóta nagyon sok szituációban láttam, hogy tényleg megoldotta helyettem a problémát, illetve nem helyettem, hanem adott olyan sugalmazást Isten, hogy megoldottak azok a nehézségek, amikkel küzdöttem, vagy segített megoldani ezeket a nehézségeket. Talán egy jó példa az életemben a gondviselésről, amikor a házasság előtt megkaptam a keresztcsíma, a bérmálás szentségét, én mindig azt mondom, hogy egy ilyen csomagot kaptam, akkor ez még számomra nem jelentett semmit, de idővel biztos vagyok benne, hogy működött bennem, és ezért vagyok most ezen az úton. És a szentségeket kiszolgáltató atya mondta, hogy hát végül is a feleségem kezébe helyez engem, mint hívő ember kezébe, hogy ő tereljen ezen az úton, és hát tűnik, hogy sikerült.
1: Seres Zoltán akolitus gondolatait hallották.

0: a lélek hangja.
1: Három óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: irgalmasság órája.
1: Valóban jó az Úr, irgalma örökké megmarad, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Örvendezzünk Isten előtt, az egész föld őt dicsérje.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

A mi hitünk az, hogy Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk. Jézus mondja, juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők a nyomomban járnak. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezennel teljes legyen.

Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjem. Ti már tisztát vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül.

Jézus mondja, aki szeret engem, megfogadja szavamat. Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.

0: jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő gyógyít meg minket. Mária, béke királynője, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Második Korintusi levél 3:17.

megerősítve a lélek által. Jól lehet, mindenféle helyzetben fogadhatod a Szent Lelket. Mégis vannak olyan helyzetek és csatornák, amelyek által sajátos módon és bőségesebben árad el benned. Ezek a csatornák a szentségek. Mégpedig különösképpen is a keresztség és a bérmálás. A keresztségben a régi ember meghal, és új emberként támad föl. A keresztség által részesedsz Krisztus lelkében, részt veszel húsvéti misztériumában. Bérmáláskor viszont a pünköst kegyelme újul meg, a megdicsőült Krisztus árasztja rád Szent Lelkét, és tesz téged a halálon aratott győzelmének és a világot átalakító erejének a tanújává. A keresztségben új életet kapsz, a bérmálásban új módon kezd működni az élet. Kívülről is láthatóvá válik. Az apostolok már pünkösd előtt megkapták a Szent Lelket. Húsvét napján rájuk lehelve Jézus ezt mondta: vegyétek a Szent Lelket. Mégis megmaradtak Jeruzsálemben, a jól bezárt felső teremben. Miután a tanítványok megbérmálkoztak, részesültek a Szent Lélek kenetében, az összes ajtó feltárult. Amikor a keresztségben kapott életedet a bérmálás megerősítette, ez az élet kezd kifele áradni. A Szentlélek pecsétje új biztonságérzettel tölt majd el. Most már csak teljesen be kell fogadnod a kapott ajándékokat. Most már nem tudod titkolni, hogy ahhoz a fajhoz tartozol, amelyet az Úr megáldott.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban. Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
3: Mária Rádió.
4: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
5: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Koncsik Domonkos technikus kollégám nevében is, én Takács Ibolya vagyok. A Városligetben június 4-e és 7-e között kerül megrendezésre az idei Rozália borpiknik, ami egy nagyon nagyszabású, nyárindító, jó hangulatú rendezvény, buli, hogyha mondhatom ezt, és a mai műsort ennek a rendezvénynek szenteljük. Vendégeim Olá Rita, a Rozália borpiknik egyik főszervezője, és Horváth Márton, a másik főszervező. Köszönöm, hogy itt vagytok, és eljöttetek hozzánk a Mária Rádióba.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Ugye Rita, te már nem először vagy itt, és szerintem a hallgatóink között vannak olyanok, akik tudják, hogyha a te neved elhangzik, akkor valamilyen boros program, ugye most a Rozália borpiknik, egyébként ugye augusztus végén pedig a Budai Várban lévő borfesztivált szoktuk kicsit reklámozni, a magyar borokat szoktuk egy kicsit előtérbe helyezni. Nem lesz ez máshogy most sem, csak egy kicsit a rozékra és a buborékos, habzós borokra, illetve a pezsgőre helyezzük a hangsúlyt. Én mindig bízom abban, hogy vannak új hallgatóink. És ezért kezdjük azzal a beszélgetést most is, hogy ugye ez a 15. Rozália borpiknik, hogy milyenek voltak az elsők, azok hol voltak, milyen élményeitek vannak azzal kapcsolatban, illetve hogy ott dolgoztatok-e azon a fesztiválon.
2: Hát akkor ezt kezdeném én. Nekem van egy személyes élményem a Rozáliával kapcsolatban. Az első Rozália az 2012-ben került megszervezésre. Ez még ugye a Gesztenyés kertben, a 12. kerületben. Ez egy nagyon kicsi rendezvényként indult, még csak pár kiállítóval, illetve ott a helyi étterem volt, aki részt vett ezen a rendezvényen. Én ott személy szerint még nem voltam ott, de pár évvel később, 2014-ben, amikor hazaköltöztem egy pár éves külföldi lét után, az első utam tulajdonképpen az a Rozáliára vezetett a Gesztenyés kertben, és egyből megfogott a hangulata. És mivel én már régebben ismertem a szervező csapatot, ezért részben ennek is köszönhetően hamarosan én csatlakoztam a szervező csapathoz, és 2015-ben már ott voltam én is a Gesztenyés kertben. Ez volt az utolsó év, amikor a 12. kerületben szerveztük meg. Ugyanis ekkor a 3 év alatt már akkorát nőtt ez a rendezvény, hogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy kinőttük a Gesztenyés kertet, és így 16-ban döntöttünk úgy, hogy átköltözünk a Városligetbe, tehát most már ez lesz a 11. alkalom, hogy a Városligetben szervezzük meg. Most már közel 50 borász kiállítóval, 13-14 gasztronómiai kiállítóval és egyéb partnerekkel.
0: Te ott voltál a legelsőnél, Rita?
1: Abszolút, én már sokkal régebb óta dolgozom a cégnél, és igazából én a születésétől fogva részese vagyok ennek a rendezvénynek, aminek nagyon örülök is, és büszke is vagyok rá nagyon, tehát nekem ez egy kicsit ilyen a gyerek projektem. És emlékszem, igen, amikor az első megbeszélés az irodánknak a konyhájában, hogy akkor kéne egy ilyen rendezvényt szervezni, hogy mit szólunk hozzá, mi legyen a fő tematika, akkor indult igazából újra a rozé, mint a termék, tehát akkor lett ismét egy felkapott, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezt meglovagoljuk ezt a hullámot, és azóta már számtalan rozé körül épülő rendezvény van. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy kialakítottuk a brandet, a szlogent, a hangulatot, ami azért természetesen változik az évek során, de nagyon jó érzés így visszagondolni arra, hogy azért egy elég nagy rendezvényt alkottunk meg, hiszen most már közel 30 ezer látogató számú.
0: És ugye tényleg ezzel nyitódik meg, vagy ezzel indul el a nyár, hiszen nagyon sokan vannak, nagyon jó a hangulat, és nagyon-nagyon könnyed borokat lehet kóstolni, ami a nyár első napjait azért megalapozza, illetve a nyára való felkészülést. Akkor is borpiknik volt a neve, amikor indultatok?
2: Nem, már én ugye nem voltam ott a legelső alkalommal, de már részt vettem, amikor ugye névváltáson gondolkoztunk. Ugye itt Rozália, Rozé és Pezsgő Borok Fesztiválja volt az eredeti elnevezés, ha jól tudom, kérlek, Rita, erősíts meg. Azonban mi szerettük volna arra is felhívni a figyelmet, hogy itt igazából nem egy tradicionális fesztiválról van szó, hanem inkább egy nagy piknikről. Ugye nincsen körbekerítve egy szabad, ingyenesen látogatható rendezvény, és már a Gesztenyés kertben is már kialakult ez a hangulat, hogy az emberek kijönnek, leülnek a fűbe, és egyszerűen jól érzik magukat, és ahogy ugye te is említetted, ugye a nyárt köszöntve kocintanak. És amikor készítettünk egy felmérést pár évvel ezelőtt, jól emlékszem, olyan 6 évvel ezelőtt körülbelül, akkor az emberek a hangulatot hozták fel, mint a legfontosabb eleme ennek a fesztiválnak, ami miatt ugye kijárnak. És ekkor döntöttünk úgy, hogy szeretnénk, hogy minél több ember megismerje a rendezvényt, és ezért választottuk a Borpiknik nevet, hogy már ez is sugallja azt, hogy aki jönnek, akkor nagyjából mire számíthatnak.
0: Hány borász lesz ott idén?
2: Közel 50. Ha jól számoltam, 49 borászunk lesz kint.
0: Ezek között van olyan, aki ha nem is a legelsőn, de még esetleg a Gesztenyés kertben ott volt, vagy itt a Városligetben az első fesztiválokon?
1: Biztos, hogy van, igen, aki nekem most így hirtelen beugrik a Gál Pincészet, ők biztos, hogy nagyon-nagyon régóta vannak, mert lehet, hogy pont az első nem voltak, hiszen ott talán 10 borászata volt, vagy még annyi, tehát annyira mini rendezvény volt, de az, hogy van egy magja a rendezvénynek, amit nagyon sokan szeretnek, Borbé Pince, például Borbé Tomi egykori kollégánk, ő imádja ezt a rendezvényt, úgyhogy vannak sokan, akik nem adják semmi pénzért, és jönnek kiállítani, vannak, akik aztán így elmaradnak, jönnek újak is, úgyhogy van egy mag is, amúgy mindig lehet új borászokat felfedezni.
0: Gondolom, amikor vége van ennek a fesztiválnak, akkor kicsit összegzitek a dolgokat, és készültök a következő évre. Amikor a tavalyit összegeztétek, és elkezdtétek az idei borpikniket szervezni, akkor mi volt a fő cél, mi volt a tematika? Mi az, amiben úgy gondoltátok, hogy más legyen? Mi az, amit elengedünk? Mi az, amit megtartunk, vagy bővítünk?
1: Szerencsére most azon az úton haladunk, hogy most, nem azt mondom, hogy most kezd beérni a rendezvény, de a tavalyi év volt a legsikeresebb rendezvényünk. Időjárás, látogatószám, a rendezvény nagysága, tehát egy nagyon jó szezon zártunk tavaly, és ebből merítkezünk. Tehát alább biztos, hogy nem adjuk, mert az a mottunk is, hogy mindig egy kicsit többet, mindig egy kicsit jobban. Úgyhogy igazából az alaprendezvény az mindig marad, amihez szeretnénk mindig plusz elemeket építeni. És ahogy a Marci is mondta, hogy a látogatókban ez a Rozália életérzés az, ami leginkább megmarad, és ezért szeretnek jönni. És például tavaly volt az az év, amikor a rendezvény körülött, a rendezvény mögött lévő hatalmas füves területek tele voltak piknikező emberekkel, akik ugye a Rozáliára jöttek, boros pohárral a kezükbe falatoztak, saját plédeket hoztak ki, tehát már nagyon sokan tudják, hogy igen, ide kell hozni egy plédet, és akkor eltöltenek egy egész napot, úgyhogy ezt szeretnénk megtartani és tovább fejleszteni.
0: Milyen programok vannak most csak így általánosságban, aztán majd belemegyünk a programokba részletesebben is, csak hogy milyen programok vannak az idei kínálatban?
2: Hát alapvetően ugye az egyik legerősebb programunk ez maga a kiállítókon felül természetesen, ugye a színpadunk, ami most már ugye pár éve azért egy kicsit kisebb színpadot építünk, mint a kezdetekben, azonban a fellépőink azok neves és nagyon jó fellépők jönnek és nagyon jó hangulatot teremtenek. Ugye hétköznap, amikor egy kicsit később nyit a rendezvény, csütörtök pénteken, akkor inkább ezen van a hangsúly. A hétvége az, amikor ugye már korábban ki is nyitunk, és akkor ugye a családosok felé is több programot szervezünk. Lesznek idén is gyerekprogramok, a kutyásoknak lesznek különböző kutya sok, vagy kutya bemutatók, többek között már említettük a kutyamasszást, jóga, tehát próbálunk egy elég komplex programsorozatot összeállítani ebben a 4 napban.
0: A gasztronómia sem maradhat el. Milyen kiállítók lesznek, mit lehet majd falatozni, enni a borok mellé, mert ugye azért az fontos, hogyha az ember alkoholt iszik, akkor azért legyen valami, ami felszívja az alkoholt.
2: Hát itt ugye megint csak ez a piknik hangulat az, ami ugye nekünk az elsődleges cél, amit ugye szem előtt kell tartanunk, hogy olyan kiállítókat hívjunk, akik ebbe beleillenek. Ugye a régi kiállítóink mellett idén lesznek újabb bemutatkozó kiállítóink is. A legfőbb cél az, hogy könnyen fogyasztható, tehát egy street food jellegű ételekkel jöjjenek. Lesznek hidegtálak, ugye sonkák, sajtok, lesznek kézműves hamburgerek, lesz olyan kiállítónk, akivel, hogyha jól tudom, hamarosan beszélgetni is fogunk, aki kifejezetten a Rozáliára készít egy nagyon különleges hamburgert. Pizza, mexikói ételek is kint lesznek idén. nem tudom, hogy részletesebben belemenjünk már most. Hogy édességek terén. A Kürtös Kalács, aki most már ugye évek óta kint vannak, a Vitéz Kürtös, nagyon jó partnereink, és a Rozáliára ők is szoktak készülni mindig egy-egy különlegességgel. A Bolka Bombon, Háfra Kati, ők már a Gesztenyes Kertben is abszolút ott voltak, és nagyon régi partnerek. Nála kézműves fagylaltok, most már ugye ő is hozza évek óta, és a gyerekek egyik kedvence, és ő is szokott, kifejezetten többek között például rozéborból is volt már, hogy készített fagylaltot. Ezen felül a Waffle Dog, aki most már pár éve ugyanúgy a Ligetben kiállítunk. Hát édességekből körülbelül most ugye ennyi jutott eszembe, de még biztos vagyok benne, hogy az vendégek felmennek a honlapunkra, akkor ott ugye a kiállító oldalon megtalálják a felhozatalt.
0: Mennyire passzol egy édesség egy rozéborhoz egyébként? Passzolhat?
1: Abszolút lehet, igen, nyilván meg kell találni a megfelelő egyensúly, tehát nem a legcsokisabb és a legnehezebb édességet választanám egy rozéborhoz, és a rozébor sem a legszárazabbat, de egy illatosabb vagy félszáraz rozéhoz egy nyárias, kicsit talán egy gyümölcsösebb sütemény az nagyon jól passzol, úgyhogy lehet bátran próbálkozni.
0: Segítenek ebben a kiállítók, hogyha valaki oda megy és azt mondja, hogy én ilyen bort kóstolok, vagy ilyen bor mellé szeretnék akár ételt, akár valamilyen desszertet, édességet. Kapnak ebben ők útmutatást, segítséget?
2: Abszolút, ez fontos megemlítenünk, hogy a rendezvényen nálunk a kiállítóknál javarész szakértő kollégák állnak bent a standon, tehát vagy maga a borász, vagy pedig egy kiképzett kolléga az, aki segít a látogatónak választani. Tehát biztos vagyok benne, hogy igen, az esetek többségében, hogyha egy fesztivál látogató odalép egy standhoz, és bemutatja, hogy én most szeretnék, ugye ez az étel, ez egy borpárosítást, akkor szinte 100%-ig fog tudni kapni egy nagyon jó tanácsot.
0: Most egy picit zenélünk, és akkor zene után folytatjuk a beszélgetést.

0: Önök továbbra is a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Két vendégem a stúdióban, Olá Rita és Horváth Márton, a Rozária Borpiknik főszervezői. És ahogy Márton említette a beszélgetésben, nem sokára ugye beszélünk egy olyan úrral, aki gasztronómiai élményt nyújt majd a borpikniken. És Fodor Józsefet köszöntöm a telefonvonalunkban. Halló, jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Örvendek. Üdvözlök mindenkit!
0: Üdvözlöm! Üdvözlöm! Fodor József ugye a Farm ételműhely vezetője, jól tudom?
1: Így van, én vagyok.
0: Beszéljünk először arról, hogy hol található ez az ételműhely, honnan érkeznek majd a Rozália borpiknikre?
1: Mi Vácról fogunk érkezni, tehát Vác főterén található a Farm Burger elnevezésű hely, ez volt az első helyünk, most ez 9 éves, és a Zöld utcában nyitottuk meg a háttérkonyhánkat, és a cateringes részt azt innen szoktuk lebonyolítani, valamint a burgerezőnek is az előkészületi folyamatait azokat itt végezzük. Tehát Vácról fogunk érkezni.
0: Milyen kínálattal jönnek majd? Mit lehet önöknél kóstolni?
1: Alapvetően ketté bontottuk a kínálatunkat. Az egyik részről lesznek smash burgereink, de ezeket mi ugyanazon a minőségi kézműves burger vonalon képzeltük el. Maga a technológia, ugye a technika, hogy elkészülnek a húsok, ez a smash-serés. Ezt bevezettük, mivel egy fesztiválon ugye elég nagy sorok szoktak beállni, és ezek gyorsabban elkészíthetők a húsok.
0: Ezek az húsok? Igen?
1: Igen, ez lenne az egyik része, és a másik az pedig viszünk készételeket. Itt az egyik, most ebben az évben voltunk Mohácson is a busójáráson, és a sokát gulyás elnevezésű ételt visszük, aminek egy nagy sikere volt a rendezvényeken. Tehát ez egy babgulyás füstölt húsokkal, és egy ilyen kicsit kuriózumnak számít. Ezen kívül pedig burgonya tálakat, hívják ezt loaded fries-nek is, tehát alapvetően sült krumpli alapon, sajtszósz, bacon, ragú, tehát ilyenekkel készítjük el a sült krumplit, egy kicsit egy ilyen felturbózott sült krumpli.
0: Mindenképp olyan ételeket hoznak, ami passzol a borhoz, amivel össze lehet egy bort párosítani?
1: Abszolút. Pont egyébként a szervezőkkel ugye volt beszélgetésem még az elején, és akkor kérdeztem is tőlük, hogy van-e olyan visszatérő igény a vásárlók felől, amit szívesen látnának, és az egyik ilyen volt a zsíros kenyer, most ezt egy picit megextráztuk, úgyhogy vinni fogunk két típusú zsíros kenyeret is, az egyik az mangalica zsíros pirított békönös lesz, ehhez használni fogunk egy ilyen bio retek marinált retket, a másik az pedig egy kacsamáj pástétom a szarvasgombás lesz, ehhez pedig egy rozé, ugye itt ezzel is rácsatlakozunk a rendezvényre, hogy egy rozé borban marinált lilahagymát fogunk vele elkészülni. Valamint a három burger közül a két smash-en kívül a harmadik burger az a rendezvényről a szennevez, az a Rozária burger lesz. Ebbe is egyébként itt kettő dologgal is kapcsolódunk a rozéborra. Az egyik az a rozéborban marinált lilahagyma, a másik az pedig a klasszikus bolognai recept alapján készül, annyi, hogy a vörösbort ki fogjuk cserélni rozéborra, és ez nem egy olyan Magyarországon ismertebb ez a paradicsomos jelleg, hanem ez inkább egy ilyen vörösboros ragú jelleg, csak rozéborba készítjük el, és akkor ez az nekünk a különlegessége. Ez pluszba bele fog kerülni még a hamburger húson kívül a burgerbe.
0: Ezeket kifejezetten erre az alkalomra készítik?
1: Így van, pontosan.
0: Utána ezt leveszik a palettáról, vagy úgy gondolja, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy kipróbálja a közönség, és akkor ott hagyják a kínálatban?
1: Szoktuk ezt egyébként csinálni, hogy bizonyos rendezvények, és pontosabban majdnem minden rendezvényre szoktunk olyan dolgot vinni, amire az adott rendezvényre csatlakozik rá, mint itt is a rozéborral a rozáliás dolog, és utána, amikor azt látjuk, hogy ez jól működött, akkor a burgerezőben is még kapható ilyenkor körülbelül egy hónapig.
0: Ugye az embereknek egyre fontosabb az, hogy milyen alapanyagból készülnek az ételek, ne legyen benne tartósítószer, adalékanyag. Önök erre mennyire ügyelnek?
1: Abszolút, tehát nekünk már az indulástól kezdve az volt az egyik ilyen alap filozófiánk, hogy minél inkább helyi alapanyagokkal dolgozzunk, és kézműves, kisipari termelői dolgokkal, mivel ez egyben minőséget is jelölhet, és nyilván olyan termelőket keresünk, és olyan kézműves termékeket, ahol ez azt is jelöli, mert itt ugye a tömeggyártással szemben sokkal inkább oda tud figyelni az előállító a részletgazdagságra, sokkal több emberi hozzáadott értéket tartalmaz, és ezeket így szerencsére a 9 év alatt elég sok olyan termelővel kisiparossal kézművessel sikerült kapcsolatba lépni, hogy egy elég jó beszerzési

0: nálunk van, vagyunk kapcsolatban biokertészettel, ökológiai gazdasággal, családi gazdaságokkal, úgyhogy itt már elég széles hálóban tudunk működni. Azért is egyébként ez is volt az egyik oka, amiért farm burgernek neveztük el, hogy a farm ugye azt jelölné, hogy ez valamilyen ilyen kisipari dologból érkező termékek is benne vannak a palettában.
1: A másik, ami nagyon fontos lehet, mondjuk egy ilyen hamburgernél, ugye az a glutén. Vannak gluténérzékeny emberek, ők meg tudják-e kóstolni az önök készítéseit, készítményeit?
0: Abszolút, természetesen. Ez is egyébként a kezdetektől figyelünk rá, hogy gluténmentes hamburger zsemlével szoktunk készülni. Mindig vannak olyan szószaink, amik gluténmentesek. Körülbelül egyébként a szószok fele alapból is gluténmentes nálunk, és igazából ezeket fognak tudni. Valamint, ami még most egyre inkább egyébként azt gondolom, hogy népszerű, mind azért, mert hogy mint étkezési kultúra, és egyre inkább közkeletű, ez a vegán étkezés, ezért vegán hamburger pogácsával is fogunk készülni.
1: Itt külön kell jelezni majd az embereknek, hogy ilyet szeretnének, vagy ez rajta van alapból a kínálaton?
0: Rajta lesz a kínálaton, tehát úgy, mint három típusú burgerünk lesz, és ezek a burgerek kérhetőek gluténmentes hamburger zsemlébe és vegán pogácsával, és akkor ezt fel lesz tüntetve az étlapon, ezeket lehet így is kérni.
1: Ugye, ha jól tudom, akkor most lesznek először a Rozália borpikniken.
0: Így van. Köszönjük szépen, és egyébként a lehetőséget tudunk menni, úgyhogy igen, most leszünk először.
1: Miért gondolták úgy, hogy jó lenne kijönni, jó lenne megmutatkozni ezen a rendezvényen?
0: Egyébként kettő dolog, az egyik az egy személyes dolog, az egyik üzlettársam, ő a tavalyi évben volt kint, és mondta, hogy ez nagyon-nagyon jó rendezvény volt, neki nagyon tetszett, és mondta, hogy a jövőre megyünk kitelepülésekre, ezt mindenképp vegyünk bele, és hát ha sikerrel járunk, és tudunk majd kimenni rá, úgyhogy ez volt igazából az egyik. A másik az pedig, tehát lehet azt szerintem mondani, hogy egy nagy múltú rendezvény, és gondolkodásmódban nagyban hasonlít arra, amit mi is képviselünk, hogy hazai dolgokkal együttműködve és minőséget képviselve hozzák ezt népszerűsítve a rozéborokat. Tehát hogy ez abszolút egy hasonló szemlélet, mint amit mi is képviselünk az alapanyag használatban.
1: És mit vár ettől a rendezvénytől? Vannak célok, amiket így kitűztek?
0: Magával a rendezvényel kapcsolatban?
1: Igen.
0: Ja, hát egyébként azt, mint ilyen szempontból egyedileg ettől a rendezvénytől nem más, mint más rendezvényeknél. Azt várom, hogy egyébként jöjjenek el minél többen, kóstolják meg az ételeinket, mi tudjuk ezt a megfelelő minőségben prezentálni, és egy jó hangulatban teljen el ez az időszak, és tehát örömet tudjunk okozni a vásárlóknak.
1: És hogyha valakinek ízlik az, amit önöknél fogyasztott, akkor Vácon megtalálható. Ugye a farm?
0: Igen, Vácfőterén.
1: Vácfőterén. Egyébként az interneten hol lehet önök után nézni?
0: Hát egyrészt a farmburgernek, a főtéri egységnek van egy farmburgervác.hu elnevezési oldala. Itt lehet a rendeléseket leadni. Ezen kívül van egy farmételműhely.hu elnevezési oldalunk. Ez a catering és a kitelepülős résznek a felülete. És akkor van a harmadik, az pedig a farmebéd.hu. Ezen pedig az ebéd jellegű ételeket lehet megrendelni.
1: Nagyon szépen köszönöm Fodor Józsefnek, a Farm Ételműhely vezetőjének, hogy a rendelkezésünkre állt, és én azt kívánom, hogy minél többen kóstolják meg azokat a finom ételeket, amikkel majd a borpikniken megjelennek.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra, minden jót.
0: Viszont hallásra.
1: Beszéljünk egy kicsit a rozéborról. Ugye most itt az ételekről már beszéltünk, hogy milyenek is a rozéborok igazából, melyik évjáratot lehet majd most kóstolni. Ezek tartályban érlelt borok, vagy hordóban? Milyen szőlőből készülnek rozéborok?
2: A rozékat fiatalon szokás elfogyasztani, mi azt jelenti, hogy 1-2 évesen, tehát amik most kikerülnek majd a Rozálián, azok a tavalyi évjel, tavaly születelt borok, és hát vörös szőlőből készülnek a rozéborok. A színe, a színpaletta az ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon széles, attól függően, hogy milyen fajtában van, hogy érlették, mennyi ideig érlették, áztatták héjon ezeket a borokat, úgyhogy nagyon széles a kínálat, és érdemes azért is eljönni a borpiknikre, mert nálunk úgymond arra kötelezzük a borász kiállítóinkat, hogy mindenkinél legalább egy típusú rozénak kell lennie, és természetesen emellett lesznek majd fehér borok és vörös borok is a standoknál, de a lényeg az, hogy itt nagyon sokféle rozébort lehet megkóstolni, és mindenki ki tudja választani a saját ízlésének megfelelőt, úgyhogy a rozék között is vannak testesebbek, frissebbek, illatosabbak, kevésbé illatosak, úgyhogy nagyon széles a kínálat.
1: Nektek melyik a kedvenc rozétok? Van ilyen?
3: Most borászatot is mondjunk, mert akkor nagyon kijelennénk valaki.
1: Egész ha van ilyen.
3: Én általában a kék frankos rozékat szeretem, és inkább a kunsági régióban ott nagyon jókat tudnak készíteni. Itt egyébként említsük meg, hogy sajnos most ugye hírt kaptunk, hogy az idejében nagyon nagy jégkár érte a magyarországi borászokat, többek között ugye a kunság régiót is, és ezáltal most ugye mi szeretnénk őket támogatni, hogy minél többen jöjjenek ki, és tényleg fogyasszanak minél többen bort, és majd meglátjuk, hogy az idei évük hogy fog sikerülni, de tavalyi év az kifejezetten jól volt.
1: Rita, neked? Hát én megkérdezem tőle.
2: Igen, én nem, most nem mondanék kedvencet, tehát idén nincs. Én szeretem, és szeretek kísérletezgetni, talán most már inkább kicsit a buborékos irányba is, ami szintén nagyon nagy trend, tehát azok a borászatok is elkezdtek habzó borokkal, pezsgőkkel foglalkozni, és kitanulni ezt a szakmát, mert ez egy teljesen más eljárás, és teljesen más, hogy kell készíteni, mint egy hagyományos bort. Más technológia, más berendezés, más szaktudás, más szőlőfajta kell egy jó alapborhoz, úgyhogy de az a jó hírünk, hogy nagyon ügyesek ebben a kisebb borászatok is, és hogy segítik egymást, nem? Tehát ez az észrevételünk, ők maguk mesélik azt, hogy aki már több éve készít mondjuk pezsgőt, egy fiatal borász elmegy hozzá, és nagyon nagy szeretettel adnak egymásnak tanácsokat, kimennek külföldre tanulni. Szóval érdemes ebbe az irányba is tájékozódni, mert rengeteg kicsi borászat készít már pezsgőt, és vannak olyanok, akik egy-két éve kezdték, és már hatalmas díjakat hoznak el a világ minden, vagy számos borversenyéről is, úgyhogy érdemes őket felfedezni.
3: Abszolút, azért azt említsünk meg, hogy bocsánat, annyi lehetőségük lesz egyébként a látogatóknak összehasonlítani, összekóstolni pezsgőborokat, mert ahogy Rita is említette, most már egyre több magyar borászatnál ugye megtalálható a pezsgőbor, de a rendezvényen több standon lesznek kint olasz, tehát prosecco pezsgőborok, lesz káva, lesz kint külön sámpány standunk is, tehát össze is lehet kóstolni, és akkor itt a minőséget majd a látogató eldönti, hogy tartunk-e már ott, mint ahol a franciák, vagy az olaszok éppen.
1: Vagy előbbre vagyunk.
3: Vagy előbbre, így van.
1: Hallgatóink, hogyha Rita nevét szerintem meghallják itt a rádióban, akkor tudják, hogy ő nem jön üres kézzel. Most is hozott 3 darab páros pohárkupont, amit meg lehet nálunk nyerni. Mégpedig úgy, hogy a mozaikkukacmariaradio.hu e-mail címre június 1-ig küldjék el nekünk arra a kérdésre a választ, hogy az idei alkalommal hányadik alkalommal, az idei évben hányadik alkalommal rendezik meg a Rozália borpikniket, tehát hogy hányadik alkalommal rendezik meg a Rozália borpikniket. 3 darab páros pohárkupont sorsolunk ki, és június 1-ig várjuk a mozaikkukacmariaradio.hu e-mail címre a válaszokat. Azért is szerettik az emberek szerintem ezt a borpikniket, ezt a rendezvényt, mert amíg a felnőttek kóstolnak, addig a gyerekek kell foglalkoznak egy kis sátor alatt, nem is olyan kicsi sátor, egyre nagyobb szerintem már az a rész, amit a gyerekekkel, vagy ahol a gyerekek eltölthetik az időt. Mit csinálhatnak a gyerekek? Mik azok a foglalatosságok, amik őket lekötik?
2: A kreatív kuckónak hívják ezt a sátrat, ami tényleg az egyébként. Azt azért hangsúlyoznám, hogy ez nem egy gyermek megőrző, tehát azt semmiképp sem szeretjük, vagy nem is szeretnénk, hogy ott hagyják a gyerekeket, de a felnőttek sokszor jobban szórakoznak ebben a sátorban, mint a gyerekeik, tehát nagyon izgalmas dolgot lehet készíteni. Olyan dolgokat, ez egy kézműves sátor igazából, amik modernek, tehát nem a klasszikus régi ilyen búcsúban kitelepülő játékokat, hanem modern karkötőket, fülbevalókat, különböző játékokat lehet készíteni, papírsárkány lesz például idén, akkor ilyen fonást lehet megtanulni, amiből ezeket a barátságkarkötőket készítik, gyöngyfűzés, dugóból mindig készítenek, parafadugóból különböző kis figurákat, úgyhogy nagyon sok mindent lehet készíteni, ez egy ingyenes program. Lufit adunk ajándékba azoknak, akik valamit készítettek, és idén azért lesz különleges ez a sátor, mert egy nagyobb sátornak a része lesz, ami azt jelenti, ez egy ilyen pihenő zónája lesz a rendezvénynek, ahova a felnőttek kényelmes babzsákfotelekben tudnak pihenni egy kicsit, miközben a gyerekek ott játszanak és alkotnak mellettük, úgyhogy ez egy kifejezetten újdonság. Illetve ezt a sátrat kinevezzük idén egy telefonmentes zónának, egy no-phone zón sátornak, ami azért is jó, mert azért is szeretnénk, hogy az emberek tényleg jobban figyeljenek egymásra, a felnőttek is a gyerekeikre, oda-vissza, tehát tegyük le egy kicsit ezt a virtuális világot, és akinek éppen merülőben van a készüléke, az pedig egy telefonboxba is be tudja majd helyezni, egy kicsit feltöltse a telefonját, amíg ő maga is töltődik.
1: És lesz tetoválás.
2: Így van, az többféle csillámtetkó lesz, amit nagyon szeretnek, illetve sok felnőtt is kér egyébként ilyen matricát, és az újdonságunk az idei új pohár grafikáknak a figuráit mozgóhoz teszek, fogják népszerűsíteni és felragasztani annak a kezére, aki szeretné.
1: Igen, ugye, mert hogy azt nem mondtuk még el, hogy ingyenes a fesztivál, ezt elmondtuk, viszont ugye kóstoló pohárban lehet csak a borokat kóstolni, és ezeken a kóstoló pokarakon mindig olyan nagyon cuki, nagyon jó pofa grafika van, nagyon jó pofa kis figurák. Ki tervezi meg ezeket? Honnan jönnek ezek az ötletek?
3: Az egész ötlet egyébként még onnan indult anno, hogy egyre több embernek volt már rozália pohara, de hogyan tegyük ezeket egyedivé? És régen még szlogeneket helyeztünk a poharakra, majd volt egy év, amikor azt mondtuk, hogy annyira jók ezek a szlogenek, hogy rajzolhatnánk is hozzá. Egyébként többek között talán elárulhatom, hogy Rita volt, hogy családon belül terveztette meg az egyik grafikát, és az került a rozália pohára. Viszont ezt saját kézben tartjuk abszolút, tehát a csapaton belül közösen agyalunk, és van egy nagyon ügyes grafikus kollégánk, aki tulajdonképpen az ötleteket be is hozza, meg a neki ajánlott ötleteket meg is valósítja. És tulajdonképpen együtt döntjük el, hogy melyik évben melyik grafika lesz a nyerő.
1: Igen, és ugye ezekben vannak annyira szerethetőek, vagy annyira kedveltek, hogy sokszor már vasárnapra azok nincsenek is, azok a poharak. Idén mik lesznek a poharakon? Lehet tudni? Lehet árulni?
2: Igen, volt néhány évvel ezelőtt egy nagyon népszerű Darth Vader figura, ez a Rozé legyen veled felirattól, ugye a csillagok ujjából, és ezt tényleg évek óta keresik, azóta is sokan évközben is, úgyhogy arra gondoltunk, hogy most egy másik szereplőt, Jodát, mégpedig a Baby Jodát fogjuk a poharakra varázsolni, úgyhogy lesz egy Baby Jodás grafikánk, lesz egy léggömb, ugye, mert a Ballonfly az ott van a Városligetben, tehát nagyon klasszikus látványos eleme a Városligetnek, és tavaly volt egy jógázó buldog kutyus figuránk, ami szintén nagyon kedvelt volt és elfogyott, így őt idén még egyszer visszahozzuk.
1: Arról nem beszéltünk még, hogy melyik nap hánytól hányig, mettől meddig látogatható a borpiknik?
3: Hétköznap, tehát csütörtökön és pénteken 3 órakor nyitunk, ugye, hogy aki esetleg már korábban végez a munkában, vagy olyan szerencsés, hogy nem kell dolgozni, azért már délután is ki tudjon jönni, és éjfélig tartunk nyitva. Szombaton és vasárnap már 11 órakor kinyitunk, ugyanis ugye, ahogy említettük, már a családosokat is szeretném megszólítani, és szombaton ugyanúgy éjfélig, ugye nyilván ugye az esti szórakozókat kielégítve, ugye éjfélig nyitva tart a rendezvény, vasárnap egy picit korábban 8 órakor bezárunk. Azt még esetleg megemlíthetjük, hogy a Városligetben vasárnap lesz egy futógála is, ami nagyságrendileg ebben a 11 óra magasságában ér véget, és ezért ezeket a futó, sportoló embereket is szeretettel várjuk a rendezvényre.
1: Ugye ez mindig úgy van, hogy ha valaki megveszi ezt a pohár kupont, vagy a poharat, akkor ő mindig kap mellé valami kis ajándékot, valami, tehát kuponokat. De hogy ezek a kuponok mit akarnak idén? Arról tudunk beszélni? Lehet?
2: Igen, most május 20-áig lehet egyébként kedvezménnyel elővételben megvásárolni ezt a Deluxe pohár csomagot. Azért is csomag a neve, mert tartalni ezt a Deluxe pohár csomagot. Azért is csomag a neve, mert tartalmaz ugye egy kristálykóstoló poharat, és mindenki kiválaszthatja, hogy melyik figurát szeretné rá. Tartalmaz egy fél literes ásványvizet, egy borkóstoló kupont, egy ingyenes borkóstoló kupont, illetve korlátlan mosdó használatot, úgyhogy ez az, amit elővételben meg lehet vásárolni.
1: Hogyha valaki mondjuk csak tényleg az élményé megy, és mondjuk ő nem fogyaszt alkoholt, nem szeretne ilyen poharat vásárolni, akkor, de mégis mondjuk úgy dönt, hogy egy vagy két bort megkóstolna, akkor neki van-e módja valahogy, hogy ne kelljen neki poharat venni?
3: Igen, ugye 2 éve bevezettük a pohárbérlés lehetőségét, ezt idén is folytatjuk, mert egyre nagyobb sikere van. Ugye abból is kifolyólag, hogy nem csak aki kevesebbet szeretne fogyasztani, vagy már esetleg már otthon már megvan a teljes rozália szett, már ugye az idei grafikák azok nagyon izgalmasak lesznek, de nagyon sok külföldi vendégünk is van, aki nem feltétlenül szeretné, vagy nem tudja hazavinni ezeket a poharakat, ezért nekik célozva idén is lesz lehetőség poharat bérelni a rendezvényen. Itt annyit még megemlítenénk, hogy itt ez letéti rendszerben működik ez a bérlés. Azonban, hogyha valaki úgy dönt, hogy a rendezvény végén mégis hazavinni, mert annyira megtetszett neki, vagy a pohár, vagy a rendezvény szeretne emléket, akkor, hogyha ezt hazaviszi, akkor a letét, ami nálunk marad, ez jótékonysági célra fordítjuk.
2: Igen, és el is tudjuk mondani, hogy mire. Tavaly 2 állatmenhelyet támogattunk, idén pedig a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézetet támogatjuk, ahol enyhe fogyatékkal élő általános iskolás gyerekek, illetve sajátos nevelésű igényű gyerekek tanulnak. Ez egy általános iskola, és hát sajnos egyre több olyan kisgyerek van, aki speciális iskolába kell, hogy menjen, illetve jobb neki, hogyha a speciális iskolába megy, és egyre többen vannak, viszont ugye az iskola felszereltsége az a régi, ezt ismerjük, úgyhogy nekik gyűjtünk igazából egy interaktív táblára. Úgyhogy aki nem váltja vissza a poharát, vagy elfelejti a bérelt poharat visszaváltani, akkor a kaució nálunk bent ragadt pénz igazából az arra fog fordítódni, hogy reméljük, hogy össze is gyűlik annyi, hogy egy interaktív táblát tudjunk nekik vásárolni.
1: Lassan vége a műsorunknak, de még egy dologról mindenképp beszéljünk, a Liget boráról, hogy mindig keresitek a Liget borát. Ez mit jelent?
2: A Liget borát a látogatók választják ki igazából, és az a lényege, hogy vagy egy applikáción keresztül, vagy a honlapunkon keresztül, illetve hosteszeken keresztül egy rövid kis kérdőívet, ha kitöltenek, és megmondják, hogy melyik az a 3 rozé, ami a legjobban tetszett nekik, akkor mi ezt a végén összesítjük, és a legtöbb szavazatot kapott rozé lesz az idei évnek a Liget bora. És a Városliget ZRT, aki egyébként stratégiai partnerünk, ő ezt a kiválasztott bort fogja az egész éve során reprezentációs célra használni, tehát egy kicsit kiemeljük ezt a bort ezáltal. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy idén melyik bor lesz, melyik rozé bor lesz a legnépszerűbb.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és beszéltetek az idei Rozália borpiknikről. Biztatom hallgatóinkat, hogy menjenek el minél többen ezen az időszakon, vagy hát ebben az időszakban ugye június 4-e és 7-e között kerül megrendezésre a Városligetben. És akkor szerintem még arra van idő, hogy elmondjam a játék kérdésünket. 3 darab páros pohárkupont lehet nyerni. A mozaikkukac@mariaradio.hu e-mail címre küldjék el arra a kérdésre a választ, hogy 3. alkalommal rendezik meg a Rozália bor pikniket idén. Június 1-ig várjuk a megfejtéseket. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
3: Nagyon köszönjük a lehetőséget.
1: Domonkosnak is köszönöm a technikai háttér biztosítását, a hallgatóknak pedig az adományokat, hiszen az önök adománya nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. 2 hét múlva is lesz mozaik, hallgassanak minket akkor is. Viszont hallásra, Takácsi Baját hallották.
4: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinját hallották.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A témával kapcsolatban be lehet telefonálni a katekézis alatt a 061-374-0904-es telefonszámon. Tehát még egyszer 061-374-0904-es telefonszámon be lehet telefonálni. No, úgy emlékszem, hogy a 303-as pontnál fejeztük be legutóbb, melyek a bűn cselekedetei. Tehát előtte volt a 302-es, melyek a kiengesztelődés szentségének lényeges elemei. Két lényeges eleme van, a Szentlélek hatására megtérő ember cselekedetei és a papi föloldozás. Tehát ez a kettő. Tehát igen, kell hozzá egy pap, aki feloldoz, meg kell hozzá bűnben, aki tényleg megbánja a bűneit. Enélkül a dolog nem megy. Enélkül a kettő nélkül. Tudom, manapság megjelentek mindenféle egyéb dolgok, hogy meg se kell bánni a bűnöket ahhoz, hogy az Isten megbocsásson, csak mindig ez a lényeg, drága testvérek, és ezért nem is érdemes hallgatni a híreket, mert a dogmákat kell olvasgatni, őszintén mondom, a dogmákat. Tehát Kránic tanár úrnak a jó voltából megjelentek régességen a dogmák magyar nyelvű kiadásai, az Örökmécs kiadónál meg lehet kapni Szent Istvánban, és mindenkinek szeretettel ajánlom, azt kell olvasgatni. Tehát, hogyha valaki meg akarja tudni, hogy mi az egyház tanítása. Tehát teljes nyilvánvaló dolog az, ha ennek valaki, ennek az ősinek ellentmond, akkor az olyan, mintha nem mondott volna semmit. Tehát mindig, értsünk meg, testvérem, mindig lehet ilyeneket mondani, hogyha az ember, mit tudom én, gólyaszárnyakat ölt, kihímezve, hattyútollakkal, akkor tud repülni, csak elég magasra menjen föl. Ilyeneket lehet mondani, persze, hogy lehet mondani, csak nem így van. Tehát mindig a legalapvetőbb kijelentések kapcsán bíráljuk meg későbbi kijelentéseket. És hát ez különleges módon így van a dogmatikában, ahol a mi úrunk Jézus Krisztus szent egyháza egyszer kinyilatkoztatott valamit, és ha ezt kinyilatkoztatta, mint isteni tanítást dogmatikusan, akkor ez nem fog megváltozni, hogyha a Józsi bácsi a kardjába dől, akkor sem. Tehát nincs, ezért mondjuk azt, hogy ilyen értelemben nincs új teológia, nincs új filozófia, nincs új morális, mert nincs. Hogy nincsen új gravitáció, meg egyebek. Tehát nincs

hogy én akarom. Vagy ahogyan mondta valaki Hegelnek, hogy de professzor úr, nem zavarja, hogy a tények ellene mondanak az elméletének, mire állítólag azt mondta a professzor úr Hegel, hogy annál rosszabb a tényeknek. Tehát szó szerint a mai emberek azok így vannak a dolgokkal. Isten ments, hogy valamit milyen megvizsgáljunk, az tényleg nagyon fárasztó, aláírom, de a végén még tudomásul kellene venni a tényeket, arról szó sem lehet. Én már elhatároztam magamat, ne zavarj össze a tényekkel. Ez a mai emberek tömkelegének a hitvallása. Nos, éppen ezért számunkra nagyon fontos dolog az, hogy tehát a Szentlélek hatására megtérő ember cselekedetei. A Szentlélek hatására. Miért? Azért, mert a Szentlélek az, aki elhozza nekünk a hitremény szeretet erényeit, és az arra való vágyakozást, a bűnbánatot, és nagyon fontos, hogy a bűnbánat az nem egyszerűen annak a fényében történik meg, amit én gondoltam, hittem, éreztem, amikor elkövettem valamit, mert hogy hát annak a fényében lenne, akkor nem lenne bűn. Hát akkor így gondoltam, most így gondolom, mi a baj? Nem. Akkor így gondoltam, de az Istenem ezt tanítja. Akkor úgy gondoltam, de az igazság nem ez. Tehát az ember értelmével megvizsgálja azt, hogy mi a valóság, ahhoz szabja magát egy objektív külső dologhoz, és azt mondja, hogy tulajdonképpen megpróbálja átlátni minél mélyebben, hogy tulajdonképpen, ha most ez tényleg úgy van, akkor nekem miért kell megbánni a bűneimet, ráadásul, ha ez természet fölötti viszonyokat sért, nevezetesen az Istennel, a Szent Háromságos szerető, üdvözítő, teremtő, üdvözítő, megváltó Istennel való viszonyt sérti, akkor ez mit jelent természetes és természet fölötti szinten? Tehát ez nem egyszerűen e világi dolog, nem buktam le, éppen ezért nincsen bűnöm, hanem Isten, aki a legbensőségesebben lát, még egy nagyon érdekes dolog, és nagyon fontos dolog, hogy minden szóról számot adtok, és minden, de minden kiderül az utolsó ítéletkor. Tehát amit titokban műveltünk, az is kiderül, mindenki számára láthatóan lesz. Ebben az ember belegondol, velem együtt, akkor úgy azért elgondolkodok rajta, hogy hoppá, Gabi, azért lesz neked itt miről számot adnod. Ki fognak derülni turpisságok, ami nem leszek büszke rá. Tabetyár. Tehát éppen ezért embereld meg magad, és másképpen viselkedjél, teljesen mindegy, hogy egyedül vagy hárman, vagy 3.300.000 vagytok, lényegtelen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Isten előtt és a világ előtt, persze a mennyek országában már úgy derül ki a dolog, hogy hát igen, Isten ezt is, meg azt is az üdvösségem útjának elemévé tette. A bűnbánatban megnemesültem, Istennek legyen hála, csak ezt követtem el, és nem nagyobbat. Tehát rengeteg mindenért lesz majd hálát adni való. De csak legyünk ott. Ez nagyon fontos. És az ember mindig tudja azt, hogy tovább kell menni, tovább kell finomítani a jóról, az igazról való tudásomat, és akkor tudok még mélyebben bűnbánatot tartani, még mélyebben az eszméhez igazítani értelmemet és érzelmemet, és akkor az akaratnak is könnyebben megy. Tehát ez az elmélkedés. Ezért mondja azt Avilany nagyszentelész, valaki 15 percet nem emlékedik naponta, a sátának nincs szüksége rá, hogy megkísértse. Mert egyszerűen tehát nettó őrült, kész, ostoba. Tehát megy bele a világnak az őrületébe, mert semmi, de semmi megkülönböztetése nincsen. Tehát nem látja az abszolút elveket, a nagyobb elveket, és éppen ezért nem tud mit kezdeni a helyzetet, képtelen megítélni bölcsen a helyzetet. Tehát ha az ember azt gondolja, hogy az a bizonyos szárny, amit magára illeszt, az kell a repüléshez, igaza van, mert ezt látjuk, hogy általában repülni azt tud, akinek van szárnya. De az nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen szempont őt valóban repülővé teszi. Tehát ez szükséges, de nem elégséges szempont, vagy eszköz. És ha elkezd leugrani, hát akkor barátom, annyi meg egy Bambi. És az ember ezt cinikusan mondja, hogy bocsánatot kérek, de különben egyébként sírnom kellene.
következő

dolog, tehát igen, tehát az ember Isten előtt átgondolja, újra és újra átgondolja, hogy most miről van szó, mit jelent az, hogy élni egyénként, társas életet, családi életet, társadalmi életet, vallásos életet, hiszen az egészet Isten teremtette és váltotta meg, és ennek a fényében, Uram, mi, akkor mit csináltam én? Te jóságos ég. Én marha, igen, nagy marha. Tehát minél mélyebben meglátni a dolgokat, megérezni a dolgokat, hát ez idő kell, meg gondolkodás. Tehát a Szentlélek hatására megtérő. Azért Szentlélek, mert ő adja a szent természet fölötti szempontot, a természet fölötti erőt, a természet fölötti hitet. Azt ő adja. És a papi föloldozás. Tehát pap vagy püspök, magától értetődik, ő oldoz föl tégedet a bűneitől Krisztus nevében. Ez nagyon fontos, hogy azért kell, hogy pap legyen, mert a pap föl van szentelve. Tehát nem kis Béla, nagy Ödön oldoz téged föl, hanem a felszentelt pap, hívják őt bárminek. Fel van szentelve? Igen. Van neki engedélye? Igen. Csodálatos. Feloldozod? Csodálatos. Ámen. Menj a dolgodra. Végezd el az elégtételt, menj a dolgodra. Mert Krisztus nevében, Krisztus oldoz föl az ő szavai által, ha ő azt teszi, amit Krisztus, amivel Krisztus megbízta. Ezért nagyon fontos dolog papnak lenni is. De gyönyörű dolog, csodálatos dolog, de elsőben engedelmesség. Engedelmesség, elmélkedés, tanulás, tehát nem én, Lópici Gáspár megmondom azt, hogy hogyan van a nagyvilág, hanem megmondták nekem, mind a természetes, mind a természet fölötti rendben, az egyházatják, a teológusok elmondják azt, hogy mire kell ügyelni, figyelni, mik a szempontok, az alaptanítás, és azt mindig tanulni kell. Mindig a boxingban ébren tartani. Hogy valóban kompetensen tudjunk hozzászólni az egyház szent hagyományának fényében, ahhoz, ami most történik. Az egyház hagyománya. Azért fontos itt, hogy az egyház hagyományának a fényében. Mert a világ állandóan változik. És azt lehet mondani, hogy olyan szinten elaljasodott már a világ. Hogyha a világnak a szempontjait nézzük, soha a közelében nem jutunk annak, amit a Jóisten néz. A Jóistenek eszméi vannak, a világnak pedig züllöttsége, és a züllöttség mindenek előtt azt jelenti, hogy az eszméhez képest egyre távolabb vagyunk. Szóval ez nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát mi az eszme? Azt szemlélem, azt imádkozom át, azt szerint élek. Most egy példa. Éppen ma reggel az egyik hitoktatóval beszélgettem, és mondta, hogy hát igen, megjelent, most hogy kezd a szép idő lenni, a lányok és hölgyek lényegében lassanként mesztelenül közlekednek az utcán. Minden év előhoz valami újabb, egyre vadabb dolgot. Az egyiptomi hieroglifákon lehet, vagy festményeken lehet látni olyan nőképződményeket, amelyek hát olyan hiányos szerelésben mutatkoznak, mint ami manapság akármelyik városban, faluban megmutatkozik, és természetesen a kifogásaik ezt, akkor nem vagyunk modernek. Nem, tényleg nem vagyunk modernek. De úgy látom, nem csak én, mint római katolikus pap, hanem a legutolsó kukás sem modern, mert legteljesebb módon, hagyományos módon, sok ezer éves módon, ugyanúgy egy lényegben mesztelenül mutatkozó nőre csettint egyet, megnézi, mint a húst, mint valami állatot, ami szép, ami kívánatos, mint kívánatos egy jó marha pörkölt, stb. De az, hogy női méltóság, azt felejtsük el. A méltóság ez egy fogalom. A méltóság egy eszme. És igen, ez a világ. Ez a mai világ. Tehát testvérek, ha ebbe valaki belemegy, fogadja őszt részvétem, ha ennek a szempontját elfogadja, és azt mondja, hát ezt meg lehet szokni. Őszte részvétem. Mert ezt megszoktad, feladtad az eszmét. De ezt nem szabad megszokni. Szóval ezt így kell meglátni. Nem szabad megszokni. De abban a pillanatban, hogy megszoktad, abban a pillanatban valami eltűnik az emberségedből, az egészségedből, amely felháborodik, amely megdöbben, amely helytelenít, amely nevelni próbál, növelni próbál.
amely tudja nagyon jól, hogy minél jobban elaljasodunk, annál közelebb van az összeomlás. És nem feltétlenül az utolsó ítéletre gondolunk. Tehát van sokféle kisebb ítélet. Szóval el kell gondolkodni az embereknek ezen, hogy mit jelent az eszméhez képest, és a papnak egy fantasztikus nagy dolog az, hogy meg is Krisztus nevében ott van, meghallgatja a Szent Jónást, és azt, nem azt mondja, és persze lehetek okos, még az se baj, hogyha valamit értek a mindenek előtt a filozófia pszichológiához, erénytanhoz, nem, hogy nem árt, kötelező, de a legfontosabb ez, hogy bármennyit értek hozzá, azt tudom mondani, én feloldozlak téged az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Tehát azt senki nem tudja elmondani. Más, mint akit fölszenteltek papnak, aki ott van. És ez az, amivel az ember egyszer csak bekerül a mennyek országába, és soha az életben többé nincs kísértés, nincs bukás, nincs hazugság, nincs, hanem szemléljük az Istent, és élünk a legteljesebb természetes és természet fölötti harmóniában. No, tehát a pap tehát meghatározza az elégtétel módját, és Krisztus nevében megbocsánat. Tehát nem egyszerűen Krisztus nevében, hogy Krisztus ott van, én meg itt kimondom a szavakat, nem. Krisztus itt van. Azért van fölszentelve a pap, hogy ő valóban nevű Krisztus személyében in persona Christi mondja ki, Krisztus maga mondja ki a pap által, akarja és mondja ki a pap által a feloldozás szavait. Tehát ez az elképesztő felelősség, méltóság, tekintély, hatalom, meg mindenféle ilyeneket el lehet mondani, és minden igaz. De hangsúlyozott, nem azért, mert én vagyok a Juhász Gábor. Az csak egy nyomorult. Hanem mert fellettem szentelve. És Isten valamivel megbízott, hogy azt csináljam, és hogy meg is jutalmaz érte a legistenibb módon, és a legistenibb hatalommal. Szóval, hát igen, van minden elgondolkodni. Ezért is mindig végtelen megdöbbent, amikor ilyeneket hallok, hogy mit tudom, ez vagy az atya fölkötötte magát, öngyilkos lett, vagy akármit, az a mélységes döbbenet, hogy édes Istenem, mi vezetett oda? Ignorancia, bűnök, reméljük elmebetegség. Na mindegy, menjünk tovább. 303. pont, melyek a bűnbánok cselekedetei? A következők. Gondos lelki ismeret vizsgálat. Tehát valóban ezt mindig elmondom gyerekeknek is, fiatalok, mindenkinek. Első, gondos lelki ismeret vizsgálat. Tehát az ember tudja, megtanult a hittant, megvizsgálja a lelki ismeretét. Itt rögtön hozzá kell tenni. Minél régebben voltál gyónni, annál nehezebb megvizsgálni a lelki ismeretedet, mert csak a nagy dolgok maradnak benne, a kicsik nem. Aki havonta eljön gyónni, az általában nagyon-nagyon részletesen el tud mondani dolgokat, aki azonban csak évente vagy két évente vagy valami ilyesmi, az borzasztó nagy vonalakban mond el, mert se arra nem viszik, hogy hányszor, sem feltétlenül, hogy mit csinált. A legfeljebb, a legnagyobb dolgok úgy kilógnak az életből, de kisebbek, az úgy kell szinte emlékeztetni rá, hogy nem-e volt az is esetleg. De tényleg most, atya mondja, tényleg volt, tényleg, hát ezt el is felejtettem, persze, hogy elfelejtetted, mert nem szoktad meg, hogy megvizsáld a lelki ismeretedet. Legalább havonta. Nem vagy naponta, pedig az ideális. Havonta megvizsáld a lelki ismeretedet. Tehát az sincs. Tehát ez az első, a lelkiismeret vizsgálat. Töredelem, vagyis bánat. Tehát a lelkiismeret vizsgálatot töredelem követi, hogy azzal a szándékkal vizsgálom meg, hogy én ezt meg akarom bánni. Tehát az a formája a dolognak, hogy elelmélkedem a dolgokról, de kifejezetten azzal a szándékkal, az a gondolattal, hogy az a lény, az a szándékkal, az a gondolattal,
hogy az a

lényeg ennek az emlékedésnek, hogy én ezt bűnként fontolom meg, mert az anyaszentegyház, meg a józan parasztész, stb. Azt mondja, hogy ez bűn. De hangsúlyozott azért, mert a józan parasztész, bocsánat, az a te konkrét eszed nem azt mondja, de az egyház igen, akkor az egyháznak van igaza. Miért? Azért, mert az ész, az értelem elhomályosult az ősbűn által. Akaratunk meggyengült, vágyaink rendezetlenek lettek, és pillanatkalt meggyőzzük magunkat, arról, hogy amit csináltunk, az semmi baj nincsen. Semmi, de semmi baj. Látjuk, drága testvérek, mozgalmak vannak arról, hogy Ádám és Béla szent házasságát hogyan kell meggyőzni, elfogadnunk, tisztelnünk, megünnepelnünk és megáldanunk. És az ember azt mondja, hogy de hogy jutottunk el ide? Tehát a józan paraszti ész, az hogyan lett nem józan és nem is paraszti? Tehát egy parasztnak ennyi esze lenne, vagy így használná, de réges-régen tönkre ment volna ő is, meg a földje is. Megdöglöttek volna a bárányok, a marhák neki mentek volna a gazdájának, stb. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a természet fölötti kinyilatkoztatás a természetet is megvilágítja. De az, hogy én vagyok Lópici Gáspár, vagy mit tudom én, 72. sima göröngyösi falusi bunkó, és én majd megmondom az anyaszentegyháznak, hogy már pedig ez akkor se úgy van, hát mindig így tanította az egyház, mind az ó, mind az új szövetségben, de ez most már nem így van, mert az ember más. Tényleg? Nem mondod. Hát ezzel megint ellene mondunk az isteni kinyilatkoztásnak. Isten megteremtett az embert, és minden ember az elsőtől az utolsóig ugyanolyan ember. És Krisztus az ő természetüket vette föl. Ezzel természetesen kizárjuk azt, hogy az ember, mint ember, fejlődése menne keresztül. Olyan értelemben, hogy itt a alfabét, mit tudom én, retro, meg Y, meg X, meg alfabéta, gamma, delta, analfabéta, generációk annyira előtnek egymástól, hogy az evolúció felgyorsult, megsértik egymást. Ez egész ez kuka. Ez az egész az abszolút ostobaság, ami megosztja az emberek gondolkodását, elvonja az isteni bölcsességtől, és kiszolgáltat bennünket a relativizmusnak és a totális kétségbeesésnek. Ha ezt valaki elfogadja, én csodálkozom, hogy miért kell föl reggel az ágyból. Tehát itt a józanésznek semmi szerepe nincs a modern társadalomban, amit állítólag nekem el kéne fogadnom. Ez elképesztő. Igen. A bánat, tehát töredelem bánat, mely tökéletes, ha az Isten iránti szeretetből történik. Tehát szeretem az Isten, megfontolom az ő szeretetét, és ebben bánom meg azt, hogy megsértettem őt, megbántottam őt, és ehhez hozzájárulhat sok minden más is, hogy ártottam az egészségemnek, ártottam a férjemnek, feleségemnek, gyerekemnek, testvéremnek, anyámnak, apámnak, és stb. Barátomnak, stb. De az Isten iránti szeretetből jön mindenek előtt. Akkor tökéletes. Tökéletlen, ha más motivumokból fakad, és magán foglalja a többi nem vétkezés ígéretét. Tehát tökéletlen ez a bánat, hogyha más motivumokból fakad. Mi ez a más? Lényegében elmondtam. Tehát, hogy fú, most mekkorát égtem apám, anyám előtt, a barátom előtt, a feleségem előtt, a férjem előtt, a munkatársam, a főnököm előtt. Igen, és hát ez így nem jó, ezt nem kellett volna megcsinálni. Miért? Mert ez így nem hasznos. Mert ez így nem gyönyörködtető. Tehát nem az, hogy mi az erkölcsös, hanem hogy ez így nem hasznos, ez így nem, tehát az evilági szempont domborodik ki, és nem az örök, a teremtés, újjáteremtés szempontja domborodik ki. Hogy én az örök Istent, teremtőmet, üdvözítőmet, fenntartómat, boldogítómat sértettem meg, hanem egy másodlagos szempont, na akkor ez nem tökéletes bűnbánat. Tehát ezzel együtt ott kell lennie annak, hogy az ember tényleg megfogadja, hogy többé nem vétkezik. Tehát a vétkezés megígéri azt, hogy nem, meg kell elkerülni. Még akkor is, hogyha fél attól, és az a jó, hogyha fél attól, hogy ismét vétkezik. De, na...

Igen, ilyenekkel is találkozunk, hogy látjuk azt, hogy valaki borzasztó belekerült a slamasztikába. És az ember azt mondja gyóntatva, hogy hát barátom, mire ebből kikerülsz, azért az időbe fog telleni. És a jóisten lehet megadja, hogy most neked olyan mélységes a bűnbánatod, hogy ezzel már nem fogsz többet idejönni. Az is lehet, hogy az elkövetkező 2 évet azzal fogod tölteni, hogy hetente, 2 hetente eljössz ezzel ezt meggyónni. Mert annyira benne vagy ebben a személyes, anyagi, erkölcsi, történelmi, egzisztenciális helyzetben. Tehát ilyenkor mit tud csinálni az egyszerű pap? Azt tudja csinálni, hogy azt mondja, hogy na fiam, oké, akkor tehát az egyik. Akkor beszéljük meg azt, hogy eljössz egy lelki beszélgetésre. Átbeszéljük ezt a dolgot Isten szempontjából, a világ szempontjából, a feleséged, a férjed, a gyereked, akármi. Hogy mélyebben szemléld meg, értsed meg, és akkor lehet, hogy olcsóbban megúszod, mint 2 év. Tehát könnyebben tudsz vele bánni, mert kicsit megszemléljük, és átelmélkeded, és mélyebbre jut az az isteni igazság. Gyorsabban mélyebbre jut. Vagy ha nem megy bele, akkor az ember azt mondja, hogy megígéred? Atyám, megígérem. Vértizadok, megígérem. Félek nagyon, de megígérem. Oké, fel kell gyoldoznom. Én nekem nincsen jogom abban, hogy kételkedjek a gyónónak a szándékában. És hogyha visszajön 40-szer, akkor 40-szer. Ha jól emlékszem, akkor az olimpiászi feszületről mondták, van ez a történet, hogy a pap gyóntatott, és már mindig ugyanazt gyónta meg az egyik hívő, és azt mondta a pap neki, hogy hát mindig ugyanezt mondott, változnak, tényleg változtasd meg, hagyd el a bűnöd, így nem oldozlak föl. És erre Krisztus megszólalt a feszületen, hogy oldozd fel, nem te haltál meg érte, hanem én. Tehát, hogy az isteni kegyelem eléri azt a nyomorultat minden sebzettségével és esendőségével és valahol egyszer csak kikerül a bűneiből. Valahol egyszer csak eljön valami lecsörög neki, vagy betegség, vagy a jó Isten látja, és az nem én vagyok. Az nem én vagyok. Szóval nekem képviselnem kell őt. Az ő általa megszabott törvények szerint, és a gyónak pedig mindent el kell követni, hogy ezeket a szellemi dolgokat, ezeket a szabályokat kövesse, hogy valóban megjavuljon és eljusson a mennyek országában minél több erénnyel. Tehát meg kell ígérni, hogy nem vétkezik. Ezek után jön, azt mondja a pap, ugyan bevallja a bűn, kifejezi a bűnvallomást. Ez általában Isten szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom minden bűnömet, vagy csak egyszerűen teljes szívemből bánom minden bűnömet, ki mit tanult, amikor első áldozó volt. Tehát ez a bűnvallomás, mely a bűnöknek a pap előtt, igen, tehát ez a bűnvallomás, tehát elsorolja a papnak a bűnöket, még csak itt tartunk. Igen. A bűnvallomás, tehát akkor mit kell megnyomni? A bűnöket, a halálos bűnöket meg kell gyónni, és meg lehet gyónni a bocsánatos bűnöket. De a halálos bűnöket meg kell gyónni, méghozzá kimerítően, egyet se szabad szándékosan kihagyni. Hát egyszerűen van olyan, hogy az embernek megvan az a mit tudom, top 10 bűne, amivel 10 év után bejött a gyóntatószékbe, és ilyen apró dolgokról már nem is gondolkodik, hogy egyébként kihagytam szentmisét, egyébként elmaradt a bőjt, hát ez pite ahhoz képest, amit én csináltam. Tehát ez egyszerűen a Csíkos és a Pöttyös könyvek leánymeséhez tartozik. Ahhoz képest, amit én csináltam. És ez szépen jót, legfeljebb én rákérdezek. Tehát kimerítően minden súly, halálos bűnt meg kell gyónni, és ha egy mód van rá, akkor szám szerint, mit jelent, hogy szám szerint, hát most itt bejött valaki 5 év, 10 év után, és azt mondja, hogy hát atyám, hát volt, hogy nem egyszer volt, hogy részeg voltam. Nem várom el tőle, hogy számra megmondja, hogy most mit tudom én, 62-szer vagy 63-szor, tehát
a Jóisten látja ezt, elég, ha elmondja azt, hogy hát atyám, mit tudom, 2 hetente, 3 hetente elmentük a haverokkal, aztán úgy lerészegettünk, hogy mint az albán szamár, és robotpilóta vitt haza. Tehát ez bőven elég, akkor nagyjából a pap tudja, hogy körülbelül hol tart a jó ember, tehát nem vadalkesz, hanem hát ott bolyong annak a határán. És tehát meg kell mondani, tehát mit csináltál, és hányszor, azon mit csináltál. Tehát ilyen nincs, ez nem elég, hogy vétkeztem a 6. parancsolat ellen. A 6. parancsolat ellen lehet vétkezni egyszerűen csak szemületlen nézéssel, szemületlen cselekedettel, önmagadban, mással, csoporttal, és akkor lehet sorolni a dolgokat, tehát egyáltalán nem mindegy, lehet hetero és homo módon, vagy akár, hát, igen, jó, bestiálkodás, tehát sok mindenféle dolog van, amit lehet csinálni, de nem muszáj, ezeket el kell mondani. Tehát ez anélkül nem lehet feloldozni. Ez nem ugyanaz. Tehát éppen ezért azt mondja az anyaszentélyhez, hogy faj, a bűnnek a faja, és a neme. A faja az azt jelenti, hogy leittam magam, alkohollal leittam magamat. Tehát engem nem érdekel az, hogy most ez abszint volt, vagy vodka, vagy ez lényegtelen, sok volt, vagy kevés volt. Mihez képest? Részegod, kiváló. Meg. Ennyi. Hányszor, atyám, az elmúlt 5 évben nagyjából havonta 1-2-szer lesert és esettem. Csodálatos, jó, Istennek legyen hála, meggyóntad, jó. Tehát ezt értsük meg. Én életemben egyszer volt egy szinte közelharcom átvitt értelemben a gyóntató székben, hogy egyszerűen nem akartam megérteni a kedves hív, hogy érts meg. Engem nem érdekel az, hogy őt hányszor oldozta föl valaki valahol, pedig ő csak annyit mondott, hogy vétkezett a 6. parancsolat ellen. Én nem tudom föloldozni, mert az anyaszentélyhez nem ezt mondja, hogy az a pap mit mondott, hogy milyen tanulmányokkal, és ez engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy az Úr Jézus a szent anyaszentélyhez mit mondott. Ez így működik. És persze minden másra is ez vonatkozik. Nem mindegy, hogy elloptam az irodából, ahol dolgozom, egy ceruzát, vagy elloptam magát az asztalt. Ugye kicsit más a műfaj a dologban. Akkor azt gondolom, hogy ezt nagyjából sikerült érzékeltetni, tehát hogy megvallom a bűneimet, az összest fajra és számra, amennyire csak lehetséges. Igen, elégtétel. Ekkor a pap valamilyen elégtételt ad. Hát itt elég nagy szórások vannak. A régi időkben voltak olyan elégtételek, tehát a búcsukról kéne beszélni, de mindegy, nem akarok most belemenni. Tehát akár 7 héten keresztül, vagy akár éveken keresztül ment valami bűnbánati akció, és mire levezekelt a dolgot, tehát végzett az elégtétellel, már 22-szer elkövetett más dolgokat is. Szóval ez így nem feltétlenül volt jó, ezért az ír szerzetesek változtattak a dolgokon, és az lett az apostoli korban az volt, hogy és utána még egy olyan 7-800 éven keresztül, hogy a pap meghallgatta a bűnöket, feladta az elégtételt, és amikor az elégtételt elvégezte, akkor megkapta a feloldozást. Na, az írszerzetesek ezen változtattak. Valahol 8-9. Században. És azt mondták, hogy nem, ez így nem lesz jó, mert így egyszerűen nincs kit megáldoztatni, mert lassan már senki nem jön áldozni. Mindenkinek van valami újabb és újabb és újabb bűne. Mit csináljunk? Akkor inkább elmondod a bűneidet, megkapod a feloldozást, hozzá az elégtételt, és az elégtételt utána elvégzed. Tehát, és akkor elmehetsz áldozni, és a szent áldozásban Krisztus megerősít tégedet. Na, ma is ez van, természetesen ez az anyaszentegyháznak a bűnbánati rendje. Tehát elégtétel. Az elégtételt mikor kell elvégezni? Minél előbb.
minél előbb, de legeslegkésőbb a következő Szent Jónásig. Igen, igen, igen. A helyrehoz ön átalakodott. Tehát igen, tehát ez az elégtétel arra irányul, hogy a bűn által okozott kárt hát valahogy helyrehozza. Ilyenkor lehet akár, igen, akár még anyagi dolog is, valakit meglop, valakitől loptál valamit, hát add vissza, mondjuk kétségtelen tény, amikor egy segédmunkás lopott 5 milliárd forintot, hogy fogja visszaadni, azt én nem tudom. De, vagy valakit meggyilkoltak, hát azt nem lehet már jóvá tenni, de hát valamiképpen akkor imádkoznia kell, szentmisét felajánlani, zarándokolnia, tehát mindenképpen egy súlyosabb elégtétel kell, mert súlyos és nagyon-nagyon mélyre mutató, a léleknek nagyon mély problémájára mutató maga a bűn. Éppen ezért a penitencia, az elégtétel és a bűn az valamiképpen egymásra kell mutasson, tehát párhuzamba kell legyen. Még valami a papnak kötelező feladni elégtételt. Tehát ez nem szabadon választott gyakorlat. Én is jártam már úgy, hogy hát ezek nem egy nagy dolog, jó van, fiam, mennyi. Tehát, atya, nekem kell elégtétel, mit szoktál imádkozni? És akkor valamit, jó, hát akkor imádkozz azt el. De ilyen nincs. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy a hívőnek ezt kérni kell, és a papnak adnia kell az elégtételt. No, 304. pont. Mely bűnöket kell meggyónni? Meg kell gyónni, amíg meg nem gyónt súlyos bűnöket, melyekre az ember gondos lelkiismeret vizsgálat után emlékszik. Mi van akkor, hogyha nem emlékszik? Pap rákérdez erre-arra, de így is kimaradt valami. Akkor a legközelebbi Szent Jónásból meg kell gyónni. Mivel megvizsgál, tehát ez nagyon fontos, hogy megvizsgáltad a lelkiismeretet? Meg. Igyekeztem. Mindent átgondoltam? Igen, átgondoltam. Akár papírra jöttél? Papírra jöttem be. De valahogy ezt elfelejtettem. Én velem volt már ilyen drága testvérek. Igen, én mindig papírra megyek gyónni. Mindig. De az emberek olyan furcsán nézik ezt, amikor első áldozóknak mondom, hogy vegyél elő egy A4-es papírt, és kezd el összeírni a dolgokat, és akkor általában nem veszik elő az A4-es papírt, és nem írnak össze semmit, és úgy kell végigkérdezni az első áldozóknál tömegével, hogy akkor most mit csináltál? És akkor kiderül, hogy hát ezt is csinálta, azt is csinálta, azt is csinálta, de miért nem írtad le? Miért nem nézted meg? Hát a hitoktató adott neked lelkismeret vizsgálatot, adott neked mindent, akkor miért nem nézed meg? Tehát testvérek, mindenkinek azt mondom, van ceruza, van toll, van papír, írd le. És akkor minden szebb lesz. És jobban össze tudod szedni. Tehát ilyen nincsen, hogy egy perc alatt előkészülök egy Szent Jónásra. Hát persze a mesében van ilyen, a liberális mesében, hogy az utolsó pillanatban majd megbánom. De ez a liberális mese. Ilyen nincsen, hogy az utolsó pillanatban megbánom egy életnek a bűneit, vagy akár egy évenek a bűneit. Nem. Ezért mindig reflexióval élni, tudva azt, hogy bármikor a Jóisten elküldheti a behívót. És Uram, hozzád méltóan akarok élni és gondolkodni minden pillanatban. Jó, lejárt az időm, tehát akkor a 304-es pontnál fogjuk folytatni. Dicséretessék a Jézus Krisztus!

az áldás gondolatokat hallják. A kegyelmes Isten áldjon meg téged tetőtől talpig. A menny királyának irgalma palástként takarja be testedet. Adja meg Isten neked mindazt, amire testednek és lelkednek szüksége van, ami szépséget, mélységet és békességet hoz életedbe. Adja meg Isten, hogy hálás szívvel megoszthasd másokkal kincseidet. Áldjon meg téged, hogy láthasd jóságát az életedben.

0: a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük Istent, hogy hitük legyen épp és erős, és ez mutasson nekik utat az Istennek tetsző életre.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Az örvendetes rózsafüzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen!
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni őket és holtakat.
5: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mindjárt.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényöm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjek velem szavait szerint. Amikor áldozva belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Amen.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülöleli, elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozod a szívedben, élő tabárnökulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hodaltás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becészketi a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozva által örvendezve, az ő békjében dúsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl!

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen elkezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívna, amely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkon.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, villamenj a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
2: irgalmatra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már el lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
3: akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Igében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
4: hogy mi lehessünk Krisztus ígéreteiben.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örökeket jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösség hitének erősödéséért ajánlottuk fel.
6: Az örvendetes rózsafüzért imádkoztunk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 14-e. Hogyan tudnánk mi megmenekülni, ha így járt az is, akiben bíztunk? Izajásnál olvassuk a 20. fejezet 4. versében ezt. Hogyan tudnánk mi megmenekülni, ha így járt az is, akiben bíztunk? Asdód filiszteus város volt. Lakói, mármint Asdód filiszteus város lakói, összefogtak Egyiptommal, hogy legyőzzék Asszíriát. Ebben a szövetségbe Júdát, a déli ország részt is be akarták vonni. Krisztus előtt 713-ban azonban Asszíria legyőzte a filiszteusokat, és szétbombázta ezt a Asszíria elleni szövetséget. És a levert csapatokat megalázva fogságba hajtották. Hiába dicsekedtek ezek a szövetségesek a nagy Egyiptommal, mert mind Filisztea, mind Egyiptom elesett. Később pedig maga a hatalmas Asszíria is. Legyen a világban valaki kicsi vagy nagy, előbb-utóbb lejár az ideje. És a gőgös volt, nagyon megszégyenülhet. Csak aki az Úrban bízik, az marad meg. Kiben bízol? Kivel dicsekszel? Izajást az Úr a szolgájának nevezi. Már itt utalva az Úr szenvedő szolgájára, aki nem másokat vádol, hanem másokért szenved. Aki Jézus Krisztus. Izajás, mint az Úr szenvedő szolgájának meghirdetője, szintén vállalja a szenvedést az Úr ügyéért. A proféta jelképes cselekedete látható ige hirdetés, szótlan gyalázat, amit el kell hordozni adott esetben minden Krisztus követőnek, az ő ügyéért. Izajás mesztelen testtel járkált, kifejezte ezzel az e világi hatalom, a csillogás és a hírnév mulandóságát. Mindig van bennem némi szánalom, amikor valakik azzal dicsekszenek, hogy ismernek híres embereket, hiszen minden hírnév megfakul egyszer. Mindenek előtt az Úrral dicsekedjünk, ahogy a második korintusi levél, az első fejezet, 12. versében mondja. Csak aki az Úrban bízik, az marad meg. Kiben bízol? Kivel dicsekszel? Hogy tudnánk mi megmenekülni, ha így járt az is, akiben bíztunk? Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szűtelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásunk vagyunk mindannyian. Azt mondta
0: Sion,
1: elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatám? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik, az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az ember szak el vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
4: Napsugaras tornyok címmel új sorozat indul a Mária Rádióban április 29-én. A 20. század első fele hazánkban a templomépítés virágkora volt. Több száz épületet emeltek ezekben az évtizedekben Isten dicsőségére. E nagy szám persze jelentős változatosságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Bodó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk, művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat, a historizmustól a szecesszión és az art déco-n át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel!
0: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelkivezetőnk Pigler Mónika Mira nővér a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
5: Hírperce.
0: Papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét Palánki Ferenc püspök. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai a Vatikánban. Testi és lelki feltöltődést ígér a közösségek napja pünkösd hétfőn Esztergomban. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Szent László Imaszövetség tagjai azért találkoztak Fehérgyarmaton május 7-én, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Írja a Magyar Kurír. A szentmisét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. Beszédében a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy figyeljenek Jézusra, miként az utolsó vacsora termében tanítványai tették. Szemléljék őt, hallgassák őt, és fogadják be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Az igazi egészség és teljesség abban áll, hogy jelen van bennünk Isten szeretete. Majd Péter apostol példáját is a hívek elé állította. Gyengességei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát, és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Segítsük egymást abban, hogy fölfelé tudunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, mondta a püspök. Május 6-án tette le esküjét a svájci gárda 28 újonca, akiket 14. Leó pápa örömmel és hálával köszöntött a csütörtöki audiencián, adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szent Atya köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 éves szolgálattal ma is őrzi Péter utódját, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Szolgálatukat alázat és diszkréció jellemzi. A gárdisták szolgálatának kulcsa a hit és a barátság, értékein alapuló kötelesség és a tisztelet, fogalmazott a pápa. Maguk is megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket, miközben őrt állnak. A szépség pedig Istentől ered és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárda küldetése elsősorban katonai jellegű, ám nem választható el az életszentségre való hivatástól, amire minden megkeresztelt meghívást kapott, mondta köszöntőjében Leó pápa. Az Esztergom budapesti főegyházmegye szervezésében ad otthont a közösségek napjának a bazilika előtti tér és környéke Esztergomban május 25-én, pünköst hétfőn, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. Írja a főegyházmegye. A programsorozat ünnepi szentmisével kezdődik a bazilikában, 10 óra 30 perckor, melynek során átadják az idei Szent Adalbert díjakat. A látogatók Petrás Mária és barátai előadását, Lackfi János tanúságtételét, Szalkói Ági és zenekara koncertjét is meghallgathatják. Délután is gazdag program várja az érdeklődőket. Bemutatásra kerül a Dávid című alkotás és a Romzsa Tódor című film is. Speciális gasztropont lesz a gasztronómia és a történelem iránt érdeklődők számára. A nap folyamán lehetőséget biztosítanak szentgyónásra és szentségimádásra. A sátrakban az egyházmegyei közösségek mutatkoznak be saját programjaikkal. A hírszerkesztő Kovács Nép Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
5: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

Krisztus csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

0: Újjongva köszöntsük Urunkat, aki a földről felmagasztalva mindeneket magához vonzott, és mondjuk, Krisztus, Te vagy a dicsőség királya. Urunk Jézus, dicsőség királya, bűneinkért egyszer s mindenkorra felajánlott engesztelő áldozat, aki győzelmesen atyád jobbjára emelkedtél, add meg az örök dicsőséget azoknak, akiket megszenteltél.
1: Krisztus, Te vagy a dicsőség királya.
0: Örök főpapunk, üdvösség szerzője, aki mindenkor élsz és közben jársz értünk, üdvözítsd hozzád esteklő népedet.
1: Krisztus, Te vagy a dicsőség királya.
0: Te kínszenvedésed után megmutattad, hogy élsz, és 40 napon át megjelentél apostolaidnak. A mai ünnepen erősítsd meg hitünket.
1: Krisztus, Te vagy a dicsőség királya.
0: Te a szent lelket ma megígérted apostolaidnak, hogy tanúid legyenek a föld végső határáig. Támogasd a szent lélek erejével a mi tanúságtételünket is.
1: Krisztus, Te vagy a dicsőség.

Mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele a mi fölemelkedésünk. Ahová ugyanis a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test az egyház reménységben.

0: A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

az áldás gondolatokat hallják. Forduljon feléd Isten szerető tekintete, vegyen szállást szívedben, új öröm innen és túl a határon, a határaidon erősítsen a bizonyosság, Isten a határtalan jóság melletted áll. Forduljon feléd Isten irgalmas tekintete, őrizze meg szívedet bátor bizalomban, hisz nem kell félned soha többé. Tetteidnek ő adjon igaz utat s alázatot, gondolataidnak nyíltságot és tisztaságot. Forduljon feléd Isten kegyelmes tekintete, találd meg helyedet a szeretet, világot átfogó nagy összefüggésében. Légy jó akarat, támasz, mosoly és köszönet. Az ő szeretetéből élő emberséges ember, Isten mély békessége járjon át. A megfeszített és feltámadott Krisztus vezesse minden napod, teljes életed, a lélek áldásaival legyen gazdag.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek. Az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a Fatimai Szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
1: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
0: Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát, hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
1: In quanto poi è la credente per antonomasia,
0: in cui Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívüli élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. Visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösség terv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
1: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
0: A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária a megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűzanyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul.
1: Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria.
0: Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét, melyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak végtelen szeretetére? Az egyház élő részének érzem magam engedelmesen az Istentől kapott lelki pásztoroknak? Úgy tekintek Máriára, mint az egyház példaképére, kiváló tagjára és anyjára, és kérem őt, hogy segítsen nekem fia hűséges tanítványává lenni? Kedves testvérek! A Szentlélek, mely leszállt Máriára, és akihez alázatosan és bizalommal fohászkodunk, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot, növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anyaszent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
1: Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
2: Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéshez. A vatikáni könyvkiadó 100 éves működése során 9 pápát szolgált, terjesztve tanítóhivatalukat, hozzájárulva az evangélium terjesztéséhez szerte a világon. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az audiencián, amelyre a kiadó centenáriuma alkalmából került sor. A Szent Atya az alkalmat egyfajta családi ünnepnek nevezte. Felidézte, hogy a vatikáni könyvkiadó 1926-ban függetlenné vált a jóval régebbi, eredetileg 1587-ben alapított vatikáni nyomdától. Ezután 3 rövid gondolatot fogalmazott meg a könyvek és az olvasás fontosságáról. Először is a Szent Atya rámutatott, hogy a könyvek lehetőséget kínálnak a gondolkodásra. Különösen a digitális korban a könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott, redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leo azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leo pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leo pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a Vatikáni Könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leo megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.
3: Leo pápa üzenete, a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követő évben alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leo pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin-Amerika 300 legjobb egyeteme közé soroltak. 1965. augusztus 1-én a Bolíviai Katolikus Püspöki Konferencia joghatósága alatt Gennaro Prata Volo szarizi érsek alapította. A Katolikus Egyetem alapításának 60. évfordulója alkalmából a Szent Atya szeretettel köszönti az intézmény tagjait. Az elmúlt 60 évre emlékezés lehetővé teszi, hogy fel- és elismerjük azt a gyümölcsöző utat, amelyet az egyetem megtett az egyház és a társadalom szolgálatában. Az egyetem legmélyebb valóságában nem korlátozódik pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. A bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújtott különféle szolgáltatások révén. Ahogy ezt egykor Szent II. János Pál pápa ex corde ecclesiae apostoli konstitúciójában meghatározta. Az egyetem tehát azért létezik, hogy elősegítse a személy átfogó képzését, mivel az igazi nevelésnek elő kell segítenie az emberi személy képzését, mind végső célja, mind a különböző csoportok javára, amelynek ő maga is tagja. Ebben a keretrendszerben harmonikusan ápolják az intellektuális és erkölcsi képességeket, a felelősség tudatos szabadságot és a közjó iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetben a bolíviai egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik: Veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólón összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szentatya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszik. A kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányulnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a Bolíviai Katolikus Egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a Veritas in Caritate, az igazság a szeretetben motto továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és egy olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogságos Szűz Mária, a bölcsesség szége anyai közbenjárására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződer Mária. Bibliák a Győri Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményéből. Könyvek könyve kiállítás Győrben. A kiállítás megtekinthető 2026. április 27-től augusztus 30-áig. Helyszíne Győri Egyházmegyei Könyvtár díszterme, Győr, Gutenberg tér 2. 400 évvel ezelőtt jelent meg az első teljes magyar nyelvű katolikus Biblia, melyet 1605-ben kezdett el fordítani a latin Vulgata alapján Káldi György jezsuita szerzetes. A jubileumi évforduló alkalmából a Győri Egyházmegyei Könyvtár reprezentatív válogatást állított össze Biblia gyűjteményéből. Az Egyházmegyei Könyvtár nyitvatartási idejében a kiállítás április 27-től augusztus 30-áig 10-12 és 14 órakor kezdődő turnusokban tekinthető meg. Maximális létszám 15 fő. Regisztráció a vezetésekre szentlászlólátogatóközpont@gmail.com. Minden jelentkezést visszaigazolnak. További információ Szent László Látogatóközpont www.kaptalamdom.hu oldalon, illetve a 30-255-1363-as telefonszámon érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Orgonák éjszakája programon belüli koncertek. 2026. május 23-án szombaton 19 órakor a Jászberényi Református templomban. Változatos program a barokk orgonamuzsika darabjaiból válogatva, az orgonatanszak növendékeinek főszereplésével. Közreműködik a Palotási János Zeneiskola orgonatanszaka és tanára dr. Réz Lóránt és vendégei. Előadók: dr. Réz Lóránt orgona, illetve a Palotási János Zeneiskola orgonatanszaka. A műsor: a legszínesebb barokk orgona művek. A budapesti belvárosi Ferences templomban 19 óra 30 perckor veszi kezdetét Anna Lapkauskava és Szilágyi Gyula közös koncertje. A műsorban felcsendülnek Bach, Dupré, Gilman, Lübeck, Mozart és Vajda művei. 20 órakor Pécsett, a Szent István templomban Timkó János Pál orgona koncertjét hallgathatjuk meg. A repertoárban Bach, Gárdonyi, Mendelszohn, Vajda darabjai szerepelnek. A koncertekre a belépés ingyenes. Az eseményt a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatja. Szent Rita búcsú. Szent Rita búcsú 2026. május 17-én vasárnap 9, 11 és 17 órai ünnepi miserenddel, rózsaszenteléssel és Szent Rita erekével való áldással a Szent Rita templomban, Budapest 8. kerületében, a Kun utca 5 szám alatt.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét Palánki Ferenc püspök. Megújult formában kapható Gyökösi Endre 2-3-asban című népszerű kötete. Honfoglaláskori lelet együttes mutat be a Magyar Nemzeti Múzeum. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Szent László Imaszövetség tagjai azért találkoztak Fehérgyarmaton május 7-én, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Írja a Magyar Kurír. A szentmisét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. Beszédében a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy figyeljenek Jézusra, miként az utolsó vacsora termében tanítványai tették. Szemléljék őt, hallgassák őt, és fogadják be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Az igazi egészség és teljesség abban áll, hogy jelen van bennünk Isten szeretete. Majd Péter apostol példáját is a hívek elé állította. Gyengességei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Segítsük egymást abban, hogy fölfelé tudunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, mondta a püspök. Gyökösi Endre református lelki pásztor, pásztorpszichológus 2-3-asban című könyve megújult formában jelent meg az Új Ember kiadványok sorozatában. Írja a Magyar Kurír. A megújult kötet borítóját Klesic Piroska grafikus művész készítette. Gyökösi Endre a pasztorál pszichológia hazai úttörője. Pszichológiát és pedagógiát is végzett. Budapesten, Debrecenben, Bázelben és Zürichben tanult. Lelkészi szolgálatát a Kálvin téri gyülekezetben kezdte, majd 40 évig az Újpest Újvárosi Református Egyházközösségben szolgált. Részt vett az Országos Gyermekmisszió alapításában. 1950-től a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanított. Nyugdíjasként is hirdette az igét. Számtalan lelki témájú könyvet írt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia 10 doktorává avatta. Újpest kerület pedig az Ad Honorem Újpest díszpolgári emlékéremmel tüntette ki. 1997-ben hunyt el. Övszerkezet és tarsolylemez a honfoglalás korából címmel nyílt meg a májusi hónapok kincse kamaratárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Írja az MTI. A kiváló állapotban fennmaradt honfoglaláskori leletekre Bács-Kiskunvár megyében leltek. A régészeti feltárásokon három a 920-930-es években elhunyt harcos sírjából kerültek napvilágba a jó állapotú leletek. Az új lelőhelyet a Kecskeméti Múzeum régészeti programjának önkéntesei fedezték fel. A leggazdagabb leletet egy magasrangú 17-18 éves harcos sírjában egyedi selyemővén találták, melyen aranyozott ezüst csüngős veretek sorakoztak. Jobb oldalán ezüst lemezzel díszített tarsoly függött. Az övveretek környezetében a ruházat, az öv és a tarsoly szerves részei olyan jó állapotban maradtak meg, hogy eredeti helyzetben emelték ki őket a régészek. A tárlat június 7-ig látogatható. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Szíved minden bizalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igen hagyatkozz. Minden utadon próbáld fölismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet. Példabeszédeknek a harmadik fejezetéből az 5-6-os vers. Most, ahogy hallgatom Fábri Kornél atya podcastjét, bennem most ez a gondolat, hogy ez a szentírási rész hatott a legjobban. Sokat járok vidékre, és ez nagyon jó autópályán megyek, akkor meghallgatok egy-két részt belőle. Terveztem, hogy végig kéne olvasni a Bibliát. Sose vettem rá magam, de így most, hogy a Kornél atya felolvassa, és még magyarázatot is ad hozzá, ez nagyon jó. Ez a szentírási rész pont nagyon jól jellemzi a megtért embernek az útját talán. Amióta én ezen az úton járok, azóta nagyon sok szituációban láttam, hogy tényleg megoldotta helyettem a problémát, illetve nem helyettem, hanem adott olyan sugalmazást Isten, hogy megoldottak azok a nehézségek, amikkel küzdöttem, vagy segített megoldani ezeket a nehézségeket. Talán egy jó példa az életemben a gondviselésről, amikor a házasság előtt megkaptam a keresztség a bérmálás szentségét, én mindig azt mondom, hogy ilyen csomagot kaptam, akkor ez még számomra nem jelentett semmit, de idővel biztos vagyok benne, hogy működött bennem, és ezért vagyok most ezen az úton. És a szentségeket kiszolgáltató atya mondta, hogy hát végül is a feleségem kezébe helyez engem, mint hívő ember kezébe, hogy ő tereljen ezen az úton, és hát tűnik, hogy sikerült.
1: Cseres Zoltán akolitus gondolatait hallották.

0: világidőkényedő rokítéletét és kulturális szerepvállalását. Most pedig hallgassuk meg a nap evangéliumát, melyet felolvas Varga Dániel, magyaráz Brückner Ákos elődatya.
1: Evangélium Szent János könyvéből. Rövid idős már nem láttok, ismét rövid idős viszont láttok. A tanítványok közül néhányan elkezdtek tanakodni, mit akarhat ezzel mondani, rövid idő és már nem láttok, ismét rövid idő és viszont láttok. És hogy az atyához megyek. Így töprengtek. Mi az, hogy rövid idő? Nem értjük, mit akar vele mondani. Jézus észrevette, hogy meg akarják tőle kérdezni, ezért így szólt hozzájuk. Azon tanakodtak egymás közt, hogy azt mondtam, rövid idő és már nem láttok, ismét rövid idő és viszont láttok. Bizony-bizony mondom nektek, ti sírtok majd és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Szomorkodtok, de szomorúságotok örömre változik. Magyaráz Brückner Ákos előciszterci atya.
2: Szeretetek, köszöntöm mindjárt, és először is ott állunk meg, hogy ma tulajdonképpen Jézus megbemeltek a napját ünnepelhetnénk az üsztörténeti rend és a világjelző számtanpontjával együtt. Tehát mivel társadalmokból a mai élet sürgetése folytán, még ma munkanap van, majd vasárnap lesz a megmenetlen ünneplése. Tehát ma egy húsvéti időben való csütörtököt veszünk, és ebben olvassuk Jézusnak a búcsú beszédének a 16. fejezetét. Persze gondoljunk arra, hogy egy ebben a helynek megvan maga súlya is, azt jelenti, hogy hol miként hangzik el. Érdemes erre odafigyelni, hogy egyáltalán mindek a maga helyén nagyon nagy jelentősége van. A búcsú beszéd csak Jánosnál szerepel, János evangélistánál, és három fejezet plusz a főpap íma. A három fejezetből az első a Szent Háromságnak a benső titkát tárja föl. Rendkívül mély, elmúlt vasárnapokon erről elmélkedtünk, hihetetlen mély. A második tulajdonképpen a szőlőt hasonlattal az embernek az Isten való kapcsolatát, az igazi szeretetben való életet mondja el, vagy fejti ki, hát nagyon tanulságos, rendkívül lényeges. Az egész búcsú beszél, hogy Jézus halála tudatában, közvetlen az utolsó vacsora utánra van téve Jánosnál, ide helyezte ezt az egész beszélgetést, és ott mondja el, hogy a vacsora után egy ilyen kifele menete közben ezeket az elmondott tanításokat. És a harmadik ilyen fejlet, a 16., az már a búcsúzkodás. És ebben a Szentléleknek a szerepe nagyon szépen megrajzolt. Itt látjuk legjobb, hogy milyen messze mondja Jézus, hogy jobb, ha ő elmegy, mert akkor tudja a Szentléleket elküldeni, elgondolkodott a mondat. És utána jön egy ilyen nagyon érdekes sejtetés, egyben nagyon nagy megerősítés, hogy viszontlátás, vigasztó reményé, ez egy kis idő, amíg őt elvesztjük, kis időig nem látjuk, és utána majd látni, hogy örömet okoz nekünk. Érdekes ez végig gondolni. Ez a kis idő ténylegesen modikum, nekem egy szerzetes rendi ajándék is, hogy a lelki vezetőm annak én, de a Lórán, hogy megértette velünk azokban a súlyos időkben, hogy minden csak kis idő, a Földön tulajdonképpen számos minden kis idő. Visszatér a Jézus helyzetére, ő ezzel például előkészítek, hogy elszöktek a keresztrefeszítés kinyáltó János kivételével, meg ugye nagyon nagy zavarban voltak, ők is következhetnek, hasonló megtorlásra lehet részük. Hát ilyenben készül őket föl, csak kis idő az, ami nagyon szorongató, és az is érdekes ellentmondás, hogy mi akkor ugye nagyon sírunk, vagy gondolkodunk, vagy aggodalmaskodunk, a világ pedig nevet és örül. Hát ez sokszor van az életben így. És az egész fejezet végén, mikor kis idő után Jézus meg fogjuk látni, erre céloz, de csak sejtetően, akkor utána szerepel egy nagyszerű hasonlat, hogy az anya is így várja a gyereket. Érdekes dolog, hogy ma éppen, ma reggel a Kossuth Lázsóban pár perc előtt erről beszélünk, milyen egy szülőszobát megnézni leendő anyának, hogy hozzászokjon. Hát ugye ez csak egy hasonlat, de nagyon szép hasonlat. Mindes az ebben sokszor vagyunk így, hogy amíg megszületik egy jobb helyzet, addig az ember sokat kell szenvedni. Szívből ki, hogy legyen ez ilyen erőtarték számunkra, amikor szükség van, amikor ránk tör a vihar, a sötétség, a szenvedés, hogy az mindez a földön, minden csak kis idő. Nem érdemes túlságosan túlragozni. Utána jön az, amikor azt mondjuk, Jézus az Úr, Krisztus az Úr, vagyis Jézusról elmondjuk, hogy ő a maximum, a Jahvénak megfelelő szó, ez a kürios, hogy Jézus az Úr. Tehát, hogy végül is ővé az igazság, ővé az jövő, benne van a jövőnk, benne van az örök élet, benne van az életnek az értelme. Szívből kívánom, ezt elmélkedjük már tovább. Lehet, hogy ki is próbálhatjuk majd.
3: Köszönjük Brückner Ákos előadatjának az evangéliumhoz fűzött magyarázatát. Kedves hallgatóink, a mai napindító adásunk is része annak a tematikus adásmenetnek, melyben a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádióknak gyűjtünk. Ezek a rádiók nem csak hitükben, de magyar identitásukban is erősítik hallgatóikat. Működésük azonban, mint a világ összes Mária rádiója, támogatásra szorul. Így kérjük hallgatóinkat, hogy imádsággal és lehetőség szerint anyagiakkal is támogassák ezeknek a rádióknak a működését. Támogatást többféleképpen lehet adni. Banki utalással a bankszámlaszámot a mariaradio.hu-n a Mária Rádió honlapján, a támogatás menüben, valamint a rádió havi újságjában található. Csekket igényelni a 061-999-4430-as telefonszámon lehet. Kérjük, a közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel a Mariaton szócskát, így juthat el a megfelelő helyre az adomány. Köszönjük! Most pedig hallgassuk meg Szabó Gábornak a Breezin című számát, egy igazi kis instrumentális zene a reggeli elmélkedéshez.

0: Hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A mai adásunk nem mindennapi, hisz a Felvidéki Mária Rádiónak gyűjtünk támogatást. Éppen ezért mai vendégem Lépes Lórán Tatya, aki a Felvidéki Mária Rádió igazgatója. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Lórán Tatya.
1: Amen, szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm a szolgálatotokat.
0: Mi is nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Így egy kicsit távolabbról közelíteném meg a témánkat, és arra lennék kíváncsi, hogy önnek mit jelent kisebbségi magyarnak lenni, és katolikusnak Felvidéken?
1: Ugye ezek nagyon nehéz kérdések. Nem is azért, mert nehéz volna ezekre válaszolni, hanem úgy, ahogy a hitünk azon nagyon mélyen ott van a szívünk mélyén, és oda tartozik az identitásunkhoz, valahol ott van a mi anyanyelvünk is. Tehát azt látod, hogy anyaországiak annyira nem érzékelik, mert teljesen természetes számukra, de a kisebbségben élő emberek számára ez nagyon fontos, mert hozzá tartozik az mindennapi életükhöz is, úgy, ahogy a Krisztushoz való kapcsolatunk, a keresztségünk által. Tehát hasonlóképpen az a közeg, amelyben születtünk, az anyanyelvünk, a magyarságunk, az is ott mélyen gyökerezik a szívünkben, és mind a kettő nagyon fontos így számunkra ennek megőrzése, és hát azért is jött létre 14 évvel ezelőtt a Felvidéki Mária Rádió, hogy ezeket az értékeket erősítsük az emberi szívekben, tehát a Krisztushoz való ragaszkodásunkat, a keresztény gyökereinkhez való hűséget, és az anyanyelvünkhez való hűséget természetesen.
0: Szóval jól értem, akkor így az anyanyelv az a legmélyebb kapcsolódási pont ebben.
1: Hát anyanyelve is a keresztény hitünk. Tehát nem szerencsés talán ilyen kérdést, tehát arra válaszol, hogy most mi a többen, mind a kettő egyformán fontos. Tehát amúgyan fontos a keresztény hitünk, a Krisztushoz való ragaszkodásunk, hasonlóképpen ott van az anyanyelvhez való ragaszkodásunk is. Tehát mind a kettő egyforma fontos, így nehéz volna erre kérdést, erre választani, melyik a fontosabb, mert mind a kettő szerintem úgy egyformán ott van mélyen, és az lényegünkhöz, a identitásunkhoz tartozik.
0: És hogyan tudja megőrizni, még a nehéz időkben is, mondjuk a hitét és a kitartását ebben?
1: Igen, hát a hitünk megőrzése, ugye azért vannak egyházközségek, vannak templomok, és hát ahol tudunk találkozni, megélni a hitünket közösségben, a szentírás olvasása, a szentségekhez való járulás, ez mind-mind abban segít bennünket, hogy a Krisztushoz való kapcsolatunkat ápolni tudjuk, és hiteles keresztényként tudjunk élni a minden napokban, és hát ebből tudunk meríteni erőt a nehezebb időszakokban is, amikor különböző próbatételekkel átvészelnünk, illetve különböző kereszteket, nehézségeket hordoznunk vagy megoldanunk, akkor pontosan ebből a Krisztushoz való hűségből tudunk meríteni a mindennapi kereszthordozáshoz. És ez, ahogy említetted is, ott van, tehát ami a anyanyelvünkhöz való hűséget is jelképezi és megadja. Tehát a kisebbségben élőnek ez is nagyon fontos. Bizonyára az anyaországban is ott lehet, hogy ott kevésbé tudatosít ezt valaki, mert teljesen természetes, míg ott, ahol kisebbségben élünk, és főleg ott, ahol szórványban élnek, tehát mi Komárom környékén azt mondhatjuk, hogy mi többségben mi magyarok élnek, de mondjuk Nitra környékén, Zoboralján, ahol már tényleg szórványban élnek a magyarok, és ott megőrizni a magyarságukat, az anyanyelvükhöz való hűséget, az tényleg sokkal nagyobb kihívás számukra.
0: Egészen különlegesnek érzem így, ahogy így elmeséli azt, hogy így meg lehet őrizni a nyelvet a mindennapokba. És ha már így a vallás szóba jött, egy kicsit átterelném a témát a Mária Rádióra, és elmesél nekem, hogy miért és hogyan lett a Felvidéki Mária Rádió igazgatója?
1: Az a helyzet, nem igazán jól értem a kérdést, csak úgy ilyen foszlányot értettem, de jól értettem így a Mária, Felvidéki Mária Rádióhoz kapcsolódott a kérdés. Tehát ugye 14 éve ezelőtt indult a Mária Rádió, egyébként most ünnepeltük szombaton a születésnapunkat, egy ünnepi szent misét.

0: megoszlik az emberek számának az aránya, tehát ilyen módon nagyobb kihívást jelent ez számunkra, hogy a rádió életben tudjuk tartani, tudjuk működtetni, de úgyis úgy gondolom, hogy amikor a számokat nézzük, akkor így arányosan valójában nem panaszkodhatunk, hiszen a felvidéki magyarok is azért megteszik, amit meg tudnak tenni, természetesen arányosan ahhoz, hogy mennyi, hány magyar él itt felvidéken. Tehát tényleg úgy gondolom, hogy megteszünk mindent, amit meg tudunk tenni, és ezúttal is szeretném megköszönni ezt az összefogást. És ugye mivel most a Mariaton napjai alatt most összefog a négy magyar nyelvű Mária Rádió, a magyarországi, az erdélyi, a felvidéki és a délvidéki, tehát ezúton is szeretnénk megköszönni ezt a segítséget, ezt a összefogást, ezt a támogatást, ezt nagyon is érzékeljük, ahogyan ugye Szent Pál is írja korintusiakhoz itt levelében, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Tehát ezt mindig is megtapasztaltuk a Magyarország, az Erdély Mária Rádió részéről is, hogyha valami nehézség, baj van, akkor mindig ezt az összefogást, ezt a szeretetet, az odafigyelést megtapasztaltuk, és ezt azúton is szeretnénk megköszönni, akár az imádságokat, de akár az anyagi támogatást is, ami ebből az összefogásból jön létre. Ezt nagyon szépen szeretnénk megköszönni. Jó Isten áldjon meg mindenkit, bármilyen áldozatot is hozott ezért az összefogásért.
1: Szerintem ebben is lehet igazán érezni így Istennek a munkáját, és hogy mindig számíthatunk rá, és megoldja, hogy a problémáinkra találjunk megoldást.
0: A Mária Rádió gondviseli és rádiója, tehát nem üzleti vállalkozás, hanem hitből fakadó misszió. Isten a hallgatóknak lelkűségén keresztül gondoskodik róla. Tehát eszembe jutnak Szent Második János Pál pápa szavai, ne féljetek, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt, minden adomány annak a jele, hogy bízunk Istenben, aki soha nem hagyja magára azokat, akik az ő ügyét szolgálják.
1: Igen. És milyen szerepet játszik a Mária Rádió a felvidéki magyarság életében?
0: Igen, a felvidéki Mária Rádió 14 éve azért jött létre, hogy erősítse a keresztény gyökereinket és az anyanyelvünkhöz való hűséget. Tehát ugye 14 éve, amikor gondolkodtunk azon, hogy kell-e indítani felvidéken is egy magyar nyelvű Mária Rádiót, akkor valójában az volt egyértelmű válasz, hogy igen, természetesen szorosan együttműködünk a magyarországi, az erdélyi és a délvidéki Mária Rádióval, akár műsorok szintjén is vannak közös műsoraink, vagy tudunk egymásnak, tehát műsorokat is tudunk cserélni, ez is nagyon fontos, hiszen ugyanazt a nyelvet beszéljük, és ezért van erre is lehetőség, mert nagyon szépek azok az alkalmak, amikor összekapcsolódik a négy magyar nyelvű rádió, amikor közös szentmisét, hittanórát vagy rózsafüzét közvetítünk, illetve tegnap ugye, amikor Fatimából közvetítettünk szentmisét, vagy a Világcsalád által szervezett rózsafüzét, ez is ennek köszönhető, hogy a Magyarország, illetve az Erdélyi Mária Rádió biztosította a tolmácsot, és akkor a többi rádió is át tudta venni, és mindannyiunk lelkiépülésére szolgálhatott ez. Tehát a felvidéki Mária Rádiónak is az a küldetése, mivel mi vagyunk valójában Szlovákiában az egyetlen olyan rádió, amelyik 24 órán keresztül magyarul sugároz. Tehát van egy Szlovák Rádió magyar adása is, amely 12 órát sugároz, de valami mi vagyunk az elsők, akik tehát éjjel-nappal sugárzunk, tehát 24 órán keresztül naponta, és ezért is sokan hallgatnak minket, és örülnek, hogy vagyunk, és örülnek annak, hogy nagyon sok imádságot közvetítünk, tehát jött a visszajelzés, hogy örülünk annak, hogy nem csak az imádságról beszélnek, hanem imádkoznak is. Tehát ennek mi örülünk ilyen visszajelzéseknek, hogy igénylik a hallgatók, igényelnek bennünket, igénylik, hogy a keresztény üzenet eljusson hozzájuk, és lehetőleg anyanyelven, tehát ez minden esetre ezzel kapcsolatban mindig pozitív visszajelzéseket kapunk.
1: Melyek a leghallgatottabb műsorok, amik a legnagyobb népszerűségnek örvendenek?
0: Igen. Ami nagyon érdekes, és ezen mindig meglepődünk, a

0: mindig a szerzmisét hallgatják legtöbben. Valaki azt gondolná, hogy valami mást, de tényleg, hogy a szentmisét és a rózsafüzét nagyon sokan hallgatják. Nem tudom, lehet, hogy azt mondhatnánk, hogy ez logikátlan, mert a rózsafüzét tudja valaki otthon is egyedül imádkozni, de az a tapasztalat, hogy a rózsafüzét és a szentmisét olyankor legtöbben hallgatnak minket. Ugye hát gondolnunk kell az idősekre, a betegekre is, akiknek valójában a Mária Rádió az egyetlen kapcsolat az egyházzal, akiknek nincs lehetőség személyesen elmenni az Isten házába, tehát tudnak imádkozni, tudnak énekelni a rádióval együtt, tehát a templomi énekekkel, és vagy akik már nagyon idősek, mondják is, hogy ők imádkozzák a rózsafüzét, de már összekeverik a titkokat is, és azért, hogy milyen jó nekik, ha van valaki, aki a stúdióban, vagy valamelyik imacsoport vezeti ezt az imádságot, és ő neki valójában nem is kell azon, hogy gondolkodni, és titkot imádkozzuk, hiszen az imádkozó imádságvezetők azok amúgy is mondják, ők csak így be tudnak így kapcsolódni, és valójában ilyen Isten jelenlétét tudjuk nekik így ilyen módon előteremteni, hogy segítünk nekik abban, hogy Isten jelenlétébe tudják helyezni magukat, gondoljanak a jó Istenre, beszélgessenek vele, hiszen ez az imádság.
1: Azt, tehát ez tényleg meglepett engem is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és elfogadta a felkérésünket. További szép napot kívánok!
0: Nagyon szépen köszönöm én is ezt a kedves beszélgetést, a szolgálatotokat, és szeretném ezúton is megköszönni a Négy Magyar Nyelvű Mária Rádiónak az összefogását, segítségét, támogatását. Jó Isten áldjon be benneteket!
1: Dicsértessék! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napinító műsorát hallgatják. Az imént Lépes Lóránt atyával beszélgettem, a Felvidéki Mária Rádió igazgatójával. Most pedig ezzel kapcsolatban egy kéréssel fordulok Önökhöz. A délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók nem csak hitükben, de magyar identitásukban is erősítik hallgatóikat. Működésük, mint hallhatták, támogatásra szorul. Kérjük hallgatóinkat, hogy imádsággal és lehetőség szerint anyagi segítséggel támogassák működésüket. A támogatás többféleképpen adható. Egyrészt lehet banki utalással, az ehhez szükséges bankszámla számunk a Mária Rádió honlapján, a támogatás menüben vagy a havi újságunkban olvasható. Másrészt csekken is lehet, csekket igényelni a következő telefonszámon lehet. 061-999-4430. Kérjük, hogy a közlemény rovatba minden esetben tüntessék fel Máriaton. Minden imát és támogatást nagyon szépen köszönünk, hálásak vagyunk, hogy támogatnak minket. Most pedig ennek fényében hallgassuk meg a Gimes együttestől a Készfogás című számot.

0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Mária Rádió reggeli napindító műsorát hallgatják. Én Kovács Marcell vagyok, a székesfehérvári Ciszterci Szent István gimnázium 12. osztályos tanulója. Itt van velem a vonalban Szabó Zsolt, a felvidéki Mária Rádió elnöke. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hogyan és miért döntött úgy, hogy elvállalja a felvidéki Mária Rádió elnöki tisztségét?
1: Hát valójában ennek egy nagyon érdekes története volt, ugyanis én nagyjából 12 évet értem meg, hát azelőtt is mondjuk hittem Istenbe, de inkább csak akkor, amikor szükségem volt a segítségére, és akkor imádkoztam, viszont történtek olyan események az életemben, amelyek hát rávezettek arra, hogy a jeleket kaptam szó szerint, hogy itt az idő megtérni. És hát ezután, a megtérés után ismerkedtem meg a Felvidéki Mária Rádió csapatával. Elkezdtem őket látogatni. Először hát megválasztottak tagnak, később fél évére rá elnökségi tagnak, és rá fél évére, ennek már 8 éve Lépes Lóránt atya nézőszemközti beszélgetés közben azt mondta, hogy hát örülnének, ha elvállalnám az elnöki, önkéntes elnöki funkciót. Hát én kicsit megijedtem, megszeppentem, és kértem tőle 3 nap gondolkodási időt. Mondta, hogy rendben van, viszont még aznap este, ahogy gondolkoztam, mind amikor az ember kap egy ajánlatot az életben, és akkor így mélegeli, hogy most akkor ez jó, nem jó, mivel jár, milyen felelősség, stb. Viszont abban a pillanatban szó szerint a Szentlélek hát megszólított, és azt sugallta, hogy hát ez nem arról szól, hogy én mostan 3 napig gondolkozzak ezen. A Szűz Mária se nem azt mondta az angyalnak, hogy hát gyere vissza 3 nap múlva, majd addig átgondolom, hogy mit is akartok tőlem, hanem azonnal igen mondott. És akkor ebben a pillanatban fogtam a telefonomat, és megírtam Lóránt atyának, ha a közgyűlésen úgy fogják gondolni, akkor én ezt örömmel elvállalom, hiszen ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Természetesen akkor még nem tudtam, hogy mibe vágom a fejszémet, de a Jóisten megsegített, és hát hál' Istennek tudtunk elérni a lehetőségeinkhez mérten nagyon szép eredményeket.
0: És hogyan látja ön a Mária Rádió szerepét a felvidéki magyar közösség megmaradásában?
1: Hát egyértelműen meg vagyok győződve, hogy a Mária Rádió, Miriam, most ha felvidéket vesszük, akkor nagyon komoly közösségépítő szerepet vállal magára. De én ezt kiegészíteném azzal, hogy nem csak közösségépítő, hanem közösség megerősítő és közösség összetartó ereje van. Tehát mi támaszt tudunk nyújtani a felvidéki magyarságnak a mindennapi sajnos problémák leküzdése érdekében, és hát mint volt régebben aktív versenyszerű kajakos, gyakran szokom mondani, hogy a Mária Rádió az olyan, mint egy irányító toronya tengeren, mindig mutatja az utat, a helyes utat, akkor is, ha jó idő van, akkor is, hogyha rossz idő van. Idézném Potápi Árpád államtitkár urat, nyugodjon békében, egyik média konferencián említette, hogy a külhoni média képviselői a magyarság végvárai. Tehát nagyon komoly a feladatunk nekünk is, mint Mária Rádió Miriamnak. Talán kimerem jelenteni, hogy nem csupán a felvidéki magyarság életében, hanem az összmagyarság életében, hiszen mi egy egészet alkotunk Magyarországgal, erdélyi magyarokkal, délvidéki magyarokkal egyetemben. És amire, hát ugye szó jó értelmében vagyok büszke, de hát nyilván dicsőség Istennek, mert neki tartozunk hálával és a szüzanyának, hogy be tudtuk bizonyítani a felvidéki magyarságnak azt, hogy egyrészt merjünk nagyot álmodni, és ha Isten áldása van ezeken a célkitűzéseinken, akkor az sikerülhet. Ez mindenképpen úgy gondolom, hogy sikerült, és bebizonyítottuk azt, hogy Hát ugye sajnos sok kellemetlenség érte a felvidéki magyarságot a nem is olyan régi történelem során, de bebizonyítottuk azt, hogy ezt a sok negatív dolgot le tudjuk magunkról rázni, és egy szent cél érdekében össze tudunk fogni. És ezért nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek és a Szűzanyának egyaránt. De természetesen ki kell fejeznem a hálámat a magyarországi és az erdélyi Mária Rádió hallgatóinak és képviselőinek egyaránt. De ugye itt van egy 4 magyar nyelvű Mária Rádió csoport, ahol tartozik a délvidéki Mária Rádió is, de be kell vallanunk, hogy a zászlós hajó az a magyarországi és az erdélyi rádió.
0: Ha már a Mariaton keretein belül vagyunk most itt, hadd kérdezzem meg, hogy jelenleg a felvidéki Mária Rádiónak mik a legnagyobb anyagi gondjai, mik jelentenek a legnagyobb kihívást a fennmaradásban?
1: Hát lényegében miután megválasztottak önkéntes elnöknek, ugye régen volt, amikor versenyszerűen kajakoztam, de a versenyszellem az megmarad az emberben, legalábbis bennem megmarad. És én akkor azt mondtam a kollégáknak is, és hát a hallgatóknak is, hogy szeretném elérni, hogy legyenek saját Szlovákián, saját 24 órán keresztül magyar nyelven sugárzó vételkörzeteink. Ezt hát annak idején nem, talán nagyon kevesen hitték el, talán senki, csak én, mert én még mondtam nekik, hogy de nekem ezt a Szent Élek súgta, és ez így lesz, és hála Jóistennek tényleg most rendelkezünk 4 saját frekvenciával. Na most kicsit talán csalódott vagyok, vagy nem biztos, hogy értem az összefüggést. Én úgy gondoltam, hogy ha lesznek saját vételkörzeteink, és ebből némely tényleg olyan térségben van, ahol hát nagyon fogyóban van a magyarság, és most finoman fejeztem ki magamat, akkor az ottani magyar hallgatók össze tudnak úgy fogni, hogy az egyes vételkörzetek hát önellátók legyenek, hogy fent tudják magukat tartani. Sajnos ezt nem mondhatjuk el. Hát mostan a legnagyobb kihívást én meg tudom fogalmazni egy szóval, és ez nem csak a jövőt illeti pár hónapon belül, hanem ez már a jelen, sajnos, az pedig a túlélés. Tehát egyértelműen most minden évben mondjuk, hogy igen, nehéz a helyzet, és hol technikára kell, hol valamilyen más, tehát műszaki berendezésre, fizetésekre, egyebekre. Most én nem is mennék bele részletekbe, hanem egyértelműen a túlélés a legnagyobb kihívás. Szeretnénk megtartani a vételkörzeteinket legalább addig, amíg nem jár le a licensnek az ideje, utána majd átértékeljük, de mindenképpen addig szeretnénk megtartani. Persze vannak más terveink is, amelyek már modernabb technológiának köszönhetően tudnák elérni a hallgatókat, de egy szóval ki tudom fejezni, hogy a túlélésért harcolunk most, és nem túlzok.
0: Köszönöm szépen. Sajnos mai műsorunkban egyelőre csak ennyi fért bele, sajnos lejárt az időnk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Hát én köszönöm, én tartozok köszönettel nektek, és kimondottan nagyon jól esett, hogy egy ilyen fiatal, dinamikus, értelmes csapatnak adhattam a riportot, vagyis hát rajtatok keresztül a kedves hallgatóknak. Én nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, nektek is a stúdióban jó erőt, egészséget kívánok, Isten áldjon mindenkit.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Itt volt velünk Szabó Zsolt, a felvidéki Mária Rádió elnöke, akivel rövid beszélgetésünk alatt szó volt a rádiót érintő fontos kérdésekről, illetve a rádióval való személyes kapcsolatáról. Most pedig szeretném felhívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók nem csak hitükben, de magyar identitásunkban is erősítik hallgatóikat. Működésük azonban támogatásra szorul. Kérjük segítséggel támogassák működésüket. Támogatás többféleképpen is adható. Banki utalással, bankszámlaszámunk a Mária Rádió honlapján a támogatás menüben vagy havi újságunkban olvasható. Csekket igényelni a következő telefonszámon lehet. 061 999 4430. Kérjük, hogy a közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel a Mariaton szót. Köszönjük. Most pedig hallgassuk meg közösen Frank Forrest-től az Up című számot. I was down but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió reggeli napindító műsorát hallgatják. Itt van velem Hegyi Lalola tanárnő, akivel a felvidéki és délvidéki magyar irodalmi személyekről fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Sok szeretettel köszöntöm minden hallgatót.
0: Mely magyar írók vagy költők származnak a felvidéki vagy a délvidéki területekről?
1: Több jelentős költő is származik erről a két területről. Felvidékről elsősorban Grendel Lajost és Tőzsér Lászlót, Tőzsér Árpádot érdemes megemlíteni, a délvidéki szerbiai területről pedig Tolnai Ottót, Gion Nándort, valamint Domonkos Istvánt.
0: És hogyan hatott ezeknek a költőknek a művére ez a kulturális háttér, ez a felvidéki és délvidéki?
1: Igazából elmondható mindegyikükről, hogy ez a kettős nyelvűség erősen megjelenik a műveikben. Központi témájuk például a nyelv megőrzése, az asszimiláció kérdése, valamint megfigyelhető, hogy azért hiába magyarul írnak, alapvetően két kultúrában nőttek fel, ezért mind a két kultúra megjelenik.
0: Ezek közül előfordul olyan író, aki mondjuk neki több nyelvű környezetbe kellett élnie?
1: Igen, például Grendel Lajos Pozsonyban nőtt fel, tehát alapvetően mind a két nyelvet beszélte, mind a két kultúrában élt, ezért a műveiben is abszolút érződik ez a kettősség, hiszen hiába mondja azt Kölcsei, hogy nyelvében él a nemzet, ez azt jelenti, hogy magyarul beszélünk, a magyar kultúra részei vagyunk, de ha valaki kettős nyelvű és egy másik országban él, akkor a másik ország kultúrája is megjelenik ezekben a művekben.
0: Milyen szerepet játszott a nemzetiségi hovatartozás a művek témaválasztásában?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, főleg a két világháború közötti időszakot határozta meg. Az volt a legnehezebb időszak, ugyanis Trianon után járunk közvetlenül, tehát technikailag egyik országba se tartoztak már nem magyarok, de még nem szlovákok, nem szerbek. Ezért ez a nyelvmegőrzés, a kultúra megőrzés mindegyikük művében erősen megfigyelhető.
0: És ez a féle irodalom, ez a felvidéki és délvidéki, miben különbözik a magyar irodalomtól?
1: Különösebb különbséget nem tudnék mondani. Talán annyit, hogy bizonyos kifejezések, amik mondjuk a szerbiai magyarokra jellemzők, azok megjelennek, vagy akár a szlovákiai magyarokra, de ez az országon belül is előfordul, hogy tájnyelvi kifejezések megjelennek mondjuk szegedi íróknál.
0: Ide visszatérve a művekben, mennyire gyakran jelenik meg ebben az identitás kérdése?
1: Mint már említettem korábban, ez abszolút egy központi témája, azt hiszem, hogy minden kétnyelvű magyar írónak, aki elcsatolt területen él, hiszen a célja az az íróknak, hogy megőrizzék a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, és ehhez elengedhetetlen, hogy ezt az identitás témakört járjuk körbe. Például van egy regény, Grendel Lajosnak van egy írása, az Éles lövészet, amiben abszolút kitér erre, hogy a történelem, a szlovákiai történelem hogyan alakította az ő szemléletét.
0: Vannak egyébként olyan alkotók, akik mind a kettő, tehát a felvidéki és a délvidéki irodalomhoz is tartoznak?
1: Ezeket, akiket felsoroltam, én mindegyiket ide sorolnám. Nyilván magyarul alkottak, de például Grendel Lajosnak, akit emlegetek, az ő könyvét franciára is lefordították. Tehát van, aki világirodalom szinten is híresnek számít.
0: Van neki olyan nyelvi sajátosságok, amik megfigyeltük ezekben az irodalmi művekben?
1: A tájnyelvi kifejezések néhány helyen a ragozás tér el, de alapvetően különösebb sajátosságok nincsenek.
0: Mi jelenik meg a kisebbségi lét problémája az alkotásokban?
1: Főként az asszimiláció kérdése, hogy az ott élő magyarok mennyire tudnak beolvadni mondjuk a szlovákiai vagy a szerbiai közösségbe, kell-e egyáltalán maximálisan beolvadniuk, valamint hogy milyen kultúra megőrzési lehetőségeik vannak, hogy az állam mennyire akarja a nyelvet ráerőltetni ezekre a kisebbségi magyar közösségekre. De mint mondtam, ez a központi téma a kultúra megőrzés és az identitás keresés.
0: Melyik műveket lenne érdemes elolvasni tőlük esetleg?
1: Grendel Lajostól már emlegettem az Éles Lövészet könyvet, ami valamilyen szinten történelmi szempontból járja körül, és egy ilyen történelmi identitást keres a szlovákiai magyarok számára. Gion Nándornak a Virágos katona című kötete, amivel abszolút befutott a magyar irodalomba is, bár megjegyzem, hogy 1980-ig nem engedték kiadni ezt a kötetet Magyarországon. 1980-ban jelent meg, és nem engedték magyar nyelven megjelenni ezt a kötetet, csak a rendszerváltás után. Valamint Tolnai Ottónak talán a Világpor című verses kötete, ami szintén érdemes elolvasásra.
0: És ugye említettük, hogy ez kettő különféle irodalom, hogy a magyar irodalom hogy fogadta be ezt az újféle irodalmi irányzatot?
1: Kezdetben szkeptikusan álltak hozzá, ugyanis a magyar irodalmi élet központja a 20. században abszolút Pest volt. Tehát aki nem Pesten alkotott, annak kezdetben voltak nehézségei, de egy idő után azért az itthoni magyar irodalom is fordul a határon túli irodalom felé. Számos folyóirat is megjelenik itthon, nem szlovák, nem szerb, de például az erdélyi Helikon, ami ezt igyekszik segíteni, hogy például az Erdélyben élő magyarok művei megjelenhessenek.
0: És beszéltük, hogy ugye kettő irányzat, hogy ezek között van mennyi milyen különbségek figyeltük meg?
1: Alapvetően én azt gondolom, hogy leginkább posztmodern irodalmi hatások figyelhetőek meg mind a kettőben. A vajdasági irodalomnál, főleg Tolnai Ottónál erősebb az avantgárd stílus, tehát hogy ők szeretnek formabontóak lenni, érdekes nyelven szólni, érdekes képeket használni, a kötöttséget elkerülni. Azt hiszem, hogy ez az, amit kiemelnék.
0: Köszönjük, hogy itt volt velünk, tanárnő.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatták. Én Szemény Csongor voltam, és itt voltam a Hegyi Laura tanárnő. Kedves hallgatóink, a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió nem csak hitükben, de magyar identitásukban is erősítik hallgatóinkat. Működésük azonban támogatásra szorul. Kérjük hallgatóinkat, hogy imádsággal és lehetőség szerinti anyagi segítséggel támogassák működésüket. Támogatás többféleképpen adható. Egyrészt bankszámla utalással. Bankszámla számunk a Mária Rádió honlapján, a támogatási menüben, vagy a havi újságunkban olvasható. Másrészt csekken? Csekket igényelni a következő telefonszámot lehet. 061-99-9-4430. Kérjük, hogy a közlemény rovatba minden esetben tüntessék fel a Marathon szócskát. Köszönjük!

0: Írek.
1: Esküdtettek a svájci gárda új tagjai a Vatikánban. Hármas jubileumot ünnepeltek Döröskén. Megújult formában kapható Gyökösi Endre 2-3-asban című népszerű kötete. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Május 6-án tette le esküjét a svájci gárda 28 újonca, akiket 14. Leó pápa örömmel és hálával köszöntött a csütörtöki audiencián, adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szentatya köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 éves szolgálattal ma is őrzi Péter utódját, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Szolgálatukat alázat és diszkréció jellemzi. A gárdisták szolgálatának kulcsa a hit és a barátság, értékein alapuló kötelesség és a tisztelet, fogalmazott a pápa. Maguk is megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket, miközben őrt állnak. A szépség pedig Istentől ered és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárda küldetése elsősorban katonai jellegű, ám nem választható el az életszentségre való hivatástól, amire minden megkeresztelt meghívást kapott, mondta köszöntőjében Leó pápa. Hármas jubileumot ünnepeltek május 9-én a Vas megyei Döröskén, írja a Szombathelyi Főegyházmegye. Megemlékeztek a több mint 780 éves településről, a 750 éves Szent Jakab templomról és az 50 éves Döröskei tóról. A nap egyszerre szólt emlékezésről és hagyományőrzésről. Székely János megyéspüspök hálaadó szentmisét mutatott be a Szent Jakab templomban. Az ünnepet Horváthné Varga Marietta polgármester nyitotta meg. A Szent Jakab templomról elmondta, hogy a középkori Döröske egyik legfontosabb öröksége. Falai között évszázadokon át kereszteltek, eskedtek, búcsúztattak. Ma is méltósággal emlékeztet bennünket hitünk és közösségünk erejére. Az ünnepi szentmisén Székely János szentbeszédében kiemelte, van teremtünk, aki tenyerén tartja a világot, rá kell tekintenünk. A templom tornya az ég felé tör, mutatja, hogy az emberi életnek van oka és célja. Gyökösi Endre református lelki pásztor, pásztorpszichológus 2-3-asban című könyve megújult formában jelent meg az Új Ember kiadványok sorozatában. Írja a Magyar Kurír. A megújult kötet borítóját Klesic Piroska grafikus művész készítette. Gyökösi Endre a pasztorál pszichológia hazai úttörője. Pszichológiát és pedagógiát is végzett. Budapesten, Debrecenben, Bázelben és Zürichben tanult. Lelkészi szolgálatát a Kálvin téri gyülekezetben kezdte, majd 40 évig az Újpest Újvárosi Református Egyházközösségben szolgált. Részt vett az Országos Gyermekmisszió alapításában. 1950-től a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanított. Nyugdíjasként is hirdette az igét. Számtalan lelki témájú könyvet írt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia 10 doktorává avatta. Újpest kerület pedig az Ad Honorem Újpest 10 polgári emlékéremmel tüntette ki. 1997-ben hunyt el. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a nap szentjéről.
2: Idős Szent Pachómius szerzetes. Egyiptomban született 287 körül, 346. május 14-én halt meg. 59 évet élt. Pachómius úgy szerepel egyházunk történetében, mint a kolostori közösségben élő szerzetesség típusának első megalapítója a keleti egyházban. Neve nem lett népszerű a nyugati kereszténységben, de az, akit Remete Szent Antal, a keleti legnagyobbak egyike magasztalt, megérdemli, hogy emlékezete az egész világon fennmaradjon. Annál is inkább, mert a történelem folyamán ő az, akire minden kolostor és lendalapító, Nagy Szent Vazul, Szent Ágoston, Szent Benedek, Loyolai Szent Ignác támaszkodik. Felső Egyiptomból, pogány kopt családból származik, neve magyarul királyi sólymot vagy sast jelent. Nem volt magasabb iskolai képzettsége, csak idős korában tanult meg görögül. Minden műve és szabályzata kopt nyelven íródott. 20 éves volt, amikor a kereszténységgel megismerkedett, elég különös körülmények között. Maximianus császár úgy gyarapította hadseregét, hogy sok fiatalt összefogatott, s erőszakkal besorozta őket katonának, így őt is. A Niluson lefelé utazva, Théba városában idegen emberek nagy szeretettel fogadták Pakómioszt. Ez nagyon meghatotta, és érdeklődni kezdett, kik ezek az emberek. Végül is megtudta, hogy keresztények. Elhatározta, hogy tanulmányozni fogja életüket. Ám ekkor a hatóságok váratlanul elküldték őket arról a területről. Visszatért szülőföldjére, de nem a családi házba, hanem Serapis egy elhagyott templomába. Megismerkedett a kereszténységgel, nem sokára meg is keresztelkedett, mert megcsodálta azt a tanítást, amit Jézus Krisztus hozott a világnak, és magának Jézus Krisztusnak a személyét csodálta leginkább. Egyiptomban ekkor virágzott a szerzetesi élet, amely őt is magával ragadta. Szerzetessé úgy válhatott valaki, hogy egy tapasztaltabb abbához, atyához szegődött. Ő a remete Palamonhoz csatlakozott. Ez az atya kötelezte újoncait az éjszakai virasztásokra, a megszakítás nélküli testi munkára, folytonos imára, állandó bőtre. Pakómiosz azonban minden nehézség ellenére sem adta fel, sőt elhatározta, hogy fiatalokat gyűjt maga köré, támaszuk és vezetőjük lesz a pusztában. Egyszer látomásában azt az utasítást kapta, hogy építsen kolostort. Így született meg az első kolostora. Sokan jöttek Pakómioszhoz, így újabb kolostorokra volt szükség. 9 férfi és 2 női kolostor jött létre vezetése alatt. Mindegyiket ő irányította. Évente 2-szer általános káptalan tartott, és látogatta őket. De nem csak kolostorokat alapított, hanem kitűnő szabályzatot is adott számukra, amellyel évszázadokra befolyásolta a szerzetességet. Határozatai közül némelyik, például a szegénység kérdése, vagy a szerzetesi életstílusra vonatkozóak, ma is minden szerzetesi regula közkincsei. Gyakorlati ember volt. 20 évig vezette kolostorait, és ezekben ő maga volt a 2 lábon járó, világító példa. Ez többet ért minden betűnél. 346-ban a dühöngő pestis áldozata lett. Tanítványai azért imádkoztak, hogy maradjon életben. Ő azonban arra kérte tanítványait, hagyják abba az imát érte, hogy hazatérhessen Istenéhez, és azt is kérte, hogy ismeretlen helyre temessék el. Végakaratát teljesítették. Amint előző napokban hallottuk, Szent Pongrácot a fagyos szentek közé sorolják, ő 12-én halt meg, Szervác püspök hitvalló emlékezetét május 13-án tartják, ő a 2. fagyos szent. A hagyomány szerint a 3. fagyos szent Szent Bonifác, vértanú. Most róla is megemlékezünk. Egy gazdag római nőnek, Aglájának volt a gazdasági intézője, és egyben bűntársa is. Aztán úrnője elhatározta, hogy szakít a bűnnel. Bonifácot azzal bízta meg, hogy tartson neki előadást a vértanúk hősies önfeláldozásáról, és szerezzen neki vértanú erekéket. Bonifácot ez annyira meghatotta, hogy hősies hitével az üldözött és megkínzott keresztények közé állt, és így lett egyházunk hős vértanúja. Holttestét kísérői vitték erekjéül gazdájának, aki időközben szintén keresztény lett. 303-ban halt meg. Bonifác élete is példa arra, hogy meg lehet térni a bűnös életből. És tudjuk, Isten a megtérő bűnösnek szívesen megbocsájt, Isten végtelenül irgalmas. Isten irgalmas szeretete vezette el a hősies vértanúsághoz Bonifácot. Kérjük a vértanú közbenjárását, segítsenek minket is abban, hogy bűneinket elhagyjuk, és az Istennek tetsző, szent életet éljük.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A következőkben egy nagyon megnyugtató és izgalmas összeállítással fogok beszélni Ürge Kristóffal, a Kaptár szervezőjével, a tábor működéséről és jelentőségéről. Üdvözlöm, Kristóf!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Már maga a tábornak az elnevezése számomra nagyon különleges, mert nem minden nap találkozunk egy ilyen egyedi tábornévvel. Miért pont ez lett a neve?
4: Ez egy gyakran felmerülő kérdés azoknál, akik először találkoznak ezzel a névvel, és hát kezdetben ugye én is első táborozóként meghallottam ezt a nevet, és megkérdeztem a szervezőtől, a főszervezőtől, hogy hogyan alakult ki ez a név, és tulajdonképpen semmi nagy jelentősége kezdetben nem volt ennek, ugyanis keresett valami olyan nevet, ami egy keresztény ifjúsági közösségre jellemző lehet, ráhúzható lehet, és rájött arra, hogy hát a méhek tulajdonképpen összegyűlnek egy kaptárban, és közösen valami jót tesznek, és így jött a kaptár elnevezés.
3: És nem csak azért érdekes és fontos ez a tábor, ugyanis a kereszténységről van szó, hanem kifejezetten a felvidéki fiatalokat célozza meg. Ez miért van?
4: Azért van, mert úgy gondoljuk, hogy kell és szükséges egy olyan platforma a szlovákiai magyar keresztény fiatalok számára is, ahol összegyűlhetnek, a közös értékeket átbeszélhetik, a közös nézőpontokban való eltéréseket is mondjuk így, hogy ütköztethetik, és megtalálják a közös hangot, ami lényegében a jó fele, jó Isten fele vezet. Ez az egyik legjelentősebb pontja ennek a tábornak.
3: És a tábor során ezek a különböző nézeteknek a megvitatása különböző témákkal foglalkoznak. És a kaptárban egyházi és világi témákkal is egyaránt találkozhatunk. Ez azt is jelentheti, hogy akár hívőket és nem hívőket is egyaránt várnak?
4: Így van, egy nagyon fontos és kiemelendő dolog, hogy a kaptárban nem feltétlen minden hívő keresztény, és itt fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak katolikus, de akár református vagy más keresztény közegből is jövő fiatalokat is várunk. Emellett viszont olyanokat is várunk, akik keresik a hivatásukat, keresik a hitüket tulajdonképpen, és úgy szoktuk mondani, hogy azon a nagy skálán, a nem hívőtől egészen a milyen hívőig mindenkit várunk, ugyanis úgy gondoljuk, hogy aki nem is ért velünk egyet, vagy nem hisz Istenben, az is hallhat valamit, ami elgondolkodtatja, és akár egy olyan pontra is eljuthat, mint például jó pár esetben nálunk is megtörtént, hogy megkeresztelkedik, és milyen hívő keresztény, vagy éppen konkrétan katolikusként éli a mindennapjait. Ilyenre is van példa. A témákat tekintve a táborban van egy fő irányvonal a témát tekintve, idén például a miért pont én elnevezést kapta a fő téma, emellett pedig vannak evangelizációk, fakultatív előadások, és ezek a fakultatív előadások délutánonként, ez párhuzamosan 3-4 előadást jelent, különböző fiatalokat érdeklő témákban hangoznak el szakértőktől előadások.
3: Ez a tábor 2015-ben alakult, tehát azt jelenti, hogy több mint 10 éve, és ha jól tudom, kezdetben 40 fiatallal számolhattak, viszont mára már több száz fős a tábor. Ez viszont nagyon nagy kihívásokat is tud magával hordani. Mik ezek?
4: Kezdetleges számot igazából mi is se tudjuk pontosan meghatározni, a 35-40 fő környékére tesszük, és az elmúlt két évben már meghaladtuk a 200 fős jelentkezőt, és a táborban megforduló fiatalt. A teljes nagy közösséget tekintve pedig már legalábbis a social media felületeinken az adatokat nézve már ezres nagyságrendben mérhetjük, tehát hogy 1000 főt számálhat a kaptár teljes közössége, az aktív pedig, aki jelen van a táborokban, az olyan 200 környéki. Ugye alapból kihívás az, hogy egy olyan helyszínt találni, ahol 200 főt el tudunk szállásolni. Ez az elsődleges nehézség. Ezután jön a következő pont, és hát itt mivel egyre nagyobb a tábor, egyre nagyobb igények vannak a helyszíneket is illetve. Nagyon-nagyon nagy előadóterem is szükséges, ugyanis megint csak 200 főt kell valahova leültetni az előadóval szemben, és emellett ahogy a lelki, úgy a testi szegmens is fontos a tábor mindennapjaiban, ugyanis délutánonként sport eseményeink is vannak, itt a röplabdát kell kiemelni leginkább, illetve a műtát, ezek a fő sportok, amiket kínálunk a táborozóknak. Ezeknek kell eleget tenni, és ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon nehéz szervezési probléma, de hál' Istennek minden évben Jóisten segítségével találunk erre megfelelő helyszínt.
3: És ezeket a kihívásokat önkéntesek is segítik megoldani?
4: Így van, a tábor teljes mértékben önkéntes szervezői csapat szervezi. Itt az is fontos, hogy amellett, hogy a táborozók nyilván tábordíjat fizetnek, próbálunk különböző támogatókat is megszólítani, és ezzel is a lehető legkisebb összegre szűkíteni ezt a táborozói összeget, amit a fiataloknak kell valahogy összerakni, esetleg szülői támogatással, esetleg nyári munkával, ahogyan éppen ők ezt megoldják.
3: Aztán, számomra ez elképesztő, hogy amit mondott, hogy teljes mértékben önkéntesek segítik ennek a tábornak a létrejötték, és mindenki a saját idejét, erejét és esetleg pénzét áldozza fel, hogy létrejöjjön egy ilyen fontos cél. Szóval szerintem ez nagyon nemes, és Istennek tetsző.
4: Így van, és nagyon fontos az, hogy az egy dolog, hogy az anyagit beletesszük, de ők valamilyen lelki dolgot kapnak az előadásokból, amit hazavisznek, és sokszor visszahalljuk a táborozóktól, hogy bizony ez hónapokig élteti őket, és olyan lelkesedést ad, ami a mindennapi életbe is beleviszi az otthoni közösségekbe is ezt a varást, ezt a hitet, ezt a szeretetet.
3: És az elmúlt 10 év táblatában van kedvenc élménye?
4: Hát ezt így nagyon nehéz kiemelni. Nagy örömöm számomra, hogy tulajdonképpen az első tábor kivéve én 9 táborban vehettem részt, és ugye az évközi programok is jelen vannak. Én inkább azt tudnám kiemelni, hogy minden évben bővül a kínálatunk. Idén például becsatlakozott a szilveszteri kaptár, tehát a kaptár szilveszter tulajdonképpen ez lett az elnevezése, tényleg ahhoz képest, hogy egy nyári táborral indult, ami 2 évente lett volna megrendezve, aztán ez minden évre alakult, módosult, ahhoz képest lassan már lefedjük az egész naptárat. Ha viszont egyetlen egy dolgot kell kiemelnem, a legszebb emlékem az, hogy a páromat, aki jelenleg már a menyasszonyom, azt a kaptártáborban ismertem meg. Ez ilyen nem titkolt, de nem külön kiemelt célja a tábornak, hogy a közös értékeket valló fiatalokat, fiúkat, lányokat egy platformon találkoztassa, és lehetőséget adjon arra, hogy megtalálják az igazit.
3: Aztán, hát nagyon gratulálunk innen is, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és azt gondolom, hogy egy ilyen tábor olyan élményeket és emlékeket tud magával hordozni, ami egy egész életre megmarad. Köszönjük, Kristóf!
4: Köszönöm szépen!
3: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Az előző percekben Ürge Kristóffal, a Kaptár Felvidéki Keresztény Tábor szervezőjével beszéltem, a nyár egyik legnépszerűbb táboráról. Viszont a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádiók nem csak hitükben, de magyar identitásukban is erősítik hallgatóikat. Működésük azonban támogatásra szorul. Kérjük hallgatóinkat, hogy imádsággal és lehetőség szerint anyagi segítséggel támogassák működésüket. Támogatás többféleképpen is adható. Lehet banki utalással. Bankszámla számunk a Mária Rádió honlapján a támogatás menüben, vagy a havi újságunkban olvasható. Lehet csekken. A csekket igénylő a következő telefonszámon lehet igényelni: 06 19 99 44 30. Kérjük, hogy a közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel a Mariaton szót. Köszönjük. Most pedig hallgassuk meg a Víkövéi című filmből a Let's Go Make a Memory című számot.

0: Hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallották. Mai műsorunkban érintettük a felvidéki magyarok hitéletét és kulturális szerepvállalását. Műsorunkat a székesfehérvári Ciszterci Szent István gimnázium tanulói készítették. Név szerint
1: Szebedi Csongor,
2: Petrovics Adél,
3: Rákos Nóra
0: és Kovács Marcell. Most pedig hallgassuk meg a Kovászki meg a Vegától a Sodorjon című számot, ami bízunk benne, hogy mindenki számára kellő lendületet fog adni a mai naphoz.

Kedves hallgatóink, önök a Mi Rádiónk híreit hallgatják. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösségét épít, közkincsét téve a helyi hitéleti, kulturális és szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai mértékeket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, a felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni magyar lakta területen. Fenntartási költségeik már fennmaradásukat veszélyeztetik, így kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újraegyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én reggel 7-től este 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-4430-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha ön is hozzájárul anyagilag vagy imájával az összefogáshoz. A felvidéki és délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiókat emellett lehet banki átutalással is támogatni. A bankszámlaszám a mariaradio.hu oldalon a támogatás menüben, valamint a Mária Rádió újságában is megtalálható, illetve az előbb már említett 061-999-4430-as telefonszámon csekket is lehet kérni. Kérjük azokat, akik átutalással támogatnák ezt a kezdeményezést, hogy a Mariaton szócskát a közleményben tüntessék fel. Hit a művészetekben. Május 14-én 21 óra 5 perckor ismét jelentkezik a Hit a művészetekben című műsorunk. Csányi László vendégei ezúttal Csányi Valéria, a Magyar Állami Operaház karmestere, karvezető, korrepetitor és Kassai István Liszt-díjas zongoraművész, érdemes művész, az Erkel Ferenc és a Hubai Jenő Társaság alapító elnökségi tagja, az MMA tagjai lesznek. Az édesanya, az Alma Mater és az Anyaszentegyház szerepe. Májusi témánk a Mária Rádióban a női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei. Ennek jegyében május 17-én, 10 óra 45 perckor az édesanya, az Alma Mater és az Anyaszentegyház szerepéről Lukovics Milán atya és Hála Judit beszélgetése hangzik el számos érdekes meglátással és szemponttal. Tartsanak velünk! Függő kérdések. Út Istenhez második. Műsorunkban 20 óra 16 perckor folytatjuk Tósaki Lászlóval a beszélgetést az életről, a nehézségekben is megtartó hitről. Várjuk teológiai, lelki, morális, társadalmi vagy személyes dilemmákkal kapcsolatos kérdések, nehézségek, bizonyságtételek előzetes megosztását is az erdos.eszter.marta@gmail.com e-mail címre. Szeretettel várja önöket Erdős Eszter református lelkész, szerkesztő műsorvezető. Kedves hallgatóink, Mi Rádiónk híreit hallgatták, innen Székesfehérvárról a Ciszterci Szent István gimnázium stúdiójából. Még egyszer köszönjük a lelkes diákcsapatnak, akik a napindító műsort az előzőekben elkészítették. Köszönjük a figyelmüket a technikai munkatárs Varga Dániel és Belányi Levente. Budapesti műszaki kollégáinknak, Szádvári Józsefnek és Baracskai Jánosnak is köszönjük a munkáját. Ifjúsági napindítót legközelebb holnap hallhatnak a miskolci jezsuitáktól. Mi innen Székesfehérvárról június 11-én jelentkezünk legközelebb. Ha tehetik, a nap hátralevő részében is válasszák társukul a Mária Rádiót.

0: Marieton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
1: A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035 7 72 72 72.

0: Máriaton maratoni Mári Rádiós támogatás napok. Tegnap, ma és a holnapi élő műsoridőnk ezzel foglalkozik, élő műsorfolyamban a Mári Rádió munkatársai, önkéntesei erre fókuszálunk, hiszen a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mári Rádiók fennmaradása a tét. Az a célunk, hogy a délvidéki Mári Rádió éves költségvetéséből hiányzó 12 millió, a felvidéki Mári Rádió éves költségéből hiányzó mintegy 14 millió forint hiányt segítsünk nekik összegyűjteni. A délvidéki, a felvidéki, a magyarországi, az anyaország, illetve az erdélyi Mári Rádió is ezzel a céllal gyűjt adományt a kedves hallgatók jóvoltából. Segítsük azt, hogy a határon túli magyarságot megtartó, identitásukban is erősítő magyar nyelvű rádiók működhessenek. Ez a célunk. A támogatást többféleképpen lehet eljuttatni. Van egy adományvonalunk, ami él az élőadás ideje alatt, 061-999-4430-as szám, illetve bankszámla számunkra is, a szokásos, aki már ismeri, aki nem, annak ajánlom, hogy a Mári Rádió honlapján a támogatás menüpontban nézze meg a bankszámla számunkat, és csekken is lehet támogatást eljutatni hozzánk, illetve személyesen is, itt a Gogol utca 28 szám alatt a 13. kerületben Budapesten. Minden esetben kérjük, hogy tüntessék fel a közlemény rovatba Mariaton, innen tudjuk, hogy erre szánjuk ezt a támogatást. Köszönöm a vezető kollégámnak a segítségét, Németh Petrának, illetve Mensáros Péternek a technikai szolgálatot.
1: És Osvai Pétert hallják a kedves hallgatók, nem mellesleg.
0: Igen, elfelejtettem bemutatkozni. És ha minden igaz, vonalban van Szabó Tamás, a Mári Rádió elnöke, akivel szintén erről a... Nem, nincsen még? De, igen. Szervusz Tamás!
2: Szép jó reggelt mindenkinek, Isten áldjon benneteket, itt vagyok.
0: Itt beszélgettünk Petrával most így az élő adás kezdete előtt, hogy hát itt a felvidéki meg a délvidéki magyarság, egyáltalán a határon túli magyarság, ugye, meg a Mária Rádiók ilyen nagy bajban vannak, meg hogy mennyire, tehát több interjúban is elhangzott, hogy milyen vészesen fogy a határon túli magyarság lélekszáma határon túl, hogy hát mit tehetünk miatt, mit tudunk ezen valamit fordítani, vagy itt nagy dolgokat mi itt kis emberek tudunk egyáltalán ezzel érdemes, mi értelme ennek? Hogy egy kicsit az ördög ügyvédjeként kérdezzem azt az első kérdést tőled.
2: 100 évvel ezelőtt a Reményik Sándor írt egy verset. Az a címe, hogy a templomot és az iskolát. Hát hogyha ne hagyjátok a templomot és az iskolát, ez a idézőjelben refrénje a versnek. 100 éve. Mit mondott ezzel? Hát, hogyha valakinek fontos az, hogy megmaradjon egy olyan kultúrában, amiben beleszületett, hogyha valakinek fontos az, hogy megmaradjon egy hovatartozása, egy nemzethez tartozása, az alapvetően két dolgon múlik. A templomon és az iskolán. És ugye egyik oldalról a felvidéken és délvidéken volt időszak, amikor rendkívül erőszakos, ha úgy tetszik, átformálódási nyomás volt a magyar embereken. Olyan, hogy asszimilálódjanak. Volt, amikor az rendkívül erőszakos volt. Aztán volt olyan helyzet, amikor délvidéken, ugye, két háború sújtotta az ottani magyarságot. Ott a 90-es háború különös hatást gyakorolt az elvándorlásban. Gyakorlatilag a halál elől menekültek el az emberek, nem mondhatunk semmit. Felvidéken pedig, mikor megszűnik a nyomás, akkor lazább lesz a gondolkodás, és ott az asszimiláció rendkívül erős. Mert nincsen nyomás egyébként az embereken. Emiatt iskolák szűnnek meg, kevés a pap, különösen délvidéken. És a Mária Rádió a templom és az iskola szerepét tölti be. Mind délvidéken, mind Felvidéken, meg Erdélyben is. Erdélyben ugye még viszonylag erős a magyarság, különösen a székesség. Hogy mit tudunk tenni erről? Nekem mindig az a mondásom, hogy az ember így széttárja a karját különféle problémákra, a környezetszennyezéstől a magyarság helyzetéig, hogy de hát mit tudok én egyedül tenni? És akkor ezt mondja 8 milliárd ember, és nem történik semmi. És ezt mondhatja 10 millió vagy 9,5 millió magyar ember itthon, és nem történik semmi. Holott lehet tenni. Mi a fontos, mit lehet tenni? Szóval szerintem a legelső az a kapcsolatok ápolása az ottaniak. A két nemzettest között a szövet megerősítése. Tudjátok, ez olyan, hogy elmenni hozzájuk, nem csak átutazni az országba, nem csak a múzeumokat megnézni, nem csak élvezeti dolgokat csinálni, hanem keresni az emberi kapcsolatokat. És az emberi kapcsolatok viszonzását, hogy jöjjenek el hozzánk. A Mária Rádió pedig szintén kapcsolatot tart, másodszor, mint a templom és az iskola, a hitet és a tudást, a nyelvet övni. Hogy mit tudunk tenni a kapcsolatokon kívül? Igen, anyagilag kell segítenünk őket. A Mária Rádióknak az a rendszere, hogy ilyenkor tavasszal gyűjtést végzünk az egész világon különféle célokért. Mi hosszabb ideje a világcsaládban határozottan azt az álláspontot foglaltuk el, hogy persze fontos, hogy Afrikában legyenek rádiók, és induljanak Ázsiában, de nekünk az a fontos, hogy működjön a Felvidéki és a Mária Rádió, és mi nem a világnak gyűjtünk, hanem a Magyar Mária Rádió. Az anyagi támogatás rendkívül fontos, és persze nagyon fontos az, hogy gondoljunk rájuk.
1: Tamás, milyen személyes élményeket tudnál megosztani akár Délvidék és Felvidék kapcsán azok számára, akiknek esetleg nincsen személyes kötődésük, és azt gondolják, hogy hát én támogatom az Anyaország Mária Rádióját, most miért olyan fontos, hogy a Felvidékit és a Délvidékit is támogassam?
2: Mondok neked egy jelenetet. Már 10-valahány évvel ezelőtt éppen elindult a Felvidéki Mária Rádió, Lóri atya, Népes Lóránt, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatója, aki nálunk is volt 2 évet műsorigazgató, itt Budapesten párhuzamosan csinálta. Meghívott Komáromba, ott szokott lenni egy ilyen nagy lelki nap, amikor rengeteg ember összejön a templomba, hát hogy én ott beszéljek a dolgokról. És amikor a templomba mentem be, akkor egy néni hátulról rám tette a kezét a hátamra. És azt mondja nekem, szinte suttogva, de elérzékenyülve, hogy tudja, fiam, a fiam hozott nekem magyarból Mária Rádiót, és én azóta azzal élek. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy eremi igénye van az embereknek erre. Mit jelentett, hogy hozott Mária Rádiót? Hozott egy olyan rádiót, amivel, mert nyilván csak középhullámon hallható rádiója volt a néninek, hozott neki egy olyan, ami Uberán szól, és beállította neki a Mária Rádiót. És a néni úgy értelmezte, hogy hozott neki egy Mária Rádiót. De a lényege nem az, hogy a gyerek hozott egy rádiót, hanem hogy a néninek milyen fontos, hogy érzékelni kell ezt, hogy egy teljesen idegen embert megfog, megszólít valaki, és elmondja az örömét, hogy ő neki a fia hozott Mária Rádiót. És ez mindent kifejez egyébként. Vagy Délvidéken. Amikor most ünnepeltük a Délvidéki Mária Rádió, ő idősebb, mint mi egyébként, talán 25 éves évfordulóját, mármint, hogy 25 éve működik a Délvidéki Mária Rádió magyarul, akkor az egész magyarság teljes, ahogy tetszik, vezetése, elitje ott volt. Tehát, hogy mindenki, a polgármesterek, a képviselők, az iskola vezetők, a tanárok, a papok, tehát, hogy az egész társadalomnak fontos délvidékem a Mária Rádió, mert a társadalmat szolgálja, és a társadalom egyetlen homogén, összetartó iskolája és temploma, amit mindenhol elért. Hát Erdélyről meg nem is beszélek, mert ott ugye ez az egyetlen olyan magyar nyelvi Mária Rádió, ami az egész Székelyföldet, Pácsiumot is lefedi, és ott nem azzal van gond, hogy megőrzöd-e, meg tudod-e őrizni magad, hanem az az igazi gond, hogy minden kincset tovább tudsz adni, és ehhez meg kell a mép.
0: Tamás, mit üzensz a hallgatóknak, akik válaszolnak ezekre a felhívásainkra, az üzeneteinkre, hogy támogassák akár imádsággal, akár anyagi eszközeikkel ezt a célt, hogy a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók fent tudjanak maradni?
2: Képzeljétek, kedves hallgatói család, magatokat, mondjuk a délvidéki édesapa és édesanya helyzetébe. Aki nem biztos, hogy magyar iskolába tudja járatni a gyereket, mert már olyan kevesen vannak, nem biztos, hogy magyar nyelvű misét tud hallgatni, mert hát szétszórtan él a magyarság, és nincsenek úgy elhelyezve, nincs is elég pap egyébként, tehát nem tudnak elmenni misére. A magyar nyelv szeretné, a magyar kultúrát szeretné továbbadni a szülő, és szeretne ő is egyébként ebben megmaradni, és ott van egy olyan közegben, ahol teljesen veszélyeztetett minden. Tehát képzeljük magunkat a helyzetükbe. Szeretnének megmaradni, és alig van eszközük. A Mária Rádió egy valódi, erős templom és iskola. Tehát tényleg csak azt tudom mondani, hogy képzeljük el a magunk helyzetét, hogy hogyan tudjuk továbbadni mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ő helyzetükbe, ha beleéljük magunkat, akkor érezni fogjuk, hogy tényleg nagyon kell a Mária Rádió. És azt gondolom, igen, nekünk erőn felül is segítenünk kell a délvidéki és a felvidéki Mária Rádiót. Ebben persze nem csak a hallgatói családra számítok, hanem számítok arra is, hogy ez a magyar kormánynak is fontos. Az elmúlt 10 évben mi elértük azt, hogy közvetlenül kaptak valamennyi, hát az egész működésükhez nem elégséges támogatást. Nyilván most az új kormánnyal is az első dolgunk nekünk az, hogy felvegyük a kapcsolatot, és megpróbáljuk bemutatni, hogy milyen rendkívüli jelentősége van a délvidék és a Mária és a felvidéki Mária Rádió működésének az ottani nemzettest megmaradása szempontjából. És így, ha össze tudunk fogni a hallgatói család, meg az új kormány, akkor azt gondolom nem lesz gond azzal, stabilan, tartósan működni tudjon két Mária Rádió.
0: Köszönjük szépen, Tamás, hogy a rendelkezésünkre álltál. Sok áldást kívánunk a szolgálatodra, a Mária Rádiós elnöki posztodon, illetve magánéletedre. Köszönjük.
2: Köszönöm szépen, és Isten áldjon benneteket, és Isten áldja a hallgatói családot, és köszönöm a szolgálatot.
1: Köszönjük szépen.
0: Kedves hallgatóink, az imént Szabó Tamással, a Mária Rádió magyarországi elnökével beszélgettünk a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók fennmaradására szervezett úgynevezett Mariaton elnevezésű műsorfolyam keretében. A délvidéki Mária Rádió éves költségvetéséből 12 millió forint hiányzik, a felvidékiéből pedig 14 millió forint. Nagyon szerény költségvetéssel működnek, viszont óriási a hatásuk. A határon túli magyarság nem csak a hívő magyarságot erősítik hitükben, hanem a magyar identitásukban is óriási jelentőségű az, hogy tudjuk támogatni. Ezért kérjük a kedves hallgatókat, hogy ma este 9-ig, illetve holnap reggel 7 és 9 között az élőadások ideje folyamán hívható egy adományvonal, ezt kiki hívja lehetősége, tehetsége szerint, ez a 061-999-44-30-as telefonszáma. Egyébként ez a telefonszám, azon amellett, hogy nagyon sokszor elhangzik majd az élőadás ideje alatt is, a holnapi nap folyamán, a Mári Rádió májusi magazinjában a Mariatonnal foglalkozó cikkben is szerepel, illetve a Mári Rádió honlapján, szintén a Mariatonnal foglalkozó menüben is olvasható sok más információval együtt. Tehát még egyszer megismétlem, ez a 061-999-4430-as telefonszám. Nem emeldíjas hívásról van szó, tehát nem elég csak beletárcsázni a számot és visszatenni, mert nem történik semmi, hanem önkéntes testvéreink fogadják a hívást, és kérjük, hogy akkor mondják bele, hogy milyen összeggel kívánják támogatni a Mariaton célkitűzéseit, illetve ami még nagyon fontos, hogy engedjék meg számunkra, és ezt is az önkéntes telefonfogadónak tudják jelezni, hogy visszahívhassuk önöket, hiszen a Mári Rádió egy család, a hallgatói családról van szó, ez is egy alkalom arra, hogy beszélgessünk egymással, hogy kinek mit jelent a Mári Rádió, miért támogatja ezt a konkrét célt, és itt most ezek mindig nagyon szép felemelő pillanatok szoktak lenni. Most pedig, ha jól tudom, a Petra, te készítettél be talán egy kosztolányi verset.
1: Tehát zenékkel is készülünk, ugye ez a három nap délvidékről és felvidékről szól, és hát igyekszünk becsempészni délvidéki-felvidéki zenészeknek a számait, és most pedig hát nem a zenész a délvidéki, hanem ugye igen, Kosztolányi Szabadkán született, az Üllői úti fák című versét a Kávészünet együttes zenésítette meg. Ez hangzik el, de bíztatjuk a hallgatókat, hogy akár a zeneszám alatt is telefonáljanak. Itt ül mellettünk közvetlenül egy kedves önkéntes telefonfogadó, és akár még most vissza tudunk hívni valakit, hogyha nagyon gyors. Úgyhogy fogadják szeretettel ezt a zeneszámot.

0: Kávészünet együttes előadásában hallhattuk Kosztolányi Üllői úti fák című versét, és hát délvidékről, felvidékről beszélgetünk, és én mindig, hogyha magunkra gondolok, arra gondolok, hogy azért nekünk itt van egy közel 10 milliós országunk, és rengeteg magazin előfizetőnk van, tehát ilyen több mint 40 ezeren kapják a magazinunkat, tehát tényleg számos úton kapunk adományokat, és el tudjuk juttatni a szükségeinket a hallgatóink felé. Eközben felvidéken és délvidéken ugye sokkal-sokkal kevesebben vannak magyarok, tehát kisebbségben élnek. Most a jelenlegi adatok alapján, amiket találtam, tehát Szlovákiában 422.775 fő körül volt legutóbb a magyarok száma. Ez a lakosság 7,75%-át teszi ki. Délvidéken meg ugye még kevesebben vannak a súlyos elvándorlás miatt, amiről Szabó Tamás is beszélt. Tehát jelenleg Vajdaságban nagyjából 185.000 magát magyarnak valló személy él. Ez a vajdasági lakosságnak körülbelül a 10,6%-a. Tehát igen, az, hogy kisebbségben élnek a magyarok, ezt tudjuk, ez tény. Ezért is fokozottan fontos, hogy mi, akik tényleg hát összetartozunk, így az anyaországban lakunk, és a magyar nyelvünk, kultúránk összeköt minket, hogy segítsük őket, segítsük azt, hogy fennmaradhassanak.
1: És itt a végére még a délvidék és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók fennmaradásával kapcsolatban, hogy mi mit tudunk tenni. Eszembe jutott, itt most előttem van egy kis rövid, egy indián legenda, hogy jön ez ide. Az indián legenda szerint volt egyszer egy hatalmas erdőtűz. Az állatok rémülten és tehetetlenül nézték a szerencsétlenséget, csak a kis kolibri kezdett cselekedni, pár csepp vizet véve a csőrébe, hogy a tűzre öntse. A papagáj, aki egy ideig figyelte, egyszer csak így fakadt ki. Kolibri, te megbolondultál, csak nem képzeled, hogy ezzel a néhány cseppel el tudod oltani az egész tüzet. A kolibri ele azt válaszolta neki, tudom, de megteszem, ami rajtam múlik. Hát ezt kívánjuk a kedves hallgatóknak, hogy tegyük meg, ami rajtunk múlik, akár mi pár csepp adománnyal is, az a tudat, hogy helyesen cselekszünk, hogy jót teszünk, jó földbe hullanak ezek a magvak, támogassuk a délvidék és a felvidéki Mária Rádió működését. Délvidéken 12, felvidéken 14 millió forint hiányzik az éves költségvetésükből. Adományvonalunkon is tudják támogatni ezeket a rádiókat az élőadásunk ideje alatt, de természetesen nem csak az adás ideje alatt, hanem a szokásos bankszámlaszámokon, csekken is, amelyet a Mári Rádió támogatás menüpontjában az internetes oldalunkon olvashatnak, illetve a havi nyomtatott újságunkban is minden hónapban. Kérjük, hogy a közlemény rovatba tüntessék fel Mariaton.
0: És hát hamarosan véget ér majd a műsor folyamunk kezdete, ez még csak az egész napnak az eleje volt, ugye napindítóval indultunk, este egészen 9-ig élő műsorokkal jelentkezünk, úgyhogy tartsanak velünk a nap folyamán, és amikor nincs élő műsor, akkor is lesz itt telefonos önkéntes, aki fogadja a hívásaikat a 061-999-4430-as telefonszámon, és ahogy már említettük többször a műsor folyamán, köszönjük, hogyha jelzik azt, hogy esetleg élő adásban felhívhatjuk önöket, biztatjuk önöket, hogy meg lehet osztani akár felvidékkel, délvidékkel kapcsolatos személyes élményeiket, történeteiket, hogyan kapcsolódnak. És igen, még itt a műsor végén akkor ismét elmondanánk azokat az információkat, amiket egyébként megtalálnak a májusi magazinunkban is, hogy a felvidéki és a délvidéki Mária Rádióknak szánt felajánlásaikat eljuttathatják, ugye banki átutalással, akár csekken, vagy akár személyesen is behozhatják a Gogol utcai stúdiónkba. Az minden esetben fontos, hogy tüntessék fel a közlemény rovatban, hogy Mariaton.
1: Elköszön a mostani elmúlt fél óra blokkjának a két szerkesztő műsorvezetője.
0: Németh Petra.
1: És Osvai Péter, köszönjük Mensáros Péter kollégánknak a stúdiószolgálatot, illetve nagyon hálásan köszönjük az önkéntes telefonfogadó szolgálatot is. Hívják bátran egész nap ma este 9-ig a 061-999-4430-as számot.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: capire.
1: Papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét Palánki Ferenc püspök. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai a Vatikánban. Testi és lelki feltöltődést ígér a közösségek napja pünkösd hétfőn Esztergomban. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Szent László Imaszövetség tagjai azért találkoztak Fehérgyarmaton május 7-én, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Írja a Magyar Kurír. A szentmisét Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök mutatta be. Beszédében a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy figyeljenek Jézusra, miként az utolsó vacsora termében tanítványai tették. Szemléljék őt, hallgassák őt, és fogadják be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Az igazi egészség és teljesség abban áll, hogy jelen van bennünk Isten szeretete. Majd Péter apostol példáját is a hívek elé állította. Gyengességei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát, és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Segítsük egymást abban, hogy fölfelé tudunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, mondta a püspök. Május 6-án tette le esküjét a svájci gárda 28 újonca, akiket 14. Leó pápa örömmel és hálával köszöntött a csütörtöki audiencián, adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szentatya köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 éves szolgálattal ma is őrzi Péter utódját, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Szolgálatukat alázat és diszkréció jellemzi. A gárdisták szolgálatának kulcsa a hit és a barátság, értékein alapuló kötelesség és a tisztelet, fogalmazott a pápa. Maguk is megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket, miközben őrt állnak. A szépség pedig Istentől ered és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárda küldetése elsősorban katonai jellegű, ám nem választható el az életszentségre való hivatástól, amire minden megkeresztelt meghívást kapott, mondta köszöntőjében Leó pápa. Az Esztergom budapesti főegyházmegye szervezésében adott hont a közösségek napjának a bazilika előtti tér és környéke Esztergomban május 25-én, pünköst hétfőn, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. Írja a főegyházmegye. A programsorozat ünnepi szentmisével kezdődik a bazilikában, 10 óra 30 perckor, melynek során átadják az idei Szent Adalbert díjakat. A látogatók Petrás Mária és barátai előadását, Lackfi János tanúságtételét, Szalkói Ági és zenekara koncertjét is meghallgathatják. Délután is gazdag program várja az érdeklődőket. Bemutatásra kerül a Dávid című alkotás és a Romzsa Tódor című film is. Speciális gasztropont lesz a gasztronómia és a történelem iránt érdeklődők számára. A nap folyamán lehetőséget biztosítanak szentgyónásra és szentségimádásra. A sátrakban az egyházmegyei közösségek mutatkoznak be saját programjaikkal. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: lélek hangja.
1: 9 óra. Mária Rádió Dömös FM 104,9.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Budapest újlaki Sarlós Boldogasszony templomból. A Szent misét Berán Ferenc atya mutatja be.

0: Istenünk, amikor utat készítve kivonultál néped előtt, és közöttünk laktál, megremegett a föld, esőt hullott a szél, alleluja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amirunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai evangéliumban arról fogunk hallani, hogy Jézus kisítőről beszél, az idő szorításáról beszél. Itt egy helyi időszakban vagyunk, húsvét utáni időben. Megpróbáljuk-e kihasználni ezt az időt arra, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, és hogy az életünk megváltozzon. Ez az kell, hogy el tudjuk mélyíteni lelki életünket. Ne úgy éljük napjainkat, mint korábban, hanem mindig érezzük azt, hogy újabb lehetőség nyílik meg előttünk, hogy Istent jobban megismerjük, Isten jobban szeressük, és ennek a örömét ezt meg tudjuk osztani másokkal. Most üzsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelessük az Úr szent titkait. Hát érezzük azt, amit Szent Pál apostol ír, Krisztus szeretete sürget minket, valóban érezzük ezt a sürgetést, hogy ezt a szeretetet továbbadjuk. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, te a megváltás részesévé tettél minket, engedd kérünk, Urunk föltámadását mindenkor örömmel ünnepeljük. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent leszke az apostolok cselekedeteiből. Második apostoli körútja alkalmával Pál elhagyta Atént és Korintusba érkezett. Itt találkozott egy Aquilas nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég érkezett Itáliából feleségével, Priscillával, mert Claudius császár elrendelte, hogy minden zsidónak el kell hagyni a Rómát. Pál hozzájuk költözött, náluk maradt, és velük együtt dolgozott, mivel ugyanazt a mesterséget űzte. Sátorkészítők voltak ugyanis. Minden szombaton felszólalt a zsinagógában, és igyekezett meggyőzni a zsidókat meg a görögöket Jézusról. Amikor pedig Szilás és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál egészen az igehirdetésnek szentelte magát. Bizonyítékokat tárt a zsidók elé, hogy Jézus a Messiás. De azok ellene mondtak és gyalázkodtak. Erre Pál ruháját rázva így kiáltott: a saját fejetekre szálljon véretek, én ártatlan vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz fordulok. Ott hagyta őket, és egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házában szállt meg, akinek lakása a zsinagóga szomszédságában állt. Krispus, a zsinagóga előjárója azonban hitt az Úrban, egész háza népével együtt, és sok korintusi is megtért és megkeresztelkedett azok közül, akik hallgatták őt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. A Zsoltár válasz. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. zengjetek az Úrnak új éneket, csodálatra méltó, amit művelt, diadalt aratott jobbjával, győzelmet szentséges karjával. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Az Úr megmutatta szabadító erejét, igazságosságát feltárta a népek előtt. Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét Izrael népe iránt. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Meglátta a föld minden határa, szabadulást Istenünk hozott nekünk. Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, újongjatok és zsolták mondjatok. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Halleluja! Jézus mondja, nem hagylak árván titeket, elmegyek, de visszajövök hozzátok, és örülni fog majd szívetek. Halleluja!
0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még egy kis idő, és már nem láttok engem. Ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az Atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak. Mit akar mondani ezzel? Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, és hogy az Atyához megyek. Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. És visszavett, hogy kérdezni akarják, és így szólt hozzájuk. Azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Bizony mondom nektek, sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságotok örömre fordul. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, valaki olvassa ezt a, hallja ezt a mai evangéliumot az ő fejében, és megfordul a kérdés, amit az apostolok is föltesznek, hogy mit jelent ez a kis idő. Többször is beszél róla Jézus. Van, akik úgy értelmezik ezt a szöveget, hogy abban az időben úgy gondolhatták, hogy közel a világ vége. Tehát Jézus második eljövetele, és gyorsan kell cselekedni ahhoz, hogy az ember a lelke fölkészüljön erre a végső találkozásra. A teológusok többsége azonban úgy vélekedik, hogy inkább azt jelenti, hogy használjuk ki azt az időt, amiben élünk. Tehát az idő szorításában élünk. Az idő összesűrűsödik körülöttünk. És nem halaszthatjuk el a döntéseinket. Egyszerűen azért nem, mert Krisztus szeretete sürget minket, és Szent Pál apostol mondja. Valaki ilyen szemmel olvassa az előbb hallott olvasmányt, és Szentecskét hallottunk ott is, hogy az előző részben arról hallunk, hogy Szent Pál apostol az Arepáguszon van, ott bölcsekkel vitatkozik, aztán Korintusba megy, ez a mai szakasz, és ott pedig megtéríti ugye a zsinagóga előjáróját. Tehát nem érzi azt, hogy hát még van egy kis idő, csak nyugodtan, nem kell elkapolni, nem. Az idő szorításában érzi azt, hogy Krisztus szeretete sürgeti őt, hogy egyre több jót tegyen. Hirdesse az evangéliumot. Ha valaki ezt a mostani mai életünkre akarja alkalmazni, hogy miben szorít minket az idő? Talán abban, hogy mivel a világ békétlen, megosztott, tehát azokat az emberi kapcsolatainkat, amiket rendezetlennek tart, azt próbáljuk rendbe hozni. Tehát ne általánosságban beszéljünk a békéről, meg a világ békéről, meg az országnak a békéről. Nem. A mi egyéni kapcsolatainkat hozzuk rendbe. És itt az idő szorításában élünk. Akkor erről emlékeztem, hogy eszembe jutott Jézusnak a tanítása, amit a helyi beszédben mond Máté 5. fejezetében, amikor azt mondja, hogy amikor mész a templomba áldozatot bemutatni, és eszedbe jut, hogy a társad haragszik rád, rosszba vagytok, megosztottságban közöttetek, e lépést ne tegyél tovább. menj engesztelőd kivele, utána vidd az áldozatot az oltárhoz. Útközben, szó szerint. Ez az idő szorítása. Ne hagyjuk holnapra, meg holnap utára, próbáljuk rendezni emberi kapcsolatainkat. Próbáljunk lelki békében élni, önmagunkkal, meg a környezetünkkel. Akkor van esélyünk arról, hogy hitelesen beszéljünk a békéről, és a békét tudjuk közvetíteni abban a világban, amit megosztott. Testvérem, esedezzük az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hitereje és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani.
1: Imádkozzunk Szentatyánkért, Leó pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Kérünk téged, hallgass meg. Imádkozzunk egyházmegyénkért, Péter püspökatyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Kérünk téged, hallgass meg. Imádkozzunk a népek vezetőjét, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől.
0: Mennyei Atyánk, ezt a szentmisét azért ajánljuk föl, hogy ezt a kegyelmi időt, hiszen húsvét ünnepkörében élünk, használjuk ki, tudjunk egyre közelebb kerülni hozzád, és másokat is hozzád tudjunk vinni, hallgass meg, Urunk. Minden hat örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy videlmezünk nappal, oltalmazunk éjszaka. Idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk Krisztussal, mi Urunk által.

áldott vagyunk mindenség Istene, te bőkezűségeddől kaptuk a kenyeret, felajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. E víz és bor titka által részességünk annak istenségében, akik egyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagyunk mindenség, Istenem, mert a te bőkeszűségedből kaptuk a bort, felajánljuk néked, mint a szőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Most az Uram, minden végfejétől. Imádkozzatok, testvéreim, az én áldozatom és a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgésünket áldozati adományainkkal együtt, hogy jó voltodból megtisztulva, Atya jóságot szentségeihez méltók legyünk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá letértünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert odaadta érettünk életét. A régi áldozatok helyett kereszt halála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újon, a mennyei erő és az angyali hatalmat, a te dicsőséget himnuszát zengik és vég nélkül mondják. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hosanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neki. Kérve kérünk át, Istenünk, a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. De ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Szentit kap, halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk az fiat üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert fölben a fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz veszünk, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlos boldogasszonyjal, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, egyszerre gondolunk plébániánk elhunyt híveire, egykori plébánosokra, káplánokra, barátainkra, ismerőseinkre, háborús időket élünk, háborúban elhunytakra is, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velünk együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztusunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőn parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk,

Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.

Ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

azokkal együtt, akik nem tudnak részt venni ezzel a szent misén, de lélekben itt vannak közöttünk, mondjuk elfőpásztorunk imáját a lelki áldozásukhoz. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőle.

0: így mondja az Úr. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te Krisztus föltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét. Egy üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket Krisztusra, mi Úrunk által. Háborús időket élünk, kérjük Szent Márkangyal segítségével gonoszszal szemben. Szent Márkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmon. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: A Szent Misét Berán Ferenc atya mutatta be a Budapest új lakisarlós boldogasszony templomban.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos. Mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

0: encíclicák.
1: Humanae Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról, Róma 1968. Második rész, 11. pont. A mesterséges születés szabályozás súlyos következményei. A becsületes emberek még jobban meggyőződhetnek az egyház e tárgyról adott tanításának igazságáról, ha számításba veszik a mesterséges születés szabályozás módszereinek következményeit. Először is azt gondolják meg, hogy ilyen eljárással milyen könnyű út nyílik akár a házastársak hűtlenségéhez, akár az erkölcsi fegyelem széleskörű meggyengüléséhez. Nincs szükség hosszú tapasztalatra ahhoz, hogy valaki megismerje az emberi gyengeséget és megértse, hogy az embereknek, különösen az érzéki vágyaknak annyira kitett fiataloknak, ösztönzésre van szükségük ahhoz, hogy megtartsák az erkölcsi törvényt, és nem szabad könnyű utat engedni a törvény megszegésére. Attól is tartani kell, hogy azok a férfiak, akik hozzászoktak a fogamzásgátló eszközök használatához, megfeledkeznek a nők tiszteletére, s nem törődve a nők testi-lelki egyensúlyával, saját vágyaikat kiszolgáló eszközzé teszik őket. Az ilyeneknek a nő többé nem sorstárs, aki felé tisztelettel és szeretettel kell közelíteni. Komolyan megfontolandó, hogy a mesterséges fogamzásgátlással milyen veszedelmes hatalom kerül azoknak a kormányoknak a kezébe, amelyek semmit sem törődnek az erkölcsi törvénnyel. Ki tehetne szemrehányást egy kormánynak amiatt, hogy olyan eszközöket használ egy egész nemzet problémáinak megoldására, amelyek családon belül bizonyos kérdések megoldására vannak megengedve? Ki tilthatná meg a kormányoknak, hogy olyan fogamzásgátló eszközöket részesítsenek előnyben, amelyeket hatásosabbnak látnak, sőt, hogy ezek használatára mindenkit ne kötelezzenek, valahányszor ez szükségesnek látják? Ezáltal az emberek azért, hogy az isteni törvény megtartásából adódó egyéni, családi, illetve közösségi nehézségeiket elkerüljék, olyan lehetőséget adnának a közhatalom kezébe, melyekkel az a házastársak legbensőbb és legsajátosabb feladatába avatkozna be. Ezért, ha csak nem akarjuk azt, hogy az élet fakasztásának feladata az emberek kényére, kedvére legyen hagyva, el kell ismernünk az embernek saját teste és testének funkciói feletti hatalmának bizonyos határait, melyeket senkinek sem szabad áthágnia. E határokat csak annak a tiszteletnek kedvéért vonjuk meg, amely az egész emberi testet és természetes feladatait megilleti, illetve a helyesen értelmezett totalitás elve kedvéért, amit elődünk 12. Pius pápa világított meg. 12. pont. Az egyház a hiteles emberi értékek őre. Előre látható, hogy nem mindenki fogja könnyen elfogadni ezt az állítást, mivel nagyon sok a modern hírközlő eszközöktől felerősített hangot lehet hallani, melyek eltérnek az egyház szavától. Az egyház azonban nem csodálkozik azon, hogy isteni alapítójához hasonlóan jellet, amelynek ellene mondanak, s ezért nem mulasztja el feladatát, hogy az egész erkölcsi törvény, mind a természetes, mind az evangéliumi törvény alázatos álhatatossága. Hirdesse. Mivel az egyház nem alkotója egyik törvénynek sem, ezért nem is bíráljuk, hanem csak őrzőjük és érlelmezőjük lehet, és sohasem teheti meg azt, hogy megengedetnek hirdessen valamit, ami valójában tilos, mert természete szerint mindig ellentmond az ember igazi javának. Az egyház biztosan tudja, hogy a házasság erkölcsi törvényének megőrzésével segíti és ösztönzi az embereket arra, hogy igazán kultúrált kapcsolatokat alakítsanak ki, és technikai eszközök alkalmazásával ne bújjanak ki a felelősség alól, és ezzel biztosítja a házas emberek méltóságát. Így az egyház az isteni megváltó példájához és tanításához híven megmutatja, hogy őszinte és nagy lelkű szeretettel törődik az emberekkel, kiket segíteni akar abban, hogy már földi életük zarándok útján részt vegyenek, mint fiak, az élő Isten, minden ember atyának életében.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok a tudományról. Nárai Szabó Gábor műsora.
1: Nemzeti minimum. Egy idén készült felmérés igazolja, hogy vannak közös értékeink és elveink, amelyek összekötnek bennünket, és honfitársaink nagy többsége szerint ez fontos. A nemrég nyilvánosságra hozott nemzeti minimum egy új társadalmi szerződés, azokat az erkölcsi és közéleti normákat foglalja magában, amelyeket az emberek magukra nézve kötelezőnek ismernek el, és tiszteletben tartanak. Örömteli meglepetés, hogy a legtöbbjük átfedésben van a keresztény tanítással. Lássuk, melyek ezek. Első. Magyarország ne vegyen részt semmilyen háborúban. Összhangban van a 10 parancsolattal. Ne ölj. Második. Az állam kiemelt feladata a társadalmi béke megőrzése. Összhangban van az áldással. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Harmadik. Az államnak a teljes magyar nemzetet kell képviselnie. Összhangban van az Ószövetséggel, amelyben Salamon imádsága a népért így szól. Hallgass meg szolgádnak és népednek Izraelnek könyörgését. Negyedik. A társadalom alapja a család. Ez összhangban van a 10 parancsolattal. Atyádat és anyádat tiszteld. Ötödik. Az egyén érdeke nem írhatja felül a közösségi érdeket. Ez összhangban van az új szövetséggel, Pál levelével a Filippiekhez. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. Hatodik. Az iskolának egyaránt feladata az oktatás, a nevelés és a közösségépítés. A közösségépítése összhangban van Máté evangéliumával. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Hetedik. A kiszolgáltatottak védelme elsősorban az állam felelőssége. Máté evangéliuma így szól. Amit eggyel a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek. Nyolcadik. A vélemény szent és szabad, amíg az mások méltóságát nem sérti. Kilencedik. A közbeszéd legyen tiszta, és a másik ember tiszteletén alapuljon. Tizedik. A rossz hiszemű szándékos megtévesztés nem elfogadható, a közéletből el kell tűnnie. Ezek a pontok összhangban vannak a 8. parancsolattal, amely így szól. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy. 11. Magyarország munkaalapú társadalom, minden munkaképes embernek dolgoznia kell. Ezt mondja ki Szent Benedek regulája is. Imádkozzál és dolgozzál. 12. A közpénzek felhasználása legyen átlátható, a korrupcióval szemben tanúsítsunk zéró toleranciát. Ne lopj, olvashatjuk a 10 parancsolatban. Bár első pillantásra meglepő a párhuzam, rámutat arra a sokak által felismert helyzetre, hogy Magyarországon még az ateista is keresztény értékeket követ.
0: Nézőpont. Nárai Szabó Gábor osztotta meg gondolatait a tudományról.

0: hírperce.
1: Papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét Palánki Ferenc püspök. Megújult formában kapható Gyökösi Endre 2-3-asban című népszerű kötete. Honfoglaláskori lelet együttes mutat be a Magyar Nemzeti Múzeum. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Szent László Imaszövetség tagjai azért találkoztak Fehérgyarmaton május 7-én, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Írja a Magyar Kurír. A Szent Misét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. Beszédében a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy figyeljenek Jézusra, miként az utolsó vacsora termében tanítványai tették. Szemléljék őt, hallgassák őt, és fogadják be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Az igazi egészség és teljesség abban áll, hogy jelen van bennünk Isten szeretete. Majd Péter apostol példáját is a hívek elé állította. Gyengeségei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Segítsük egymást abban, hogy fölfelé tudunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, mondta a püspök. Gyökösi Endre református lelki pásztor, pásztorpszichológus 2-3-asban című könyve megújult formában jelent meg az Új Ember kiadványok sorozatában. Írja a Magyar Kurír. A megújult kötet borítóját Klesic Piroska grafikus művész készítette. Gyökösi Endre a pasztorál pszichológia hazai úttörője. Pszichológiát és pedagógiát is végzett. Budapesten, Debrecenben, Bázelben és Zürichben tanult. Lelkészi szolgálatát a Kálvin téri gyülekezetben kezdte, majd 40 évig az Újpest Újvárosi Református Egyházközösségben szolgált. Részt vett az Országos Gyermekmisszió alapításában. 1950-től a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanított. Nyugdíjasként is hirdette az igét. Számtalan lelki témájú könyvet írt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia 10 doktorává avatta. Újpest kerület pedig az ad honorem Újpest 10 polgári emlékéremmel tüntette ki. 1997-ben hunyt el. Övszerkezet és tarsolylemez a honfoglalás korából címmel nyílt meg a májusi hónapok kincse kamaratárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Írja az MTI. A kiváló állapotban fennmaradt honfoglaláskori leletekre Bács-Kiskunvár megyében leltek. A régészeti feltárásokon három a 920-930-es években elhunyt harcos sírjából kerültek napvilágba a jó állapotú leletek. Az új lelőhelyet a Kecskeméti Múzeum régészeti programjának önkéntesei fedezték fel. A leggazdagabb leletet egy magasrangú 17-18 éves harcos sírjában egyedi selyemővén találták, melyen aranyozott ezüst csüngős veretek sorakoztak. Jobb oldalán ezüst lemezzel díszített tarsoly függött. Az övveretek környezetében a ruházat, az öv és a tarsoly szerves részei olyan jó állapotban maradtak meg, hogy eredeti helyzetben emelték ki őket a régészek. A tárlat június 7-ig látogatható. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

Dice teşekkür Jesus Christus, mindörökké amen. Kedves hallgatók, a mai nap a világegyházban igen nagy ünnep, mert hiszen ez a 40. nap az Úr Jézus föltámadása után, és éppen ezért Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepe. A magyar egyházban, meg még néhány más egyházban is azonban, hát itt nálunk azért, mert ez nem munkaszüneti nap, hanem munkanap, ezért az ünneplést áttették vasárnapra, tehát most vasárnap fogjuk ünnepelni az Úr Jézus mennybe menetelét, de a pontos napja az éppen a mai nap. Hát azért ma ilyen húsvét utáni napot tartunk természetesen, és ez nagyon jó, mert végül is meg tudunk erősödni, és egy kicsikét el tudunk gondolkodni, fölkészülve várva az ünnepet, hogy mit is jelent Jézus Krisztus mennybe menetele. Nem bennünket hagy el Jézus Krisztus, hanem mint egy utat nyit nekünk, mondhatnám afelé, hogy mi magunk is föl tudjunk menni a mennybe. A tanítását már átadta, most pedig, hát, bocsánat a hasonlatért, mint egy jégtörő, megmutatja az utat, hogyan és hogy őt követve veszélytelenül juthatunk el a mennyei atyához. Hát persze ez az ő tanítását kell megtartanunk, vagyis a ösvényt tartanunk, Jézus Krisztus nyomán járni, a másik pedig erőt kell feszítenünk, vagyis nem csak úgy bejutunk a mennyországba, igaz, hogy az üdvösség ajándék számunkra, de egy olyan ajándék, amiért nekünk meg kell küzdeni ebben a világban, ezzel a világgal. Vagyis sok mindenről le kell mondanunk, sok mindent meg kell szűrnünk ahhoz, hogy valóban eljuthassunk az üdvösségbe. Na, eme szerény bevezetés után akkor nézzük a kérdéseket, mert ma is vannak kérdések, és még mindig van csokoládé. Az első kérdés így hangzik, ja nem, bocsánat, mindig a telefonszámmal szoktam kezdeni, most is ez történik. Tehát a telefonszám 061-374-0904-es. Ez 10 óra 35-ig fog élni ez a telefonszám, addig lehet a kérdésekre választ adni élőben telefonon keresztül. Mégpedig milyen kérdésekre, már is mondom. Az első, mivel nyilvánították ki régen a zsidók, ha valami jogról lemondtak a másik javára? Második kérdés. Melyik apostoli levélben találunk hivatkozást a színeváltozásra? A harmadik pedig, melyik szentséghez kevés a papi hatalom? Mármint, hogy megadja a szentséget. Na még egyszer a telefonszám, 061-374-0904-es. A három kérdés pedig, mivel nyilvánították ki régen a zsidók, ha valami jogról, tehát ami az ő megbecsülésüket, vagy az ő birtokukat jelentette, lemondtak a másik javára? Számunkra elég szokatlan módon. Na, második, melyik apostoli levélben találunk hivatkozást az Úr Jézus színeváltozására? A harmadik kérdés, melyik szentséghez kevés a papi hatalom, hogy azt a szentséget átadja? No, kérem szépen, nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatók adományait, igencsak rászorulunk, mert már megint negatív tartományba zuhant vissza a költségvetésünk, úgyhogy tessenek szíves lenni saját maguk számára fönntartani a Mária Rádiót. Mi szívesen jövünk, és adjuk az időnket, erőnket ahhoz, hogy műsorok legyenek, de hát ahhoz, hogy a műsorokat el is lehessen juttatni a kedves hallgatókhoz, bizony igen sok technikai dolog szükséges, és hát ezek pedig komoly pénzbe kerülnek, nekünk sem adják
adják ingyen, így aztán bizony veszély fenyegeti olykor a Mária Rádiót, meg tud-e szólalni. Hát tessenek szíves lenni szóra bírni bennünket, idézőjelbe mondom, vagyis segíteni abban, hogy meglegyenek a kellő anyagiak ahhoz, hogy hallgathassák, ha egyáltalán szívesen hallgatják a Mária Rádiót. Ebben azonban nem kételkedem, már csak azért sem, mert hiszen az imádságokat is kapjuk bőségesen, és ezek segítenek bennünket a műsor készítésében, ötletekben, a Szentlélek itt működik bennünk, majdnem azt mondtam, hogy itt zajong körülöttünk, vagyis azért, hogy figyeljünk erre vagy amarra a dologra, és akkor ezzel mint egy szolgáljuk a kedves hallgatók figyelmét is, gazdagodását is. Hát ilyen a hittanóra is, persze, úgyhogy ezért beszélünk erről. Előtte ugye a szentségekről beszéltünk, meg sok minden egyébről. Hát most éppenséggel az egyház történelem van terítéken. Amire még figyelnünk kell, tegnap volt a Szűzanya fatimai megjelenésének évfordulója, és az imádság, amit kér a Szűzanya, hogy béke legyen, ez ma is nagyon aktuális, mert ma sincs béke. Én nem tudom, hogy a világ vége előtt lesz-e olyan időszak, amikor az emberek békében élnek. Egyetlen egy volt. Egy már volt, úgyhogy éppenséggel lehetséges, ez pedig Jézus Krisztus születésének ideje. Akkor béke volt a világon. Hát azt nem számoltam ki, hogy mennyi ideig volt béke, de akkor béke volt. Hogy aztán van-e ilyen időszak, amikor is Afrikában, vagy éppenségben Ázsiában is nyugodtak az emberek, és megvannak békélve egymással, hát ezért kell imádkoznunk, hogy ez bekövetkezzék. Nem elérhetetlen, mert hiszen csak rajtunk múlik, mert bennünket más nem kapacitál a háborúra, és nem irritál egyéb, csak amit mi akarjuk, hogy irritáljon, nem tetszik, és akkor nem nyugszunk, és ezért aztán háborúzunk. Tehát imádkozzunk a háborúért, ahogyan a Szűzanya ajánlgatta nekünk igen erősen Fatimában. És főképpen a rózsafűzért. Rózsafűzés. Sokan úgy vannak vele, hogy hát az egy unalmas imádság, mert mi az a folytonfolytamást 50 rózsafűzés, vagy üdvözlégyet elimádkozni. Nem arra kell figyelnünk az imádságban a rózsafűzérnél, amit kimondunk, hanem amiről szól maga a rózsafűzér. Tehát a titokról kell elmélkednünk, vagy a cél, amiért mondjuk a rózsafűzért, a Szűzanya hatékonyság mindenben, hiszen édes anyánk, és éppen ezért szükséges, hogy ezeket az imádságokat nagy bizalommal és a Szűzanya kezébe helyezve az ügyet mondjuk el. Ha akarjuk a békét, akár családi békéről van szó, akár munkahelyi békéről, akár világbékéről, nagy bizalommal kell imádkoznunk és kérnünk égi édesanyánkat. Akkor most egy picit zenélünk.

0: Tessék parancsolni, hallgatom a telefon.
1: Kem adni, hogy akkor...
0: Nincs. Akkor viszont mondom a hittanórát, illetve imádkozunk előtte. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai témánk az egyháztörténelemben a szerzetesi eszmény és intézmény. Vagyis hogyan jutott eszükbe, hogy szerzetes életet éljenek, és aztán hogyan lett ebből szerzetesség. A szerzetesség eszményét a Szentlélek alakította ki a buzgó keresztények között, méghozzá lépésről lépésre. Voltak olyan buzgó keresztények, aszkéták, akik önfegyelmezésként lemondtak a házasságról, és otthonukban imádságos, önmegtagadó életet éltek Isten dicsőségére. Tehát nem verték nagy dobra, hogy ők valóban Istennek akarnak élni, de ezt szépen megvalósították. Hát aztán nyilván a környezetüknek föltűnt ez, hogy nincs házasságuk, imádságosan élnek. Minden esetre az egyház tiszteletét kivívták a buzgóságukkal, és külön csoportnak tekintették az így élőket az egyházban. De persze megvolt ennek a buzgóságnak nem csak a férfi, hanem a női ága is, a jámbor özvegyek csoportja, akik nem kerestek új férjet, hanem megértek szépen a maguk kenyerén, és aztán voltak buzgó szüzek, akik ott hagyták a házasságot, illetve nem akartak megházasodni, férjhez menni, és ők külön fájtlat is viseltek, és fel is avatták őket, mert egy életre szólt az elhatározásuk. Ők voltak a virginéve láté, vagyis a lefátyolozott szüzek. Na hát aztán innen nyilván az apáca fátyol megmaradt a hagyományban mind a mai napig. A második ilyen lépcsőfok, tehát ezek külön-külön éltek saját elhatározásukból, hát megbecsülték őket, de amúgy különösen még nem törődtek velük. A nagy keresztény üldözés idején azonban sokan lakatlan helyre menekültek, és ott folytatták a maguk aszkéta életét. Hát, ha előtte nem is voltak aszkéták, nyilván ezeken a lakatlan helyeken, ahol az életüket megmenthették, azért rákényszerültek az aszkéta életre, nem mindennel tudtak foglalkozni, még az élelmet is beszerezni. Hát nyilván olyan helyet kerestek, ahol azért valami patak vagy folyócska volt. Itt aztán ezek külön élteik a maguk eddigi, vagy most kezdődő aszkéta életét. Őket úgy nevezik, hogy anakoréták, vagyis magánykedvelők. Különösen Szíria és Egyiptom pusztáiban remetéskedtek sokan. Kiemelkedik közülük Remete Szent Pál, aki Krisztus után 340-ben halt meg. A magányba vonulók élete sokak kíváncsiságát is fölkeltette, nem csak, hogy fölkeresték őket, hogy megnézzék, milyen is ez a magányban való élet, hanem lelki tanácsaikat is kérték. Vagyis végül is itt valamiféle olyan lelki központ alakult ki körülöttük, ahová mehettek, elpanaszolhatták a nehézségeiket, bújukat, bajukat, és hát az bölcsesség és a Szentlélek nyilván valamiféle tanáccsal szolgált számukra, ami, ha fölhasználták, megelégedésükre szolgált. Olyannyira, hogy aztán lassanként köréjük is telepettek bizonyos emberek, és kis kunyhókat építettek maguknak, szétszórva, és sok mindenki úgy, mint egy a remetének a lelki vezetése alá adta magát. A tapasztalt remete pedig törekedett őket megtanítani a tökéletességre való, a tökéletességben való életre. Ezeket a tanácsokat elfogadták, és nagy örömmel gyakorolták mindezt. Egy-egy ilyen társas remeteségnek Laura volt a neve, vagyis ez egy valamiféle gyönyörű megdicsőülés, Laura, és törekedtek a tökéletességre, ezzel Isten dicsőítették ebben a hát akkor is háborúzós világban. Ezek közül, a közösségek közül kiemelkedik az, amelyiknek közepe remete Szent Antal volt. Ő 356-ban halt meg, de hát egyébként találkozott remete Szent Pállal is, és látta, amikor remete Szent Pál meghal, hogy a lelke az égbe távozik. No, kérem szépen, egy ilyen remeteség, hát olyan volt, mint manapság, amikor valaki elmegy lelki gyakorlatra. Azért közösség van, de mégiscsak a lelki gyakorlat az egy magán gyakorlat, tehát ő akar beszélni az Úristennel, bár ugyan ehhez van segítő, a lelki gyakorlat vezetője, de hát azért mégiscsak rajta múlik a dolog, hogy mennyire lesz sikeres ez a lelki gyakorlat, mennyire törekszik, mennyire adja bele a maga egyéniségét és gondolatait, és mennyire tartja a csöndet, és figyel magára az Úristenre. Hát maga manapság is igencsak ajánlatos, hogyha nem is telepedünk kis sátoron a lelki gyakorlatos atya köré, azért az ember szakadjon ki időnként a mindennapi életből egy-egy ilyen 2-3-4 napos lelki gyakorlat idejére, mindenféleképpen jót tesz. Maga a lelki csönd is önmagában már az gyógyító, hát még az a sok okosság, amit az ember a lelki gyakorlatban hall, és aztán szépen a lelkébe szív, feldolgozza, magára vonatkoztatja, mit kell ezentúl tennem, vagy milyen tanúságot kell mindebből levonnom, és akkor, hogyha ezt igyekszik is megvalósítani, elraktározza, leírja, el is olvassa a későbbiek során, akkor ez lelki javára fog szolgálni, és egyre tökéletesebben fogja az evilág életét is élni, meg az Úristent is szolgálni az evilág életével.

Csak nem túl nehezek a kérdések, hogy nem égnek a telefonok, vagy leégtek a telefonok. Minden esetre mondom újból a három kérdést. Mivel nyilvánították ki régen a zsidók, hogy valami jogról lemondtak a másik javára? Melyik apostoli levélben találunk hivatkozást a színeváltozásra? És melyik szentséghez kevés a papi hatalom? No, minden esetre kérem szépen, ha nem mind a három megy, akkor is tessék csak telefonálni, mert kettő is valami.

0: Tehát Remete Szent Antalnál hagytuk abba, hogy közösségek alakulnak ki egy-egy ilyen remete személy körül. A következő lépés a cenobiták, vagyis közös életűek jelentették. Már megint telefon, tessék parancsolni, örülök.
1: A hittanó a kérdése, ha jó számot hittam.
0: Jó, tessék mondani.
1: Nem.
0: Nem? Na, tehát a cenobitákról van szó, közös életűek. Vagyis már nem csak külön-külön sátrakban telepedtek egy-egy ilyen szerzetes vagy remete köré, ők már közösen és kolostort építve, tehát közös életben adták magukat egy-egy ilyen remete vezetése alá. Az ilyen első közösséget egy görög szerzetes vagy remete alakította, Szent Pahómiosz, aki eredetileg katona volt. Na, aztán kérem szépen, akik köréje gyűltek, azok megtapasztalhattátok, hogy milyen a katona élet a szerzetességben. Tessék, hallgatom a választ.
1: Mit
0: örök ki, amen?
1: Megpróbálok én is válaszolni.
0: Jó.
1: Először a második és a harmadik kérdés, hogyha megérkezik, mert azok az egyszerűbbek.
0: Így
1: tehát
0: van.
1: Tehát melyik apostoli levélben volt a színeváltozásról szó? A második Péter levélben, amiben Péter személyesen beszél arról, hogy ő a színeváltozás kodészet. Melyik szentséghez kerülés a papi hatalom? Hát a házasság szentséghez, amit a felek szolgáltatnak egymásnak.
0: Igen, és az első...
1: És az első, de meg, hát úgy odaállítom, és nagyon sok mindent találtam. Én a például azt, hogy a főtulajdonos kötelesek a termény sarkát megtartani a szegényeknek, az elhullott kalászokat át kell engedni a rászoroknak, a szüret után maradt szőlőfürdőket, akkor ott felejtett kivéket, minden hetedik évben a szegényeknek tarladó hagyja a szombat évben, tartozások megszűnnek, 50. évben ellenszolgáltatás.
0: Köszönöm, ne tessék folytatni, mert egy kicsikét félre tetszett érteni a kérdést. A kérdés ugyanis egy jogi valami dologra vonatkozik. Ez pedig kötelessége volt minden zsidónak. Nagyon jól tetszik mondani, tehát a szegényekről gondoskodtak így. Ez egy karitász dolog volt, hogy nem szüreteltek alaposan, vagy nem szedték össze a kalászokat, és ez mindenkinek kötelessége volt. Ez azonban egy külön jogi dolog volt, aminek számunkra furcsa megnyilatkozása volt. Köszönöm szépen, hamarosan mondom. Jó. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
1: Dicsértessék a Jézus
0: mindörök
1: Krisztus.
0: Ilyenben.
1: Rút könyvében szerepel, hogy Boáz Rútot úgy kapta meg, hogy akinek első joga lett volna feleségül venni, ő lemondott róla, és akkor sarut cseréltek.
0: Nem cseréltek. A sarú jó, csak azt mondom, hogy nem cseréltek.
1: Mert valahol olvastam olyat is, hogy ő cseréltek.
0: Nem cseréltek. Majd meg nem fogom cseréltek. Mindjárt mondani, hogy mi az igazság. A sarú jó, azzal semmi bajom.
1: Péter második levelében szerepel az utalás a színeváltozásra, és papot csak püspök szentelhet, és a római ritusban a birmele szentségét is bizonyos esetekben a pap kiszolgáltathatja. Püspöki megbízással, akkor ha felnőttet keresztel, vagy ha...
0: De a kérdés éppen az volt, hogy mihez nem elég a papi hatalom?
1: A papszenteléshez.
0: Jó, köszönöm szépen. Ez az egyenes válasz. Helyes.
1: Papszenteléshez nem, mert papot csak püspök szentelhet.
0: Helyes, köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Fogom hamarosan mondani a magam válaszait. Dicsértessék Jézus. No, akkor kérem szépen Pahómiosz, aki katona volt korábban, hát kérem szépen az ő lelki vezetése is eléggé katonás lett. Tabennizben...

a Nílus mentén alapította ezt a kolostort, és valósággal Isten kaszárnyája volt ez a kolostor. A napirendet kürt jel irányította, a közös munka, közös ima gyakorlatok és a közös munkamegosztás vagy imádság, ez volt az életük. Egyenruhát hordtak, fogadalmat tettek, tizedet és százados elöljáróik felügyeltek a fegyelemre, és engedelmességgel tartoztak neki, sőt, még büntetést is kioszthattak a szerzetes közösségben. Hát eléggé jellemző katonai vonatkozásai vannak ennek, azért az igazi szerzetesség nem erre épp. Ez mindjárt kiderül. Ettől ugyanis sokkal otthonosabb kolostori életet kezdtek meg nyugaton, és ott a szeretet volt el, nem pedig kürcó, meg ilyen, meg amolyan fegyelmezés, bár azért a fegyelmet ott is tartották. Ezt kérem szépen Nagyszent Vazul, még keleten, majd mindjárt mondom a nyugatot is, Nagyszent Vazul gondolta el és valósította meg, szabályzatot is adott nekik, amit mind a mai napig a keleti szerzetesek használnak. Ők a baziliták, Vazul neve után Bazil, ugye Vazul, a baziliták. Az önmegtagadás gyakorlata később, főleg keleten, a szélsőségekbe is tévedt. Tehát nem csak szerzetesség származott abból, hogy önmegtagadó életet kerestek, hanem bizony igen súlyos szélsőségek is. Például úgy vélték, hogy a piszkos külső az a vezeklésnek a jele. Vagy keresték a szennyet, meg koplaltak, nem is, hogy önmegtagadás, hanem ez direkte koplalás volt. Éppen a alvást kerülték el, hát hogy aztán mennyire voltak idegesek, másokkal azt nem tudom. Ezen túl különleges életmóddal is igyekeztek vezekelni, például ilyenek voltak, hogy abszurd ötletek, befalasztatták magukat egy kis kaszliba, és ezek a reklúzik, és kis ablakon át tartották a kapcsolatot a külvilággal, mert hát valahol csak kellett enni, ők kapni, nagyon szélsőséges, ne tessék belegondolni, hogy mi minden volt ott. Aztán volt olyanok, akik oszlopokra ültek föl, és ezek a stiliták, és évtizedeken át a szabad ég alatt egy magas oszlop tetején éltek. Hát azoknak is ugye föl kellett adni az eledelt, valamit meg, hát szóval borzalmas, jó, nem részletezem. Ilyen volt például a Szent Simon, aki stilita Szent Simon, 459-ben halt meg. Vannak olyanok is, akik egy egyszerűbb módját választották a vezeklésnek, a hontalanok, akik folyton kóboroltak mindenfelé, hát nyilván koldultak, és ez ugyan nem nagyon volt stílus, de hát mindenféleképpen használt a hit terjedésének. Viszont ártott a fegyelemnek, tehát kóboroltak jobbra-balra, eltartatták magukat ezekből az adományokból, amiket összegyűjtöttek. Hát kérem szépen, erre ma is van, manapság is találunk példát, csak nem szerzetesek. No, nyugaton viszont kérem szépen egy sokkal szelíd és rendezettebb módját találta ki Szent Benedek, aki a nyugati szerzetesség alapítója. Különféle előzmények után, hát ott mindenféle veszély is volt, meg rátámadtak, Monte Cassinon alapított kolostort, és ez lett az anyaház, és ettől kezdve magáról Benedekről bencéseknek nevezték őket. Ez 529-ben történt. Az alapelveket a Szentírás segítségével maga Benedek határozta meg a regulában. Ismerős ennek a regulának az első szabálya, ora et labora, vagyis imádkozzál és dolgozzál. A napjukat tehát a zsolozsmázást töltötte ki, és fizikai munka
Elsősorban kertészkedés, meg önmaguk ellátására kellett szépen dolgozniuk. Vagyis a közösség ellátására. Ezek a második ilyen alapelv volt az úgynevezett stabilitás, helyben maradás, nincs kóborlás, hanem egy kolostorban kellett az életüket leélni. Aztán a másik a diszkréció, tapintatosság, ez pedig annyit jelentett, hogy fizikai tisztaságot szemben ugye a piszkosság szeretetével, fizikai tisztaságot, a ruhájuk, külsejük tisztán tartását követelte meg, rendes étkezést írt elő Szent Benedek, és kellő alvás mennyisége, tehát, hogy valóban a közösség az egy nyugodt közösség és imádságos közösség tudjon lenni. A metédi idegeneket pedig nagy szeretettel fogadták. Szerzetes telep önálló lett, ez innen a monostor, vagyis egység, egy-egy ilyen szerzetes telep, aminek a vezetője az apát, aki halálig viselte ezt a tisztséget, és nem volt feltétlenül pap, tehát nem a papszentelésen múlott, hanem a buzgóságon, azon, hogy vajon mennyire törődik az alattvalóival, és ad példát számukra. Köszönöm szépen, ennyi volt a hittanóra, elmondtam mindent, most pedig a válaszokat mondom, a helyes válaszokat. Első kérdés, mivel nyilvánították ki régen a zsidók, hogy valami jogról lemondtak? Valóban levette az illető a saruját, és átadta a másik, nem cseréltek sarut, hanem levette a maga saruját, és átadta a másiknak. Most már te haladj ezen az úton, gondolom ez lehetett a jelentősége. Hát ez mint egy okmányt adta át a sarut, és ezzel lemondott bizonyos dolgokról. Való igaz, Bóznál olvassuk ezt, hogy így a Noémi vagyonát magáinak tudta, és ezáltal vette feleségül Rútot, aki aztán később ugye majd az Úr Jézusnak ősei közé számítódik. Tehát a saru átadása a másiknak. Aztán a második kérdés, melyik apostoli levélben találkozunk hivatkozást a színeváltozásra? Nagyon valószínű, hogy olyan apostol, aki ott volt, már pedig csak hárman voltak jelen, és ebből következik, hogy kérem szépen a Szent Péter levelében található, mert a Szent Péter ott volt a hegyen. Mely szentségekhez kevés a papi hatalom? Való igaz, papot nem szentelhet pap, de még diákonust sem, ez az egyik, és az is igaz, hogy a házasság kötéshez sem elég, ott a két félnek kell kinyilvánítani, a pap csak megáldja. Tehát két szentségről van szó, a házasság és az ordó szentségéről. Aki ezt a kettőt írta, az nagyon bölcsen cselekedett. Aki kevesebbet írt, az most már tudja, hogy többet kellett volna írnia. Köszönöm szépen a figyelmet, türelmet, és akkor kérem szépen imádsággal fogjuk befejezni mai alkalommal is a hittanórát, de hát itt mindjárt kikeresem, hogy mit is imádkozunk, nyitom a könyvet, és azt mondja, hogy Szír Szent Efrém imádsága ez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ó Mária, szentebb minden szentnél, nagyobb minden teremménynél. Te vagy az egyetlen, akiben egyesülten ragyog az anyaság és a szüzesség fényessége, mert te vagy az Isten kiválasztott anyja. Őzd el lelkemből a sötétséget és a jótól való gonosz vonakodást. Szent fiat szívesen hallgat riád, ó édes anya, lépj közbe értem. Még tart ez a nyomorúságos élet, védelmezz és oltalmazz, és ha üt az óra, hogy el kell hagynom a testet, állj mellettem én, úrnőm, és vezeld el halhatatlan lelkemet az örökkévaló hajlékba. Találjak ott kegyelmes bírót isteni fiadban, és boldogan jussak el oda, ahol a vég nélküli fényesség ragyog minden kiválasztott számára. Amen.
Ezt egyébként a liturgiában is használjuk, ezt az imát. Szent Istvánhoz is könyörögjünk. Üdvözd légy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözd légy, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyeket a továbbiakban is kérünk, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Áldott mennybe meneteli ünnepet kívánok az érettségizőknek, jó érettségit. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Hírperce.
1: Esküdtettek a svájci gárda új tagjai a Vatikánban. Hármas jubileumot ünnepeltek Döröskén. Megújult formában kapható Gyökösi Endre 2-3-asban című népszerű kötete. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Május 6-án tette le esküjét a svájci gárda 28 újonca, akiket 14. Leó pápa örömmel és hálával köszöntött a csütörtöki audiencián, adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szentatya köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 éves szolgálattal ma is őrzi Péter utódját, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Szolgálatukat alázat és diszkréció jellemzi. A gárdisták szolgálatának kulcsa a hit és a barátság, értékein alapuló kötelesség és a tisztelet, fogalmazott a pápa. Maguk is megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket, miközben őrt állnak. A szépség pedig Istentől ered és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárda küldetése elsősorban katonai jellegű, ám nem választható el az életszentségre való hivatástól, amire minden megkeresztelt meghívást kapott, mondta köszöntőjében Leó pápa. Hármas jubileumot ünnepeltek május 9-én a Vas megyei Döröskén, írja a Szombathelyi Főegyházmegye. Megemlékeztek a több mint 780 éves településről, a 750 éves Szent Jakab templomról és az 50 éves Döröskei tóról. A nap egyszerre szólt emlékezésről és hagyományőrzésről. Székely János megyéspüspök hálaadó szentmisét mutatott be a Szent Jakab templomban. Az ünnepet Horváthné Varga Marietta polgármester nyitotta meg. A Szent Jakab templomról elmondta, hogy a középkori Döröske egyik legfontosabb öröksége. Falai között évszázadokon át kereszteltek, eskedtek, búcsúztattak. Ma is méltósággal emlékeztet bennünket hitünk és közösségünk erejére. Az ünnepi szentmisén Székely János szentbeszédében kiemelte, van teremtünk, aki tenyerén tartja a világot. Rá kell tekintenünk. A templom tornya az ég felé tör. Mutatja, hogy az emberi életnek van oka és célja. Gyökösi Endre református lelki pásztor, pásztorpszichológus 2-3-asban című könyve megújult formában jelent meg az Új Ember kiadványok sorozatában. Írja a Magyar Kurír. A megújult kötet borítóját Klesic Piroska grafikus művész készítette. Gyökösi Endre a pasztorál pszichológia hazai úttörője. Pszichológiát és pedagógiát is végzett. Budapesten, Debrecenben, Bázelben és Zürichben tanult. Lelkészi szolgálatát a Kálvin téri gyülekezetben kezdte, majd 40 évig az Újpest Újvárosi Református Egyházközösségben szolgált. Részt vett az Országos Gyermekmisszió alapításában. 1950-től a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanított. Nyugdíjasként is hirdette az igét. Számtalan lelki témájú könyvet írt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia 10 doktorává avatta. Újpest kerület pedig az ad honorem Újpest 10 polgári emlékéremmel tüntette ki. 1997-ben hunyt el. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Marieton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
1: A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035 7 72 72 72.

0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, folytatjuk Mariaton műsorfolyamunkat. Élőben jelentkezik a stúdióból Tóth Enikő
1: és Horváth Nelli.
0: A szolgálatot pedig a technikusi pultnál Mensáros Péter végzi. Ugye, mint ahogy tegnap is tettük, és a mai reggelen is hallhatták, a felvidéki, illetve a délvidéki Mária Rádiók javára szervezünk gyűjtést, és ugye a célunk az, hogy minél nagyobb mértékben tudjuk támogatni a kedves határon túli testvéreinket. Ugye ott a határon túl a Mária Rádió jelenléte nem egyszerűen csak vallási, hanem kulturális jelentőséggel is bír, illetve nagyon fontos az, hogy anyanyelven imádkozhatnak a kedves hívek, hallgathatják a lelki tartalmakat, és ugye sok idősnek nincsen olyan lehetősége, hogy internet hozzáféréssel rendelkezik, vagy nem úgy kezeli a technikát. Ezért nagyon fontos, hogy akár egy gombnyomással bekapcsolják a rádiót, és már is szól hozzájuk a Mária Rádió, és támogatja őket elesettségükben, magányukban, vagy csak tényleg lelki életükben. És ugye ez a három nap, a tegnapi, a mai és a holnapi, ez most teljes mértékben erről szól, és Nelly egy kicsit beszélje arról, hogy mi az, amire tulajdonképpen gyűjtünk, amiben őket szeretnénk támogatni.
1: Egy rádió fenntartása sok mindenből tevődik össze, ilyen például a bérek, nyomda, könyvelés, gépjármű, frekvenciadíjak, stúdióbérlés, kommunikáció és posta, amely a délvidéki Mária Rádió számára összesen 12 millió forint per év költséget jelent, felvidéknek pedig 13 millió 704 ezret, majdnem 14 milliót. Ahhoz, hogy az a költségvetési hiány
0: betöltésre kerüljön.
1: Kedves segítségüket kérjük abban, hogy a magyar szó, az evangelizáció tovább áradjon, és egy Márai Sándor idézetet szeretnék ide behozni. Mindig adni, amikor kapsz, mindig továbbadni, amit szereztél. Ez Márai Sándor füves könyvéből szól, talán erről is szól a mai összefogás, hogy segítsünk továbbadni a hangot, a közösség megtartó erejét, reményt adni a magyar közösségeknek külhonban is.
0: És hogyan tudom támogatni ezt a célt, Nelly, hogy mit kell tennem?
1: Igen, a támogatás felajánlható több platformon keresztül is, banki átutalással, csekki befizetéssel, valamint a Google utcai stúdiónkban. Tájékozódni a banki utalásról a honlapunkon tudnak, az egyéni támogatás fül alatt, és mindenképpen kérjük megjelölni a közleményben a Mariaton szót.
0: Igen, és a stúdióban jönnek, akkor is mindenképpen szóljanak, hogy erre a célra érkezik a felajánlásuk. És felajánlásaikat megtehetik egyébként a 061-999-44-30-es telefonszámon. Ugye itt az önkénteseink fogadják a telefont, ez nem emeldíjas telefonszám, és ugye ez önmagában még nem elegendő a támogatáshoz, viszont itt el tudják mondani, hogy milyen összeggel kívánják támogatni a felvidéki, illetve a délvidéki rádiót, és nagyon szívesen vesszük, ha telefonálnak, mert akkor jelezhetik azt is, hogy élőadásba szeretnének kerülni, és nagyon várjuk azokat a hallgatói hívásokat is, akik arról tudnának mesélni nekünk, hogy milyen felvidéki, délvidéki kötődésük van, illetve hogy miért tartják fontosnak azt, hogy támogassuk a határon túli magyar nyelvű Mária Rádiókat is. És hogy ezek a telefonok most megtörténhessenek, egy kicsit zenélnénk. A Roy és Ádámtól az Otthon itt van című számot hoztam, ami számomra egy nagyon kedves dal. Hallgassák szeretettel!

0: Itt vagyunk újra, ezután a szép szám után. Egy kicsit mesélnék arról, hogy délvidéken tulajdonképpen mi is a helyzet, mik a nehézségeik. Ugye nekik nagyon korlátozott az anyagi, vagy korlátozottak az anyagi forrásaik, és 4 alkalmazottuk van, és ugye a Mária Rádió arról szól, hogy 24 órán keresztül folyamatosan sugározzuk az evangéliumot és az ehhez kapcsolódó műsorokat, imádságos műsorokat. Tehát ők 4 emberrel látják el a műsoros feladatokat, az adminisztrációt, a promóciót, technikai feladatokat, és emellett még vállalják azt is, hogy különleges programokat szerveznek, és az önkénteseket is összefogják, és figyelnek rájuk, illetve csinálnak nagyon értékes kulturális programokat, mint például a versmondó versenyt, és hasonlókat, és tényleg egy nagyon lelkes közösségről van szó, de ugye a nehézség az, hogy ott hihetetlenül nagy az elvándorlás, nagyon kevesen és ritkán laknak magyarok, és viszont ennek ellenére amúgy siker mind az összes nehézség és mondjuk a támogatás csekésége ellenére, hogy 44 ima csoportuk van, több mint 10 éve büszkén sugározzák a magyar nyelvi műsorokat, és most ugye nagyon szerencsés az a helyzet, hogy magyar püspökük van, akivel nagyon jóban vannak, és tehát hogy nagyon fontos az, hogy mi is beszálljunk ennek a finanszírozásba anyaországként, hiszen tényleg a magyarság minket összeköt, és fontos, hogy ott is meglegyen tartva ez az érték. És ugye ugyanez Felvidéken is, hogy ott is most sok év után kaptak új sugárzási lehetőségeket, és ugye ennek nagyon nagy a költsége. És ugye Szlovákiában emelkedtek az energiaárak, az infláció is, ugye hát őket sem kerülte el, és Felvidéken viszont kevés az önkéntes. Szóval ott is általában az állandó munkatársak teljes erőbedobással dolgoznak. És ugye, hogy hogyan is támogathatjuk őket?
1: Gondoljanak bele, hogy mennyi káros szenvedélyünk van, amelyet, hogyha egy kicsit átfordítanánk értékes szenvedélyekre, mint például a felvidéki és délvidéki Mária Rádió megtartása, akkor megtehetik adományaikat banki átutalással, csekkel, vagy személyesen a Google utcai stúdióban. Az egyéni támogatás fül alatt a honlapon megtalálják bankszámlaszámunkat. Ide kérjük szépen közleményben megjelölni a Mariatont.
0: Igen, és telefonon is nagyon várnánk a kedves hallgatók betelefonálását, hívásait a 061-999-4430-as telefonszámon. Itt önkéntesek fogadják a hívásokat, ez nem egy emeldíjas telefonszám, és jelezzék, hogyha élőadásba szeretnék, hogyha visszahívnánk önöket, hiszen szívesen egész nap beszélünk arról, hogy milyen kapcsolódásuk van Felvidékhez, illetve Délvidékhez, és miért tartják fontosnak, hogy támogassuk őket. És most pedig egy kis interjú következik, amit a délvidéki kollégák küldtek nekünk. Mikoviti Éva, szabadkai hallgató, önkéntessel beszélgettek.
2: Köszöntöm Mikoviti Évát a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen.
2: Évike nem régóta tagja Mária Rádió családjának, ami az önkéntességet illeti. Mikor csatlakozott?
3: Az az igazság, hogy tavaly előtt decemberi és tavalyi januári adását hallottam meg a rádióban, Mária Rádióban a Kamiliánus műsornak. És annyira szép, szívhez szóló szövegeket hallottam, és köztük még egy ismerős hangot is megtaláltam, akit rögtön rájöttem, az a Pap Zsuzsi, a Kisboldogasszony plébániáról, akivel hát szinte naponta találkozunk, és összeismerkedtük, megszerettük egymást, és akkor őneki próbáltam mondani, hogy te Zsuzsi, én olyan szépet hallottam, hogy ti olvastok, vagy mondjátok, vagy nem tudom, hogy csináljátok, de nagyon szép. És akkor mondta Zsuzsi, hogy hát persze, hát úgyis kevesen vagyunk, és akkor meghallottam még utána egy másik alkalommal, hogy a rádióba ti is kerestek önkénteseket. És akkor így próbáltam meg becsatlakozni.
2: És milyen jól tette, és minden mellett a Mária Rádiót is szívesen hallgatja, ugye?
3: Ó, természetesen, egész nap szól szinte, direkt azért vettem tavaly nyáron egy rádiót, hogy én nekem minden adás ott legyen, ha a mobilon nem tudom, de otthon szívesebben hallgatom rádión keresztül.
2: Igen, és most jelenleg gyűjtés zajlik a Mária Rádió megsegítésére. Mit üzen a hallgatóknak? Miért támogassák a Mária Rádiót, illetve miért fontos, hogy itt szól a mi térségünkben magyar nyelven?
3: Hát mondom, mondjuk nekem most is nagyon jó, mert otthon vagyok az első, hogy megyek oda és kapcsolom be, ha hazaérek, de viszont amikor úgy jártam, hogy tavaly ugye októberben a térdem egy kicsit lerobbant, és szinte fekvővé tett, így éreztem, vagy érzem át a fekvő betegeknek is a helyzetét, és olyan jó, hogy legalább úgy hallgathassuk reggel a szentmisét, úgy kapcsolódhatunk be már a reggeli imában, már a szűzanyához fohászkodunk minden reggel, és aztán a szentmise, és utána a gyönyörű szép előadások, vagy bármi nagyon szép és jó, és örülök neki, hogy van Mária Rádió. Régóta hallottam már, hogy van, és most nagyon boldog vagyok, hogy a közelébe lehetek.
2: Nagyon örülök ezeknek a gondolatoknak is, tényleg ezt hiszem azt, hogy a hallgatóknak is buzdítás és bátorítás arra, hogy akár hallgatója, akár támogatója, akár önkéntese legyen a Mária Rádiónak. Köszönöm szépen a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Én köszönöm szépen. Mindörökké, amen.
0: Mikovics Éva szabadkai hallgatótól hallhattuk első kézből, hogy milyen jelentősége van délvidéken a Mária Rádiónak, hogy tényleg ugye a mai világban már néha nehéz megérteni, hogy hát miért nem interneten, miért nem más fórumon kapcsolódnak be, de hát ugye rádió az ott van kéznél, ahhoz nem kell technikai felszerelés, legegyszerűbb működése van, tehát tényleg nem elhanyagolható, és nagyon jó, hogy online is tudunk hallgatni, ahol mondjuk nem vagyunk vételkörzetben, de ugye nekik a felvidéken és a délvidéken regionális műsoraik is vannak, amik nekik szólnak, az ott lakóknak, róluk szólnak, az ő helyzetükről, és ugye hát most nagyon rengeteg adást át is veszünk tőlük, és ezt ezúton is köszönjük, illetve ők is átvesznek tőlünk, de hogyha mindig mi szólnánk ott, az nem biztos, hogy az ő lelkük szerint való lenne, vagy az ő helyzetükre válasz lenne, hanem ott tudnak olyan műsorokat készíteni, ami igazán odavaló, és ebben kérjük a hallgatók támogatását, hogy egy kicsit a legkisebb összeggel is, de szálljanak bele ebbe a nagyon szép misszióba, hogy tudjunk küldeni nekik a fennmaradásukhoz összeget. És ugye hát tavaly is nagyon rázós éve volt mind a két rádiónak, és szeretnénk ezáltal a Mariaton által minél inkább ebbe a 12 milliós, illetve majdnem 14 milliós összegbe minél nagyobb összeget küldeni Magyarországról az önök jóvoltából. És hogy ezt hogyan tehetik meg?
1: Anyaországi magyarként, hogy a kedves testvéreinket egy kicsit közelebb emelhessük a kebrünkhöz, nagyon fontos bármennyi összeggel megtámogatnunk őket, tehát nagyon szívesen fogadjuk adományaikat a banki átutalással, amelyet megtalálnak honlapunkon az egyéni támogatás fül alatt. Ide kérjük közleménybe megjelölni a Mariatont, valamint ha csekken szeretnének befizetni, az is lehetséges, ide is szeretnénk kérni a közlemény rovatba a Mariaton megjelölést, valamint a Gogol utcai stúdiónkban személyesen is lehetséges.
0: És telefonokat is szívesen fogadunk. A 061-999-4430-es telefonszámon szívesen meghallgatnánk a hallgatók történeteit, érzéseit, gondolatait arról, hogy miért tartják fontosnak felvidék, illetve délvidék támogatását. És hogy ugye itt van egy jó nagy anyag, amiből mi felkészülhettünk erre a 3 napra, és akkor itt egy kicsit behoznám azt, hogy milyen jövőbeli álmaik, terveik vannak a felvidéki, illetve a délvidéki rádiónak. Ugye felvidéknek az, hogy Szlovákia magyar lakta területeit lefedjék, tehát hogy minden felvidéki magyar tudja hallgatni a Mária Rádiót, illetve felvidék 2022 előtt már egészen közel járt ahhoz, hogy önerőből fent tudja tartani magát. A délvidék viszont ettől még sajnos messze van, mivel ott kevés, tehát ilyen nagy az elvándorlás délvidékről, kevés a hallgatói merítés, akik tudnak támogatást nyújtani, tehát nem tudják önerőből fent tartani a rádiót, és ezért számítanak nagyon ránk, mert ugye az érték az fontos, hogy eljusson mindenkihez. És akkor most egy kicsit zenélnénk a Kávészünet zenekartól az Üllői fákat, ugye a Kosztolányi verset hoztuk önöknek.

0: a Kávészünet zenekartól hallhattuk az Üllői Fák című Kosztolányi Dezső vers feldolgozását. Ugye Kosztolányi Dezső Szabadkán született délvidéki származású, és hát ugye ilyen értékeket, ilyen embereket kaptunk délvidéktől, és hát azt gondolom, hogy adhatunk is vissza, amitunk, meghálálhatjuk az ottanról származó, illetve a felvidékről származó híres, fontos, meghatározó személyiségeket, úgyhogy most nekik van szükségük támogatásra, illetve hát még nagyon jó lenne, ha sok kosztolányi származna délvidékről. Tehát ez egy fantasztikus dolog lenne, és ugye hogyan támogathatjuk az ottani kultúrát? Hát többek között úgy is, hogy most a hallgatók egy pár ezer forinttal, vagy pár száz forinttal, tényleg amennyivel lehetőségük van, küldenek adományt, hogy eljuttathassuk hozzájuk. És nagyon várjuk a hallgatói telefonokat, a 061-999-4430-as telefonszámon, ez egy nem emeldíjas telefonszám, önkénteseink fogadják a hívásokat, és ugye nézem a táblázatot, mert közben rálátunk arra, hogy milyen felajánlások jönnek, és ugye ezt a számot azért is jó hívni, mert itt csekket is kérhetnek, és akkor regisztrálják önöket. Látom, hogy valaki több csekket kér, tehát gondolom a környezetében élőket is buzdítja arra, hogy tetszés szerinti összeget ajánljanak fel, illetve lehetőségekhez mérten. És ez szerintem nagyon jó, tehát hogyha nekünk is olyanok a lehetőségünk, hogy tudjuk másoknak ajánlani azt, hogy figyelj, van egy ilyen lehetőség most a Mária Rádiónál, hogy felvidéken és délvidéken becsatlakozz a támogatásba, az adományozásba, akkor ezt mindenképpen tedd meg. Szóval nem feltétlenül kell hallgatónak lenni, önkéntesnek lenni ahhoz, hogy most egy jót tegyünk.
1: Valóban, a rádiónak mindig is nagyon fontos történelmi jelentősége volt. Gondoljanak bele, hogy a háborús időkben micsoda lélek megtartó ereje volt, és most is ugyanígy van. Hogyha otthon hallgatják azok, akik mondjuk magányosak, és magyar szóra vágynak délvidékről vagy felvidékről, egy hatalmas kapaszkodó pontot jelent számukra a Mária Rádió. Valamint az sem utolsó szempont, hogy magyarul hangzanak el benne a szavak, és lássuk be, már itthon is nagyon kevesen ékelkednek nemes szókincsel, úgyhogy hogy fenntarthassuk ezt az erőt, kérjük, hogy tegyék meg, hogy támogatnak bennünket egy kevés összeggel, bármennyinek örülünk, amennyit nem tudnak nélkülözni, azt szívesen fogadjuk. És megtehetik ezt az átutalást banki átutalással, a honlapunkon megtalálják az egyéni támogatás fül alatt, a közleményben kérjük megjelölni a Mariatont, valamint ha csekken szeretnének befizetni, erre is van lehetőség, ott is szeretnénk megjelöltetni a Mariatont, kérjük. És tudnak tájékozódni a májusi magazinunkból is.
0: Így van. És most egy újabb interjúval folytatnánk. Szintén délvidékről érkezett ez a mini riport, és Dobai István fogjuk meghallgatni, hogy ő hogyan vélekedik, mit gondol a délvidéki rádióról.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen! Dobai István vagyok, nyugalmazott plébános, itt Szabadkán, a Józsefinumban élek, és hát mind szűkebb a tevékenységem az adottságok miatt, nem beszélünk a részletekről.
2: Igen, annyi, hogy betegség végig van.
3: Betegségek korlátozzák az én tevékenységemet most már nagy mértékben, különösen a szemem.
2: Dobai atya azért nagy példaként áll előttünk, hogy kell viselni a keresztet, hogy mondjam, tehát nem szokott panaszkodni. Mindig keresi a megoldásokat ebben a helyzetben is. Kedves Dobai atya, gyűjtés van a Mária Rádió részére, a magyarországi testvérek és az erdélyi testvérek is gyűjtenek most számunkra. Ennek apropóján jöttem el önhöz, hogy egy kicsit beszélgessünk, hiszen Dobai atya, amíg ugye jobban bírta egészséggel, addig rendszeresen járt a Mária Rádióba szentmiséket bemutatni, és még most is eljön, havonta egyszer a Caritas műsornak az egyik résztvevője, hiszen ugye, hogy is volt?
3: Caritas igazgató volt.
2: Igen, Caritas igazgatója volt.
3: Sok éven át.
2: És hát pap mindörökké, ugye? Ennek kapcsán szeretném megkérdezni önt, hogy hogy látja ön a Mári Rádió küldetését?
3: A mai világban úgy tűnik nagyon sok ember számára, hogy a rádió már nagyon túlhaladott eszköz. Mert itt ugye nem csak a tévé van már, hanem az interneten aztán minden elérhető, és ott akkora a kínálat, hogy az ember nem győz válogatni abból a nagyon sok jóból, ami van az interneten, hogy elkerülje azt a még több szat, ami van az interneten. És ezért úgy tűnik, mondom sokaknak, hogy a rádió már túlhaladott. De nagyon-nagyon alkalmas olyan emberek számára, akik korlátozottan tudnak, hogy úgy mondjam, nem csak mozogni, hanem az életük eléggé beszűkült, de mindig ott lehet, és hallgathatják akkor is, amikor valamivel foglalkoznak. Lehet olyan úgynevezett háttérzeneként is, ha bár nem csak a zenéri van itt szó, elsősorban a szövegekről, és különösen a hívő ember számára. Mert itt biztos lehet abban, hogy a hírek azok nem a rossz dolgok. Mert a tévében is, az interneten is szinte az a hír, ami rossz, ami probléma, ami veszedelem van a világban. Itt a Mária Rádióban különösen a hírek nem is jelennek még ilyen jelleggel a rosszról való beszámolók, hanem az örömteli dolgok inkább. És amit az ember beenged a fejébe, a tudatába, az aztán hat rá, hogyha állandóan az ember hallgatja ezt a sok minden fenyegető rosszat, ami világban van, akkor nyomja a lelki világát, szinte buskomorrá teheti az embert, ezért jó az, hogy vannak ilyen örömteli, szép, és igazából a hívők számára fölemelő, és az Isten szavát közvetítő előadások és programok. Tehát ezért én a Mária Rádiót nagyon nagyra értékelem. Ezért törekszik a Karitász is a Mária Rádióban megjelenni, hogy az időseknek a tudatában jelen legyen az, hogy nem csak elvárni kellene azt, hogy majd segítsenek rajtam, hanem amíg én bírok valakin a környezetemben segíteni, akkor én tegyem meg előre. A jó cselekedetek bankjába betegyem azt, amit most betehetek, és majd később visszakapom, amikor én szorulok rá. Tehát ilyen lelkülettel próbáljuk a Karitász jelenlétét a Mária Rádióban is behozni, vagyis ott tartani. Emígy az én tapasztalatom az, a terepet járva, az idősek gondozásában részt vesz a Karitász mindenfelé, tehát az emberek számára, az idősebb nemzedék számára különösen nagy lelki táplálék a Mária Rádió műsora. Vannak emberek, akiktől azt hallottam, hogy nála csak a Mária Rádió hallható. Tehát ilyen értelemben nagyon nagy szerepét látom, különösen az idős nemzedéknek az életében. Ezért, hogyha ilyen értelemben élni akarunk vele, hogyha használni akarjuk, tehát akkor természetes, hogy támogatni is kell. Aki bírja még, mondjuk vannak idősek, akiknek már erre nem futja, de a fiatalabb nemzedék, aki esetleg nem is hallják, amit most mondok, de hát, ha valaki hallja, gondoljon arra, hogy ezzel jót tehet a saját szüleinek, nagyszüleinek, és ha fönnmarad arra az időre, amikor ő lesz az idősebb, akkor majd neki is sok jót tehet. Tehát én értelemben nagyon-nagyon szeretném buzdítani, vagyis őszintén kimondani azt, hogy kötelességünk támogatni, mert az államhatóság, a társadalmi rendszer nem támogatja a Mária Rádiót.
2: Ez nagyon jó, amit az atya mondott, mert így akkor az idős is, aki hallgatja, megkérheti a fiatalabbat, hogy tudom, hogy te nem hallgatod, de támogathatod, hogy én tovább hallgathassam. Dobai atya, mi az, amit szeretne most így a hallgatóságnak üzenni, mint pap?
3: Na mostan az idősebb nemzedéknek is, de még inkább kellene a fiatalabb nemzedéknek azt elérni, vagy oda jutni, hogy az Istennel való kapcsolata személyesebbé válik. Tehát ne csak, hogy hallok valamit, ami bejön, Istennel kapcsolatos, örülök neki, meg hasonló, és nem csak, hogy esetleg még arra is eljutok, hogy elmondom az imákat, erre vonatkozólag nagyon nagy sok tapasztalatom van arra, hogy vannak idősebb személyek, akik a napnak legalább egy harmad idejét imádsággal tölti. Tehát ilyen értelemben nagyon jó az, hogy ilyen értelemben a Mária ebben is segít az embereknek a rúzsafűzérrel, meg minden mással. De különösen azt szeretném, hogyha ettől egy lépést még sikerül-e megtenni, hogy az ima ne csak elmondott szöveg legyen, hanem az tényleg a lélek találkozása az Istennel. Tehát, hogy amit mondok, azt akkor egészen tudatosan magának, az Úr Jézusnak, a mennyei atyának, a szűzanyának mondom. Tehát, hogy tényleg az én imádságom ilyen értelemben párbeszéd legyen. Ebben aztán benne lesz a hálaadás, benne lesz a bocsánatkérés, benne lesz az engesztelés, benne lesz a
2: dicsőítés
3: is mindenképpen, tehát, de az saját szavaimmal, úgy, ahogy azt átélem, és így kiterülkozhatok az Isten előtt, és akkor adok lehetőséget az Istennek arra, hogy ő sugallatával irányítsa a lelki életemet, hogy elérjem azt a lelki békét, amit csak az Isten tud megadni.
2: Dobai atya, nagyon szépen köszönöm, hogy fogadott. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Én köszönöm a lehetőséget. Isten áldja meg mindenkit.
0: Nagyon jó volt hallani Dobai atya gondolatait. Hát szerintem tényleg mindent elmondott, így nehéz mit hozzátenni. Nekem különösen tetszett az a gondolat, hogy a Mária Rádió tényleg egy ilyen pajzsként működik a mai világban, hogy jó híreket hallunk, pozitív gondolatokat, politikától, meg reklámoktól, meg harsogástól mentes, és tényleg egy ilyen megnyugtató, akár háttérzajként is, illetve nagyon sokaktól hallottam már azt, hogy ugye háttérzajként volt a Mária Rádió, hogy véletlen kapcsoltak oda, ugye az autóban akár kapcsolgatva, és úgy tértek meg, vagy úgy volt egy ilyen hatalmas lelki élményük. És ezért kérjük a hallgatókat, hogyha tehetik, akkor a magyarországi, anyaországi hallgatók is ajánljanak fel egy kisebb összeget, amennyi jut erre a célra, felvidéknek vagy délvidéknek, hogy tudjunk nekik küldeni adományokat, hiszen ugye a Mária Rádió adományokból működik ott is.
1: Így van. Várjuk szeretettel továbbra is az adományaikat banki átutalással, amelyet megtalálnak az egyéni támogatás fülalatt honlapunkon, kérjük ide megjelölni a Mariatont közleményben, valamint csekken is elérhető az utalás, ide is szeretnénk kérni a Mariaton megjelölést. És valamint a Gogol utcai stúdiónkban is szeretettel fogadjuk Önöket, amennyiben hozzá szeretnének járulni a felvidéki és délvidéki Mária Rádió támogatásához. További információt találnak még a májusi magazinunkban is. Igen, ahogyan valóban elmondta Dobai atya is, ne csak ezért a generációért tegyük meg a támogatásainkat, hanem hogy a következő generációra is hagyományozódhasson, és a szívekig elérhessen a magyar szó.
0: Így van, és hogy hogyan is hat ezt ugye a délvidéken, meghallgatnánk még egy interjút a mai adásban. Sótanyi Ferenc állandó diakónus gondolatait hallhatjuk szintén délvidékről, és most az interjú előtt el is búcsúznánk Önöktől, mert az adásunk végére fogunk érni. A stúdióban
1: Horváth Nelli,
0: Tóth Enikő volt jelen, és minket hallhattak, és a pultnál pedig Mensáros Péter szolgált, akinek köszönjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen! Sótonyi Ferenc, állandó diakonus vagyok a Szabadkai Avilai Szent Teréz katedrálisban teljesítő szolgálatot. Amit el szeretnék mondani a Mária Rádiónak a működésével is, evangelizáció hatásával kapcsolatban, az, hogy nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy olyan embereknek, legelsősorban idősebbeknek, betegeknek, akinek nincsen más módja, ez nagyon jó alkalom ahhoz, hogy bekapcsolódhassanak az egyház életébe. Ezt többször látom olyankor, amikor van alkalmam szentséget, amikor viszont ugye, mint diakónusok, vagy áldoztatás, rendkívüli áldoztatás alkalmával, privát házaknál is, hogy szeretnének valamivel csatlakozni, valamit hozzáfűzni, valahogy az egyházi témát, és akkor rögtön a Mária Rádióval kezdik, hogy milyen jó tartalmas műsorokat, és hogy másképpen, hát sokan idősebbek egyedül lennének, de nem csak az idősebbekre vonatkozik ez, saját családomon keresztül, saját feleségem, az igen, kizárólag a Mária Rádiót hallgatja, mert hát az itten itt is, de ha szabad megmondanom, nagyon dicséri az Erdélyi Mária Rádiónak a műsorait. Igen,
5: hallgatja az összes Magyar Mária Rádiót, amit csak el tud érni.
4: Igen, így van. Így van. És hát azt el kell mondani, egy pótolhatatlan szerepe van sokaknak az életében.
5: Ferenc úr látja, hogy megáll a Mária Rádió abba a küldetésben, hogy az evangelizáció eszköze, a tanítás eszköze lehet nem csak a betegeknek, hanem aki hallgatja. Gondolok itt a műsorok tartalmára.
4: Mindenképpen nagyon fontos küldetést teljesítenek, bármilyen módon is részt vesznek, ugye a katekézisben, az olozsmát, ugye imádkozzák, szentmise közvetítése, különböző vallási műsorok.
5: Ferenc, mi az, amit szeretne üzenni a hallgatóknak?
4: Mindenképpen gyümölcsöző az az időtöltés, amit a Mária Rádió hallgatásával, illetve hogyha lehetséges a műsorokba való bekapcsoló,

0: Bizalommal tölt el, az mellett ugye a hitéletünket táplálja, gazdagítja, és bizonyos új gondolatokat, amit hallhatunk mindig benne, amiket hallottunk már talán, de nem figyeltünk rá föl, és sokszor én velem is történik, hogy tényleg, hát milyen fontos ez egy-egy gondolat, amit a műsor vezetője, vagy a hit oktató, vagy aki tartja Szentírásban, amit idéz, amire azelőtt nem is fordítottam valami nagy súlyt, és aztán is beledöbbenek, hogy tényleg. Tehát az az idő, amit a Mária Rádió mellett töltünk el, biztos, hogy hasznos és gyümölcsöző, és a lelkünk számára kamatozik. Tehát mindaz a adományozók, akik is hozzájárulásukkal bármilyen módon is támogatják a Mária Rádiót. Nagyon hálásak vagyunk és köszönjük, mert olyan értéket segítenek az emberekhez eljuttatni, amelyet más csatornán nem lehet. Épp a Mária Rádió az, ami betölt egy nagy hiányt.
1: Nagyon szépen köszönjük, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

0: s a testben járók vétkeit eltörli Krisztus teste már. Mi más lehetne nagyszerű, bűnt megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, súly életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtá győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Te minket megszabadítasz, Urunk, és nevedet mindörökké magasztaljuk. Alleluja. Istenünk, hallottuk saját fülünkkel, atyáink elbeszélték nekünk a csodákat, amelyeket napjaikban tettél egykor régen. Kezed népeket űzött el, őket megletelepítetted. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig megnövelted. Mert nem kardjukkal vették birtokba ezt a földet, és nem is az ő karjuk segítette őket, hanem a te jobbod és a te karod és arcod fényessége, mert úgy szeretted őket. Te vagy Istenem és királyom,

parancsodra megszabadul Jákob. Veled szórtuk szét ellenségeinket, a te nevedben tiportuk le azokat, akik ellenünk támadtak. Mert én nem az íjamban bízom, kardom meg nem szabadíthat. De te megszabadíthatsz minket csanyargatóinktól, és megszégyeníted ellenségeinket. Minden nap Isten a mi dicsekvésünk, és nevedet mindörökké magasztaljuk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te minket megszabadítasz, Urunk, és nevedet mindörökké magasztaljuk. Alleluja. Könyörülj, Uram, ne hagyd, hogy örökségedet gyalázat érje. Alleluja. De most elvetettél és megaláztál minket. Istenünk, már nem vonulsz ki együtt seregünkkel. Megfutamítottál ellenségeink elől, és kifosztottak, akik gyűlölnek minket. Odaadtál, mint vágásra szánt juhokat, a nemzetek között széllyel szórtál. Eladtad népedet haszon nélkül, és cserébe érte nem adtak sokat. Szomszédaink előtt gyalázattá tettél minket, gúnyol és csúfol környezetünk. Szálló igévé tettél a pogányok számára. Csak csóválják fejüket a népek. Gyalázatom szemem előtt van egész nap, és szégyenpírban ég az arcom. A gúnyolók és szemrehányók szava miatt, ellenségem és támadóm színe előtt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Könyörülj, Uram, ne hagyd, hogy örökségedet gyalázat érje. Alleluja. Kelj fel, Uram, válts meg minket, hiszen irgalmas vagy. Alleluja. Mindezek most ránk szakadtak, téged mégsem feledtünk el, és nem szegtük meg szövetségedet. Szívünk nem fordult el tőled, lépteink utadról le nem tértek. Pedig megaláztál a sakálok földjén minket, ránk borítottad a halál árnyát. Ha Istenünk nevét elfelednénk, és a kezünket más Isten felé tárnánk, Isten vajon ezt nem kérné számon? A szív titkait csak ő ismeri. Te érted gyilkolnak minden nap bennünket, és leölésre szánt juhoknak tekintenek. Kelj fel! Miért alszol, Uram? Kelj fel, és ne taszíts el mindörökre. Miért fordítod el arcodat? Elfeleded ínségünket és gyötrelmeinket? A föld porába alázták lelkünket, a földhöz tapadt egész testünk. Kelj fel, Uram, siess segítségünkre, irgalmasságodban válts meg minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kelj fel, Uram, válts meg minket, hiszen irgalmas vagy. Alleluja.

0: Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. És mindenki, aki így remél benne, megszentelődik, ahogyan szent ő is. Mindenki, aki vétkezik, megszegi a törvényt, mert épp a törvényszegés a bűn. Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy benne nincs bűn. Az, aki benne marad, nem vétkezik. Az, aki vétkezik, nem látta, nem ismerte meg. Gyermekeim, senki se vezessen félre titeket. Aki az igazsághoz szabja tetteit, az igaz, ahogy ő is igaz. Aki bűnt követel, a sátántól való, hiszen a sátán kezdettől fogva bűnös. Azért jelent meg az Isten fia, hogy a sátán művét romba döntse. Azok, akik az Istentől születtek, nem követnek el bűnt, mert az ő magja bennük marad, és nem vétkezhetnek, mert az Istentől születtek. Így ismerhetők fel az Isten gyermekei és a sátán fiai. Aki nem az igazsághoz szabja tetteit, az nem Istentől való. Ugyanígy az sem, aki nem szereti testvérét. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Alleluja. Tudjuk, hogyha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Alleluja.
1: Olvasmány Nagy Szent Leó pápa beszédeiből. Húsvét ünnepén az Úr feltámadása volt vigasságunk forrása, most pedig mennybe menetelén örvendezünk. Felidézzük, és illendően tiszteljük azt a napot, amelyen szegényes emberi természetünk Krisztusban az összes mennyei sereg fölé, az összes angyali kar fölé, az összes égi hatalmon is túl az Atyaisten trónusáig emelkedett. A mi hitünk megalapozására, a mi épülésünkre szolgált Isten műveinek ez a sorrendje, hogy Isten kegyelme még csodálatosabbnak mutatkozzék, mert akkor sem fogyatkozott meg a hit, akkor sem ingadozott a remény, akkor sem lanyhult el a szeretet, amikor az emberi tekintetek elől eltűnt mindez, amiről érezhették, milyen méltán kelt maga iránt tiszteletet. A nagy szellemek erőssége, a hívő lelkek nagy megvilágosodása abban mutatkozik meg, hogy vonakodás nélkül hiszik azt, ami a testi szemnek nem látható, és arra vágyakoznak, ami érzékszervekkel fel nem fogható. Ekkora vallásos készség hogyan is jelenhetnék meg szívünkben, sőt, hogyan igazulhatna meg bárki a hit által, ha üdvösségünk csak azoktól a dolgoktól függne, amelyeket szemünkkel is láthatunk. Ami tehát megváltunkból láthatóvá lett, az átment a szentségekbe. És hogy a hit is kiválóbb és szilárdabb legyen, a látást felváltotta a tanítás, amelynek tekintélyét követi a hívőknek mennyei fénysugár által megvilágosított szíve. Ezt a hitet növelte az Úr mennybe menetele, és erőssé tette a Szentlélek ajándéka. Nem is rendítette meg a bilincs, börtön, számkivetés, kiéheztetés vagy tűzhalál, sem a vadállatok foga, sem a kegyetlen üldözők válogatott kínzása. Ezért a hitért a föld minden pontján vérüket ontva vívták meg végső harcukat nem csak férfiak, hanem nők is, sőt, serdületlen gyermekek és gyönge szüzek is. Ez a hit ördögöket űzött ki, betegeket gyógyított meg, halottakat támasztott fel. Maguk a szent apostolok is nagy lépést tettek előre a mennybemenetel láttán. Azelőtt mennyi csodának voltak tanúi, mi is sok oktatásban volt részük, és mégis, az Úr szenvedését látva megijedtek, és feltámadása igazát is csak ingadozva tudták elfogadni. Most azonban már öröm töltötte el a szívüket, pedig azelőtt az ilyen látvány rettegésbe ejtette volna őket. Lelkük egész figyelmével fordultak Krisztus Istensége felé, aki az Atya jobbjára ült. Most már nem vonta el figyelmüket Krisztus testének látható jelenléte attól, hogy figyelmükkel egészen az ige felé forduljanak, aki a megtestesüléssel sem távolodott el az atyától, s aki a mennybe menetelkor sem hagyta el a tanítványokat. Az emberfia, az Isten fia, szeretteim, akkor nyilatkoztatta ki tehát önmagát kiválóbban és istenibb módon, amikor visszavonult fönséges atya dicsőségébe, így istensége révén kimondhatatlanul jelenvalóbbá lett köztünk az, aki testi mi voltában tőlünk eltávolodott. A kiműveltebb hit ekkor kezdett a szellem lépésével, az atyával egy lényegű fiúhoz közeledni. Ez a hit mostantól fogva nem szorult rá arra, hogy érintse azt a testi valóságot, amely által Krisztus kisebb az atyánál. Mert bár a megdicsőült test is test maradt ugyan, de az a hívők hitét már odavonzotta, ahol már nem a kéz tapintásával, hanem hívő értelemmel kell érteni a szülőjével egyenrangú előttet. Olyan főpapunk van, aki a főség trónjának jobbján ül a mennyben. Járuljunk tehát hozzá, őszinte szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszen a szívünk megtisztult a rossz lelkismerettől. Alleluja! Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. Járuljunk tehát hozzá őszinte szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszen a szívünk megtisztult a rossz lelkismerettől. Alleluja!

Minket szívbéli hála költ, védkünk miatt is féljük őt. S ha bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát.

0: Alleluja, alleluja, alleluja. Igen, nagy jót tettél szolgáddal, Uram, amint megígérted. Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban. Igen, tévelyektem, mielőtt megaláztak, de most már megtartom igédet. Igazán jó vagy, és csak jót teszel, rendelkezéseidre oktass engem. Igaztalan, csalárd terveket szőnek ellenem a gőgösök. Én egész szívvel megtartom parancsodat. Igen, elhízott, érzéketlen ezek szíve, mint a háj. Nekem azonban törvényedben telik kedvem. Igen, jó nekem, hogy megaláztak, hogy bizonyságaidat megtanuljam. Istenem, drágább nekem ajkad törvénye, sok ezer aranynál ezüstnél. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Irgalmazd nekem, Istenem, mert rajtam taposnak, folyvást szorongatnak, sel akarnak nyomni. Ellenségeim szüntelen tipornak engem, és sokan vannak, akik vesztemre törnek. Elfog a félelem, még akkor is benned bízom. Isten ígéretét magasztalom, Istenben remélek, nem félek. Halandó mit árthat nekem? Nem hagynak nyugton egész nap, minden gondolatukkal vesztemet tervezik. Belém kötnek, rám leselkednek, szemmel tartják minden léptemet. Bujdosásaimat számon tartod, fogd fel tömlődbe könnyeimet. Te följegyezted szenvedésem útját. Ellenségeim megfutamodnak, amikor segítségül hívlak téged. Tudom, valóban Istenem vagy nekem. Isten ígéretét magasztalom, az Úr ígéretét magasztalom. Istenben remélek, nem félek. Ember mit árthat nekem? Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Dicséret áldozatot mutatok be neked. Mert megmentetted életemet a haláltól, lábamat a bukástól, hogy előtted járhassak az élők világosságában. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam. Hozzád menekül a lelkem. Szárnyad árnyékába menekülök, amíg a veszedelem elvonul. A fölséges Istenhez kiáltok. Istenhez, aki jóra fordítja sorsomat. Elküld az égből, és megszabadít engem. Csúfá teszi elnyomóimat. Szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten. Fekvőhelyemen oroszlánok tanyáznak, amelyek felfajják az embert. Fogok éles láncsa és nyíl, nyelvük kifent acélpenge. Emelkedj, Istenem, az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön. Lábam elé csapdát állítottak, és mélyen megalázták lelkemet. Előttem mély vermet ástak, de ők maguk estek bele. Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem. Hadd daloljak, hadd ujjongjak. Kelj föl dicsőségem, kelj föl lantom citerám, hadd ébresszem így a hajnalt. Dicsőítelek a népek közt, Uram, a nemzetek közt is neked szól énekem. Szerető jóságot felér az égig, és hűséged a fellegekig. Emelkedj, Istenem, az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Isten megmentett minket a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit üdvözítünk Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, s az örök élet reménybeli örököseivé váljunk. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Istenünk, Te a megváltás részeseivé tettél minket. Engedd kérünk, hogy mindenkor örömmel ünnepeljük Urunk feltámadását. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Nem ismerek mást, csak Krisztust, a megfeszítettet. Csak egy egyesem van a földön, a megfeszített és elhagyott Jézus. Nincs más Istenem rajta kívül. Benne ott az egész mennyország a Szent Háromsággal, és az egész föld az emberiséggel. Ezért az enyém, ami az övé, és semmi más. De az övé minden fájdalom, és így az enyém is. Járom a világot őt keresve életem minden pillanatában. Ami fáj nekem, az az enyém. Enyém a fájdalom, amely most letör. Enyém a mellettem lévő lelkek fájdalma. Minden, ami nem békesség és öröm, ami nem szép, nem kedves, nem derűs. Így lesz ez hátralévő éveimben. Szomjazom a fájdalmat, a szorongást, a kétségbeesést, az elvállást, a száműzetést, az elhagyottságot, a kint, mindent, ami ő, és ő a fájdalom. Így kiszárítom a gyötrelmek tengerét sok mellettem dobogó szívben, és a mindenható jegyesemmel való közösség révén, távoliakban is. Haladok, mint a tűz, mely megemészt mindent, ami esendő, és csak az igazságot hagyja meg. Kiáralóbik.

0: Hírpercek.
1: Papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét Palánki Ferenc püspök. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai a Vatikánban. Testi és lelki feltöltődést ígér a közösségek napja pünkösd hétfőn Esztergomban. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Szent László Imaszövetség tagjai azért találkoztak Fehérgyarmaton május 7-én, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Írja a Magyar Kurír. A szentmisét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. Beszédében a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy figyeljenek Jézusra, miként az utolsó vacsora termében tanítványai tették. Szemléljék őt, hallgassák őt, és fogadják be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Az igazi egészség és teljesség abban áll, hogy jelen van bennünk Isten szeretete. Majd Péter apostol példáját is a hívek elé állította. Gyengességei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Segítsük egymást abban, hogy fölfelé tudunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, mondta a püspök. Május 6-án tette le esküjét a svájci gárda 28 újonca, akiket 14. Leó pápa örömmel és hálával köszöntött a csütörtöki audiencián, adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szent Atya köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 éves szolgálattal ma is őrzi Péter utódját, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Szolgálatukat alázat és diszkréció jellemzi. A gárdisták szolgálatának kulcsa a hit és a barátság, értékein alapuló kötelesség és a tisztelet, fogalmazott a pápa. Maguk is megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket, miközben őrt állnak. A szépség pedig Istentől ered és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárda küldetése elsősorban katonai jellegű, ám nem választható el az életszentségre való hivatástól, amire minden megkeresztelt meghívást kapott, mondta köszöntőjében Leó pápa. Az Esztergom budapesti főegyházmegye szervezésében adott hont a közösségek napjának a bazilika előtti tér és környéke Esztergomban május 25-én, pünköst hétfőn, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. Írja a főegyházmegye. A programsorozat ünnepi szentmisével kezdődik a bazilikában, 10 óra 30 perckor, melynek során átadják az idei Szent Adalbert díjakat. A látogatók Petrás Mária és barátai előadását, Lackfi János tanúságtételét, Szalkói Ági és zenekara koncertjét is meghallgathatják. Délután is gazdag program várja az érdeklődőket. Bemutatásra kerül a Dávid című alkotás és a Romzsa Tódor című film is. Speciális gasztropont lesz a gasztronómia és a történelem iránt érdeklődők számára. A nap folyamán lehetőséget biztosítanak szentgyónásra és szentségimádásra. A sátrakban az egyházmegyei közösségek mutatkoznak be saját programjaikkal. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mennyei királyné asszonya, örülj, szépsződj, alleluja, mert itt mélyebben hordozni méltó oldalát, alleluja. Amit megmondott tavala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.

könyörgünk, Istenünk, egyszülött fiadnak, Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendezteted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az ő élet örömébe. Krisztus, ami úrunk általa. Amen. Atya,

0: Május 14-én csütörtökön a Mária Rádió adománygyűjtő napján a műsorismertetést hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Szigler Lujzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a Világosság rózsafüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor, Mariaton, a Mária Rádió adománygyűjtő adásnapja 13 órától, a nap evangéliuma Szentírás magyarázat Kirer Imre atyával 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor, a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, a Mária Rádió adománygyűjtő adásnapja 16 órától, 17 órától és 18 órától folytatódik, egészen a zsolozsma esti dicséretéig, amely 19 órától imádkozunk. Aztán folytatódik a Mária Rádió adománygyűjtő adásnapja 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor, ima nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. A Mária Rádió adománygyűjtő adásnapja 20 óra 16 perckor. Itt a Művészetekben címmel Csányi László műsora hangzik el 21 óra 5 perckor. Gondolatok a tudományról Nárai Szabó Gábor jegyzete hangzik el 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától hallgathatják meg. Új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor, végül a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
1: Mária Rádió. Amikor Jézus elküldte tanítványait, ezt mondta nekik. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok. Békessége háznak. Ha békfia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Lukács 10, 5.-6. vers. Ez az üzenet pedig mindenkihez szól, akik az emberi történelem drámái és erőszakosságai között a békében reménykednek. A ház, amelyről Jézus beszél, jelenthet minden családot, minden közösséget, minden országot és minden földrészt a maga egyediségében és történetével, de mindenek előtt vonatkozik minden egyes emberi személyre megkülönböztetés és kirekesztés nélkül. A béke minden ember tiszteletén, múltjától függetlenül, illetve a törvények és a közjó, valamint a ránk bízott teremtés és a megelőző generációk gazdag erkölcsi örökségének tiszteletén alapszik. A gyengébbek elleni terror ahhoz vezet, hogy egész népcsoportok kényszerülnek idegenbe, békés otthont keresve. A béke egy együttműködés eredménye, ami az emberek közötti kölcsönös függésen és felelősségen alapszik. Ugyanakkor egy olyan kihívás is, amelyet nap mint nap vállalni kell. A béke, a szív és a lélek megtérése, és egyáltalán nem egyszerű a belső és a társadalmi békének a három, egymástól elválaszthatatlan dimenzióját felismerni. Békesség önmagunkkal, az önfejűség, a harag és a türelmetlenség visszautasítása mellett, miként Szalézi Szent Ferenc tanácsolja, némi szelídséget is kell gyakorolnunk magunkkal szemben azért, hogy másokkal szemben is szelidebbnek bizonyuljunk. Békesség másokkal, a családtaggal, a baráttal, az idegennel, a szegénnyel, a szenvedővel. Bátorság ahhoz, hogy találkozzunk velük és meghalljuk a szavukat. Békesség a teremtett világgal. Isten ajándékának nagyságát és az érte való felelősségünket ismét felismerni, úgy, mint a világ lakói, polgárai és jövőjének alakítói. Ebben az időben, amikor az emberiség bárkája, amelyet a válság vihara dobál, nehezen halad egy nyugodtabb és békésebb horizont felé, az emberi méltóság hajó kormánya és az alapvető társadalmi elvek iránytűje lehetővé teszi számunkra, hogy egy biztos és közös irányba hajózzunk. Keresztényként mindig a szűzanyára, a tengercsillagára és a remény édesanyjára tekintsünk. Dolgozzunk együtt a szeretet és a béke, a testvériség és a szolidaritás, a kölcsönös támogatás és elfogadás új horizontjának elérése érdekében. Soha ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy a többi emberrel közönösek legyünk, ne szokjunk hozzá ahhoz, hogy elfordítjuk tekintetünket, ehelyett minden nap törekedjünk konkrét és gyakorlati módon a testvérekkel való közösség létrehozására, akik elfogadják egymást és törődnek egymással.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Bibliák a Győri Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményéből. Könyvek könyve kiállítás Győrben. A kiállítás megtekinthető 2026. április 27-től augusztus 30-áig. Helyszíne Győri Egyházmegyei Könyvtár díszterme, Győr, Gutenberg tér 2. 400 évvel ezelőtt jelent meg az első teljes magyar nyelvű katolikus biblia, melyet 1605-ben kezdett el fordítani a latin vulgata alapján Káldi György jezsuita szerzetes. A jubileumi évforduló alkalmából a Győri Egyházmegyei Könyvtár reprezentatív válogatást állított össze Biblia gyűjteményéből. Az Egyházmegyei Könyvtár nyitvatartási idejében a kiállítás április 27-től augusztus 30-áig 10-12 és 14 órakor kezdődő turnusokban tekinthető meg. Maximális létszám 15 fő. Regisztráció a vezetésekre Szent László látogatóközpont@gmail.com. Minden jelentkezést visszaigazolnak. További információ Szent László látogatóközpont www.kaptalamdom.hu oldalon, illetve a 32-255-1363-as telefonszámon érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Orgonák éjszakája programon belüli koncertek. 2026. május 23-án szombaton 19 órakor a Jászberényi Református templomban. Változatos program a barokk orgona muzsika darabjaiból válogatva, az orgona tanszak növendékeinek főszereplésével. Közreműködik a Palotási János Zeneiskola orgona tanszaka és tanára dr. Réz Lóránt és vendégei. Előadók: dr. Réz Lóránt orgona, illetve a Palotási János Zeneiskola orgona tanszaka. A műsor: a legszínesebb barokk orgona művek. A budapesti belvárosi Ferences templomban 19 óra 30 perckor veszi kezdetét Anna Lapkauskava és Szilágyi Gyula közös koncertje. A műsorban felcsendülnek Bach, Dupré, Gilman, Lübeck, Mozart és Vajda művei. 20 órakor Pécsett, a Szent István templomban Timkó János Pál orgona koncertjét hallgathatjuk meg. A repertoárban Bach, Gárdonyi, Mendelszohn, Vajda darabjai szerepelnek. A koncertekre a belépés ingyenes. Az eseményt a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatja. Szent Rita búcsú. Szent Rita búcsú 2026. május 17-én vasárnap 9, 11 és 17 órai ünnepi miserenddel, rózsaszenteléssel és Szent Rita erekével való áldással a Szent Rita templomban Budapest 8. kerületében a Kun utca 5 szám alatt.
2: Programajánlót hallottak.

0: imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita ima csoport felajánlja a bíboros atya gyógyulásáért, beteg Balázsért, Piroskáért és Ágnesért, valamint Téglás város lelki ébredéséért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: alján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel

0: be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Amen.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom,

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmat.
1: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a földön megkezdődő Isten országot.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen.
1: Üdvözlj légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiddel sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent Eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Isten. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadva. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: hírperce.
1: Papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét Palánki Ferenc püspök. Megújult formában kapható Gyökösi Endre 2-3-asban című népszerű kötete. Honfoglaláskori lelet együttes mutat be a Magyar Nemzeti Múzeum. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Szent László Imaszövetség tagjai azért találkoztak Fehérgyarmaton május 7-én, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Írja a Magyar Kurír. A Szent Misét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. Beszédében a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy figyeljenek Jézusra, miként az utolsó vacsora termében tanítványai tették. Szemléljék őt, hallgassák őt, és fogadják be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Az igazi egészség és teljesség abban áll, hogy jelen van bennünk Isten szeretete. Majd Péter apostol példáját is a hívek elé állította. Gyengességei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát, és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Segítsük egymást abban, hogy fölfelé tudunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, mondta a püspök. Gyökösi Endre református lelki pásztor, pásztorpszichológus 2-3-asban című könyve megújult formában jelent meg az Új Ember kiadványok sorozatában. Írja a Magyar Kurír. A megújult kötet borítóját Klesic Piroska grafikus művész készítette. Gyökösi Endre a pasztorál pszichológia hazai úttörője. Pszichológiát és pedagógiát is végzett. Budapesten, Debrecenben, Bázelben és Zürichben tanult. Lelkészi szolgálatát a Kálvin téri gyülekezetben kezdte, majd 40 évig az Újpest Újvárosi Református Egyházközösségben szolgált. Részt vett az Országos Gyermekmisszió alapításában. 1950-től a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanított. Nyugdíjasként is hirdette az igét. Számtalan lelki témájú könyvet írt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia 10 doktorává avatta. Újpest kerület pedig az ad honorem Újpest 10 polgári emlékéremmel tüntette ki. 1997-ben hunyt el. Övszerkezet és tarsolylemez a honfoglalás korából címmel nyílt meg a májusi hónapok kincse kamaratárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Írja az MTI. A kiváló állapotban fennmaradt honfoglaláskori leletekre Bács-Kiskunvár megyében leltek. A régészeti feltárásokon három a 920-930-es években elhunyt harcos sírjából kerültek napvilágba a jó állapotú leletek. Az új lelőhelyet a Kecskeméti Múzeum régészeti programjának önkéntesei fedezték fel. A leggazdagabb leletet egy magas rangú 17-18 éves harcos sírjában egyedi selyemővén találták, melyen aranyozott ezüst csüngős veretek sorakoztak. Jobb oldalán ezüst lemezzel díszített tarsoly függött. Az öv veretek környezetében a ruházat, az öv is a tarsoly szerves részei olyan jó állapotban maradtak meg, hogy eredeti helyzetben emelték ki őket a régészek. A tárlat június 7-ig látogatható. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 13 óra. Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
2: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
3: A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035 7 72 72 72.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a hallgatói családot Észak-Komáromból, a stúdióból. Szeretettel köszönti önöket
2: Gálmészáros Réka,
1: Berta Péter,
0: Slépás Lóránt atya. Ezekben a percekben összekapcsolódik a magyarországi és a felvidéki Mária Rádió műsora, tehát szeretettel köszöntöm az anyaországi és a felvidéki hallgatókat. Mariaton műsorunk folytatódik Magyarországon is, folytatódik felvidéken is. Ezekben a napokban, amikor a magyarországi, az erdélyi, a felvidéki és a Mária Rádió közös célért gyűjt, és ez a közös cél a felvidéki és a délvidéki Mária Rádió megsegítése, szeretnénk már most kifejezni nagy köszönetünket és hálánkat ezért az összefogásért. Mindig is megtapasztalhattuk, hogy a négy magyar nyelvű Mária Rádió valójában ilyen értelemben példát is mutat a köznapi embernek is, mert elmondhatom, gondolom, a többi Mária Rádió nevében is, magyar nyelvi Mária Rádiók nevében, hogy nagyon jó az összefogás, és évente több alkalommal van lehetőségünk együtt lenni, találkozni, amikor van ugye általában őszi hónapokban, szeptember, októberben szokott lenni a négy magyar nyelvi Mária Rádiónak a találkozója, de ezen kívül vannak közös műsoraink, több alkalommal havonta imádkozzuk a rózsafűzért, szentmiséket közvetítünk, illetve most újabban már közös hittanóráink is vannak, amelyet a négy magyar nyelvű Mária Rádió élőben közvetít. Tehát szeretnénk megköszönni ezt a példaértékű összefogást. Ugye azt olvassuk Szent Pál Korintusiakhoz írt első levelében, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. És ez kifejez nagyon jól bennünket, mert ha gond van, baj van, akkor mindig számíthatunk egymásra. Ugye Szent Ágoston is mondja, ahol szeretet van, ott nincs teher. Mert ahol van szeretet, ott ezek dolgok is meg tudjuk egymással osztani az örömeinket, de a kihívásainkat, a nehézségeinket is.
1: Valóban tetszik ez a szentírási idézet, amit hoztál, ugye az egyik tag és a másik tag. Ennek megvan a teológia és a biblikus értelme, de azt hiszem, hogy ez egy plusz réteget ad neki, hogy most innen a felvidékről beszélünk egy határon túl is magyar stúdióból. Ugye hát a történelem folyamodványaként a magyarság is több országra szakadt szét, és több tagunk van, de mégis közös a gyökér, és élő a kapcsolat, és együtt tudunk működni. Ezért valóban ugyanannak a testnek vagyunk a különböző tagjai. Azt hiszem, ebben az értelemben is lehet érteni ezt a szöveget, és ad neki egy plusz réteget, így határon túl legalábbis ez az olvasata.
2: És valóban a szűzanya fog össze minket. Itt igazából a Mária Rádiót egy olyan hely, ahol tényleg egy családban élünk, valahogy lehet, hogy unalmas, hogy elég gyakran hallhatják tőlem ezt a hallgatók, ezt a képet, de valóban a Mária Rádió az a hely, ami egyesíti az embereket.
0: Köszönöm, hogy megemlítetted, Réka, Mária személyét, hiszen a Szűzanya rádiójáról van szó, úgy tekintünk a Mária rádióra, mint Szűzanya ajándékára. És Ferenc pápa is azt mondta, hogy Mária mindig elvezet bennünket Jézushoz, és valójában az a helyes Mária tisztelet, amely Jézushoz vezet bennünket. És így elmondható, hogy aki bármilyen módon támogatja a Mária rádiót, akkor a Mária evangelizáló küldetését is segíti. Ugye elmondhatjuk, ugye mi felvidéken ma ünnepeljük Urunk mennybe menetelét, áldozó csütörtököt. Magyarországon, ha jól tudom, a következő vasárnap fogják megülni ezt az ünnepet. És így ebben az evangéliumi részben, amely elhangzik ma, illetve vasárnap az ünnepi evangéliumban, ez Máté evangéliumának a befejező része, versei, a nagy missziós küldetés: menjetek, tanítsatok minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, is tanítsátok meg őket mindannak megtartása, amit mondtam nektek, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Tehát Jézus Ezt, amikor búcsúzik az apostoloktól, hagyatékul adta a tanítványainak is rajta keresztül, a Krisztus követőknek, hogy menjünk, hirdessük, megszenteljünk és vezessünk. Ez elsősorban természetesnek az egyháznak, természetesen az egyháznak a feladata, de mondhatnánk ilyen, mint egyháznak a kinyújtott karja, a Mária Rádiónak is valójában ez a küldetése, tanítani, megszenteni, megszentelni és vezetni Krisztushoz. Ugye a rádió sajátosságai közé tartozik, hogy rádió, ugye az alapjából indulunk ki, nem tudja és nem is akarja helyettesíteni a Szent Misén való részvételt, a Mária Rádió természetesen nem tud szentségeket kiszolgáltatni, de nem is akar, mert nem is ez a feladata, tehát mi semmiképpen sem akarjuk helyettesíteni a egyház községet, de sokkal inkább segíteni és támogatni. Most egy ilyen kép jutott az eszembe, hogy vasárnap, amikor a hívek kimennek a templomból is, hogy a városokban elvesznek a tömbházok között, tehát valójában nem találkozunk velük gyakran egész héten, és jobb esetben következő vasárnap ismét találkozunk templomban az Isten házában. Tehát pontosan ott a rádiónak a küldetése, hogy ott, amikor a családjainkban vagyunk munkahelyen, vagy utazunk, vagy éppen szórakozunk, tehát ott van helye a Mária Rádiónak is, tartsa bennünk a lelket. Tehát, hogy vasárnapon kívül is valamilyen módon kapcsolatban legyünk Krisztussal és az ő egyházával, akár az imádságon, vagy különböző műsorokon keresztül, és tehát, hogy ez a keresztény mi voltunk, ez erősödni tudjon akár a köznapokban is.
1: Nekem egy picit hasonló kép ugrott be, ahogy hallgattalak. Talán én ahhoz tudnám hasonlítani, hogy a közlekedésben is vannak különböző megoldások. Ugye különböző városokat mondjuk összekötnek vasútvonalak, meg vannak esetleg mellékvonalak, ami kisebb helyeket kötnek össze, de azért ideális esetben például a közúthálózat az nagyobb, tehát nem mindenhova megy sín, ahova mondjuk azért megy be egy út. Az utak között is van különbség, egy autósztráda, egy főút, meg egy mellékút között. És azt hiszem, hogy megvan az a hely, amit elérünk vonattal, meg megvan az a hely, ahova eljutunk mondjuk személyautóval, vagy biciklivel, vagy akár gyalog. Tehát, hogy azt hiszem, a rádió is így tud egy kicsit meghosszabbítása lenni az egyháznak is, hogy ugyanazt közvetítjük, csak lehet, hogy el tudunk jutni olyan helyekre, ahova más nem, vagy a technika segítségével a rádió hullám hosszán bejutunk oda is, ahova lehet, hogy nem jutna el az egyház olyan könnyen, vagy mindennaposan. Tehát így kiegészíteném azt, amit mondtál.
2: Lóránt, hogy ezt el szoktad gyakran emlegetni, ugye, hogy van akár olyan hallgatónk is, aki talán nem is hallgatna minket, nem is hívő, viszont talán pont azért maradt nálunk, mert mi tényleg az életről szólunk, és nem a reklámokkal foglalkozunk, nem politizálunk, és végre egy kicsit egy ilyen mencsvár ez sokak számára. Ezt te szoktál ilyesmiről igen beszélni, hát azért jutott az eszembe.
0: Az minden esetre több alkalommal már visszaköszönt, hogy amikor mondják, hogy nem csak imádságról beszélünk, hanem imádkozunk is, és ez, végül is ennek örülünk, hogyha ezt úgy ez valamilyen módon ezt észrevehető a műsorunkban. Tényleg vannak műsorok is, amelyek az imádságról szólnak, de sokkal több van olyan műsor, ahol valóban imádkoznak, imádkozunk, és ez lehetőleg ugye napközben mindig élőben történik a rózsafüzérek imádkozása. Tehát ennek örülünk, és ezúton is köszönjük az ima csoportoknak, a helyszínekről, amikor tudjuk őket kapcsolni, illetve az ima vezetőknek, hogy itt a stúdióban vezetik az imádságokat.
1: Farkas Zsolt atya neve ismerősen cseng, hiszen rendszeresen szerepel műsorainkban is, és ezúttal is itt köszönhetem a vonalban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki amen!
1: Zsolt atya, talán amivel nem is olyan rég berobbant, hogyha ki kéne emelni valamit a hitten óráidból, az egy fontos és talán nem eleget hangsúlyozott téma volt, ami pedig nem volt más, mint az istenképek. Hogy érkeztél ehhez a témához, és miért gondoltad fontosnak, hogy ez megjelenjen rádiónk műsorában?
3: Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember tisztázza önmagában azt, hogy milyen elképzelése van az Istenről, illetve egyáltalán, hogy ezt tudatosítja, hogy vannak elképzeléseink az Istenről, és nem mindig helyesek. És ha ezek nem helyesek, milyen módon lehet korrigálni, vagy pedig azokat a körülményeket is érdemes megfigyelni, egy picit önmagunkba tekintve, hogy mik azok a helyzetek, mik azok a körülmények, amelyek hatással lehetnek arra, hogy milyen istenképet alakítunk ki önmagunkban. Ugye sokszor nem is tudatosítja az ember önmagában, csak gondolkodik arról, hogy hát honnan keletkezett a világ, az élet, az ember, tehát ezekkel a különféle életkérdésekkel foglalkozik. Természetes módon lehet, hogy anélkül, hogy tudatosítaná, ki alakulnak az emberben valamiféle istenképek. És ugye ennek a tisztázására, vagy a tisztánlátásra fontos, hogy kialakítsuk azt a valódi istenképet önmagunkban, amelyek nem torzultak. Tehát nagyon sok esetben fordulnak el az emberek attól a megalkotott Istentől, akit talán a saját életkörülményeik vagy az élethelyzetek torzítottak el, és nem a valódi Istentől akarnak ők elfordulni, hanem attól az Istenkitől, amit ők megalkottak magukban. És ezek sokszor nem is csak a saját hibáikból, hanem a különféle élethelyzetek, életkörülmények hozták az életükben, akár szülőktől örökölt gyerekkorban rájuk a hagyományozott istenkép, az vagy különféle ilyen sérülések, netán erőszak vagy spirituális visszaélések, fanatikus, fundamentalista, valamiféle vonás és isten kialakítás, vagy a neveltetés során, vagy valamiféle csalódás okozott hamis torz istenképet, vagy a Szentírásnak a téves értelmezése. Tehát nagyon sok olyan külső befolyási tényező szerepelhet az ember életében, amelyek hatással vannak az istenképünk kialakulására, és elsősorban talán a neveltetésből, vagy pedig, hogy az apa-anya kép alapján kialakított istenképünk az, ami valójában torzíthatja a valódi istenképünknek a kialakítását. Tehát ki valójában az Isten, ennek a megismerésére gondoltunk, hogy lehet, hogy egy picit segítséggel lehet az, hogyha az Isten képeket, vagy a hamis Isten képeket, milyen nem az Isten, egy picit elemezzük a rádión keresztül, és akár ugye a weboldalon keresztül pedig valamiféle karikatúra képek segítségével, akár a fiatalabbak részére is közelebb lehet vezetni ezt a témát. Tehát egyáltalán, hogy foglalkozzunk vele, hogy gondolkodjunk el, hogy vajon én kinek tartom az Isten. Tehát ezt már a szeminárium alatt fontosnak gondoltuk, hogy vezettünk is egy ilyen rovatot a Cserkész újságban, ilyen mini történetekkel, mini elemzésekkel, és ennek lehetett és adott teret talán ilyen szélesebb körben a Mária Rádió.
1: Érkeztek el visszajelzések az előadások kapcsán hozzád személyesen akár?
3: Igen, nagyon sok ilyen visszajelzés érkezett, hogy ezt mindenképpen érdemes volt egy picit elemezni, akár fiatalok részéről is. Ennek köszönhetően is kerestek meg többen, akár családi napok, vagy a házasság hete kapcsán, vagy városmisszió terén, hogy egy picit összefoglalva, hogy a rádióban a műsor idő az egy picit bővebb egy-egy istenkép elemzésére, de ezt egy picit összefoglalva egy-egy és fél órában, hogy egy betekintést nyerjen valaki, és aztán esetleg ízelítőként, majd később bővebben foglalkozzon ezzel a témával, saját lelki állapotával és az istenképével az ember. Tehát már ez is egy kitűnő visszajelzés volt, hogy szükséges ez, és a fiatalok is az idősek részéről is, tehát az idősek is meglepően nagyon sok reakciót adtak. Elsősorban a telefonon, SMS-ben, vagy a világhálón keresztül megkeresve, tehát mindenképpen pozitív jelzés volt, hogy ezt a témát megnyitottuk.
1: Jó látni, hogy a rádiónk betölti az egyik küldetését, hiszen mi
4: terepet tudunk adni, hogy több emberhez is el tudjanak jutni a hitünk tanításai, amik fontosak. És a következő kérdésem is ezzel függen össze, hogy te miben látod a jelentőségét és a fontosságát a rádiónak, illetve miért jó az, ha működünk és tudunk működni a jövőben is?
3: Hát szerintem nagyon fontos, mert a rádión keresztül, tehát akár munkavégzés közben is, hiszen tudjuk, hogy sokszor kereskedelmi rádiókat is hallgatnak az emberek munkahelyükön, mert ezt a lehetőség megadja, vagy akár vezetés közben, úton, hogyha az ember rákapcsolódik a világhálóra, vagy akár a frekvenciákon keresztül hallgatja a rádiót. Ugye az első olyan pozitív dolog, hogy akár utazás közben Mária Rádió vezetésével imádkozni tudnak az emberek, sok érdekes előadást is hallhatnak, tehát a tartalom is olyan módon van alakítva, így általánosságban véve, hogy a fiatalokat is megszólítsa, és az időseket egyaránt. Tehát a rádiónak, mert hogy valaki úgy gondolja, hogy nincs jövője, éppen, hogy nagyon nagy jövője van, tehát a kép ebben az esetben nem zavar, és ugye az utazás közben, a munka közben is tudja hallgatni a rádiót, annak a tartalmát, netán a rádió segítségével, hogy egy picit jobban tudjon koncentrálni, imádkozni is.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és még remélhetőleg sokáig fognak a hallgatók is találkozni veled rádiónk műsorában. Áldott szép napot kívánok, köszönöm dr. Farkas Zsoltatyának, hogy itt volt velünk.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestek, és mindenképpen mozdítanám a kedves hallgatók, hogy támogassák akár anyagilag is imával a Mária Rádió működését. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
5: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
6: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: kedves hallgatóknak egy kicsit mesélnék. Az istenképek kapcsán örültem, hogy Zsolt atyával elkészítettem ezt a beszélgetést. Nekem az istenképek az egy fontos téma. Többek között körülbelül egy jó évtizede már itt a plébániánkon engem kértek föl, hogy segítsem a bérmálkozók felkészülését. És már bevett gyakorlatom az, hogy az egyik első, ha nem az első találkozón, amiről a fiataloknak mesélek, az nem más, mint az istenképek, mert hogy szerintem egy ilyen jó nulladik vagy indítópont. Ugye itt a felkészítés során beszélünk az egyházról, a vallásról, a hitről, a szentírásról, mi egyébről, de korán sem mindegy, hogy az, akihez közelíteni akarom őket, ők hogy állnak hozzá, és ezért fontos az istenképi téma, hogy mégis bennem az Istenről milyen kép van. Ugye Zsolt atya is mesélt, hogy ez a kép számos komponensből áll össze, és össze lehet szedni nagyon könnyen elég szép torzulásokat ezzel kapcsolatban. Hát ezt én is tapasztaltam, a személyes életpéldám is volt, és úgy egyébként az istenképnek a tisztítása az egy életre szóló feladat mindenkinek, és valahol akár mondhatnánk, hogy lehetetlen küldetés is, hiszen az Istent leképezni, aki végtelen, azért nem egyszerű, de azért vannak itt segédleteink. Az ember hallgatja a szentírási olvasmányokat, vagy akár magát az evangéliumokat így húsvét meg pünköst között, akkor azért Jézus is elég sokat beszél arról, hogy az atyát csak rajta keresztül lehet megismerni, meg kérdezik is, hogy hogy néz ki az atyát, miért nem meséltél róla, hát itt vagyok, meg aki engem lát, az atyát látja. Tehát ebben valóban azért van egy segítségünk, hogy van egy emberélet, isteni személy, Jézus, aki közelebb visz minket az atyához. De mégis jó tudatosítanunk, hogy ez az istenkép, ezen tényleg dolgozni kell, meg formálni kell. És hát ezekkel az előadásokkal mi föl tudjuk kelteni a figyelmet, vagy a problémákra rá tudjuk irányítani a figyelmet, de aztán az ember mit kezd vele, az már a saját munkáján múlik, tehát imádkozni senki sem tud helyettünk. Tehát innentől a folytatás az már rajtunk el, ebben is nyilván a rádióban próbálunk fogodzókat nyújtani, akár az imákkal és egyebekkel. De hogy valahol ez a rádión küldetése is, hogy ez a tanítás, a segítség, hogy fontos és húsba vágó témákat meg tudjunk jeleníteni, miről másról, mire másra tudnánk többek között használni ezt a médiumot, amit kaptunk, meg amit alakítunk.
1: Hát örülök neki, hogy a Zsolt atya foglalkozik ezzel a témával, ugye, akik most hallgatták ezt a beszélgetést, gondolom a hangja nem volt teljesen ismeretlen, hiszen két hetente hétfőnként délelőtt 10 órakor jelentkezik élő hittanórával, amelyet a Magyarországi Mária Rádió is átvesz tőlünk. Tehát a téma nagyon fontos. Ugye hát én is, mint pap, találkozom azzal, hogy emberekben hamis istenkép van, tehát valami hibás elképzelésük van Istenről, és néha hozzá is teszik, hát ha Isten ilyen, akkor én igazán nem tudok hinni benne, és nem tudom elfogadni, és hát arra nagyon egyszerű a válasz, hát ilyen Istenben én sem hiszek, mert Isten nem ilyen. Tehát nem tudom miért, de valami miatt lehet, hogy az életükben valami rossz megtapasztalás, vagy valami téves információ, vagy valamilyen élethelyzetnek a rossz magyarázata. Most úgy eszembe jutott, amikor a gyerek elesik, megüti a térdét, akkor néha azt mondja, hogy most a jó Isten megbüntetett, mert nem fogadta a szót. Tehát lehet, hogy a gyerekben akkor egy ilyen hamis istenkép marad, hogy most a jó Isten az, aki rögtön büntet, ha valami hibát követek el, és akkor lehet, hogy már gyerekkorában megmaradt ez a hamis istenkép, de ez persze most csak ilyen hirtelen emeltem ki egyet. De van sok ilyen Isten, hamis istenkép, és hát ezekről beszélt is az elmúlt hónapokban. És most is ugye egy új témát kezdett Zsolt atya, a egyház történelemnek ilyen érzékeny dolgairól, vagy pontjait emel ki, mert hogyha megemlítjük azt, hogy például inkvizíció, vagy keresztes hadjáratok, vagy boszorkány üldözés, ezek ilyen idézőjelben hálás témák, amelyekkel a keresztényeket gyakran szokták támadni. De jó, hogyha ezeket a történelmi dolgokat, hát ilyen keresztény szempontból is meg tudjuk közelíteni, hogy voltak egyáltalán valami túlkapások, ha voltak, akkor természetesen, hogy ezekkel tisztában legyünk, de azt is kell tudni, hogy gyakran az nem is egészen úgy volt, ahogyan gyakran prezentálják a a világi történelembe. Tehát jól látni ezt az egyházi hozzáállást is, és a kiindulást, hogy ha volt is valami, akkor milyen előzményei voltak ennek, vagy miért is úgy alakult, ahogy alakult, és mi volt ennek az előzményei, és tovább, de gondolom, te Péter, mind aki történelemmel foglalkozol, ez talán meg jobban belelátsz ezekbe a dolgokba.
0: Hát igen, meg nem mindegy az valóban, hogy volt egy esemény, és akkor azt valaki hogy magyarázza, meg mondjuk kiragad belőle egy részletet, amit még

0: rengeteg ilyen mítosz pörög körülöttünk, a kereszténységgel szemben, mert ezek a mítoszok még találkoznak egy nagy adag rossz indulattal is sokszor, és abból tökéletes recept van egy ilyen fantázia világra, amit azért jó eloszlatni. Nyilván vannak mögötte dolgok, meg vannak mindenhol bűnök, meg félrelépések, de azért nem árt megismerni az egész környezetet, hogy egy reális kép alakuljon ki, és erre is egy jó felület például a rádió, főleg ha találunk hozzá jó előadókat, akik ezt a kérdést jól és minőségileg tudják előadni.
1: Meg hát egyébként is van egy ilyen furcsa tendencia, manapság legalábbis érezzük, ha történik bárhol bármi, akkor azt lehetőleg úgy leírni, hogy minél inkább egy bizonyos szempontokat vegyen figyelembe, vagy valamilyen érdekeket képviseljen. Tehát ez nyilván a kereszténységgel is így van. Sajnos nagyon sokszor találkozok a mindennapi életben, akár egy tágabb rokonsági közegben is, hogy olyan kérdések, hogy ugyan miért ver engem az Isten, meg egyébként is miért hiszel az egyháznak, mert a papok, mert a nézd meg, aki mit csinál, hol, mint merre. És néha én úgy gondolom, hogy nem vagyok tapasztalatlan a témában, de néha így is nehéz értelmes választ adni, úgyha esetleg nem is kíváncsiak rá, de ha van egy kis érdeklődés, úgymond a másik féltől, hogy meghallgasson, akkor már azért van némi esély, hogy megértsük, vagy megértsük egymást, és előre menjünk, és azt hiszem, hogy tényleg időnként akár a rádiónk is képes arra, hogy akár néha jó ötletek jönnek magam szempontjából is, amit aztán fel tudok használni egy későbbi személyes beszélgetés során, akár a hittanórákon, vagy egyéb műsoraink során.

0: Felvidéki Mária Rádió májusi adománygyűjtő műsorában most egy nagyon személyes és mégis mindenkit érintő témáról beszélgetünk, az Isten képünkről. Milyennek látjuk Istent, és hogyan formálja ez az életünket, a hitünket, sőt még a közösségeinkhez és az anyanyelvünkhöz való kötődésünket is. Telefonos vendégünk Méri János, az Eszterházi Akadémia operatív igazgatója, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tagja. Szeretettel köszöntelek a vonalban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen, jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kedves János, amikor azt mondjuk Isten, neked milyen kép jelenik meg leginkább? Találkozol-e azzal, hogy sok embernek bizonytalan vagy torz az Isten képe?
1: Számomra az irgalmasság jut eszembe ilyenkor. Isten irgalmas, és nyilván mindenkinek más az Isten képe, ez ugye összefügg azzal is, hogy otthonról valaki mit hozott, hogyan nevelték, de Isten elsősorban irgalmas és megbocsát, és számomra az a legfontosabb ilyenkor kiemelni, hogy ha rábízunk az életünket, akkor átsegít minden bajon, és igen, sok emberre beszélek, és a legtöbb ember keresi Istent, és bizonytalan az Isten képe, de ahogy látom, hogy telik az idő, és ahogy egyre jobban a Jóistenhez fordulnak, látom, hogy ez egy kicsit mindig javul. Úgyhogy a kérdést, amit feltett, az jogos, az a bizonytalanság, de azt is tapasztalom, hogy ez javulni szokott.
0: Szerinted mit jelent a keresztény gyökerekhez való hűség a mai világban, és mennyire számít az, hogy anyanyelvünkön szólítjuk meg Istent?
1: Hát ugye azt mondják, hogy ha valaki el is hagyja a nyelvét, akkor álmodni és imádkozni az anyanyelvén teszi ezt, hogy imádkozni szerintem lehetetlen más nyelven. Somorján, amikor szervezünk a közösségi életet, Pali atyával ezt meg is egyeztünk, meg van ilyen megegyezés, hogy nem keverjük a liturgiát sem, mert mindenki a saját nyelvén imádkozik igazán jól. És ugye a keresztény gyökerekhez való ragaszkodása sokkal több, mint hogy valaki gyakorló keresztény, vagy gyakorló katolikus, vagy a keresztény Európa is erről szól, hogy mindenfajta erkölcsösség, egyfajta normalitás az a keresztény tanításból indul ki. Úgyhogy a kereszténységhez való ragaszkodás, vagy a keresztény nevelés azért is fontos, hogy aztán később az életben valaki megtalálja a helyes utat.
0: Mit üzensz azoknak, akik keresik Isten, de még nem találták meg a személyes kapcsolatot vele, és miért fontos, hogy legyenek olyan hangok, mint a Mária Rádió, amelyek segítenek tisztában látni Istent?
1: Hát először is a Mária Rádióról annyit, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos misszió. Szóval mai világban, még akkor is, hogyha nagyon sok platform van, ahol lehet hallgatni mindenfajta podcastokat, akkor is egy nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, ez egy tényleg Isten küldetés. Hát ugye hitét mindenki valahogyan maga kell, hogy megtalálja. Hiába van valamiféle nevelés otthon, a saját hitünket azt mindig magunk találjuk meg, és ez lehet egy tanúságtétel által, egy nagy bajban levő személy, ha imádkozik, vagy hogyha valaki egy jó példát lát, és a Mária Rádióban rendre lehet hallani ilyenfajta akár tanúságtételeket, akár közös imákat, ha valaki az autóban megy rózsafűzért. Úgyhogy azért is fontosnak tartom, hogy valakinek a hitét erősítse, vagy hogy megtalálja a hitét. És ugye hát együtt ezt üzenem azoknak, akik keresik, hogy mindenképpen, ha jó Istenre bízzák magukat, és hogyha imádkoznak és hozzáfordulnak, akkor biztos vagyok benne, hogy nem csinálják jól. Ugye azt szokták mondani, hogy hogyan kell imádkozni, vagy hogy valaki nem tudja, akkor azt szokták mondani, hogy ha már elkezdted, akkor már jól tetted. Úgyhogy ezt szeretném hozzátenni, és köszönöm a lehetőséget.
0: Kedves hallgatói család, az Isten képünk nem csak a hitünket, hanem az egész életünket formálja, és sokat számít az is, hogy mindez anyanyelvünkön, közösségben éljük meg. Ha fontos számukra ez a küldetés, kérjük támogassa Mária Rádió szolgálatát. Köszönjük, hogy velünk vannak. János, köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt percekben Méri Jánossal beszélgettünk. Jó Isten áldjon!
1: Köszönöm szépen!
2: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
3: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: mindig jó találkozni és hallani olyan embereket, akik elkötelezett keresztények, akik ugye nem papok, de mind hívő laikusok, ott, ahol vannak, azon a helyen, ahova Jóisten állította őket, tényleg próbálnak Istenhez hűségesen élni, és ezt a ilyen hiteles kapcsolatot építeni Krisztussal. Néhány nappal ezelőtt pont a plébánián beszéltünk erről, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen tényleg talpra esett emberek, akik úgy érzik az egyháznak a pulzusát, akik lehet, hogy teológiát külön úgy nem tanultak, de mégis úgy az egyház mellett állnak azzal, ahogyan gondolkodnak, ahogyan írnak, vagy akár a keresztény újságírókról is van szó. Tehát ez úgy mindig megmutatkozik, aztán a közélet is, hogyha vannak olyan természetes autoritások, akikre úgy fölnéznek az emberek, és vannak barátaik, akik úgy adnak az ő szavukra. Tehát ez mindig ilyen fontos, hogy az egyház mellett álljanak ilyen elkötelezett hívő emberek.
1: Nagy segítséget nyújtanak mindazok számára, akik keresik úgymond a valós utat, meg szeretnének példaképet maguknak, ugyanis azért tapasztaljuk azt, hogy egyedül azért nehéz. Hiába van az, hogy valakinek akár van egy erős Isten tapasztalata, vagy tényleg úgy érzi, hogy megerősödne a hitében, de egy idő után, ha egyedül marad vele, akkor könnyű ennek így leapadnia, és jó, ha tudunk hova csatlakozni valami biztos ponthoz az életünkben.
2: Egyébként talán ezt is sokszor elfelejtjük, hogy az egyház missziós küldetése, amit pont egy pillanat, bocsánat, most már a saját hangomon szólok jobban, elnézést, valahogy a torkom azt próbálja szabotálni ezt a beszélgetést. Szóval azért hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Jézusnak ugye van egy felszólítása, nem sokkal pünkösd előtt, hogy menjetek és tegyetek tanítványaimmal mindenkit az egész földön. Azért ez a parancs, ez a missziós parancs, ez nem csak az egyházi személyeknek szól, hanem minden megkeresztelt embernek, kutya kötelessége, a hitnek a terjesztése, a védelme és a továbbvitele. Hajlamosak vagyunk azért elfelejteni sokszor. Nyilván mindenki a képessége és a lehetőségei szerint tud ebbe beleszállni, de akkor, hogyha minden munkát ráhagyunk az egyháziakra, és mi laikusok ülünk, mint a tejbetők, eljárunk a kis misénkre is, éljük a magunk életét, anélkül, hogy ezzel foglalkoznánk, akkor nem fogunk előbbre haladni. Tehát az, hogy ezt tudatosítani kell, azt hiszem mindenkiben, hogy mindenkinek megvan a közös felelőssége az egyházban, és a feladata. Nyilván ez mindenkinek más az élethelyzete, meg a lehetőségei szerint, de hogy valóban mindenkinek ki kell vennie a részét a munkából, a maga módján.
0: Ugye mindenki megkapta a küldetést, a keresség, és még inkább a bérmállás által. Ugye gyakran nem is arról van szó, hogy szavainkkal kellene valakit meggyőzni, vagy valamilyen filozófia, teológia, eszme futtatásokat végezni. Persze ennek is megvan a helye, de nem feltétlenül gondolom erre van szüksége a 21. század emberének, hogy valami észérvekkel próbáljunk valakit meggyőzni. Én úgy gondolom, és még vagyok róla győződve, hogy sokkal inkább, hogyha látják, hogy valaki hiteles keresztény életet él, ez többet ér bármilyen meggyőző vagy bizonyító szavaknál, hogyha látják, hogy azt, amit mond, az összhangban van azzal, amit él, legalábbis ez az igyekezet benne van minden gyarlóságunk ellenére. Tehát én ezt látom olyan hitelesnek, és gondolom ez az, ami leginkább meg tudja a másikat, és talán a modern 21. század emberét is szólítani, amikor látják valakin, hogy azt, amit mond, azt komolyan gondolja, ő maga erről meg van győződve, és igyekszik ezzel összhangban élni.
1: Meg hát ugye tudunk hatással lenni a többi emberre. Férjem szokta mesélni, hogy ő ugye egy csendes ember, keresztény értékekkel, de ő különösen sose volt a szavak embere, nem is szokott erről beszélni, sem a kollégáinak, sem másnak, viszont időnként van, hogy megfagy a levegő, amikor például valaki mond valami cifrát, és akkor így volt már egy Tominak gyónnia fog kelleni menni, nem szabad csúnyán beszélni, és oda szól, nem, neked fog kelleni gyónni menni, és ilyen humoros szituációk, de mégis úgy érezni a levegőbe, hogy ez az ember követ valamit, amit fontosnak tart annyira, hogy nem ahhoz igazodik, hogy most menő legyen, vagy valami, hanem mégiscsak éli a hitét csendben, a dolgát teszi, és sok ilyen embert ismerek, aki így tényleg nem prédikál, inkább magába forduló típus, de mégiscsak azzal, amit egyes szituációkban tesz, vagy amivel megnyilvánul, az akkor abban az adott pillanatban tud egész nagy hatásokat kiváltani.
0: Köszönöm, hogy ezt elmondtátok, mert ez kifejezi azt is, hogy az egyháznak van, hát mondhatnánk ilyen szociális dimenziója is, ami azt jelenti, hogy nem egyedül vagyok. Ugye néha valaki azt mondja, hát én valójában meg tudom hallgatni a Szentmisét a rádióban, vagy megnézhetem a tévében is, hogy nem is, lehet, hogy a Covid kicsit ez, ennek annak is köszönhető, hogy úgy vannak, akik úgy ellanyhultak, hogy hát be tudok kapcsolódni így a Szentmisébe. Természetesen ez nem helyettesíti a Szentmisét, nem tud, a rádió vagy a tévé nem tudja megáldoztatni, meggyontatni, de nagyon fontos ez a közösségi, szociális dimenzió. Az, hogy van egy másik ember, aki történetesen mellettem ül a padban, aki szintén húsvér ember, mint én, neki is vannak gondjai, keresztjei, lehet, hogy még nagyobbak, mint nekem, és amikor látom, hogy mégis a élete kereszt útján van biztos kapaszkodó az életében, és tudom, hogy milyen nehézségekkel, ha személyesen ismerem őt, kell megküzdenie, és ennek ellenére van benne az őszinte törekvés, és tudja, hogy csak is Isten segítségével tudja ezeket a problémákat megoldani, vagy viselni az élet terheit, keresztjeit. Ez is önmagában adhat erőt, amikor látom a másik embert, hogy ő hogyan tudja megélni a hitét, mennyire tud tanulni a saját hibáiból, bűneiből, problémái megoldásából, és mennyire megmutatkozik benne is, hogy Isten működik az életében.
1: Megnyugtató egyébként számomra, amikor például sokáig nem tudom valakiről, hogy hívő ember, mert mondjuk olyan közegben vagyunk, hogy automatikusan nem erről kezdünk el beszélgetni, és valami véletlen folytán derül ki, és akkor olyankor így szintén egymás nyakába ugrunk, hogy jaj, de jó, te is keresztény vagy, és akkor úgy beindul a társalgás, mert valami olyanban találtunk egymásra, ami talán mindkettőnk számára a legmélyebb dolog, ami létezik. A vonal túloldalán nagy szeretettel köszöntöm Joli nénit, akit azért hívtunk vissza, ugyanis a jelen maratonunk alatt egyik legelső támogatónk. Köszönjük szépen, hogy itt van velünk a vonal túloldalán.
3: Nagyon szépen köszönöm, és én is üdvözlöm kedves minnyájukat.
1: Azt szeretném kérdezni, hogy miért döntött úgy, hogy támogatja a Felvidéki Mária Rádiót?
3: Hát elsősorban azért, mert tulajdonképpen én, ha a rózsafűzért nem imádkozom el esetleg, amikor nem lehet például kórházban, ha fekszem, nekem az annyira hiányzik, hogy mintha az egész napom olyan szomorú lenne. Tulajdonképpen még azt el szeretném mondani, hogy nekem meghalt a férjem, és addig én nem is azt a rózsafűzért annyira nem is szoktam, hogy minden nap elimádkozni. De utána, a férjem halála után, akkor kezdtem a kezembe venni a rózsafűzért minden nap, és az nekem akkora erőt adott, hogy a sírás elmúlt, és az a szomorúság is elmúlt. Úgyhogy akkora ereje van a rózsafűzér imának nekem, hogy ezt minden nap kell, hogy csináljam, hogy imádkozzam. És nagyon szeretnék buzdítani mindenkit, aki ezt hallgatja. Kapcsolódjanak be bátran, mert nagyon nagy ereje van. És ez az édesanyám is gyerekkoromban is szokta mondani, hogy a rózsafűzérnek van a legnagyobb ereje, és ez teljesen így van, ahogy mondta. Azt érzem minden lépten nyomon, hogy ahogy imádkozom minden nap, annyi mindent kapok a Jóistentől és a szűzanyától, hogy gondolom néha, hogy meg sem érdemlem.
1: Igen, ezzel sokan vagyunk így, azt hiszem, a mindennapi életünk során.
3: Hát támogatni persze, hogy azért támogatom, mert ha nem volnának önök, hogy nem tudnánk hallgatni, mi főleg idősek a Mária Rádiót, akkor a napjaink olyan szürkék lennének, olyan szomorúbbak lennének sokkal. Szóval ahogyan a rádiót bekapcsolom, más kedvem van, az feldob, és annyi szép műsoruk van, hogy igazán élvezettel lehet hallgatni az összes műsorokat, és ehhez gratulálok is önöknek. És nagyon kérem, akik hallgatják, hogy ugyanúgy hallgassák a Mária Rádiót, és támogassák, mert ha ez nem lesz, akkor ez nagyon hiányzik nekünk.
1: Igen, erről is szól ez a Mária tanunk, ami jelenleg is zajlik tiunkban.
3: Én tegnap igen, éppen csekken átadtam egy kis igen segítséget, úgyhogy ahogy meghallottam tegnap, igen, a közvetítésüket a Máriaton, mindjárt eszembe jött, hogy hát ez egy kötelesség nekünk, hogy támogassuk önöket, ha nem is olyan nagy összeggel, de ki hogyan tudja. Nagyon kérem, támogassák a Mária Rádiót.
1: Hálásak vagyunk ezért a buzdításért. Azt még engedje meg, hogy eláruljuk hallgatóink számára, hogy ön egyébként az interaktív rózsafüzérünknek egy nagyon gyakori imádkozója. Mi motiválja önt, hogy gyakorta szinte napi szinten telefonáljon hozzánk az imádság szándékából?
3: Hiányozna, ha nem tudnák imádkozni. Mert tetszik tudni, egyedül, ha imádkozik az ember, akkor azért a gondolatok máshova is eljutnak. De így, ha közösen imádkozzuk, az teljesen más. Az ember akkor tényleg szívvel, lélekkel odafigyel a rózsafüzér imába. És ez olyan erőt ad, nagyon nagy erőt ad. Nekem főleg igazán, mióta a Mária Rádióba bekapcsolódtam az interaktív rózsafüzérbe, nekem a napjaim sokkal olyan szebbek, nem is tudom talán kifejezni, de olyan boldogabb vagyok, hogy igen, elimádkozhattam úgy önökkel is, és együtt mindenkivel ezt a rózsafüzért.
1: Jolika néni, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és további áldott szép napot kívánunk.
3: Önöknek is kívánok nagyon szép áldott napot, és sok hallgatót, és önkéntest is, aki igen bekapcsolódik, és támogassa akár ilyen interaktív rózsafüzérbe, hogy bekapcsolódik, vagy pedig egy kis valami pénzzel is, vagyis segítséggel, nagyon kívánom. És én köszönöm önöknek, hogy hallgathassuk önöket, és minnyájukat üdvözlöm, és minden jó egészséget kívánok, kedves minnyájuknak, erőt, hogy sokáig tudják ezt csinálni. Ezt a szép feladatot értünk. Igen. Köszönöm szépen.
1: Egymásért vagyunk. Isten áldja.
3: Isten áldja önöket.
0: Köszönjük szépen Joli néninek tényleg a szívből jövő őszinte szavait, a buzdítását, a háláját, a támogatását. Tehát tényleg ezek a visszajelzések adnak nekünk is hát erőt ahhoz, hogy van értelme annak, amit teszünk, van értelme a szolgálatunknak, és hogy ezt tovább kell vinni, és tovább kell tovább kell tenni a feladatunkat, mert hát sok hasonló Joli nénik vannak, akik hallgatnak bennünket, akár Magyarországon, akár felvidéken, délvidéken vagy Erdélyben. Tehát ezúton is szeretnénk megköszönni ezt a nagy összefogást. Most éppen eszembe előttem van egy papír, és Szent Ferencnek egyik gondolatát olvastam: kezd azzal, ami szükséges, aztán tedd, ami lehetséges, és egyszer csak lehetetlen teszed. Tehát néha van nekünk is olyan gondolatunk vagy érzésünk, mint hogyha egyedül semmire nem lennénk képesek, de jó Istennel mindenre, ahogyan a néhány nappal ezelőtt hallottuk a szőlőt és a szőlőveszőről szóló hasonlatot, hogy nélkülem semmit sem tehettek, és néhány mondattal később azt mondja, de bármit kértek az én nevemben, megkapjátok. Tehát mi most szeretnénk hálát adni, megköszönni a Négy Magyar Nyelvű Mária Rádió összefogásáért, az imádságokért, az anyagi támogatásért, az áldozatokért, amit értünk is hoznak. Jóisten bőségesen áldjon meg mindenkit, amit aki az ő nevért tesz. Megköszönjük Csepregi Lászlónak Észak-Komáromban a műszaki szolgálatát, szintén Budapesten is a szolgáló technikusnak a közreműködését. Áldott szép mariatonos napot kívánva búcsúzik önöktől
1: Gálmészáros Réka,
2: Berta Péter,
0: Slépes Lóránt atya, és csak megemlítem, hogy az adományvonalak akár Magyarországon, vagy a felvidéki adományvonal is működik továbbra is. Köszönjük szépen!
4: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
5: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: Hírperce.
1: Esküdtettek a svájci gárda új tagjai a Vatikánban. Hármas jubileumot ünnepeltek Dörösskén. Megújult formában kapható Gyökösi Endre 2-3-asban című népszerű kötete. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Május 6-án tette le esküjét a svájci gárda 28 újonca, akiket 14. Leó pápa örömmel és hálával köszöntött a csütörtöki audiencián, adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szentatya köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 éves szolgálattal ma is őrzi Péter utódját, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Szolgálatukat alázat és diszkréció jellemzi. A gárdisták szolgálatának kulcsa a hit és a barátság, értékein alapuló kötelesség és a tisztelet, fogalmazott a pápa. Maguk is megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket, miközben örtelnek. A szépség pedig Istentől ered és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárda küldetése elsősorban katonai jellegű, ám nem választható el az életszentségre való hivatástól, amire minden megkeresztelt meghívást kapott, mondta köszöntőjében Leó pápa. Hármas jubileumot ünnepeltek május 9-én a Vas megyei Dörösskén, írja a Szombathelyi Főegyházmegye. Megemlékeztek a több mint 780 éves településről, a 750 éves Szent Jakab templomról és az 50 éves Dörösskei tóról. A nap egyszerre szólt emlékezésről és hagyományőrzésről. Székely János megyéspüspök hálaadó szentmisét mutatott be a Szent Jakab templomban. Az ünnepet Horváthné Varga Marietta polgármester nyitotta meg. A Szent Jakab templomról elmondta, hogy a középkori Dörösske egyik legfontosabb öröksége. Falai között évszázadokon át kereszteltek, eskedtek, búcsúztattak. Ma is méltósággal emlékeztet bennünket hitünk és közösségünk erejére. Az ünnepi szentmisén Székely János szentbeszédében kiemelte, van teremtünk, aki tenyerén tartja a világot. Rá kell tekintenünk. A templom tornya az ég felé tör. Mutatja, hogy az emberi életnek van oka és célja. Gyökösi Endre református lelki pásztor, pásztorpszichológus 2-3-asban című könyve megújult formában jelent meg az Új Ember kiadványok sorozatában. Írja a Magyar Kurír. A megújult kötet borítóját Klesic Piroska grafikus művész készítette. Gyökösi Endre a pasztorál pszichológia hazai úttörője. Pszichológiát és pedagógiát is végzett. Budapesten, Debrecenben, Bázelben és Zürichben tanult. Lelkészi szolgálatát a Kálvin téri gyülekezetben kezdte, majd 40 évig az Újpest Újvárosi Református Egyházközösségben szolgált. Részt vett az Országos Gyermekmisszió alapításában. 1950-től a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanított. Nyugdíjasként is hirdette az igét. Számtalan lelki témájú könyvet írt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia 10 doktorává avatta. Újpest kerület pedig az ad honorem Újpest díszpolgári emlékéremmel tüntette ki. 1997-ben hunyt el. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
3: Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az Atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak. Mit akar mondani ezzel, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, és hogy az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt át hozzájuk. Azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de a szomorúságotok örömre fordul. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, azt hiszem, megértéssel lehetünk az apostolok iránt, akik nehezen boldogulnak az Úr Jézus szavainak értelmezésével. Ennek egyik oka, hogy miközben Krisztus látja és ismeri a jövőt, ők egyáltalán nem ismerik. Sőt, még a mester szavaira sem figyelnek olyan komolyan, hogy abból kiismerhessék, hogy miről is beszél. Ebben az esetben, ki tudja milyen megfontolásból, nem veszik észre, vagy nem akarják megérteni, hogy az Úr Jézus számára ez a vacsora búcsú vacsora. Krisztus éppen a jövő ismeretében próbálja enyhíteni a rájuk váró nagy megrázkodtatást, de kevés eredménnyel. Szavait inkább veszik valami általános tanításnak, mint a jelen vagy a várható események magyarázatának. Ugyanakkor az is igaz, hogy az Úr sokszor vált idősíkot. Van, amikor ennek a kis csoportnak a jövőjéről beszél, máskor pedig az emberek vagy a világ jövőjéről. Őket viszont inkább a jelen érdekli, vagy a közeli jövő gondolata nyomasztja. Nehezen értik meg, hogy az Úr nem földi dolgokról ad tanítást, hanem a földi életről, annak értelméről és beteljesedéséről. Pedig vannak az Úr szavaiban apró figyelmeztetések, amik az értő fül számára olyanok, amiket föl lehet fedezni. Itt, amikor a kis időről szól, érdekes módon, a görög szöveg szerint az Úr nem ugyanazt az igét használja, amikor kijelenti, hogy nem láttok engem, majd amikor megígéri, viszont láttok engem. A magyar nyelv ezt nem tudja visszaadni, de ez a különbség utal arra, hogy nem ugyanaz lesz, ami visszatérésekor látnak, vagyis utal a föltámadásra. Itt nyilvánvalóan a jelenről beszél az Úr, most még együtt vannak, de az éjszaka folyamán őt elfogják, a fő tanács elé állítják, majd halálra ítélik és sok kínzás után kivégzik. Ekkor kezdődik a második kis idő, amikor nem látják az Urat. De csak kis idő telik el, és viszont láthatják, mert már feltámad a halálból. Könnyű az értelmezés nekünk, akik az egész történés birtokában vagyunk. De nehéz az apostoloknak, akik nem akarták elhinni, hogy mesterüket megölik, megölhetik. Mindebből az is kitűnik, hogy az idő az Úr Jézus számára igazán relatív. Embersége szerint benne él a mi időnkben, mégis egy másik időben gondolkodik, hiszen várja, hogy eljöjjön az ő órája. vagyis a megváltás feladatából is értékeli a maga életét. Az atya ezt a feladatot bízta rá, éppen ezért ez számára nem csak határpont, hanem meghatározza a földi tartózkodását is. Az apostolok csak az Úr Jézus életének evilági történéseit tapasztalják és ismerik. Ő azonban a megváltás szemszögéből is értékeli az eseményeket. Ezt nem is akarja eltitkolni a tanítványai elől, ezért beszél nekik az üdvösség idejéről is. Tanítja őket, mert szeretné, hogy megértsék a szavait és föl is használják. De ezt majd csak a Szentlélek fogja beteljesíteni, addig még van tanakodni valójuk. De az is látszik, hogy az Úr ki akar minket, embereket szabadítani az idő fogságából, hiszen fogságban vagyunk, mindig kevés az idő az életünkben, és ugyanakkor sokszor nem is tudunk mit kezdeni az idővel, és elpazaroljuk. Az idővel kapcsolatos, hogy nem tudjuk igazán megbecsülni, hogy mi a fontos és mi a halaszthatatlan az életünkben, és mi az, amit ki kellene söpörnünk a mindennapjainkból. Miközben ezzel a földi mulandóságunkat mérő idővel hadakozunk, megfeledkezünk arról, hogy maradandó ügyek is vannak az életünkben. Igaz, ezek nem hivalkodók és tolakodók, mégis igen lényegesek. Talán ezért is szerények, nem feltűnőek, és ezért könnyen háttérbe tudják őket szorítani. De csak egy ideig, mert a hiányuk vagy megoldatlanságuk egyszer igen élesen kerül elénk, és akkor csak kapkodunk. Az Úr éppen ezekre a nagyon fontos dolgokra igyekezett mindig is ráirányítani a figyelmünket. Talán ezért is használja a prófétai stílust, ami kissé homályos a hallgatók számára. Kis időről beszél, de nem mondja meg a körülményeket. Hagyja, hadd gondolkodjanak a szavain, de végül is minden kiderül, főként majd a Szentlélek segítségével. Ez pedig azt is megmutatja, hogy nekünk mit is kell hasznosítanunk ezekből a szavakból. Számunkra már nem kérdés, hogy mit kell érteni a kis idő alatt. Az viszont nekünk is fontos, hogy a magunk kis idejét jól használjuk fel. A magunk életében ugyanis nem szabad engednünk, hogy az Úr akár csak egy kis időre is eltűnjön előlünk, azaz megfeledkezzünk róla, vagy éppen a sok evilági tennivaló elfedje őt. Magunk panaszkodunk, hogy nincs elég időnk. Az Úr Jézusra és a lelkünk dolgaira azonban kellő időt szükséges fordítanunk. Ebben az ügyben nem lehet mentség az időhiány, hiszen az örök életünkről van szó. Ez a húsvéti utáni időszak azt szándékozott a lelkünkbe vésni, hogy ne engedjük háttérbe szorítani a lelki ügyeket az életünkben. Ebben az időben, főként a zsoltárok által, a liturgia folyamatosan arra szólít fel minket, énekeljünk az Úrnak, mint a mai zsoltár is, zengjetek az Úrnak új éneket. Mindez arra emlékeztet, hogy a húsvét nem pusztán egy időszak az évben, hanem a megváltottságunk egy életállapot, amit föl kell használnunk a jótettekre és Isten iránti szeretetünk növelésére. Tegyük tehát a magunk kis idejét örömtelivé a hálaadással, és gyümölcsözővé a jótettek, a szeretet cselekedetei által. Amen.

0: راديو.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hír összeállításait hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a Jó hírek május 14-i csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársam Patonai Zoltán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsa május 4-én Ruboszki Ritát nevezte ki a konferencia oktatási bizottságának fő tanácsadójává. A kinevezést dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke írta alá. A megbízás szövegéből idézek. Az oktatás és nevelés a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladat ellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is. Ezen a területen az egyháznak nagy szüksége van világi szakemberek tanácsára, közreműködésére. Ezért megbízom Ruboszki Ritát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójaként segítse és támogassa a konferencia munkáját, valamint az illetékes állami szervekkel való tárgyalásokat az oktatás-nevelés témakörében, egyházunk nevében szakértői szinten irányítsa és a döntéseket előkészítse. A hírt a Magyar Kurírból hoztam. A nyíregyházi Szent Miklós Székesegyház adott otthont május 7-én a fogyatékossággal élők ünnepének. Az ország számos pontjáról mintegy 200 regisztrált résztvevő, ellátottak és munkatársaik töltötte meg a templomteret, ahol Szocska a Ábel, nyíregyházi, és Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyés püspök vezették a szent liturgiát. Az első ilyen napot hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Katolikus Szeretett Szolgálat Budapest Pasaréten a tavalyi szent év keretében. A korábbi egyeztetéseket követően idén a nyíregyházi egyházmegye fogadta a fogyatékossággal élő testvéreket az egész ország területéről. Az esemény célja a közösségek erősítése, a fogyatékossággal élők méltóságának ünneplése és a társadalmi érzékenyítés volt. A program a Katolikus Szeretett Szolgálat, a Nyíregyházi Egyházmegye, valamint a katolikus, szociális és gyermekvédelmi szakellátásokat és szolgáltatásokat fenntartók fóruma összefogásával valósult meg, számol be a Nyíregyházi Egyházmegye honlapja. Szikora Gábor püspöki titkár a rendezvény hátterét világította meg. Emlékeztetett, a jubileumi szent évben Ferenc pápa kérésére indult el a kezdeményezés, hogy a fogyatékossággal élőkről kiemelt módon megemlékezzenek. Az idei összejövetel is azt üzente, a nap főszereplői fontosak mindannyiunk számára, nincsenek egyedül. Az oktatás hazánkban változás előtt áll, sokat hallunk erről. Tudjuk azt is, egyre nagyobb szerepet vállal az egyház az oktatásban. Jó lenne olyan közösséget formálni, ami az Isten felé visz. Mitől lesz lelki élmény egy iskola? A budai Szent Imre Ciszterci gimnáziumban is erre keresik a választ. Mi is az a parás csoport? A Katolikus Krónika felvételének szerkesztett változata ezzel a kérdéssel foglalkozik. A szünetekben tanárok, diákok együtt mennek be a kápolnába, ahol a tanulók vezetik az imádságokat. A felvétele megszólal Szijjártó Mátyás testnevelő tanár, Percel Tamás, biológia-kémia hittanszakos tanár, pasztorális koordinátor és Szőnyi Gergely, magyar nyelv és irodalom hittanszakos tanár, valamint néhány tanuló.
3: Amikor Őrsatya az egyik nyitó értekezleten bejelentette mindenki számára meglepő és váratlan módon, hogy ő továbbiakban nem lesz az iskolában, mindenféle egyéb szolgálatai vannak, de nem tud minket itt tovább segíteni, akkor én emlékszem, hogy abban a pillanatban, amikor ezt mondta, volt egy ilyen nagyon erős érzésem itt bent, egy szívdobbanásom, hogy na itt most akkor valamit csinálni kell. Ez volt az első szívdobbanásom, hogy valamit csinálni kell, és a második pedig az, hogy valamit én is tehetek. Nekem van hitem, hogy én nekem fontos a jó Istennel való kapcsolatom, fontos az, hogy ebből valamit át tudjak adni az itt érdeklődő gyerekeknek, és amikor jött a parázsnak a gondolata, és hogy ezt tanároknak koordinálnia kell, akkor mondtam, hogy itt vagyok, hozom azt, amin van, ezt a 5 kenyeret és 2 halat, és ezt bele tudom tenni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a legtöbb, hogy mindannyiunk bele tudja tenni valahogy azt a kis keveset, ami van.
1: Miskolci Fényi Gyula gimnáziumból a jezsuitáktól átvett lelkiségi csoportnak a modellje. 10-12-es diákokat hívunk meg szolgálatra ebbe a közösségbe, akik vállalják azt, hogy a hosszabb déli szünetekben imádságot vezetnek a kápolnában kisebb diákok számára, illetve segítenek a lelki gyakorlatok, lelki napoknak a megtartásába.
0: Parázs nekem megtapasztalása annak, hogy sokkal élőbb a hit, hogyha cselekvő hit, sokkal élőbb a hit, hogyha missziós hit. És ezek a fiatalok, akik 15 éves, 16 éves koruktól imákat tartanak, lelki gyakorlatokat tartanak, beszélgetnek a náluk 3-4-5 sok évvel kisebbekkel, hitről, Istenről, saját megtapasztalásaikról, lényegében pappá válnak.
4: Nekem a parázs lelki háttér elsősorban iskolában, ugye egy ilyen katolikus iskolában nekem nagyon fontos az, hogy legyen egy hely, ahol aktívan megélhetem a saját hitemet, és erre a parázs egy kiváló hely. Szüneti imákat tartok, lelki gyakorlatokat tartok a kisebb gyerekeknek a gimnáziumban. Megkapom azt az élő hitet, meg energiát, amit a többiek sugároznak, és azt próbálom ugyancsak a többieknek sugározni. Ez ilyen körforgás, körbe-körbe.
5: Nekem a parázs egy biztonság, ahova mindig fordulhatok, és ez egy biztos pont lett számomra, hogy tudom, hogy erre a közösségre mindig számíthatok. Én az elején kicsit szkeptikusan álltam ezekhez a dolgokhoz, és így nem igazából akartam megérteni ennek a jelentését, de így utólag visszanézve azt kell mondjam, hogy ha ez alatt a 6 lelki gyakorlat és nagyon sok ima alatt legalább 1-2 gyereknek tudtam egy támaszt adni, egy segítséget adni a hitében, akkor az nekem már megérte.
1: A parázsnak a lényege, ami nagyon kapcsolódik szerintem hozzánk, ugye ez az Arderelt Lúcere, lángolni és világítani, Szent Bernátnak a jelmondata, vagyis a parázs egy olyan közösség, amiről lángra lehet kapni, ami a lelkiséget tudja továbbadni. Azt gondolom, hogy az a nagy ereje, hogy nem hittantanárok és nem szerzetesek vannak ebben a közösségben elsősorban, hanem ez egy diák közösség.
6: Az iskolán belül egy olyan közösség, ahol jelen van a hit, az Isten hit, és beszélünk róla, meg megéljük közösen.
7: Nekem így a hétköznapjaimban egy kis szintűz azzal, hogy a hitemet megélhetem az iskolában is, és hát szerintem egy elképesztő közösség építő ereje is van.
1: Az iskola lelki életének az a fajta működtetése a célja, ahol a nagyobb diákok a hitüket gyakorolják, és kisebbeknek ezzel segítenek és példát adnak.
6: Talán a hitemben ad egy plusz megerősítést, így iskolán belül is, meg egy nagyon szép lehetőség szerintem arra, hogy a fiatalabbaknak vagy az alsóbb éveseknek is ezt lelki gyakorlatok által így átadjuk.
1: Egy ilyen parázs szakkörünk, ez havonta egy hétfő délután, amikor a parázsos diákok találkoznak közösen egy imára, egy beszélgetésre, egy kis palacsintázásra. Mutatunk nekik modelleket, adunk nekik segédanyagokat, amiből dolgozhatnak, és aztán ebből azt választják, amit a legjobbnak éreznek az adott korosztály szempontján.
6: Azt nagyon szeretem, hogy mindig, amikor belépünk a kápolnába, akkor csönd van ott. És egy kicsit megnyugtató ez, hogy a folyosó hangzavarából egy csöndbe átérni. Viszont ott vannak ilyen állandó gitárok, és általában amúgy mi így zenélni szoktunk, meg énekelni, amikor ott vagyunk, vagy csöndbe lenni, és igenis ez a kettő az, ami jelentőség teljesen.
1: Szeretünk menni Kismarosra, a kismarosi nővérekhez, hogy legyen ciszterci kötődésünk, és akkor ott van egy 2 napos lelki gyakorlat, ahol adunk egy saját élményt, megmutatjuk nekik azt a lelki gyakorlatot, amit maguk átélnek, és adunk hozzá egy kis módszertant, hogy hogyan tudják ezt majd továbbadni a kisebb diákoknak az iskola lelki napján.
0: Van egy szatellit projektje a parázsnak, ez az úgynevezett láthatatlan út, ez egyfajta olyan tapasztalat, alapvetően a pszichodrámából, meg a drámapedagógiából, bibliodrámából, érkező metodikával, ahol a résztvevők egyenként végigmennek egy olyan úton, ahol be van kötve a szemük, és érintések és szövegek, döntően bibliai szövegek vezetik őket.
3: Hogy van egy ima életünk, hogy eljárunk misére, ezek szerintem rendkívül fontos dolgok, de sokszor így nehezen tudjuk a hétköznapi gyakorlatba belevinni, vagy hogy tegyünk valamit a hitünkért, és ezek a gyerekek kiállnak oda, vállalják, hogy mi azért vagyunk most itt, pár évvel idősebbek, azért vezetünk titeket, mert nekünk ez a dolog fontos, hogy hit, hogy vallás, hogy Isten. Ha jól csináljuk, és hogyha rajta van a jó Isten áldás, akkor megerősödhetnek, és példák lehetnek a kisebbek számára.
8: A többi ciszterci iskolában, Fehérváron, Egerben, Pécsen szintén szerzetes nélkül maradtak az iskolák, ezért ugyanez a kérdés fölmerült, és elkezdtünk találkozni az iskolák hittantanáraival, és közösen gondolkozni, hogy mi működik és hogyan. Így aztán a parázs tovább adhatóvá vált.
9: Kisebb diákok felnéznek a nagyobb diákokra, még akkor is, hogyha a nagyobb diák nem csinált semmit, csak azért, mert nagyobb, meg diák. És ez az, ami a parázsnak működési elve, hogy megmutatom azt, hogy srácok, ezt így is lehet csinálni, és hogy próbáljátok meg ti is, ez jó, én ezt megtapasztaltam, itt van nektek, csináljátok, vigyétek, jó lesz.
2: Szentek, történetek, találkozások címmel került sor a Keresztény Film és Könyvnapok eseménysorozatra. Ennek keretében mutatták be a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című filmet, amely magyarországi ősbemutató volt. A Franciaországban tavaly bemutató dokumentumfilm valóságos lelki hullámot indított el, mozik előtt kígyózó sorokkal, százezres nézőszámmal. Ritka, hogy egy spirituális film társadalmi jelenségé váljon, a Sacré-Cœur ilyen alkotás. Külön öröm, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel az Uránia moziban megtekinthető lesz a film. Vetítési időpontok: május 22-e péntek 20 óra, május 23-a szombat 11 óra, május 24-e vasárnap 15 óra, és május 25-e hétfő 15 óra. Helyszín tehát Uránia Filmszínház díszterem. Megjelent Fogarasi Attila Pilisvár története című honismereti

0: társát, bátorítását, munkáját, akik részt vettek a könyv megírásában, szerkesztésében, kiadásában. Még egyszer tehát, akit érdekelne, Fogarasi Attila, Pilisvár története, honismereti képes könyv. Kedves hallgatóink, Önök a Jó Hírek május 14-i csütörtöki adását hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Búcsúzik a mai adás szerkesztő műsorvezetője, Rózsa Katalin. Hálásan köszönöm Patonai Zoltán technikusi segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Csütörtök van. Húsvét 6. hete.

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Újjongjatok Istennek, minden földek, énekeljetek, örvendjetek, zengjetek. Zengjetek az Úrnak lanttal és a zsoltár szavával. Trombitával és kürtszóval újjongjatok az Úr a király előtt. Zúgjon a tenger, s ami betölti azt, a földkerekség és lakói. Tapsoljanak a folyóvizek, és a hegyek is mind újjongjanak az Úr előtt.

Egy egész zenekar idéződik fel. Lant, trombita, kürt hallható. De nem csak az ember által készített hangszerek szólnak. A természet erői is csatlakoznak a szimfóniához. Zúg a tenger, tapsolnak a folyóvizek, ujjonganak a hegyek. Új énekre hívja őket a zsoltáros, mert az Úr újabb, csodálatos dolgokat cselekedett. Ott és akkor, a zsoltáros korában, a babiloni fogságból való szabadulással, de itt és most velem is. Az imám kezdetén egy pillanatra felvillanthatom azt, ami nekem legutóbb örömet okozott.

Evangélium Szent János könyvéből. Még egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem. Ekkor a tanítványok közül néhányan így szóltak egymáshoz. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem. És az atyához megyek. Aztán megjegyezték, mi az, amit mond, egy kis idő. Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, azért így szólt. Arról tanakodtok egymás között, hogy azt mondtam, egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem. Bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul.

A tanítványok nem értették Jézus szavait, de csak maguk között tanakodtak, egymást kérdezgették. Sőt, talán olyan is volt, aki meg sem mert szólalni. Pedig hosszú hónapok, évek óta együtt vándoroltak Jézussal. Együtt mentek, együtt ettek, együtt aludtak, és hallgatták őt. Ő pedig tanította őket. És most mégsem értik őt.

Végül talán megkérdezték volna őt. De Jézus megelőzi őket. Észreveszi zavarukat, és azonnal a segítségükre siet. Kérni sem kell. Talán velem is történt már ilyen. Amit Jézus mond, az több egyszerű magyarázatnál. Ígéret is egyben. Igen, most egy nehéz időszak jön számotokra. De szomorúságotok örömre fordul.

0: Ahogy újból meghallgatom az evangéliumot, figyelek Jézus szavaira. Próbálom úgy hallgatni, hogy szavai egyenesen nekem, mint egyik tanítványának szólnak.
1: Még egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem. Ekkor a tanítványok közül néhányan így szóltak egymáshoz. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem? Majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem. És az atyához megyek. Aztán megjegyezték. Mi az, amit mond? Egy kis idő. Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, azért így szólt. Arról tanakodtok egymás között, hogy azt mondtam, egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem. Bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul.
0: Jézus gyengéden és tapintattal fordult tanítványaihoz, és így fordul hozzám is. Ebben a kapcsolatban maradva, most talán én is el tudom mondani neki, amit eddig nem mertem. Uram, te folyamatosan újabb csodálatos dolgokat cselekszel. Új éneket énekelek neked ezért, csatlakozva a trombitákhoz, kürtökhöz, folyóvizekhez és hegyekhez.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét Palánki Ferenc püspök. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai a Vatikánban. Testi és lelki feltöltődést ígér a közösségek napja pünkösd hétfőn Esztergomban. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Szent László Imaszövetség tagjai azért találkoztak Fehérgyarmaton május 7-én, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Írja a Magyar Kurír. A Szent Misét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. Beszédében a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy figyeljenek Jézusra, miként az utolsó vacsora termében tanítványai tették. Szemléljék őt, hallgassák őt, és fogadják be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Az igazi egészség és teljesség abban áll, hogy jelen van bennünk Isten szeretete. Majd Péter apostol példáját is a hívek elé állította. Gyengességei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Segítsük egymást abban, hogy fölfelé tudunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, mondta a püspök. Május 6-án tette le esküjét a svájci gárda 28 újonca, akiket 14. Leó pápa örömmel és hálával köszöntött a csütörtöki audiencián. Adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szentatya köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 éves szolgálattal ma is őrzi Péter utódját, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Szolgálatukat alázat és diszkréció jellemzi. A gárdisták szolgálatának kulcsa a hit és a barátság, értékein alapuló kötelesség és a tisztelet, fogalmazott a pápa. Maguk is megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket, miközben őrt állnak. A szépség pedig Istentől ered és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárda küldetése elsősorban katonai jellegű, ám nem választható el az életszentségre való hivatástól, amire minden megkeresztelt meghívást kapott, mondta köszöntőjében Leó pápa. Az Esztergom budapesti főegyházmegye szervezésében adott hont a közösségek napjának a bazilika előtti tér és környéke Esztergomban május 25-én, pünköst hétfőn, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. Írja a főegyházmegye. A programsorozat ünnepi szentmisével kezdődik a bazilikában, 10 óra 30 perckor, melynek során átadják az idei Szent Adalbert díjakat. A látogatók Petrás Mária és barátai előadását, Lackfi János tanúságtételét, Szalkói Ági és zenekara koncertjét is meghallgathatják. Délután is gazdag program várja az érdeklődőket. Bemutatásra kerül a Dávid című alkotás és a Romzsa Tódor című film is. Speciális gasztropont lesz a gasztronómia és a történelem iránt érdeklődők számára. A nap folyamán lehetőséget biztosítanak szentgyónásra és szentségimádásra. A sátrakban az egyházmegyei közösségek mutatkoznak be saját programjaikkal. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A csütörtök délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. A mikrofonnál Szigler Lujzi köszönti minnyájukat. Telefonszámunk 061-374-0904-es. 14 óra 58-ig várjuk a hívásokat ezen a számon, és közben beadjuk azokat a kéréseket is, amelyek az üzenetrögzítőre érkeztek, és azt hiszem, hogy kezdjük is azzal, Péter, mert nincsen telefon.
1: Kezelőtől. Ön egy rögzített üzenetet.
0: Tessék, Mária Rádió. Nincs telefon, úgyhogy kezdjük az üzenetrögzítővel. Most már van. Mária Rádió, tessék.
2: Bicsi, tessék, Jézus Krisztus. Közös hívást szeretnék kérni a betegekért, minden bajban, testi, lelki bajban szenvedő emberért, a Szentlélek vezetéséért, bűneim bocsánatáért, drága hazánkért. Köszönöm szépen.
0: Imádkozzon velünk ön is, köszönjük szépen, Isten áldja. Mária Rádió, tessék. Halló. Van valaki a vonalban, akkor tessék mondani. Vagy megpróbálni újra hívni, ha jön a másik is. Mária Rádió, tessék. Halló. Most már hallom, köszönöm szépen.
2: És minden szenvedéstől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek, imádta magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akiért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért, és mindnyájunkért, én is együtt imádkozok önökkel, most és mindazokkal, ámen.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja. Az előbb is volt egy hívásunk, nem tudom, hogy megszakadt, úgyhogy legyen szíves újra hívni bennünket. És folytassuk az üzen. Ja, már van is telefonunk. Mária Rádió, tessék. Halló. Halló.
3: Köszönöm, Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni a derekam teljes gyógyulásáért, ha jó Isten vegye el ezt a nehéz meggyötrő problémát, jó emésztésemért, jobb alvásért, családunk rokonaink egészségéért, a békéért, betegek gyógyulásáért, egy édesanyáért, két gyermekes édesanyáért, hogy a terápia a betegségére ez hasznosuljon és gyógyuljon és meggyógyuljon ebből a súlyos betegségből. Az egyházért, a Szentatyáért, az összes papokért, püspökökért és a Mária Rádió dolgozóiért. Köszönöm szépen, dicsértessék.
0: Minden jót kívánok, mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék. Halló. Tessék mondani, ha van valaki a vonalban.
4: Dicsesség Jézus Krisztus. Imádkozzunk együtt a maraton sikeréért, jó szándékozó adakozókért, hogy érezzék a felvidék és a délvidéki imádkozó testvéreink, hogy fontos nekünk, hogy ott is szóljon a Mária Rádió. A Jóisten segítségét kérjük rájuk. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, mi is együtt imádkozunk értük is.
4: Köszönöm szépen.
0: Mária Rádió, tessék. Halló.
5: Halló.
0: Tessék mondani, hallgatom.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imádkozzunk Lara és Réka gyógyulásáért, Lilla sikeres érettségi vizsgájáért, magam test és lelki felgyógyulásáért, a munkát keresőkért, a Mária Rádió fennmaradásáért, és én is imádkozom önökkel. Dicsértessék a Jézus szépen, Krisztus.
0: Isten áldja, mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék. Halló.
6: Halló.
0: Tessék mondani.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mennyei atyát kérjük, tekintsen teremtett világára, küldjön esélyt földjeinkre, kertjeinkre. Szegény embereknek a sorsáért aggódom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Imádkozunk erre a szándékra, és nagyon szépen köszönjük mindörökké, amen. Folytassuk az üzenet rögzítővel.
7: Családjáért, orvosaiért, segítőért. Nagyon szépen kérem, imádkozzunk érte. Adja meg. Imádkozzunk Irénkéért, az ő családjáért, orvosaiért, segítőért. Kérem, imádkozzunk érte, adja meg neki az...

0: Továbbra is fogadjuk a hívásaikat, és kérem, hogy kapcsolják ki a rádiót, hogyha adásba kerülnek. Köszönöm szépen, és folytassuk az üzenetrögzítővel.
1: Köszönöm az eddig kapott sok-sok kegyelmet, és kérem szépen a közös imát elhunyt férjem, szüleim, szeretteim, lelki üdvéért, és a Irénke és a magam egészségére, gyógyulásáért. Kérem szépen a közös imát. Köszönöm szépen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni 8 éve elhunyt édesanyámért, és 5 éve elhunyt fiamért, Richardért, lelki üdvükért, megnyugvásukért, élő családomért és unokáimért. Köszönöm!
3: És unokáimért. Köszönöm!
0: Próbáljuk meg a következőt, hát ha sikerül.
4: Imád szeretnék kérni élő meghalt családomért, betegekért, papokért, papi hivatásokért, ifjúságért, 5 unokámért, magamért és a szemvizsgálatomért, első áldozás és bérmálkozásra készülőkért és mindenkiért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Imád szeretnék kérni Terike további a lassú is, de biztos gyógyulásáért kérek imád, sok lelki erőt, a fájdalmai vannak, és talán még azt is kérhetem, hogy a betegsége ellenére is tudjon imádkozni, és a hitért, reményért, szeretetért. Amen.
0: Még van néhány percünk, 061-374-0904-es számra várjuk továbbra is a hívásaikat, pontosan 3 perc van hátra, és ne az utolsó percben telefonáljanak. Imádkozunk elhunyt Henriett, András, Péter és Sándor lelke üdvéért, illetve a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, valamint azért, hogy a mai napon is maraton van, hogy minél többen tudják támogatni a délvidék és a felvidéki rádió működését.
6: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusunknak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekét. Kérem a boldogságot, szüzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy az én unokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek, és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imád...
0: Mária Rádió, tessék!
8: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Én Sándor atyáért szeretnék imád kérni, és a saját családomért. Köszönöm szépen.
0: Imádkozzunk érte, és a atyákért, papokért, szerzetesekért, a Szent atyáért. Köszönjük szépen.
8: Dicsértessék.
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, a csütörtök délután imaláncot hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak ebben az imaláncban is. Hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat, és minden szándékot felajánlunk. Sajnos egy-két telefon nem működött, azt is, amit most nem tudtak elmondani. További békés szép délutánt kívánok mindnyájuknak.

0: Az atya, a fiú. Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazzunk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

A mi hitünk az, hogy Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk. Jézus mondja, juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők a nyomomban járnak. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezennel teljes legyen.

Jézus ezt mondta tanítványainak: én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tisztát vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér első titka, ki érettünk vérrel verítékezett. Mária is a halálfélelem kínjait szenvedi el Jézussal együtt. Ő is így imádkozik. Atyám, ha lehet, kerüljön el ez a kehely. Mária is megborzad arra a gondolatra, hogy Jézus magára vállalja az emberiség förtelmes bűneinek súlyát, de tudja, hogy ennek így kell lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdedben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: egészen az övé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Kérlek, Uram, hogy soha se térjek le arról az útról, amit Te jelöltél ki számunkra, mert az képességeinkhez vagy rangunkhoz méltatlannak tartjuk. Egyetlen út sem megalázó vagy haszontalan, ha azt Te jelölted ki, hisz csak ezen az úton találjuk meg lelkünk békéjét és az örömet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Jézus mondta, hogy aki követni akarja, vegye fel keresztjét. Mint Cirenei Simonnak, nekünk is jut egy rész a keresztből. Akarom-e tudatosan vállalni a napi keresztjeimet? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Csak Szűz Mária állt erős lélekkel a kereszt alatt, mert hitte, hogy a szenvedést követi a boldogság, a halált a feltámadás. Aki Istenbe kapaszkodik, annak nem kell félni semmitől nehezebb időkben sem. Igyekszem-e lépésről lépésre egyre erősebben Istenre hagyatkozni, a szenvedéseket is vállalva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyünk, amit magunkban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Világ királynéja. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, könyörgünk mindazokért, akik még nem találtak rá az evangéliumra. Távol vannak az egyháztól, amely Jézus jelenlétét hordozza. Add nekik a Szentlélek fényét, hogy a 8 boldogság örömét megtalálva megszépüljön életük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves hallgatóink, a Rózsafűzért a stúdióból Fogarasi Mária és Szigler Luizi, a tizedeket telefonon Lőrinc Józsefné Magdolna, Ágopcsa György, Varga Edit és Szegedi Ági imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A Rózsafűzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-07-01-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírperce.
1: Papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be Szent Misét Palánki Ferenc püspök. Megújult formában kapható Gyökösi Endre 2-3-asban című népszerű kötete. Honfoglaláskori lelet együttes mutat be a Magyar Nemzeti Múzeum. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Szent László Imaszövetség tagjai azért találkoztak Fehérgyarmaton május 7-én, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Írja a Magyar Kurír. A Szent Misét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. Beszédében a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy figyeljenek Jézusra, miként az utolsó vacsora termében tanítványai tették. Szemléljék őt, hallgassák őt, és fogadják be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Az igazi egészség és teljesség abban áll, hogy jelen van bennünk Isten szeretete. Majd Péter apostol példáját is a hívek elé állította. Gyengességei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát, és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Segítsük egymást abban, hogy fölfelé tudunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, mondta a püspök. Gyökösi Endre református lelki pásztor, pásztorpszichológus 2-3-asban című könyve megújult formában jelent meg az Új Ember kiadványok sorozatában. Írja a Magyar Kurír. A megújult kötet borítóját Klesic Piroska grafikus művész készítette. Gyökösi Endre a pasztorál pszichológia hazai úttörője. Pszichológiát és pedagógiát is végzett. Budapesten, Debrecenben, Bázelben és Zürichben tanult. Lelkészi szolgálatát a Kálvin téri gyülekezetben kezdte, majd 40 évig az Újpest Újvárosi Református Egyházközösségben szolgált. Részt vett az Országos Gyermekmisszió alapításában. 1950-től a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanított. Nyugdíjasként is hirdette az igét. Számtalan lelki témájú könyvet írt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia 10 doktorává avatta. Újpest kerület pedig az Ad Honorem Újpest 10 polgári emlékéremmel tüntette ki. 1997-ben hunyt el. Övszerkezet és tarsolylemez a honfoglalás korából címmel nyílt meg a májusi hónapok kincse kamaratárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Írja az MTI. A kiváló állapotban fennmaradt honfoglaláskori leletekre Bács-Kiskunvár megyében leltek. A régészeti feltárásokon három a 920-930-es években elhunyt harcos sírjából kerültek napvilágba a jó állapotú leletek. Az új lelőhelyet a Kecskeméti Múzeum régészeti programjának önkéntesei fedezték fel. A leggazdagabb leletet egy magasrangú 17-18 éves harcos sírjában egyedi selyemővén találták, melyen aranyozott ezüst csüngős veretek sorakoztak. Jobb oldalán ezüst lemezzel díszített tarsoly függött. Az öv veretek környezetében a ruházat, az öv és a tarsoly szerves részei olyan jó állapotban maradtak meg, hogy eredeti helyzetben emelték ki őket a régészek. A tárlat június 7-ig látogatható. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
4: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat innen a Mária Rádió Miriam komáromi stúdiójából. Mind nálunk a Felvidéken, a Mária Rádió Miriamban, mind Budapesten, ezekben a napokban zajlik a Mariaton, és itt ebben a műsorban is, ahogy a mai nap folyamán már többször egyesül ez a két műsor. Innen köszöntöm az összes hallgatónkat a két országon belül. Többen vagyunk itt a stúdióban.
1: Gálmészáros Réka.
2: És Kacz Gábor.
0: A technikai pultnál pedig Csepregi László, jó magam pedig Berta Péter vagyok, bár nem egészen a megszokott hangomon szólok, ezért elnézést kérek, igyekszek azért érthető maradni, és reménykedem, hogy a hangom kitart az adás végéig. Mint említettem, benne vagyunk a Mariatonban, zajlik úgy a magyarországi, mint itt nálunk a Felvidéki Rádiónál ez a kezdeményezés. Nálunk itt Komáromban még a következő két napban is zajlani fog. Ugye a mariatonok azok most zajlanak világszerte, ezt is mondhatnánk. Ezek maratoni adománygyűjtő műsorok, ezt már azt hiszem néhányszor elhangzott, de azért mondjuk el az érthetőség kedvéért, hát ha van új hallgatónk, ilyenkor különböző célokra gyűjtenek a világ Mária rádiói. Most nem hiába közös ez az adásunk, hiszen Magyarország és itt a Felvidék ugyanazokra a célokra gyűjt, amik pedig nem mások, mint a két kis határon túli rádió segítése, tehát előre is köszönöm az adományozóknak, hogy segítik a működésünket, és kihasználom az alkalmat, hogy itt van nálunk a stúdióban, a rádiónk minden számoknak tudója, Kacz Gábor kollégám, aki többek között a pénzügyekkel is foglalkozik. Ha néhány szóban is egyszerűen vázolnád, hogy miért is van szükségünk erre a segítségre, a gyűjtések kapcsán a számok nyelvén hogy néz ez ki?
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, megpróbálom nagyon-nagyon leegyszerűsíteni és lerövidíteni. Nekünk a rádió éves fenntartása, tehát a működése, hogyha nincs semmilyen fejlesztés, akkor 170 ezer euró. Tehát egy évnyi működés 170 ezer euró. Mink ennek egy jelentős részét be tudjuk teremteni adományokból, de nem mindet, nagyon nem mindet. Tehát megközelítőleg ilyen 95 ezer euróra számítunk az idei évben adományokból, tehát az előző évek számai alapján, tehát ebből a 170 ezerből 95 ezer eurónyit tudunk beteremteni mink hallgatói adományból. Emellé még jön megközelítőleg egy ilyen 10-12 ezer eurónyi összeg az adó 2%-ának a felajánlásából, és további 32 ezer euró a pályázati forrásokból. De ez még mindig nagyon nem 170 ezer euró, tehát még mindig van egy 33 ezer eurós különbség. Tehát nagyjából év végéig ekkora hiánnyal kell számolnunk, tehát mínusz 33 ezer euró. Ezt próbáljuk meg pótolni a négy magyar nyelvű Mária Rádió összefogásával és a Mariatonnal, illetve az év hátralevő részében.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a magyarázatot, azért talán így érthetőbb a dolog, mert hogy mi is tesszük a dolgunkat, és köszönjük ezt a segítséget is, hogy továbbra is teljesük itt a rádióban a dolgunkat, valamint a múltban is már volt erre példa, és köszönjük ezt a segítséget, tényleg sokat jelent. Azt hiszem, ez talán kicsit kifejezi azt is, hogy bár különböző országokban vagyunk, de a gyökereink közösek, és együtt tudunk működni, a Magyar Rádiók egységét is megjeleníti ez a közös összefogás. Én köszönöm mindenkinek még egyszer a felajánlásokat. A mai műsorunknak, ennek a szűk egy órának szintén van egy témája, amit körül fogunk járni valamelyest. Ez pedig nem lesz más, mint a teremtett világ, és ennek a kérdéseivel is fogunk egy kicsit foglalkozni. Így vegyesen fogadta a szerkesztőségben, vegyes érzelmek fogadták ezt a témát, valaki lelkesebben, valaki kevésbé lelkesen állt hozzá. Én személy szerint megörültem ennek a témának, hiszen biológia történelem szakos tanárként azért mond ez valamit, meg nekem kedves a szívemnek, hogyha tanulási közegben, akár az egyházon belül is előjön ez a téma, erről hajlamosak vagyunk elfelejteni. Ezt katolikusul inkább úgy szoktuk mondani, hogy teremtésvédelem, hiszen ajándékba kaptunk egy világot, amiért felelősek vagyunk, de Ezt ki is fogjuk fejteni, és ha minden igaz, a megszólalóink is kapcsolódnak majd ehhez a témához a közeljövőben. Most megint egy rátok pillantok, hogy nektek mi volt a reakciótok ezzel a témával kapcsolatban, amikor megtudtátok, hogy milyen műsorblokkban is kell részt vennetek szereplőként.
1: Hát én először is egy kicsit megijedtem, mert ugyan tudom, hogy ez egy nagyon fontos téma, azért halljuk ezt nagyon sok helyről, mégis talán nem az én szakterületem kimondottan, de ha belegondolok azért a mindennapjaim során, én is találkozok egy kicsit a gyakorlatiasabb részével. Ha már abból indulok ki, hogy van két gyerkőcöm, akik óvodába meg iskolába járnak, és ott szerencsére azért mindig foglalkoznak velük, hogy vezessék őket a helyes irányban, és azt hiszem, hogy a gyerekek még nagyon fogékonyak a szépre, a jóra, a védelemre. Sokszor a nagyobbik kisfiamon tapasztalom azt, hogy látja, hogy a szemét el van dobva, hát ennyi, de anya, ez rossz a földnek, nem? Eldobhatom? És ilyenkor nagyon hálás vagyok, és nagyon jó lenne tényleg a felnőttekben is lenne egy kicsit ilyen tulajdonság, ilyen lelkület. Bevallom őszintén, tavaly virágokat kimondottan a gyerkőcök kérésére ültettünk, valahogy magamtól nem jutott el szembe, de jött haza iskolából nagy lelkesen, hogy hát ültettünk az iskolában virágokat, óvodásom ugyanúgy, hogy hát én nagyon-nagyon szeretném, ha ültethetnénk mi is. Hát mondom, tudod mit, szóljunk apának, hogyha megy a boltba, vagy valahol, akkor vegyen valami kis ültethető növénykét, és elültetjük. Jó, és nagyon ügyesen figyelik, és igen, ez nagyon fontos téma, és jó lenne, ha mi is egy kicsit ilyen lelkes lendülettel felnőttként is foglalkoznánk a témával.
2: Én egy kicsit messzebbről szemlélem a dolgokat, tehát a teremtett világvédelme, tehát ez ránk van bízva. Egy olyan dolog, amiről gondoskodnunk kéne, és a mi generációnk, tehát én most beszélek a 30-asokról, 40-esekről, nekünk már azt hiszem, hogy az oktatás része volt. A mi gyermekeinknek meg teljes mértékben mindennapjaik része ennek a úgymond a tudatos életvitelnek, környezet tudatos életvitelnek a oktatása, gyakorlása, részt venni benne. És így az embernek egy kicsit jobban ki is nyílik a szeme világ dolgaira, és sajnos rádöbben, hogy az egyik legnagyobb, legártóbb dolog, ami minden baj forrása ezen a területen, az nem más, mint az emberi önzés, és ignorancia, és kapzsiság. Tehát az összes többi ennek a következménye. Egy kis szerénységgel, egy kis megelégedéssel nagyon-nagyon-nagyon más lenne.
0: Hát ezt azt hiszem, hogy nem vitatja egyikünk se. Még adnám magát a kérdés a hallgatók részéről, hogy jó, itt a Mária Rádió, lehet rózsafüzért hallgatni, esetleg miséket, de hogy is jön ide a környezetvédelem, miért keverjük a nem kapcsolódó műfajokat. Kicsit talán, hogyha messzebbről indultunk, akkor szóba hoznám azt, hogy a rádiónknak a tartalmai hogy épülnek föl. Ökölszabályként szoktuk emlegetni, hogy van egy ilyen egyharmad-egyharmad-egyharmados rendszerünk, és ebből az egyik egyharmad nyilván az ima, a szentmisével, a másik egyharmad, ami tanítás, hittan, katekézisek és egyebek, és van egy harmadik egyharmad, ami pedig életvezetésként jelenik meg, ebben elég sok minden benne van, és ennek természetesen része lehet ugyanígy ez a teremtésvédelmi kérdéskör is. Annál is inkább, hiszen azért az elmúlt évtizedekben a pápák is foglalkoztak ezzel a témával, úgy Ferenc pápa, mint elődje akár Benedek, sőt azt hiszem már talán második János pápa is, most enciklikákat nem merek idézni, de hogy felelősek vagyunk ezért a teremtett világért, valóban is ebben benne vagyunk. Ugye a mai 21. század embere változó kapcsolatban van a természettel, talán még szükségnek érzem magam, hiszen azért én még falun nőttem föl, aki egy betondzsungel közepén nő föl, az lehet, hogy kicsit messzebb van a természettől, de bizonyos dolgokat újra és újra tudatosítanunk kell, meg vissza kell építeni. Valamint ugye ez arról is szól, hogy az ember része a teremtett világnak is. Tehát mi sem különbözünk annyira a teremtett világtól. Az egy másik dolog, hogy e fölé lettünk helyezve, és kaptunk plusz ajándékokat a teremtés által, de hogy mégis testileg, fizikailag benne vagyunk ebben a világban, ennek a világnak a szabályai hatnak ránk, és nem viselkedhetünk úgy, mintha különálló szigetek lennénk, mert hogy a természet rendszerével lehet játszani, csak ha visszaüt, az minden csak nem vicces. Szóval az ember része teljesen a teremtett világnak is.
3: A Felvidéki Mária Rádió májusi adománygyűjtő műsorában most a tudomány világába tekintünk, de egy fontos szemponttal, anyanyelvünk és keresztény gyökereink megőrzésével. Telefonos vendégünk Juhász György, a Komáromi Selye János Egyetem rektor helyettese. Ez az egyetem különleges küldetése jött létre, hogy a felvidéken magyar nyelven is lehessen tanulni, gondolkodni és jövőt építeni. Kedves rektor helyettes úr, szeretettel köszöntöm a vonalban, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
3: Miért fontos, hogy egy egyetem anyanyelven oktasson, akár a tudomány területén is? Mondhatjuk-e, hogy a Selye János Egyetem az anyanyelvhez való hűséget is szolgálja?
4: Hát én azt hiszem, hogy ha megnézzük a Selye János Egyetem létrejöttének az előzményeit, akkor ez a megállapítás, amit Lelki atya mondott, ez helyén való. Nagyon sokáig kellett várni itt a felvidéki magyarságnak, hogy létrejöjjön egy olyan önálló magyar nyelvű felsőoktatási intézmény, amely törvényi alapokon áll, és amely a felvidéki magyarságnak a jogait és hát természetesen a fejlődését szolgálja. Ha visszatekintünk, ugye az első Csehszlovák köztársaságban nem volt megadva ez a lehetőség, hogy magyarul lehessen tanulni. Aztán a II. Világháború után kezdődtek azok a kezdeményezések, amelyek aztán ahhoz vezettek, hogy legalább a tanárképzésben a nyitrai pedagógiai karon magyar képzésben vehettek részt, és hát a Comenius Egyetem magyar tanszékén is, vagy a magyar nyelvi irodalom tanszékén volt még magyar nyelvű képzés, de más magyar nyelvű képzések nem voltak. Erre lehetőség aztán 1989-es bársonyos forradalom után adódott, amikor kiteljesedett a kormány nyitrai pedagógiai főiskolán, és később a Nyitrai Konstantin Egyetem nevet kapott egyetemen a magyar nyelvű pedagógus képzés. A magyar tagozaton, ezt nevezhetjük így, tehát önálló kar nem akart ott sem létrejönni, még nem ugye a felvidéki magyar politikum elérte azt a célját, hogy 2003-ban szavazták meg a törvényhozásban, a szlovák törvényhozásban a Selye János Egyetemről szóló törvényt, és 2004-ben kezdte a működését. Az egyik célja természetesen az, amit előbb is említettünk, hogy ne csak oktassunk, hanem a tudományt is műveljük, és hát az egyetemen ez 20 éve, több mint 20 éve célunk, és úgy érzem, hogy sikeres is az egyetem ebben, mert a tudomány, a tehetségnevelés egyik fontos sarokköve az úgynevezett doktori iskoláknak a létrejötte, és az egyetemen most már minden karon és minden tanulmányi szakon belül vannak olyan doktori iskolái, ahol a jövő tudósait, a jövő felvidéki magyar tudósait neveljük.
3: Ön szerint miért fontos az olyan közösségi hang, mint a Mária Rádió jelenléte a felvidéken? Mit üzenne a fiataloknak, és nem csak a fiataloknak? Miért érdemes ragaszkodni gyökereinkhez, nyelvben és hitben is?
4: El szeretném mondani, nagyon fontos szempontnak tartom azt is, hogy minden fiatal ember érezze és tudja, ismeri a gyökereit, mert hát ebből tudunk aztán a későbbiekben táplálkozni, és ez erőt ad nekünk, és főleg iránytűt és irányvonalakat arra, ahhoz, hogy mit akarunk elérni az életben. És hát én úgy érzem, hogy a felvidéki magyarságnak a gyökerei, azok azért nem csak a nyelvében, hanem a vallásában is megmutatkoznak, és hát érthetjük ez alatt ugye a Mária Rádiót érintő római katolikus vallást, de ugyanúgy az egyetemen teológiai karral rendelkező református vallást is. Ezek nagyon fontos gyökerek, mert ezek erőt adnak a fiataloknak, és nem csak erőt, hanem olyan gyökereket is, mint amint említettem, hogy olyan iránt, hogy tudják, hogy mit akarnak elérni, és hogyan akarják elérni. Nagyon sok veszély leselkedik ma a fiatalokra, és hát ha nincsenek ilyen erős támpontjaik, akkor viszont azt kell mondani, nagyon könnyen elvesznek ebben a világ zajos pörgetegében, úgyhogy én nagyon fontosnak tartom a Mária Rádiónak a lelkiségét, és fontosnak tartom azt, hogy próbálja megszólítani a fiatalokat is, mert fontos a számukra is.
3: Kedves hallgatóink, az anyanyelv nem csak eszköz, hanem otthon is, és közös felelősségünk, hogy megőrizzük. Ha fontos önöknek is, ez a küldetés, kérjük, hogy támogassák a Mária Rádió szolgálatát. Köszönjük, hogy közös értékeket képviselünk. És köszönöm szépen Juhász Györgynek, a Komáromi Sej János Egyetem rektorhelyettesének, hogy rendelkezésünkre állt, és ezeket elmondta és buzdított bennünket.
4: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
5: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
6: A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035 7 72 72 72.

0: Az előző beszélgetésben Juhász György rektorral beszélgettünk, a Felvidéken működő Sely János Egyetem volt rektorával. A hallgató fölteheti a kérdést, hogy ez hogy is kapcsolódik a témánkhoz. Látszólag messziről indultunk, viszont azért megvannak a kapcsolatok, hiszen a rektor úr is természettudósként működött. Valamint, hogyha egy kicsit messzebbről nézzük a dolgot, akkor ahogy a teremtett világot ajándékba kaptuk és elősségünk, ugyanígy a történelmünk és az adott helyzetünk is a felelősségünk, ezt is kaptuk igazából, nem tudjuk befolyásolni, hogy hova születtünk és hogy működünk. És számunkra itt a Felvidéken is egy adott helyzetbe csöppentünk, amivel kezdenünk el valamit. Itt fölmerült már a magyar nyelv fontossága, a közösségek megmaradása, a gyökerek. És valóban a rádiónk is megörökölte ezt a helyzetet. Kaptunk egy kb. 500 kilométeres sávot Szlovákia déli részén, ahol változó szélességben élnek magyarok. És bizony vannak olyan régiók, amiket már nyelvhatárnak hívunk, vagy akár szorványterületeknek, ahol már nem összefüggő a magyar lakosság, viszont még vannak magyar szigetek. És valahogy a gondviselés nekünk ez külön feladatul adta, abból kiindulva, hogy hol mindenhol is vannak az adóink. A négy működő frekvenciánkból három olyan központtal működik, ami szorványterületen van, sőt igazából négy az adóinkból, valóban szorványban működik és szorványként van jelen, és nem kevés visszajelzést kapunk, akár mondjuk gondolok itt egy Zoboraljár, ami már nyelvi szigetként működik fönt Nyitra környékén, vagy akár a Rozsnyó környéki területeken is, rendszeresen visszajelzésként kapjuk, hogy mennyit jelent számukra, hogy magyarul hallgathatnak szentmisét vagy imákat, úgyhogy már helyben nincs meg ez a közösség. És most megint kihasználnám, hogy itt van velünk Gábor, egy kicsit talán beszéljünk arról, hogy hol mindenhol is működnek adóberendezéseink, és nagyjából ez anyagilag mit jelent, ha nem is centre elszámolva, de hogy nagyságrendileg hogy is néz ki egy adó fenntartása.
1: Hát, hogy hogyan is néz ki egy adó fenntartása, több tételből tevődik össze. Először is, tehát van nekünk egy bérleti díj, amit fizetni kell, tehát ezt úgy képzeljék el a hallgatók, hogy gyakorlatilag nincs két egyforma adóberendezésünk, ami ugyanolyan helyzetben lenne. Van, amelyik egy gyárkémény tetején van, van, amelyik egy adó lakótömb tetején van, van olyan, ami direkt ilyen állvány, tehát magas rádióállvány tetején van. Mindegyik más és más helyzet. Más és más bérlő, más és más bérleti díj, más és más anyagi konstrukció. Emellé jön egy energiaszámla, egy villanyfogyasztás, egy áramszámla, ami ugyanúgy minden egyes esetben eltérő. Tehát ez függ az adott adóberendezés teljesítményétől, illetve az elhelyezkedésétől. A harmadik tétel, ami ide tartozik, az a szerzői jogok után fizetett illeték, amit tulajdonképpen a sugárzás miatt, és amiatt, hogy egyáltalán rádió vagyunk is működünk, tehát ez megint a lefedett területek alapján van kiszámlázva nekünk. De nem bonyolítanám a részleteket, nagyon-nagyon leegyszerűsítve nekünk négy darab saját adóberendezésünk van, Rozsnyón, Rimaszombatban, Léván és Érsekújvára, és átlagosan a havi fenntartása minden egyes adónak. Tehát vannak különbségek, vannak olcsóbbak és drágábbak, de el lehet mondani, hogy átlagosan 700 euró per hónap per adóberendezés, per frekvencia.
0: Még talán arról ejtsünk szót, hogy ugye ezekből az elmúlt 5 évben telepítettük a zömét, és hogy ennek a telepítése sem egy kis költség volt, és nem egy ilyen szupermarketben bevásárolt gépészeti tétel volt hozzá a technika.
1: Igen, tehát a felhasznált technikai berendezéseknek a költsége akkori áron, amikor felhúztuk ezeket az adóberendezéseket, akkor ilyen 10-12 ezer euróra rúgott per berendezés, tehát per frekvencia. Azóta ez természetesen inflációval növekedett. Hogyha cserélnünk kéne, már drágább lenne.
0: Köszönöm, hogy felsoroltad az adókat és a körülményeket. Ugye említettük, hogy a kész tényezőkhöz kerülünk, kaptunk egy az Orbán a Szlovákiát és a földrajz is meghatározza a mi helyzetünket. Ugye mi itt vagyunk Komáromban, a Csalló közszéle. Ha térképre tekintünk, akkor valahol félúton Budapest és Pozsony között. Ennek függvényében viszont érdekes az, hogy az, hogyha megnézzük a helyzetét, hogy hol is találhatóak a mi adótornyaink, akkor bizony azért ez egy érdekes távolság. Tehát Érsekújvár az 30 kilométer, gyakorlatilag biciklitáv az tényleg itt van a környéken. Viszont a lévai adó már egy kicsit messzebb van, Rimaszombat azért az már egy több órás távolság, Rozsnyó pedig már tényleg az ország másik vége gyakorlatilag. És bizony nekünk is azért kihívás ezekkel a helyekkel kapcsolatot tartani. Adná magát a kérdés, hogy miért ilyen helyeken vannak az adóink, nem tudtuk volna ezt esetleg egyszerűbben megoldani, hogy ne adjunk magunknak ilyen házi feladatot. Hogy is van itt nálunk, hogy jutottunk hozzá ezekhez az adótornyokhoz és frekvenciákhoz?
1: Szlovákiában az a helyzet, hogy kétfajtaképpen lehet frekvenciához jutni. Az egyik, hogyha az adott cég, vagy vállalkozó, vagy szervezet kiméret egy új frekvenciát az adott területen, ami aztán bekerül a megpályázható frekvenciák közé, tehát azt még nem is biztos, hogy egyáltalán megkapja. Itt a méretésnek az a problémája, hogy a környező összes országnak jóvá kell hagynia, és egyébként is telített a piac. Magyarán kiméretni új saját frekvenciát az minimum 5 év, és bizonytalan. A másik megoldás az, hogy már meglévő, de lejárt tulajdonjogú frekvenciákra pályázik egy rádió. Ott viszont, hát a zavarosban halászunk, ez úgy néz ki, hogy vannak nálunk sokkal nagyobb és jobb anyagi lehetőséggel megáldott intézmények, itt pedig hát elég komoly verseny megy a jól teljesítő frekvenciákért, és igazándiból azt tudjuk megszerezni, ami szabad, nem amit akarunk.
0: Valamint még talán azt is el kéne mondani. Egyébként igen, ökölszabály szerint nem ott szólunk, ahol szeretnénk, hanem ahol volt rá lehetőség. És ugye ez a nemzetközi meg a határon átnyúló dolgok miatt pont ez a határsáv, ami ritkábban van lepakolva rádióadókkal, valamint ugye, ha megnézzük, azért a legnagyobb több magyarság itt a Csalló közben meg a nyugati részen van, ami azzal is jár, hogy vannak közeli szlovák nagyvárosok, amiknek szintén lefedett a rádiós rendszere, tehát nem tudunk nagyon betörni. Például Dunaszerdahelyi adónak nagyon örülnénk, de többszöri próbálkozásunkra ezt nem tudtuk megoldani. Vagy ugyanígy mondjuk egy komáromi központú adó is jó lenne, de ugye abból kiindul, hogy itt vagyunk a határon, ennek az engedélyeztetése az közel lehetetlen. Tehát ott működünk, ahol adókat kaptunk, és ebben én a gondviselés kezét látom, mert

0: Most roadshow keretén belül milyen élmény volt találkozni a hallgatókkal?
1: Igen, Rima szombat indulásánál már ott voltam én is, úgyhogy az egy nagyon nagy élmény volt számomra. Ők szoktuk is mondani, hogy ők az első úgymond induló adóm. Igen, nagyon szeretem őket, röviden ezt tudom mondani. Valóban ezek a utazások egyrészt egy kicsit ilyen belső, talán ilyen csapatépítő akciók is, mert amíg utazunk, amíg a szálláson vagyunk, azért
2: nagyon... Kénytelen vagy beszélgetni.
1: Hát igen, vagy elszöksz, vagy, vagy ott vagy, de tényleg az, hogy ott jobban megismerjük így egymást is, mert ott olyan dolgokról is beszélgetünk, amiről nem szoktunk feltétlenül a stúdióba, bár itt is sok minden kiderül egymásról, meg néha mélyebben beszélgetünk dolgokról, mint kéne, de vagyis hát nem mint kéne, de mint meg, ami talán kicsit meglepő is kollégák között, de én nem bánom, én ezért szeretem a Mária Rádiót, mert ez egy ilyen hely, ahol nem érzi az ember, hogy munkahelyen van, de visszatérve a Réma szombatra, illetve Rozsnyóra, illetve általában a hallgatóinkról, számomra hihetetlen tapasztalás az, hogy mennyire egyrészt éhezik is a Mária Rádiónak ezt a tiszta hangját, nekik is szüksége van ránk, illetve oda-vissza nekünk is szükségünk van rájuk, és ők is igénylik azt, hogy szóljon, és a mi munkánkat. Azt kell, hogy mondjam, ez tényleg egy ilyen isteni áldásszerű dolog, és azt hiszem, hogy az, hogy nehezített pályán mozgunk így a adók terén, hogy ott van, ott szólhatunk, ahol éppen a lehetőség kínálja, ebbe tényleg van egy ilyen gondviselésszerű vonal is, hogy nem oda megyünk, ahova mi emberi fejjel gondolnánk, hanem ahova Isten küld minket, ahol a szűzanya szólni szerette, ha ezt így el lehet vinni ilyen vonalra is, mert szerintem ez erről szól.
0: Igen, valóban itt mondta, hogy beszélgetünk az úton, hát egy rozsnyói kiruccanás az alaphangon egy 4 óra autóval, tehát az alatt azért lehet beszélgetni. És tényleg jó élmény találkozni a hallgatókkal is. Ugye itt a Felvidéken a történet az, hogy mi egy viszonylag fiatal közösség vagyunk, így, mint szlovákiai magyarság, hiszen 1920-ban jöttünk létre, és olyan régiók kapcsolódtak egybe, amik egymással nem is szomszédosak, meg nem is volt olyan mély történelmi kapcsolat, tehát egy Csallóközinek egy Bodrogközivel, ott a Bodrog mellett úgy sok kapcsolódása nem volt, vagy akár egy Gömöri is ritkán járt itt a Duna környékén, ezért ez is egy épülő dolog. Mi is kaptunk egy feladatot, meg egy leckét, hogy megismerjük ezeket a régiókat, és összekapcsolódjunk. Néha a gondolkodásmód, meg a mentalitás is azért más régiónként. Mi itt ismerjük ezt a nyugati világunkat, esetleg a szomszédos világot. Kicsit távolabb azért már ezen dolgozni is kell. De hogyha elképzelhető legyen kapásból egy nyírségi, mondjuk egy zalaival, lehet, hogy első pillanatban azért nem zökkenőmentesen találja meg a közös hangot, vagy mondjuk egy kisalföldi, egy baranyaival, vagy egy biharsarokival. Magyarországi hallgatóknak képlékenyé tegyem ezt a, vagy érthetővé tegyem ezt a képet. De igyekszünk ezeket a régiókat összekapcsolni és működtetni ezt a dolgot.

0: Folytatódik maratonos műsorunk továbbra is a stúdióból. Köszöntjük Önöket. Én nekem Gáborhoz lenne egy kérdésem. Ugye beszéltünk az adóinkról, a frekvenciáinkról, azok fejlődéséről. Ugye te vagy itt hármunk közül a legrégebben a rádióban. És ugye te már sok mindent megéltél. Láttad, hogyan fejlődik valami kis dologból egy nagyobb rádióvá a Miriam Rádió. Hogy élted meg az egyes antennák születését, illetve a fejlődés után mikor állt meg az egész? Hol történt a legnagyobb megrekedés? Illetve most is arról beszélünk, hogy van egyfajta krízis. Tulajdonképpen a túlélésünkért küzdünk. Mennyivel más ez, mint mondjuk korábban?
1: Ez egy nagyon jó és nagyon komplex kérdés. És akkor jó messziről indítom a történetet. A pályafutásunkat úgy kezdtük, hogy igazándiból nem is voltunk önálló rádió, műsorokat gyártottunk a Magyarországi Mária Rádió részére. És szépen lassan lépésenként építkeztünk, hétről hétre, hónapról hónapra, mindig egy kicsivel többet. Először elkezdtünk online sugározni, egyre több saját műsort gyártani, akkor a saját rádiós autót vettünk, amivel mehetünk ki közvetíteni, és szépen lassan gyarapodott a stáb is. Az első saját adónk önálló jogon, ez 2019-ben kezdte el meg működését. Azt tudni kell, hogy itt nem volt egyszerű a jogi környezet. Tehát itt nagyon sokáig elképzelhetetlen volt, hogy magyar nyelven sugározzon egy rádió. Csak aztán így összeálltak a dolgok, voltak törvényben is változások, az országvezetése is egy kicsit máshogy kezdett el hozzáállni, és akkor egyszer csak lehetőség nyílt rá, úgyhogy lecsaptunk rögtön a legelső területre, legelső frekvenciára, ami szabaddá vált számunkra, és egyébként ez a rozsnyói frekvencia volt. Ez 2019-ben történt. Hogyha a kedves hallgatók visszaemlékeznek, ezután jött egy Covid. Ez így borította is a terveket, nagyon sok minden befékeződött. Érdekes módon ez az időszak megnövelte az adományok összegét, tehát akkor az emberek egy kicsit megijedtek, és akkor elkezdtek jobban adakozni.
2: Mi is fiasebesen megtanultunk miséket közvetíteni videóról. Volt elég több hónapos időszak, mikor tőlünk jött először online-ban mise. Mi is a hanghoz értettünk, a videóhoz meg volt egy gyors talpaló kurzusunk 2 nap alatt, mert meg kellett oldani. Egy vicces időszak volt, de azt hiszem akkor megfeleltünk az adott időszak feladatainak.
1: Igen. És aztán szépen lassan évről évre gyarapodtak a frekvenciák. Egyre több és több területen kezdtünk el működni, és egyre több és több önálló műsort kezdtünk gyártani, és már képesek voltunk esetlegesen több alkalmazottat, például műsoros alkalmazottat is fölvenni a stábba, és a problémák, a bajok a nagy energiaválsággal kezdődtek a Covid után követően, amikor hirtelen megugrottak az energiaárak. Azt úgy kell elképzelni, hogy több tízszeresére. Tehát, mit tudom én, csak a stúdiónak a rezsiköltsége azelőtt volt 300 euró. Ebben benne volt víz, villany, fűtés, minden, ami kell. Aztán egyik hónapról a másikra felugrott csak a villanyszámla 1700 euróra, és a többi. Ez emellé természetesen a gázárak is megugrottak, és itt most csak a stúdiónak a költségéről beszélünk, természetesen ugyanezt történt az adóberendezéseinknél is, és a frekvenciákon is. Ez rövid távon felemésztette a rádiónak a tartalékait, és egy idő után ugyan nem normalizálódtak, de visszaestek ezek az árak, de nem a régi szintre. Nagyon megugrottak a költségeink. Emellé még jött aztán egy általános infláció, emellé később aztán háborús időszak, és szépen lassan, tehát minden költségünk növekedett hónapról hónapra. Ehhez még jön egy olyan tény, hogy tehát ez a költségnövekedés része a történetnek, ami nagyon radikális, nagyon hirtelen és nagyon nagy volt pár év alatt. Ehhez jön még egy olyan dolog, hogy eleve szuboptimális helyzetből indulunk, tehát hogyha működik egy frekvenciánk, akkor az alatt a frekvencia alatt a magyar hallgatóság az nem 100%, tehát szórványban élünk kisebbség. Jó, hogyha az 50%-ot össze tudjuk hozni, tehát én mondom, hogy a négy saját frekvenciával, tokkalvonóval alig 100 000 magyar ajkú hallgatót tudunk lefedni. Így, tehát az adott vételkörzetekből származó adomány is értelemszerűen kevesebb. Tehát mit tudom én, tehát hogyha egy anyanyelvi vagy anyaországi antennáról beszélnénk. A harmadik dolog az önmagában a szakmának és a médiumnak egyfajta általános válsága, itt beszélünk a rádiózásról. Nagyon megváltoztak a médiafogyasztási szokások az elmúlt 4-5 évben. Tehát azelőtt is változtak, de az, ami a 4-5 évben végbe ment változás, az szintén nagyon gyors volt. Így mondanám, hogy most az embernek a figyelmét, hogyha meg szeretnénk ragadni, nagyjából másfél másodpercnyi időnk van. Ez 5 évvel ezelőtt 3 másodperc volt, 10 évvel ezelőtt 7 másodperc. Tehát itt most arról van szó, hogyha valaki találkozik egy új információval, hogy mennyi idő az, amíg eldönti azt, hogy őt érdekli. Akkor a fiatalok és a középkorúak már nem nagyon hallgatnak rádiót, sokkal inkább a választott tartalmak felé mozdulnak el, tehát beszélek itt online tartalmakról, podcastekről, stb. Tehát van egy merőben nagy szakmai és technológiai átalakulás, amit szintén le kell követnünk, úgyhogy ez a 3 faktor együtt elég nehéz helyzetet eredményez. És akkor még nem is beszéltünk a pályázatokban beállt változásokról, de ebben most már hosszú lenne, úgyhogy nem megyünk bele.
2: Köszönjük a kimerítő választ és a helyzetképet.
3: Táncolnak a felhők, velük együtt.

0: Köszöntöm hallgatóikat, még mindig itt vagyunk a Mária Rádió Miriam Komáromi stúdiójában. Maratonos élő műsorunk zajlik, és hamarosan bejelenthetek egy vendéget is. Kedves hallgatóink, már mondtuk, hogy kedves hallgatóink számára már említettük, hogy a négy magyar nyelvű rádió szorosan együttműködik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy szerda reggelenként ugye a napindító innen szól a mi stúdiónkból. Lórán tatyával mi szoktuk vezetni kettesben, és ezekben a műsorokban is foglalkozunk teremtésvédelmi kérdésekkel, gyakorlatilag majd minden adásban, és ebben a műsorban is van egy állandó vendégünk, hónapról hónapra beszélgetünk dr. Sipos József növényorvossal. Ha minden igaz, itt köszönthetem Sipos urat a vonalban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat.
0: Mindörökkében köszöntjük Sipos úr, köszöntjük itt a vonalban. Valóban mi a különböző teremtésvédelmhez kapcsoló kérdésekkel beszélgetünk, általában a praktikum jegyében, kihasználva, hogy Ön növényorvosként működik, ezért az aktuális helyzetre reagálunk, de most lehetőségünk van egy kicsit máshogy is megközelíteni. Mit jelent az Ön számára a teremtésvédelem, valamint az, hogy ezekről beszélhet a médiában is, és megjelenítheti?
1: Gyerekkorom óta hálás vagyok szeretett szüleimnek, nagyszüleimnek, hogy a termőföld szeretetét, a növények szeretetét belém oltották, és mindig azt mondta számomra nagypapám, hogy kisfiam, légy alázatos a Jóisten, az emberek és a termőföld iránt, és tanulj, figyeld, olvasd a természet jeleit, és ezeket a tudásokat szedd, gyarapítsd, és ha tudod, akkor add tovább. Számomra a teremtésvédelem egy élethivatás. A teremtésvédelem egy szolgálat. A teremtésvédelem a egyé válni a Jóisten által ajándékozott termőföld és a földünk szeretetével, és ezt mi sem erősítette meg mindig számomra, Assisi Szent Ferenc életpéldája, aki követte, hívta, szerette, megszólította, alázattal beszélt a csodálatos teremtett világhoz. Ferenc pápa enciklikája, a Laudato Si, mi feltette számomra a koronát, hiszen élethivatásomnak nagyon fontos alapját jelenti, hogy szinte az egész életem a természethez kötődik. Kint vagyok a gyakorlatban, nagyon szeretek kint lenni, beszélgetni a növényekkel, beszélgetni az élőlényekkel, úgy, ahogy Assisi Szent Ferenc. A természet szól, a természet üzen, és bizony nagyon fontos megtérés. Számomra a teremtésvédelem valahol a természettel való megtérést is jelent, ahol azt jelenti, hogy alázattal, szeretettel lecsendesedni, és felfedezni a természetnek a rejtett csodáját. A megtérés jelenti a gazdasági megtérést is, hiszen odafigyelni a szegényekre, odafigyelni az elesettekre, az mind azt jelenti, hogy adunk, adni. A természet folyamatosan ajándékoz, ezt üzeni számunkra a Laudato Si is, hogy az ajándékozó szeretetet felfedezni. A természet számomra egy örök körforgás. Ugye a délután ott a tavasz, a megújulás, elvetett vetőmag sokszorozódik. Egy magból százszoros termés születik. Milyen szépen a Szentírás olyan szép példákkal mutatja be, akár az Ószövetség, akár a Krisztus tanításai, az élő Krisztus tanításai, mindig a termőföldet, a természetet hozta példának, a mustármagot, az elszórt búzavetőmagot, a kenyér, a bor, a szőlő, mind-mind elhozta és megtanította számunkra példákon keresztül, hogy hogyan is jelenik meg életünkben, mire is törekedjünk, hogyan tudjuk megélni Isten élő szeretetét.
0: Nehéz megszólalni ezek után, a komplex gondolatok után, de mégis örülök, hogy ezeket elmondta, nagyon szép gondolatok voltak, és sok minden megfontolandó van benne. A következő kérdésünk az egy kicsit gyakorlatilasabb lenne, ami a mi munkánkra. Ugye most már évek óta dolgozunk együtt itt a rádióban, és külön öröm számomra is, hogy tényleg gyakorlati dolgokról beszélgetünk, még ha földrajzilag ugye távolabb is vagyunk az Alföld, és itt a Csallóköz között van pár száz kilométer, de mégis hasonló a helyzet. Az elmúlt években ennek mi a tapasztalat, esetleg jöttek-e visszajelzések, akár Magyarországról, akár Felvidékről az Ön műsorai kapcsán?
1: Hálás vagyok először is a Mária Rádiónak, az egész csapatnak, és különösen szeretném megköszönni Önnek azt a lelkistest munkát, ahogy 7 hónapról hónapra keres, érdeklődünk, és közösen tudunk szolgálatot tenni a rádió hullámhosszán keresztül. Köszönöm szépen önöknek. Nagyon jó érzés, hogy egy műsor után, vagy műsorok után fogadni a leveleket, fogadni a telefonhívásokat, mert nagyon sok kedves kertbarátot, kertszerető ember, természetszerető ember megszólít az a pár gondolat is, amit együtt töltünk ott a reggeli órákban, és bizony szerte a Kárpát-medencéből, Felvidéktől kezdve, Magyarország területéről is nagyon sokan keresnek. Ez egy nagy család. Számomra a Mária Rádió egy nagy család. Azt jelenti, ahol a szűzanya jelen van, a szűzanya szerető ölelése, anyai pártfogása, az megjelenik mindenhol. És a természettől nem tudunk elvonatkoztatni, mert mindannyian mi is a teremtett világban, ugye földből lettünk, és ugye a termőföld fogadva. És ha megenged, itt is egy személyes gondolatot szeretnék mondani. Nagyon sokat tanultam szeretett nagyszüleimtől, szüleimtől, és mindig azt mondta édesapám is, hogy kisfiam, vigyázz az élő termőföldre. Mert a termőföld az, amely teremtett téged. A termőföld az, aki nevel, ápol és éltet, és majd a termőföld lesz az, aki téged befogad. És a számomra a szűzanya szeretete igazából a bölcső, az érő termőföld, ahova jó visszamenni, jó megpihenni, jó egy kicsit elcsendesedni. Ezt jelenti számomra a Mária Rádiónak a közössége, és a Mária Rádió igazi szeretett szövetsége, ha lehet így mondani. Hálás vagyok, és köszönöm szépen, hogy közösen lehetünk együtt a hullámosszal.
0: Nagyon szépen köszönöm. És még búcsúzás előtt az lenne a kérdésem, vagy a kérésem, hogy ön mit gondol, miért éri meg a Mária Rádiót támogatni, miért fontos, hogy folytassuk ezt a munkát?
1: Mindenféleképpen szeretném bátorítani a kedves hallgatókat, hogy támogassuk, segítsük a Mária Rádió munkáját, fennmaradását. Két héttel ezelőtt meghívást kaptam egy reggeli napindító műsorba, ahol egy nagyon mély beszélgetést folytattunk, és ott, amikor belépek mindig a Mária Rádió épületébe, valahol úgy érzem, hogy hazaértem. Úgy érzem, hogy más a lelkület, jó megérkezni, jó lecsendesedni, a kézzelfogható a szeretet. Ez a szeretet, ami ott születik meg a műsorok szerkesztése során, nagyon sok önkéntes ember szerető energiáját, idejét áldozza és ajándékozza azzal, hogy műsor szerkeszt, vendégeket hív, és próbálja tényleg azt a szolgálatot átadni, önzetlenül. A Mária Rádió tényleg valahol az élő Krisztusnak a közössége, úgy, ahogy második János pápa mondta, használjátok jó célokra a médiumokat, a médiát, hirdessétek Krisztus üzenetét.
0: A Mária Rádió... Szépen köszönjük, ez tökéletes végszó is lesz sajnos, mivel a műsoridó kötött, és nem akarom
1: budapesti
0: kollégákat is megzavarni. Viszont nem maradt más hátra, én megköszönjem a közös munkát, és remélem még sokáig fogjuk folytatni.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a megtisztelő beszélgetést. Áldott napot, és segítsük együtt a Mária Rádió további munkáját. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Az elmúlt percekben Sipos József növényorvossal beszélgettünk, és önöknek is köszönöm, kedves hallgatóink, hogy velünk voltak. Köszönöm, akik támogattak minket, és köszönöm azoknak is, akikben megjelent ez a szándék, akár imában, akár anyagiakban, akár bármilyen módon. Az elmúlt egy órában összekapcsolódott a Magyarország és a Felvidéki Mária Rádió. A maratonunk folytatódik, maradjanak velünk, kövessék műsorainkat. Áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Esküdtettek a svájci geheta új tagjai a Vatikánban. Hármas jubileumot ünnepeltek Döröskén. Megújult formában kapható Gyökösi Endre Ketten-hármasban című népszerű kötete. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Május 6-án tette le esküjét a svájci gárda 28 újonca, akiket 14. Leó pápa örömmel és hálával köszöntött a csütörtöki audiencián, adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szent Atya köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 éves szolgálattal ma is őrzi Péter utódját, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Szolgálatukat alázat és diszkréció jellemzi. A gárdisták szolgálatának kulcsa a hit és a barátság, értékein alapuló kötelesség és a tisztelet, fogalmazott a pápa. Maguk is megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket, miközben örtelnek. A szépség pedig Istentől ered és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárda küldetése elsősorban katonai jellegű, ám nem választható el az életszentségre való hivatástól, amire minden megkeresztelt meghívást kapott, mondta köszöntőjében Leó pápa. Hármas jubileumot ünnepeltek május 9-én a Vas megyei Döröskén, írja a Szombathelyi Főegyházmegye. Megemlékeztek a több mint 780 éves településről, a 750 éves Szent Jakab templomról és az 50 éves Döröskei tóról. A nap egyszerre szólt emlékezésről és hagyományőrzésről. Székely János megyés püspök hálaadó szentmisét mutatott be a Szent Jakab templomban. Az ünnepet Horváthné Varga Marietta polgármester nyitotta meg. A Szent Jakab templomról elmondta, hogy a középkori Döröske egyik legfontosabb öröksége. Falai között évszázadokon át kereszteltek, eskedtek, búcsúztattak. Ma is méltósággal emlékeztet bennünket hitünk és közösségünk erejére. Az ünnepi szentmisén Székely János szentbeszédében kiemelte, van teremtünk, aki tenyerén tartja a világot. Rá kell tekintenünk. A templom tornya az ég felé tör. Mutatja, hogy az emberi életnek van oka és célja. Gyökösi Endre református lelki pásztor, pásztorpszichológus 2-3-asban című könyve megújult formában jelent meg az Új Ember kiadványok sorozatában. Írja a Magyar Kurír. A megújult kötet borítóját Klesic Piroska grafikus művész készítette. Gyökösi Endre a pasztorál pszichológia hazai úttörője. Pszichológiát és pedagógiát is végzett. Budapesten, Debrecenben, Bázelben és Zürichben tanult. Lelkészi szolgálatát a Kálvin téri gyülekezetben kezdte, majd 40 évig az Újpest Újvárosi Református Egyházközösségben szolgált. Részt vett az Országos Gyermekmisszió alapításában. 1950-től a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanított. Nyugdíjasként is hirdette az igét. Számtalan lelki témájú könyvet írt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia 10 doktorává avatta. Újpest kerület pedig az ad honorem Újpest 10 polgári emlékéremmel tüntette ki. 1997-ben hunyt el. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
3: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 17 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
3: A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035 7 72 72 72.

0: a napot a Rékával egy kicsit úgy csináltuk, hogy egy ilyen témába vittük, hogy milyen az emberekben az önzetlenség, mennyire van jelen bennünk az, hogy én, és mennyire vagyok hajlandó arra, hogy Jézus tanítása szerint a másik ember legyen az előtérbe. Tehát, hogy mi az, amit én tudok adni a másik embernek szeretetből, önzetlenül, és abban az emberbe Krisztusnak adni, észrevenni Krisztust a másik emberbe. Kicsit ezen a vonalon mozogtunk valamennyit a mai napon, és hát akkor talán erre a témára, ha van valamilyen gondolatuk, ez most így nincs megbeszélve, tehát ez teljesen szívből jön majd, Endre atyát kérdezném először, hogy mi az, ami ehhez hozzászólna.
1: Önzés és önzetlenség, lelki vezetőként is jó néhány szemét vezetek lelki életben, tanácsadóként igazából, valahol az az alaptapasztalatom, hogy az önzés meg az önzetlenség az ott dől el, hogy én mennyire érzem magam Istentől megajándékozva. Nagyon nagy veszélye mindig az embernek, hogy akárhogy is áll lelkileg, jól, rosszul, de nagyon gyakran áldozatnak érzi magát. Akkor is, amikor így kívülről talán azt mondjuk, hogy hát nem olyan szörnyű az állapotod, akkor is ő úgy érzi, hogy áldozatnak éli meg magát is, akkor már nem tud adni.
0: Egy ilyen gondolat volt nekem a mai nap, amit mondtam is a hallgatóknak, hogy ugye kérjük a Szent Lelket, hogy mi megtapasztaljuk azt, hogy mennyire vagyunk szeretve, és az ajándékot, hogy azt tudjuk továbbadni, ugye ne pedig azt, amit mi gondolunk. Ezt jól mondtam?
1: Nagyon jó. Tehát igazából ténylegesen arról van szó, hogy mindenem, amin van, azt Istentől kaptam. De azon felül nekem meg kell tapasztalnom újra meg újra Krisztusnak a bőségét, meg a gazdagságát ahhoz, hogy ténylegesen nem magamra figyeljek, hanem úgy érezzem, hogy amit adnom is. Van persze fennáll annak a veszélye, hogy túlzottan magam körül forgok. De valahol Jézusnak a logikája, az evangéliumnak a logikája ez a Isten, aki megajándékoz engem. De most emlékezzünk csak vissza arra a példabeszédre, amikor Jézus azt mondja, hogy egy király maga elé rendelte számadásra a szolgáit, és akkor eléje hoznak valakit, aki hihetetlen mennyiségű összeggel tartozik neki, mondjuk annyit lapott el, és a könyörgésére megbocsát neki. Aztán találkozik ez a szolga, aki bocsánatot nyert egy másik szolgatársával, aki szintén tartozik neki egy összeggel, de nem olyan szörnyű nagy összeggel, és ő viszont nem hajlandó megbocsájtani. És a király akkor azzal ítél ez az első szolga felett, hogy én megbocsájtottam neked, nem kellette volna neked is hasonló módon irgalmasnak lenned. Az egész logikája ennek az, hogy én tapasztalom meg az Istennek a bocsánatát, az Isten irgalmát. Kicsit más szóval ezt úgy lehetne mondani, hogy ha tartozik nekem valaki, Isten tudja mennyi pénzzel, és akkor az ember zavarja. Persze, hogy zavarja. De ha megütöm a lottó főnyereményt, akkor egyszerre ezek a kis adósságok már nem számítanak. Az Isten irgalma, ez a lottó főnyeremény. És nem arra kell törekedni, hogy a másikkal mennyire tudjak, hogyha egyszerűen csak az igazságosságot nézem, akkor nagyon sokszor nem leszek irgalmas a másikkal. Ha egyszerűen csak azt nézem, hogy mennyi lehetőségem van, még ha sikerül is jónak lennem, akkor is csak magamat érzem nagyobbnak. De ha azt élem meg, hogy Isten lenézett rám, letekintett rám, és olyan bőséggel megajándékozott, hogy nem tudok mit csinálni az ő kegyelmével, akkor az ember úgy adja tovább, hogy végsősorban azt hiszi, nem is én adtam. Tovább adtam, amit kaptam. Tehát az egész keresztény lelki élet kiinduló pontja az, hogy befogadni Istennek a túlcsorduló ajándékát. Mi Mária rádiósok azt mondjuk, hogy Mária kezén keresztül, de hát érthetően minden kegyelem az Úristentől jön.
0: Van egy olyan dolog is, ugye itt most nem idézném, hogy hány tanítótól, paptól hangzott el hasonló, hogy amikor nem érzékelem, nem is érzem De tudom a tanításból, az evangéliumból, hogy mi az, amit mond Jézus, hogy tegyem. Tehát amikor úgy is megteszem a jót, hogy én éppen nem azt érzem, csak olyan, hogy jó, hiszem Jézusom, hogy nekem neked igazad van, és én most megcselekszem. Akkor is, amikor esetleg nekem rosszat cselekednek, és én mégis jóval válaszolok. Tehát szeretettel, direkt szeretett cselekedettel válaszolok. Ez is ugyanúgy helyén való, ugye?
1: Érthető, hogy itt egy másik aspektusra tért rá, hogy könnyű akkor jónak lenni.
0: Igen,
1: ez volna a kiremondott kérdés. Ha az ember érzi, hogy mennyire szereti a Jóisten, akkor igen, nem is törődik. Igen. És mi van akkor, hogyha nem érzem? Egészen biztos, hogy az Isten akkor is bőséggel eláraszt, és akkor se hagy magamra, hogyha én ezt nem érzem. Uh-huh. De viszont erre egyrészt azt kell mondani, hogy azért a kegyelem időszakaiban, a bőség időszakaiban nagyon is tudatosan kell készülni a lelki szükség időszakára. Illetve az egyház hagyomány, a biblikus hagyomány azt mondja, hogy vagy a Szent Ignáci hagyomány azt mondja, hogy Isten nagy tetteit hálás szívvel elszámlálni újra meg újra, akkor is, amikor nem érzem, fölidézve ennek az emlékét, és akkor egyszerre növekedni fog bennem a hála meg a szeretet. Szent Ignác éppen ezt mondja, hogy az a módja, az az ima forma, ahogyan el tudom nyerni a szeretetet, hálával sorolni Isten irántam tett nagy tetteit. Lehet, hogy nem érzem, de az a kegyelem, amit kaptam, az továbbra is hordoz. És az biztos, hogyha nem érzem, és mégis teszem a jót, az igazából még egy messze nagyobb jótett, vagy messze nagyobb érdem, mint akkor, ha érzem, és egészen egyszerűen könnyebb tenni. Uh-huh. Tehát az a legnagyobb tanúságtétel Isten szeretete mellett, hogyha nem érzem, és annak ellenére teszem.
0: Ágota, te mit gondolsz erről az önzetlenségről? Az életedben, ugye én tudom, tehát valamennyit a hallgatók is már tudnak, amennyit beszámoltál így a saját tanúságtételeidről. Neked is volt részed eléggé ebbe az önzetlenségben. Hogy a te részedről te hogy élted meg esetleg így a Mári Rádióban is, vagy a magánéletedben, amikor így az Isten szavát meghallgatva a tanítást, amiről most Endre Atya is beszélt, hogy szerepel egy ilyen önzetlenség az életedben?
2: Nekem egy nagy megtapasztalásom volt, én már egy 21 éve egy lelki gyakorlaton, James Manyakal atya, egy indiai katolikus atya Szabadkán tartott egy lelki gyakorlatot, és ez a 4 napos lelki gyakorlat első napján egy délután feltette a kérdést, illetve megkért bennünket, hogy tegyük a szívünkre a kezünket, és adjunk Istennek hálát mindazért a jóért, amit kaptunk az Istentől, hogy szüleink vállaltak bennünket, édesanyánk megszült bennünket, felneveltek, és ahogy én az életem során így végigmentem, hálát adtam a megfogantatásom pillanatáért, hogy anyukám megszült, hogy felneveltek, hogy egyetemet be tudtam fejezni, hogy férhez mentem, hogy gyermekeket szülhetem, és ezzel, hogy végigmentem ebben a hálából kifolyólag egy akkora nagy szeretet megtapasztalást éreztem, egy olyan túlcsorduló szeretetet, és egy olyan hálát, hogy amit ott megtapasztaltam, talán a Mária Rádió, hogy elnökenként is, hogy 12 éve immár már itt szolgálom a Mária Rádiót önkéntesen, én azt gondolom, az a szeretet megtapasztalás volt, hogy Isten mennyire szeret bennünket. És a napokat, a mindennapokat, a hétköznapokat is a férjemmel úgy kezdjük, hogy hálát adunk azért, hogy felébredtünk, hogy otthonunk van, hogy van munkahelyünk, hogy van erőnk elmenni dolgozni a gyermekeinkért. Tehát minden nap hálát adunk mindazért, amink van. Nem arra tekintünk, amink nincs, hanem és amink van. És Jóisten valahol ezt, hogy mindig úgy a szükségeinket jobban tudja, mint mink, és betölti minden szükségünket. És amikor ez, hogy valahogy az ember megérzi a szívébe, és hogy megéreztem, hogy mennyi jót kaptam. És persze, hogy vannak nehézségek. Én is végigkísértem édesanyámat, édesapámat. Az utolsó leheletükig ott voltunk, és megtapasztaltuk a lelki szárazságot is. És de amikor bővelkedünk is érzelmekbe. Tehát az élet az hoz jobb és nehezebb napokat. De ha Istenből merítjük az erőnket, akkor úgy érezzük, hogy fölfakadnak ezek a források, hogy szeretnénk ezt másoknak is elsősorban Istenről beszélni, Jézus bemutatni nekik, mindazt a jót, mert azt már most tudjuk, már én is most már így, hogy jócskán elmúltam 50 éves, megtapasztaltuk, hogy a saját erőnkből nem tudunk sokat tenni. És ebből valahol merítkezünk, hogy Isten megadja az erőt minden naphoz, minden problémához, és ezt továbbadni. Ezt most lehet sokféleképpen úgy, hogy a hitet elmondjuk a családba, vagy látják rajtunk, vagy a gyerekeinknek, de úgy, mint most pedig önkéntes szolgálat a Mária Rádióban. Vagy úgy, hogy embereknek segítünk. Élethelyzetből kifolyólag én olyan munkahelyen dolgozok, ahol sok embernek tudok segíteni. Úgy gondolom, hogy akár egy munkavállalásban, vagy egy jogászként, egy fiatal jogász hallgatónak az életpályájába segíteni. És azt gondolom, hogy megtapasztalhattuk számtalanszor, hogy ez a régi mondás, hogy jobb adni, mint kapni, ez bebizonyosodott, és mert megtapasztaltuk, hogy valóban így van. Isten meg sokszorozza az örömet a szívünkbe, ha jó szívvel adunk akár időt, figyelmet. Mindenki a saját élethelyzetén belül számtalan alkalmat találhat. Lehet itt idős embereknek csak bevásárolni, vagy csak valakit meghallgatni, vagy akár egy menhelyen besegíteni. Számtalan lehetőség van, de abból, amit Endrat is mondta, hogy nem csak magunkra figyeljük, a saját szükségeinkre. És azt gondolom, hogy akik így már többször így megtapasztalhatták, hogy nekem is fáj valami, de látom, hogy valakinek jobban fáj, akkor már nem is annyira fáj az enyém sem. Vagy valakinek nagyobb a keresztje, és nem vigasztalodok ezzel, de Isten Szentlélek megadja az erőt ahhoz, ha kérjük, hogy ő segítsen egy jó helyzetbe, egy nehéz helyzetbe, akár egy döntéskor. És azt hiszem, hogy az életnek ez egy egyik értelme, főként most anyukánként, agyaként is mondhatom, hogy milyen jó esik az édesanyáknak, nekem is milyen jó, amikor gyerekeink hazajönnek, a felnőtt gyerekeink is főzünk egy jó ebédet, és milyen öröm az. Most ha megértem én is édesanyámat, amikor úgy, hogy de jót ettetek, de jó volt az étel, adni egy finom ebédet, egy finom kalácsot megsütni, adni, mekkora öröm.
0: Igen, a másik ilyen iker téma volt, amit így felhoztam, hogy az egyik szentmisén, amikor az atya a szentmise végén, pontosabban a prédikáció, rövid prédikáció volt, ott említette, hogy érintette azt, amit Endre atya mondott, hogy amim van, amit kapok a jó Isten tulajdon kegyelméből, mim van, amim az enyém, és amit nem kaptam Istentől, és hogy mindent, amit kapunk, minden tehetségünket, amiket kapunk, azt nem magunkért kapjuk, hanem azért, hogy szolgáljunk, és hogy a másik embernek segítsünk.
1: Igen, egészen biztos, és egészen pontosan ebben az irányba tanít Szent Pál, amikor a karizmákról beszél, amikor azt mondja, hogy mindent azért kaptunk, hogy építsük az egyházat, a közösséget, bár azért annyit hozzá lehet tenni, hogy igazából, amikor másoknak adunk valamit, akkor azért mi is mindig kapunk. Nekem egy nagyon jó példa, ez a húsvéti, a nagyszombati liturgiában, amikor meggyújtjuk a saját gyertyánkat, és továbbadjuk azt, ott a sötétben, amikor világítok, másoknak is világítok, de attól én is kapok világosságot, meg fényt.
0: Még az az élmény is jó, amikor egymásnak adjuk a gyertyákat. Igen. Az is egy olyan, hogy megosszuk, és már a fény...
1: Egyedül biztos. Csak az, ami tilos, hogy csak magamnak tartsam meg. Uh-huh. Tehát nem arról van szó, hogy az Úristen nem adna nekem is, nem juttatna abból, amit kaptam, hogy csak másoknak kell adnom, de ott tévesztem el a célját, hogyha egyszerűen csak magamnak halmozok. Igazából minden kegyelmet túlcsódul ad az Isten, úgy, hogy másoknak is juttassak, de valahol az mindig nem is jól lakat. Jó értelemben, tehát lelki értelemben engem is táplál. És ezt Szent Pál a karizmákról mondja, de ezt azt tegyük hozzá, hogy Szent Pál úgy beszél a karizmákról, hogy a karizma minden, ami a közösséget, meg az egyházat, meg az Isten országát építi. Felsorolott egy jó néhányat, de azon túl igazából milliót ki lehet még találni. Minden, ami adomány az Istentől számomra, és azzal a közösséget építem. Talán az segíthet egyedül, hogy úgy kezeljem, mintha kölcsönbe kaptam volna. És ez az időmre is érvényes, a tudásomra, a képességeimre, úgy kezeljem, mintha kölcsönbe kaptam volna.
0: Ez megint a Szent Pálról, mint amikor úgy, mintha házas vagy, de mintha nem lenni házas, arra gondol az atya?
1: Nem arra gondolok, nem? Az már a eszkatológiai időszakra egy másik teológiai tanításra gondolok, de egészen egyszer, illetve a saját lelki tapasztalatomra gondolok, az, hogy azt, amit kaptam, azt, hogyha úgy kezelem, hogy csak rám van bízva, érthetően, hogy nem véletlenül az ajándékozta nekem az Úristen, de úgy kezelem, hogy azért számadást kell tartanom, és azért, ha belegondolunk, akkor mondjuk talán a talentum, vagy a mínákról szóló példabeszédben azért ez előjön, hogy számot kell adnom róla, de ténylegesen arról van a szó, hogy sokkal tárgyilagosabb, objektívabb vagyok, lelkiismeretesebben kezelem, hogyha úgy látom, hogy ajándékba kaptam, és el kell számolnom. Persze akkor is juthat belőle nekem. Csak akkor felelősségteljesebben kezelem, és látom azt, hogy igazából milyen célból adta nekem ezt az Úristen, másokat hogyan tudok vele építeni.
0: Akkor itt megint az érvényesül, amit Ági mondott, hogy amikor ad, akkor az ember, mint anyaként, amit említettél, Ági, hogy milyen nagy öröm, amikor adsz, és, vagy a gyereked, amikor ad, és az kölcsönösen, ezt mind a ketten említették, hogy amikor adja az ember, akkor kap igazán.
1: Jó, ez egy másik valamit Ági mondott, hogy annak az öröme, hogy adhatok. Tehát van annak is egy jobb adni, mint kapni. Ebben benne van, ezt sokféleképpen lehet értelmezni. Lehet úgy is, hogy az, akinek van mit adni, az önmagában már áldott, mert ő tud adni, és nem másra szorul. De a másik dolog az, amikor megélem azt, hogy valakinek, akit szeretek, segíthetek. Tehát ez, amit Ági mondott, ez a hasonlat, hogy ritkán jön haza a már felnőtt gyermek, és amikor hazajön, akkor az édesanyja úgy készíti az ételt, hogy hála jó Istennek, hogy készíthetem. Itt igazából nem maga az étel az, amit ajándékba kap, hanem a gyermekeknek a jelenete, meg a családi öröm.
0: Tartanánk egy kis zenészünetet, és akkor addig a telefonálót is majd biztosítjuk, jó?
1: Köszönjük.

0: A folytatásban pedig Padéra kapcsolunk. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a vonal túloldalán Vastag Erzsébetet, a Padéi ima csoport vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Halló!
1: Halló, igen! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit ezen a szép ünnepen, egy kis bánáti faluból, Padéról.
0: Egy kis falu bizony, de annál erősebb ima csoporttal rendelkezik, ugye maguk nagyon kevesen vannak, de nagyon buzgók és nagyon igyekeznek, hogy a Mária Rádióban az ima hátteret biztosítsák ott a bánáti régióban is, így igaz, ugye?
1: Igen, így van, így van.
0: Milyen indítatásból kezdtek el működni? Egy kicsit a régi időkről is beszélhetünk, illetve a jelenkori alkalmakról. Mit jelent önöknek a Mária Rádióba való bekapcsolódás, hogy imádkoznak együtt a hallgatókkal, a hallgatókért?
1: Igen, hát igen, a régi időkre visszatekintve tényleg nagyon hosszú már a mi ima csoportunknak a története. Hát lehet, hogy ott van már az a 20 év körüli is még akkorjában a Noviszádi Rádióba kapcsoltak bennünket, szintén így telefonon keresztül, és akkor utólag aztán kapcsolódtunk a Szabadkai Mária Rádióhoz. Hát tudja, itt a szórványban állunk, ez nagyon nagy jelentőséggel bír, mert ugye itt ebbe kisfaluba is, mint máshol is, elregedik a falu lassan, és elég sok idős személy van a faluba, akik korlátozva vannak, most olyan szempontból betegség, időskor, és nem tudnak templomba, szentmisére járni, és akkor van egy kapaszkodónk, a Mária Rádió, amit sajnos még csak interneten, de ezzel is már nagyon sok házba eljut a Mária Rádió üzenete, a szentmise, és akkor így az idősek, a korlátozottak nem maradnak ki az evangélium hirdetésből, a szentmiséből, vagy a pápa üzenetét hallják, a vallási híreket, nem beszélve arról, hogy az ünnepi szentmiség prédikációkból se nem maradnak ki így, és így a vallási ünnepeket is jobban át tudják élni, mert van egy dolog, ami ott van a házban, és akkor ha már csak a hallgatással is, mert a kábel tévék, meg a kábel csatornák azért elég jó közvetítik a műsorokat, és ez nagyon nagy segítség. Ilyen kicsi faluba is, meg ilyen kicsi, mert azt lehet mondani, ez a mi vallási plébániánk elég kicsi, de azért összetartó, és tényleg szeretünk imádkozni, és imádkozunk mindenkiért, akiért csak lehet.
0: Mit üzen a hallgatóknak? Lehet, hogy valaki éppen most kívánja támogatni a Mária Rádiót. Mit üzen annak, aki lehet, hogy most kapcsolódott be a Mariaton adás folyamba, és hallotta az elhangzott gondolatokat? Miért fontos támogatni a Mária Rádió működését itt Délvidéken?
1: Hát nagyon, én szerintem nagyon fontos, hogy ne hagyjuk ezzel se elveszni, mert igen, az idősek is sokat hallgatják, de viszont nagyon sok fiatal is, ugye a mai eszközök, ez az internet, meg ez a tudományos dolgokon keresztül, ha van egy kis vallási érzet bennük, igenis sok mindent meg tudnak tanulni, hallgatni a Mária Rádión keresztül, és együtt tudunk imádkozni, együtt tudunk a zarándok testvéreinkkel lélekben lenni, akik elzarándokolnak a kegyhelyekre, Szabadkai Szentkút, Doroszló, Csíksomjó, bárhova, és ezért is kérném, szeretném megkérni a keresztény és a jó akaratú embereket, hogy támogassák a Mária Rádiót, mert ez egy nagyon nagy szükség a mai világban, mert tényleg nagyon nagy zűrzavar van körülöttünk, ezt nem is kell emlegetni, hogy milyen problémák vannak, és ha nem imádkozunk, akkor nem várhassuk a megoldást se. Hiszen a szűzanya is megmondta, hogy a rózsafűzér a legerősebb fegyverünk, tehát porba hulló ima nincs. Ezért is támogassuk, imádkozzunk a békéért, a Mária Rádió munkatársaiért, hogy ők is erőben, egészségben még nagyon sokáig az önkéntesek tudják vezetni ezt a műsort, mert ez a szűzanya kérte, a szűzanya irányítsa, és szerintem meg is fogja tartani, és meg is fogja hallgatni az imáinkat, és ebből a szempontból tényleg nagy szükség, hogy halljuk, lássuk, ha akárhogy is az üzeneteket, a neves püspökök előadását, a papok prédikációját, mert mindenből nagyon sokat meríthetünk, tanulhatunk, bátorságot kaphatunk, reményt. Én szeretném, meg nagyon kérek mindenkit, hogy imádkozzunk, támogassuk ezt a rádiót, mert nem hiába kérte tőlünk a szüzanya ezt a Mária rádiót.
0: Így igaz, és nagyon köszönjük az önök jelenlétét is, és annyira nagy boldogság, hogy 43 imacsoportot számlálunk jelenleg, és a Badi imacsoport is közöttük van, illetve van még néhány imacsoport a bánáti körzetből. Köszönjük, hogy itt vannak velünk, hogy hallgatják a Mária rádiót, és hogy imádkoznak a Mária rádióban a hallgatókért, és együtt egymásért. Köszönjük szépen Elzsi néninek, hogy itt volt velünk, és jó egészséget kívánunk a továbbiakban.
1: Nagyon szépen köszönöm. Áldja meg a jó Isten magukat. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Most így halva az elhangzottakra, majd inkább így mondom, mi az, amit esetleg most ugye, amiről beszéltünk, ezen kívül Ágotát esetleg kérdezném először, mint az elnök asszonyunkat, mi az, amit az idei maratonnal kapcsolatban te szeretni úgy kicsit olyan szívébe, a lelkükbe adni az embereknek, a hallgatóknak?
3: Hát én nagyon szeretném azt a lehet

0: frekvencián megosztott hallhatósággal szólunk, de számunkra a 24 óra az 24 órás műsor, tervezetett műsort jelent. Ahogy Réka mondta, 42 imacsoport imádkozik a Mária Rádió hullámhosszán. Naponta Szent Misét közvetítünk, kettőt is. 4 rózsafőzér imádságot. Számos önkéntes plébános atya segíti a Mária Rádió munkáját. Önkéntes civilek jönnek. Tehát egy nagyon szép család, Mária Rádió család és a hallgatói család valóban egy nagy erőforrás jelent mindannyiunknak, nekünk is. Havonta, most euróban mondom, 5,500 euró a 4 állandó munkatársnak a minimál bért megközelítő fizetése, és valamint a költségek, a frekvencia költségek és egyéb költségek kifizetése. Tehát hosszabb távon nekünk, a hallgatóinkat eddig nem sikerült fenntartaniuk a rádiót. Emmanuel Ferrario, a Mária Rádió világcsaládjának a megboldogult elnöke mindig azt mondta, és a szívünkre helyezte, hogy van itt biztos annyi ember, aki titeket szeret, és keressétek meg őket. És én újra és újra felhívom a délvidéki Mária Rádió hallgatókat is, hogy telefonáljanak be, vegyük fel a kapcsolatot, és mindenki anyagihoz, lehetőségehez mérten, rendszeresen, kisebb összeg is támogassa Mária Rádiót, úgyhogy hosszabb távon ne legyen gond a fennmaradásunknak a veszélyeztetsége, mert 5,500 euró itt a délvidéken egy hónapban nekünk nagyon nagy összeg. És sok mindent megteszünk, szentmiséket különböző plébániákról közvetítünk, kimegyünk terepre az emberek közé, de sajnos a mostani állás szerint is egyre több az idős hallgatóink, akik már ugye nyugdíjasak, és az anyagi lehetőségük nem teszi lehetővé, hogy többet adakozzanak, mint egy harmadát tudjuk ennek az összegnek biztosítani.
1: És kapcsolódva Ágota a gondolatához, most is van lehetőség telefonálni, hozzászólhatnak az adáshoz a 024 69 22 59-es telefonszámon, tehát ott most különösen is a délvidéki hallgatókra gondolva a magyarországi kollégák már a saját telefonszámokat ismertették, tehát 024 69 22 59-es az a telefonszám, amit hívhatnak és hozzászólhatnak a műsorhoz.
2: Endre atya, önnek az idei maratonra mi van a lelkében?
3: Azt szeretném csak kicsit a kedves Mária Rádió hallgatók szem elé tenni, hogy mi is igazából a Mária Rádió stílusa, vagy lelkisége, ahogyan én megéltem, és kapcsolódva Áginak a gondolatához. Tehát érthetően Mária Rádióról van szó, ahol mindenek előtt az imát és az evangéliumot akarjuk jelenvalóvá tenni a rádió hullámhosszain is. De ez mellett van egy harmadik nagyon fontos vonás, és ez éppen az adakozásra vonatkozik, az, hogy alap feladatunk az, hogy közösséget hozzunk létre. Minden szempontból. És épp ez miatt a Mária Rádió alapkiindulása, hogy semmiféle reklám, semmiféle más nem lehet, ami bevételi forrás lenne. Mert nekünk éppen az a dolgunk, hogy azáltal, hogy a hallgatóinkból élünk, azáltal hozzunk létre egy közösséget. Az egyháznak mindig egy nagy veszélye az, amikor függetlenek a híveiktől. Hogy meg anyagilag függetlenek attól, akiknek hirdetik az evangéliumot. Jézus, amikor elküldi a tanítványát, akkor azt mondja, akkor éppen úgy küld el, hogy semmit ne vegyenek, szerintem érdekes, ne vegyetek magatokkal. Se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övetekbe. A kenyér az az, ami az uzsonnára elég lenne, a tarisznya, amire esetleg estére pakolhatnék, holnapra már a pénzzel az övemben, az a holnapot bírnám biztosítani. Semmi, még az uzsonnára valót sem. Nem azért, mert

0: bármiféle probléma lenne azzal, hogy az embernek van valamilyen tulajdona, hanem azért, mert az evangéliumot hirdető, mondja az Úr Jézus, azokból kell, hogy éljen, akiknek hirdeti. Egyrészt komolyabban veszi, rájuk szorul, másrészt önmagában azon keresztül létrejön egy közösség. Szent Ferencre gondolok, ez úgy élte meg, hogy miközben kért, akkor mindig azt mondta, hogy az Isten szerelméért adjatok nekünk, és akkor azt mondta tanítvány a társainak, hogy miközben ti kaptok, az Isten szerelmét adjátok viszonzásul. Akkor, amikor a Mária Rádió tudatosan ezt a bizonyos kiszolgáltatottságot akarja élni, és ez a lelkiségnek egyik fontos vonása, akkor igazából nagyon is evangéliumi úton jár. És amikor mi a támogatásért fordulunk, akkor igazából mindig arról van a szó, hogy számítunk azokra, akiknek fontos az Isten ügye. Ez egyfajta megaláztatás a mi részünkről. De ez az egészséges. Ilyen közegben tud az Isten evangéliumot terjedni. És az az érzés, hogy ki vagyunk másoknak szolgáltatva, az lehetővé teszi, az Isten kegyelme működjön a mi szívünkbe is, meg azok szívébe is, akik irgalmat gyakorolnak velünk. Tehát ez, amit Ági mond, hogy igazából ténylegesen számítunk arra, hogy fel kellene egy 1000 embert kutatnunk, aki azt mondja, hogy havonta megteszi azt, hogy 500 dinárra támogat, de havonta rendszeresen. Az nekünk egy olyas fajta biztonságot jelentene, amivel tudnánk működni. Nem függnénk más támogatóktól, amivel nincs gond, de igazából a kis emberek tartoznak hozzá a Mária Rádió lelkületéhez. Nincs gond a nagyokkal. Áll a jó Istennek, hogy vannak nagy adományozók is, meg segítenek, meg stb., de az evangélium hirdetése igazából azokon a kis embereken múlik, akik millió szállal támogatnak bennünket. Tehát ez a Mária Rádi lelkisége, és úgy érzem, hogy ez egy nagyon mély evangéliumi lelkiség. Megalázó helyzet időnként a mi számunkra, de az Isten kegyelme itt tud működni. És épp ezért valahol tényleg akarunk fordulni a kedves hívekhez. Közösséget szeretnénk építeni. Ez azt is jelenti, hogy igyekszünk az ima csatornájává lenni, az ima rádiójává, az evangélium hirdetési rádióvá, egy olyan rádióvá, ahol Máriának a jelenlétét közvetítjük, adni valamit az Isten kegyelméből. Ugyanakkor szükség van arra, hogy ez egy olyan fajta közösséget hozzon létre, ahol működik az anyagi támogatás is. Nem az miatt, hogy akkor nekünk ne legyen gondunk, hanem mert ezen a ponton jön létre az a közösség, ahol ténylegesen az Isten áldás ki tud áradni. Tehát ez nem csak pénzről szól, sőt, nem elsősorban pénzről. Persze arról is, hogy működni tudjunk, de ez nagyon mélyen Mária Rádiós, nagyon mélyen evangéliumi lelkiség.
1: Ágota?
2: Hát nagyon figyeltem Endre atya fogalmazását, és nagyon meg is érintett, hogy ez a kölcsönösség a hallgatókkal és a Mária Rádió műsorai, és itt bemerem hozni azt a gondolatot is, hogy havonta egyszer ugye egy szentmisét felajánlunk a hallgatóinké, az adományozóinkért, és minden héten szentmise van itt a Szabadkai Kápolnában, és itt az újra délvidék és a szabadkai kedves hallgatókat szólítom meg, hogy jöjjenek bátran minden pénteken reggel 7 órakor a Mária Rádió kápolnájából szentmisét közvetítünk, és itt az atyák mutatják be a szentmisét. A Mária Rádióról sokszor beszélünk, de a Mária Rádió családja, a Mária Rádió hallgatói családja. Ugye a világcsaláda, a Mária Rádió nagy családja, a világcsalád, minden Mária Rádiót maga mellé, vagy magához vonz. És számtalanszor megtapasztaltuk az elmúlt 12 évben, mióta a Dél-vidéki Mária Rádió magyar szerkesztőségét fenntartó egyesület megalakult, a Mária Rádiónkért Egyesület, hogy olyan sok nehéz helyzeten keresztül átvitt bennünket a családi összetartás, és itt szeretném megköszönni újra a Magyarországi Mária Rádiónak, a kedves hallgatóknak és a vezetőinek, Szabó Tamásnak, valamint az Erdély Mária Rádió hallgatóinak és az elnökének és a csapatának és Szatmári Ferencnek, hogy amikor komoly gondjaink voltak, és szinte bizonytalan volt a következő hónapban, hogyan fog szólni a Mária Rádió, a Magyarország és az Erdély Mária Rádió hallgatóknak az adománya újra-újra adott egy biztonságot, egy előre menetelt, és volt, hogy valóban megrendültem, hogy ez hogy lehet, hogy minket itt most Szabadkán, Újvidéken támogatnak Magyarországról, és megtapasztaltam számtalan esetben a nagy családhoz való tartozást, és akár Tamáshoz, bármikor fordultam, Szatmári Ferenchez, mindig így őszinte együtt gondolkodással, segítséggel, támogatással voltak. És úgy, mint Magyar Mária Rádió, úgy, mint Katolikus Keresztény Rádió, valóban a személyes hitemet is erősíti, hogy milyen jó, hogy mind magyarok összetartozunk határon kívül is, határon, anyaországon belüli, Magyarországon élő magyarok. Tehát gyakorlatilag a Mária Rádió valahol még a nemzeti egységbe való gondolkodásunkat, meg az érzésünket is rendkívül módon segíti az önazonosságunkat, mint magyarok határon túl, vagy határ anyaországon belül, mint keresztények, katolikusok, és azt gondolom, hogy ez reményt ad a jövőre, hogy számíthatunk egymásra, és hogy mi is tudunk adni, és azt gondolom, hogy az a sok-sok ima, amelyet a Dél-vidéki Mária Rádión keresztül is közvetítünk, biztos jó szívbe kerül, és Isten meghallgatja szűzanya közbenjárására minden szívből fakadó imánkat.
1: Itt szeretnénk még azt is hozzátenni, hogy kérjük az imáikat is a kedves hallgatóknak mindenhol, ahol csak hallgatnak minket, hogy az önkéntességnél is, hogy meghallják, akit éppen megszólít a Jóisten, hogy ha valamivel tud egy picit segíteni úgy a rádióba, esetleg még úgy így a műsorvezetéssel is, itt egy már évek óta ugye ezzel nehezen tudunk döcögni, hogy csak Réka meg én maradunk a mikrofonnál, és ehhez kérjük a kedves hallgatók imáit, hogy meghallják azok, akik tudnák ezt csinálni, és valamennyit az idejükből tudnak szállni arra, hogy egy kicsi önkéntességgel kiegészíteni, gondolok így hétvégékre, vagy valamilyen ünnepek alkalmával, amikor nem tudunk kint is lenni, bent is lenni, és végén már kevesen vagyunk. Ugye amikor délelőtt délutánosak vagyunk, akkor már a harmadik ember hiányzik olyankor, hogy ott legyen valahol. Úgyhogy ilyenekre kérjük az imákat a kedves hallgatóktól. Most én, hogyha egyelőre nincs más gondolat, akkor javasolni még egy zenei szünetet, és akkor utána folytatjuk, jó?

0: Igazából azt gondoltam még kiemelni minden más elhangzott gondolat után, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a jó munkaviszony a négy magyar nyelvű Mária Rádió között megvan, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag számíthatunk egymásra, akár egy-két telefonhívás kell ahhoz, hogy ha bajban vagyunk, vagy ha ők bajban vannak, ami a műsorokat illeti, akkor ki tudjuk egymást segíteni. Úgyhogy ezért is nagyon hálások vagyunk, és tényleg bátorítunk minden kedves hallgatót, hogy imádkozzon értünk, hogy ez az egység, ez a testvérias viszony, ez fennmaradhasson még nagyon sokáig, illetve ki tudnánk talán még azt is emelni, hogy az első pénteki közös rózsafűzér, valamint a Kárpát-medencei közös rózsafűzér, amit a négy magyar nyelvű Mária Rádió minden hónapban megvalósít a technika segítségével, az is óriási nagy ajándék, amikor tényleg gyakorlatilag az egész Kárpát-medence összekapcsolódik az imaláncon keresztül.
1: Igen, ez egy külön jó érzéssel tölti el így az embert, amikor ugye beszélünk napokban is, beszéltünk Tündével, és amikor kértek adott műsorokat, és akkor ott a miénket, mi az övékét, ugyanígy a magyarországi testvérekkel is, hogy jó ez, amikor így osszuk is meg egymással, és azt is jó hallani, amikor a hallgatók megosztják velünk, hogy nem csak minket, hallgatják az erdélyeket is, a Magyar Mári Rádiót is, a Felvidékit is, amiket éppen elérik, ez is nagyon jó. Úgyhogy most így lassan a végéhez közeledve, mi az, amit így a záró akkordként, záró gondolatokként egy ilyen 5 percbe így mondanának, talán esetleg Ági először is, akkor utána Endre atya.
2: Én nagyon-nagyon szeretném megköszönni a Mária Rádió hallgatóinak minden egyes erre a szándékra elmondott imát, és minden egyes imát, amely a Mária Rádióért szól, és egymásért szól, és minden egyes adományt, és amit már tegnap a reggel és a bejelentéskor mondtam, hogy mi igyekszünk legjobb tudásunk szerint jól felhasználni minden egyes adatot, és kamasztoztatni, hogy itt Délvidéken is, és ahogy mondták, a Kárpát-medencébe sokáig szóljon a mi Mária Rádiónk is, magyarul, 24 órában reménységet adni az embereknek, hirdetni az örömhírt, és megerősíteni bennünket keresztény, katolikus mi voltunkban.
1: Endre atya?
3: Én valahol csak úgy azt szeretném úgy feleleveníteni, hogy mennyire hálás vagyok annak, hogy része lehetek a Mária Rádió nagy családjának. Én nem vagyok az a kifejezett média ember, szakember. Mindig poénkodnak rajtam, hogy egy alkalommal, mikor szentmisét tartottam, és pont úgy jött ki, hogy mindenki elment a technikai dolgokat végezni, és ott maradtam, csak a falaknak prédikálni, és akkor szinte meg voltam rettenve.
1: Igen, egy nagyon nagy
3: tapasztalat az, hogy lassan ráéreztem arra, hogy a Mária Rádióval, bár a rádió meg a frekvencia, ez egy egyszerű technikai eszköz, mégis kinyílik a világ. És valahol egy olyan lehetőséget kínál fel, hogy eljussunk olyan helyekre és olyan otthonokba is, ahova különben nem jutna el az evangélium szava. Valahol ténylegesen megtapasztaltam azt, hogy másfajta evangelizációs módszer, mint amikor az ember szemtől szembe beszél, és látja a másiknak a rezdüléseit, de annak ellenére, hogy egy nélkülözhetetlen valami. Olyasmi, amiért hálás vagyok, hogy a része lehetek. Én is megköszönöm a támogatást, az imát az valahol mindig abból indul ki, a közös imából minden, de mindenfajta támogatást, amivel a kedves Mária Rádió hallgatók, akár itt Délvidéken a Mária Rádió hallgatóink, de akár anyaországon belül, vagy Erdélyből, Felvidékről a közösségünkhez csatlakoznak. Biztos vagyok benne, hogy érvényes a Mária Rádióra az, amit az oltár mond, hogy ott ad áldást az Úr, ahol egységben vannak a testvérek. Sok szempontból láttam ezt az egységet, ahogyan Réke említette a négy magyar nyelvi Mária Rádió között is, de egyáltalán a Mária Rádió nagy családján belül ez az áldás, amit az Isten ott ad, ahol egységben vannak a testvérek, ez biztos, hogy ránk is kiárad. Szívből kívánom, hogy ezt tapasztalják a kedves Mária Rádió hallgatók is.
1: Amen, így legyen.
0: Így legyen.
1: És akkor nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki most velünk tartott, és köszönjük a magyar testvéreknek, magyarországi testvéreknek, hogy ezt az időt most így átvették, és így szólhattunk egy kicsit.

0: hallgatóit. A mai napon a Pápai Stúdió által összeállított műsorok várják Önöket. 18 órakor szentmisét közvetítünk felvételről a Pápai Szent Anna templomból. 19 óra 10 perckor a Szent Olvasót imádkozzuk. Tartalmas rádiózást kívánok a Mária Rádió Pápai Stúdiójának önkéntesei nevében.
1: Hírpercek.
2: Esküdtettek a svájci gárda új tagjai a Vatikánban. Hármas jubileumot ünnepeltek Döröskén. Megújult formában kapható Gyökösi Endre 2-3-asban című népszerű kötete. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Május 6-án tette le esküjét a svájci gárda 28 újonca, akiket 14. Leó pápa örömmel és hálával köszöntött a csütörtöki audiencián. Adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szent Atya köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 éves szolgálattal ma is őrzi Péter utódját, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Szolgálatukat alázat és diszkréció jellemzi. A gárdisták szolgálatának kulcsa a hit és a barátság, értékein alapuló kötelesség és a tisztelet, fogalmazott a pápa. Maguk is megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket, miközben őrt állnak. A szépség pedig Istentől ered és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárda küldetése elsősorban katonai jellegű, ám nem választható el az életszentségre való hivatástól, amire minden megkeresztelt meghívást kapott, mondta köszöntőjében Leó pápa. Hármas jubileumot ünnepeltek május 9-én a Vas megyei Döröskén, írja a Szombathelyi Főegyházmegye. Megemlékeztek a több mint 780 éves településről, a 750 éves Szent Jakab templomról és az 50 éves Döröskei tóról. A nap egyszerre szólt emlékezésről és hagyományőrzésről. Székely János megyéspüspök hálaadó szentmisét mutatott be a Szent Jakab templomban. Az ünnepet Horváthné Varga Marietta polgármester nyitotta meg. A Szent Jakab templomról elmondta, hogy a középkori Döröske egyik legfontosabb öröksége. Falai között évszázadokon át kereszteltek, eskedtek, búcsúztattak. Ma is méltósággal emlékeztet bennünket hitünk és közösségünk erejére. Az ünnepi szentmisén Székely János szentbeszédében kiemelte, van teremtünk, aki tenyerén tartja a világot, rá kell tekintenünk. A templom tornya az ég felé tör, mutatja, hogy az emberi életnek van oka és célja. Gyökösi Endre református lelki pásztor, pásztorpszichológus 2-3-asban című könyve megújult formában jelent meg az Új Ember kiadványok sorozatában. Írja a Magyar Kurír. A megújult kötet borítóját Klesic Piroska grafikus művész készítette. Gyökösi Endre a pasztorál pszichológia hazai úttörője. Pszichológiát és pedagógiát is végzett. Budapesten, Debrecenben, Bázelben és Zürichben tanult. Lelkészi szolgálatát a Kálvin téri gyülekezetben kezdte, majd 40 évig az Újpest Újvárosi Református Egyházközösségben szolgált. Részt vett az Országos Gyermekmisszió alapításában. 1950-től a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanított. Nyugdíjasként is hirdette az igét. Számtalan lelki témájú könyvet írt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia 10 doktorává avatta. Újpest kerület pedig az Ad Honorem Újpest díszpolgári emlékéremmel tüntette ki. 1997-ben hunyt el. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430.
1: A Felvidéki Mária Rádió Miriam májusi adománygyűjtő műsorában most arról beszélgetünk, hogyan tudjuk közösen megőrizni és erősíteni hitünket, anyanyelvünket és közösségeinket. Telefonos vendégünk Szalai László, szeretettel köszöntöm a vonalban, a műsorunkban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
1: Kedves László, könyvelőként sok minden mérhető számokban. Ön szerint miért fontosak azok az értékek, amelyek nem mérhetők, mint a hit, az anyanyelv vagy a közösség?
2: Úgy gondolom, hogy a mai világban úgy érezzük, hogy kapaszkodókra van szükségünk, és ilyen kapaszkodók lehet, amit ön is említett, hit, ha jelzünk, közösség és az lelki értéket. Igazából ezek irányt adnak az életünknek. A hit az úgy gondolom nem csupán egy vallási keret, hanem egy belső erőforrás is, amely segít a nehéz helyzetekben is helytállni.
1: Mit adhat egy olyan közösségi rádió, mint a Mária Rádió itt a Felvidéken, különösen anyanyelvünk és keresztény gyökereink szempontjából?
2: Egy közösség az megtart bennünket. Egy család, egy baráti kör, egy egyházi közösség, vagy akár a Mária Rádió a Felvidék, Mária Rádió. Ugye itt nem csak egy rádióról van szó, hanem egy olyan térről, ahol a ember lelki értéket tartalmat, és kapcsolódik egymáshoz. És közben az anyanyelvünket is megélhetjük. Ez egyszer erősíti a hitünket és a gyökereinket.
1: Mi segíthet abban, hogy az emberek ne csak fontosnak tartsanak egy jó ügyet, hanem tegyenek is érte? Mit üzenne a hallgatóknak? Miért érdemes összefogni és támogatni az ilyen kezdeményezéseket?
2: Az ilyen nagyszerű kezdeményezések, mint a Felvidéki Mária Rádió, a szűzanyag segítsége mellett sem mindig működnek maguktól. Ezért fontos, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem tegyünk is valakit, valamit érte. És az adakozás például erről szól. És itt nem csak anyagi értelemben gondolok, hanem idővel, figyelemmel, jelenléttel is lehet áldozni egy ügyet. És ez egyfajta hozzáállás is azt mondhatja, hogy nem csak magunkban gondolkodunk, hanem közösségben, és felelősséget tudunk vállalni egymásért.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Szalai Lászlónak. Kedves hallgatói család, sok minden mérhető számokban, de a hit, az anyanyelv és a közösség ereje nem ilyen. Ezeket együtt tudjuk megőrizni és továbbadni. A fontos önöknek is ez a küldetés, kérjük támogassák a Mária Rádió szolgálatát. Köszönjük, hogy velünk vannak. Szalai Lászlónak pedig köszönöm a beszélgetést, jó Isten áldj, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm szépen a beszélgetést, és Isten áldjon önöket, és a Felvidéki Mária Rádiót.

0: Önök a Mária Rádió régi adását hallhatják. Ajkán, Celdömölkön, Móron, Pápán, Várpalotán, Sárváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítünk felvételről a pápai Szent Anna templomból. A Szent misét Salgó Ferenc plébániai kormányzó mutatja be. A zenei szolgálatot Mennyhár Zsuzsanna kántor látja el. Kérem, kapcsolódjanak be önök is a Szent misébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a terekkel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, mai reggeli szentmisénken itt a Szent Anna templomban. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit is. A világegyház legtöbb országában ma Urunk mennybe menetelét ünnepeljük, nálunk hazánkban majd ezt vasárnap tesszük. Ugyanakkor mi is nagy szeretettel tekintünk az Úr Jézus Krisztusra, aki búcsúzik apostolaitól, és tekintetüket az örök életre, az örök üdvösség elnyerésére irányítja. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Istenünk, te a megváltás részeseivé tettél minket, engedd kérünk, hogy mindenkor örömmel ünnepeljük Urunk feltámadását, aki veled él és uralkodik a Szentlélek.

0: Szentlecke az apostolok cselekedeteiből. Második apostoli körútja alkalmával Pál elhagyta Atént, és Korintusba érkezett. Itt találkozott egy Aquilász nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég érkezett Itáliából feleségével, Priscillával, mert Claudius császár elrendelte, hogy minden zsidónak el kell hagynia a Rómát. Pál hozzájuk költözött, náluk maradt, és velük együtt dolgozott, mivel ugyanazt a mesterséget űzte. Sátorkészítők voltak ugyanis. Minden szombaton felszólalt a zsinagógában, és igyekezett meggyőzni a zsidókat meg a görögöket Jézusról. Amikor pedig Szilás és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál egészen az igehirdetésnek szentelte magát. Bizonyítékokat tárt a zsidók elé, hogy Jézus a Messiás. De azok ellene mondtak és gyalászkodtak. Erre Pál ruháját rázva így kiáltott: a saját fejetekre szálljon véretek, én ártatlan vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz fordulok. Ott hagyta őket, és egy Tícius Justus nevű istenfélő emberházában szállt meg, akinek lakása a zsinagóga szomszédságában állt. Krispusz, a zsinagóga előjárója azonban hitt az Úrban, egész háza népével együtt, és sok korintusi is megtért, és megkeresztelkedett azok közül, akik hallgatták őt. Ez az Isten igéje.
1: Istenem, legyen már.

Kulcs beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: még egy kis idő, és már nem látok engem, és ismét egy kis idő, és viszont látok engem, mert az atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak: mit akar mondani ezzel, még egy kis idő, és már nem látok engem, és ismét egy kis idő, és viszont látok engem, és hogy az atyához megyek? Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt át hozzájuk: azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem látok engem, és ismét egy kis idő, és viszont látok engem. Bizony mondom nektek, sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül, szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul.

0: Kedves a testvéreim, az Úr Jézus az utolsó vacsorán készítette elő apostolait a rájuk váró megpróbáltatásokra, hiszen az ő elfogatása, megaláztatása, kereszthalála valóban nagyon nagy szomorúsággal töltött el az apostolokat, és Jézus halála egészen megzavarta őket. Annak ellenére, hogy Jézus erről beszélt, hogy szenvedni fog, megölik, de harmadnapra feltámad. És bizony feltámadása után újra és újra megjelenéseivel kellett a szomorú apostolokat megvigasztalni, és valóban örömmel találkoztak vele. És valami gondon ez a három nap, amíg az Úr Jézus dicsőséges feltámadását meg nem tapasztalták, nehéz volt az apostolok számára. Egy kicsit jelzi a mi földi életünket is, hogy sok viszontagság után kell bemennünk a mennyek országába, hogy olvassuk a Szentírásba. A hűséggel Krisztus követő ember sokféle nehézséget, próbát, zaklatást érhet meg, fájdalmas napokat, de kell, hogy hordozzuk azt a reményt, hogy az Úr eljön, ahogy ígérte. Nem azért tért vissza az Atyához, hogy elhagyjon bennünket, hanem hogy helyet készítsen. És ugyanakkor azt is mondta, hogy nem hagylak árván titeket, és veletek maradok minden nap a világ végéig. Egyrészt ígérte, hogy elküldi a Szent Lelket, a vigasztalót, aki ezen az alándok úton majd minket is segíteni, vezetni fog. De ugyanakkor, bár érzékelhető, látható, hogy jelenlétét megszüntette mennybe menetelével, mégis velünk is maradt, veletek vagyok minden nap a világ végéig, különösen is az oltári szentségben, teste vére által, a szent áldozatban találkozhatunk vele is, sőt, befogadhatjuk a szent áldozásokban, és ez nagy vigasztalást ad nekünk. De ugyanakkor nagyon fontos, hogy valóban az örök élet reményében éljünk, az Úr Jézus újra eljövetelének a várásában, és hogy majd találkozni fogunk vele, és ha hűséggel követjük, akkor ennek véget nem érő jutalmát, az örök élet boldogságát elnyerjük. Ugyanakkor kell, hogy valóban ez a vágy, az örök élet reménye erősödjön bennünk, vágy az örök haza után. Nincs maradandó lakásunk itt a földön. Jézus ezért mennybe menetelével még egy utolsó nagy tanítást akart adni, hogy ő azért jött, hogy a mi föld életünket úgy tudjuk megélni, végigjárni, hogy annak a beteljesülése, a boldog örök élet legyen. Ne feledkezzünk el, hogy itt átmenetben vagyunk. Nem a végső és teljes életünk az, amit itt a földön töltünk. Az igazi, a nagyobb még ránk vár. És ezért fontos, hogy arra jól fölkészüljünk. Az örök élet reményét hordozzuk. És ahogy a Szentírás utolsó fölkiáltása mondata is így hangzik, jöjj el, Urunk Jézus! Az üldözött keresztények, az első keresztény testvéreink nagyon fájóan élték meg Jézus eltávozását, sok viszontagságot, küzdelmet éltek meg, és tele volt a szívük vágyjal, hogy újra találkozzanak Jézussal, hogy valóban az ő megváltó áldozatának kegyelme érzékelhetően, láthatóan kiáradjon a mi életünkre, és az üdvösség teljességében megtaláljuk igazi örömünket. Hiszen erre teremtett minket mennyei atyánk, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Jézus mennybe menetelének ünnepe ide irányítja a mi figyelmünket, a mi végső hazánkra, otthonunkra, ahol Jézus számunkra helyet készít, maradandó lakást, nem átmenet itt, mint a földi lakásunk lehet sokszor változó helyeken és körülmények között. Kell, hogy ez a remény ott legyen a szívünkben. Nagyon szomorú lenne, hogy olyan keresztények lennénk, akik úgy berendezkedünk itt a földi életben, mint ez az, ezen az egyetlen valóság, egyetlen lehetőség a mi életünkben. Nagyon fontos, hogy a mi életünk, a mi tetteink, a mi szavaink, a mi egész magatartásunk tükrözze azt, hogy mi egy átmenetben vagyunk, és az örök élet reményét hordozzuk, és várjuk, Urunk, megjelenését, akár úgy, hogy mi jelenünk meg előtte, akár úgy, hogy ő jön el, és a földi, a világi életre pontot tesz, és az örök élet jutalma mutatkozik meg dicsőséges eljövetelével, holtak feltámasztásával, a teljes életet testlélek egységében adja meg nekünk majd feltámadt és mennybe fölment üdvözítőnk. Éljünk ebben a reményben, és így készüljünk mi is most vasárnapra, Urunk, mennybe menetelének ünnepére, hogy újuljon meg szívünkben az örök élet utáni vágy, és készüljünk arra, hogy méltóan tudjunk majd előtte megjelenni, megállni. Amen. Testvéreim, esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani.
1: Imádkozzunk Szentatyánkért, Leó pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk egyházmegyénkért, György püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének menyegzős köntösét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk távol levő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Imádkozzunk elhunyt szüleinkért, testvéreinkért, rokonainkért, jótevőinkért, a tisztító tüzeszenvedő lelkekért, hogy mielőbb a boldog örök élet részesei lehessenek, hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazónk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedben ezt áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Agyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, hogy jó voltodból megtisztulva Atyai jóságunkat.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népegyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, ismét hálát adott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ünnepeljutált Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismertő benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Annával és Szent Joakimmal is minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hídben.

0: A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség Krisztus bűnben.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizze meg engem az örök életre. Krisztus őrizze meg az örök életre.

illetve a kedves testvéreknek vasárnap tartjuk az első áldozást itt a Szent Anna templomban a délelőtt 9 órai Szent Misén. Imádkozzunk első áldozó gyermekekért, akik majd szombaton elvégzik szentgyónásukat, fölkészülve az Úr Jézus méltó fogadására, hogy élő hittel, szeretettel és tiszta szívvel találkozzanak az oltári szentségben köztünk lévő Úr Jézussal. Legyen ez számukra egy olyan szép élmény, ami kisugárzik további életükre az Úr Jézus hűséges követésére és mélyen megismerésére. Az Úr legyen veletek! Isten, aki egyszülött fiának feltámadása által megadta nektek a megváltás és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztesse meg

0: titeket adja meg nektek mennyei országának örökségét.
1: Amen.
0: Miután pedig a hit által új életre támadtok fiával együtt a

Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítettünk felvételről a pápai Szent Anna templomból. A Szent misét Salgó Ferenc plébániai kormányzó mutatta be. A zenei szolgálatot Menyhárd Zsuzsanna kántor látta el.

0: Mária Rádió Régió Szombathelyen az FM 88,4-es frekvencián.
1: Hírpercek.
2: Papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét Palánki Ferenc püspök. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai a Vatikánban. Testi és lelki feltöltődést ígér a közösségek napja pünköst hétfőn Esztergomban. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Szent László Imaszövetség tagjai azért találkoztak Fehérgyarmaton május 7-én, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Írja a Magyar Kurír. A szentmisét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. Beszédében a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy figyeljenek Jézusra, miként az utolsó vacsora termében tanítványai tették. Szemléljék őt, hallgassák őt, és fogadják be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Az igazi egészség és teljesség abban áll, hogy jelen van bennünk Isten szeretete. Majd Péter apostol példáját is a hívek elé állította. Gyengességei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Segítsük egymást abban, hogy fölfelé tudunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, mondta a püspök. Május 6-án tette le esküjét a svájci gárda 28 újonca, akiket 14. Leó pápa örömmel és hálával köszöntött a csütörtöki audiencián. Adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szent Atya köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 éves szolgálattal ma is őrzi Péter utódját, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Szolgálatukat alázat és diszkréció jellemzi. A gárdisták szolgálatának kulcsa a hit és a barátság, értékein alapuló kötelesség és a tisztelet, fogalmazott a pápa. Maguk is megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket, miközben őrt állnak. A szépség pedig Istentől ered és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárda küldetése elsősorban katonai jellegű, ám nem választható el az életszentségre való hivatástól, amire minden megkeresztelt meghívást kapott, mondta köszöntőjében Leó pápa. Az Esztergom budapesti főegyházmegye szervezésében ad otthont a közösségek napjának a bazilika előtti tér és környéke Esztergomban május 25-én, pünköst hétfőn, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. Írja a főegyházmegye. A programsorozat ünnepi szentmisével kezdődik a bazilikában 10 óra 30 perckor, melynek során átadják az idei Szent Adalbert díjakat. A látogatók Petrás Mária és barátai előadását, Lackfi János tanúságtételét, Szalkói Ági és zenekara koncertjét is meghallgathatják. Délután is gazdag program várja az érdeklődőket. Bemutatásra kerül a Dávid című alkotás és a Romzsa Tódor című film is. Speciális gasztropont lesz a gasztronómia és a történelem iránt érdeklődők számára. A nap folyamán lehetőséget biztosítanak szentgyónásra és szentségimádásra. A sátrakban az egyházmegyei közösségek mutatkoznak be saját programjaikkal. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió régiózó Legerszegen, az FM 104,4 frekvencián.
1: A felvidéki Mária Rádió májusi adománygyűjtő műsorában most a tudomány világába tekintünk, de egy fontos szemponttal, anyanyelvünk és keresztény gyökereink megőrzésével. Telefonos vendégünk Juhász György, a Komáromi Selye János Egyetem rektorhelyettese. Ez az egyetem különleges küldetéssel jött létre, hogy a felvidéken magyar nyelven is lehessen tanulni, gondolkodni és jövőt építeni. Kedves rektorhelyettes úr, szeretettel köszöntöm a vonalban, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
1: Miért fontos, hogy egy egyetem anyanyelven oktasson, akár a tudomány területén is? Mondhatjuk-e, hogy a Selye János Egyetem az anyanyelvhez való hűséget is szolgálja?
2: Hát én azt hiszem, hogy ha megnézzük a Selye János Egyetem létrejöttének az előzményeit, akkor ez a megállapítás, amit Lelki atya mondott, ez helyén való. Nagyon sokáig kellett várni itt a felvidéki magyarságnak, hogy létrejöjjön egy olyan önálló magyar nyelvű felsőoktatási intézmény, amely törvényi alapokon áll, és amely a felvidéki magyarságnak a jogait és hát természetesen a fejlődését szolgálja. Ha visszatekintünk, ugye az első Csehszlovák köztársaságban nem volt megadva ez a lehetőség, hogy magyarul lehessen tanulni. Aztán a II. Világháború után kezdődtek azok a kezdeményezések, amelyek aztán ahhoz vezettek, hogy legalább a tanárképzésben a nyitrai pedagógiai karon magyar képzésben vehettek részt, és hát a Comenius Egyetem magyar tanszékén is, vagy a magyar nyelvű és irodalom tanszékén volt még magyar nyelvű képzés, de más magyar nyelvű képzések nem voltak. Erre lehetőség aztán 1989-es bársonyos forradalom után adódott, amikor kiteljesedett a kormány nyitrai pedagógiai főiskolán, és később a Nyitrai Konstantin Egyetem nevet kapott egyetemen a magyar nyelvű pedagógus képzés, a magyar tagozaton, ezt nevezhetjük így, de hát önálló kar nem akart ott sem létrejönni, még nem ugye a felvidéki magyar politikum elérte azt a célját, hogy 2003-ban szavazták meg a törvényhozásban, a szlovák törvényhozásban a Selye János Egyetemről szóló törvényt, és 2004-ben kezdte a működését. Az egyik célja természetesen az, amit előbb is említettünk, hogy ne csak oktassunk, hanem a tudományt is műveljük, és hát az egyetemen ez 20 éve, több mint 20 éve célunk, és úgy érzem, hogy sikeres is az egyetem ebben, mert a tudomány, a tehetségnevelés egyik fontos sarokköve az úgynevezett doktori iskoláknak a létrejötte, és az egyetemen most már minden karon és minden tanulmányi szakon belül vannak olyan doktori iskoláink, ahol a jövő tudósait, a jövő felvidéki magyar tudósait neveljük.
1: Ön szerint miért fontos az olyan közösségi hang, mint a Mária Rádió jelenléte a felvidéken? Mit üzenne a fiataloknak, és nem csak a fiataloknak, miért érdemes ragaszkodni gyökereinkhez, nyelvben és hitben is?
2: El szeretném mondani, nagyon fontos szempontnak tartom azt is, hogy minden fiatal ember érezze, és tudja, ismeri a gyökereit, mert hát ebből tudunk aztán a későbbiekben táplálkozni, és ez erőt ad nekünk, és főleg iránytűt és irányvonalakat arra, ahhoz, hogy mit akarunk elérni az életben. És hát én úgy érzem, hogy a felvidéki magyarságnak a gyökerei, azok azért nem csak a nyelvében, hanem a vallásában is megmutatkoznak, és hát érthetjük ez alatt ugye a Mária Rádiót érintő római katolikus vallást, de ugyanúgy az egyetemen teológiai karral rendelkező református vallást is. Ezek nagyon fontos gyökerek, mert ezek erőt adnak a fiataloknak, és nem csak erőt, hanem olyan gyökereket, és mint amint említettem, hogy olyan iránt, hogy tudják, hogy mit akarnak elérni, és hogyan akarják elérni. Nagyon sok veszély leselkedik ma a fiatalokra, és hát ha nincsenek ilyen erős támpontjaik, akkor viszont azt kell mondani, nagyon könnyen elvesznek ebben a világ zajos pörgetegében. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom a Mária Rádiónak a lelkiségét, és fontosnak tartom azt, hogy próbálja megszólítani a fiatalokat is, mert fontos a számukra is.
1: Kedves hallgatóink, az anyanyelv nem csak eszköz, hanem otthon is, és közös felelősségünk, hogy megőrizzük. Ha fontos önöknek is, ez a küldetés, kérjük, hogy támogassák a Mária Rádió szolgálatát. Köszönjük, hogy közös értékeket képviselünk. És köszönöm szépen Juhász Györgynek, a Komáromi Sej János Egyetem rektorhelyettesének, hogy rendelkezésünkre állt, és ezeket elmondta és buzdított bennünket.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.

0: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30.
1: Köszönhetem a vonalban egy régi kedves ismerősünket és rádiónk önkéntesét, akit több műsorban is hallhattak. Üdvözöllek itt nálunk a vonalban, kedves Sül Tomi, szia!
2: Szervusztok, köszönöm a újbóli megkeresést, örülök, hogy hozzájárulhatok egy kicsit újra a hangommal az értékekhez.
1: Rólad azt kell tudni, hogy együtt készítettünk egy Családfa című műsor többek között, és aminek az oka pedig nem más, hogy te lelkész is vagy, és családterapeuta, valamint családsegítőként működsz, tehát mentálhigiénés szakember vagy, és a következő kérdésem ebből is adódna, hogy mit látsz értékként, milyen töblete van egy keresztény családnak, mondjuk egy nem keresztény családhoz képest, milyen értéket tud hozzátenni ehhez, ha együtt keresik az Istent a családtagjai?
2: Hát ugye már a kutatások is kimutatják, de a gyakorlat is ezt támasztja alá, hogy nagyon nagy erőforrás a hit. Tehát ez a kutatásokra, hogyha gondolunk, akkor ez körülbelül 90-es években volt még, ugye ez a biopszicho és szociális hármas modell elfogadott, ami meghatározza mondjuk az emberi működést és a kapcsolatokat is, hogy nem csak fizikum az, ami meghatároz minket, tehát ez a bio, hanem a pszicho, tehát az, hogy gondolkodunk, hogy hogyan vagyunk beállítva, milyen a szemléletünk, és ehhez a harmadik jött ugye a szociális, hogy a kapcsolataink befolyásolják akár a kedvünket, akár az egészségi állapotunkat, és ez sokáig volt, de aztán jött egy a 20. század végén több kutatás, akik behozták a spiritualitást. Tehát ebbe a hármas modellbe a negyediket, ami ilyen transpersonális, tehát hogy túl van a személyen, és a spiritualitást hozza be, mint hit dimenziót, és ezt a kutatások alátámasztják, hogy ez a szemlélet, illetve ebben való élet, amely számol azzal, hogy nem csak az van, amit látunk, nem csak az, ami van, amit tegyük fel, átérzünk, vagy átérünk, hanem ami jobban még befolyásolja, tehát a hit, a spiritualitás, ez tulajdonképpen olyan átfogója, és ez kapcsolatokban, házasságokban, testvérek közötti kapcsolatban, meg a munkatársak között is egyébként megtalálható, mint erőforrás, és ettől tulajdonképpen erősebbek tudnak lenni azok a párkapcsolatok, házasságok, ahol ezt erőforrásként használják. Megjegyzem, ugye azért a hitet lehet nem csak erőforrásként használni, hanem tegyük fel egy kicsit ilyen kitérőnek, hogy hát nem dolgozunk meg valósan a problémákkal, hanem azt mondjuk, hogy akkor például imádkozzunk csupán. Na most ugye itt egy kicsit ezzel is fontos foglalkozni, hogy nyilván nem elég hinni, meg imádkozni, de egy kapcsolatban, ha valóban dolgozunk a kapcsolaton, ha szeretjük egymást, és azt mondjuk, hogy szeretnénk jobban kapcsolódni, megérteni a másikat, akkor mint erőforrás, hogy kitartásunk legyen, és hogy bízni tudjunk abban, hogy a problémák azok nem csak önmagukért vannak, hanem azért, hogy például csiszoljanak minket, és ezt az Úristen nagyon sok helyen igén keresztül is üzeni és biztat minket.
1: Reagálnék arra, amit mondasz, hogy valóban a kihívások azok csiszolnak minket, ezt azért mi is vastagon tapasztaljuk itt a rádióban, tehát azért az élet vagy a gondviselés nem hagy minket unatkozni, és ehhez kapcsolódnak a következő kérdésem, hogy te hogy látod, mi lehet a mi szerepünk a rádióval, hogy tudunk segíteni az embereknek, akár a házaspároknak, mi lehet a jelentősége ennek a segítségnek?
2: Hát én gyakrabban is hallgatva Mária rádiót, tehát hogy akár csak autóval közlekedek, és ugye több országban is ugye a Mária rádió családját, ha hallgatom, akkor mindig is azt tapasztalom, hogy a változó világgal és a kihívásokkal tulajdonképpen a Mária rádió munkatársai próbálnak, és szerintem sikeresen is lépést tartanak. És azt hiszem, hogy ez egy küldetés, hogy Isten küldi a tanítványokat, és azt mondja, hogy ne csak álljatok valahol, hanem hogy menjetek. Tehát ez mozgásban van szerintem a Mária Rádió, és a műsorai, tehát akár a társadalom számára fontos témák, de konkrétan a hit témák, az közösségek témái szerintem nagyon-nagyon mindig aktuálisak. Mondhatnám, hogy napra készek, még hogyha a híreket is belevesszük. Tehát, hogy szerintem fontos eszköze, és azt a területet hozza, amely az egyéb rádiók, tehát vannak olyan rádiók, amelyek értékeket közvetítenek, de azért mégsem tudják felkarolni azt a teret, amit a Mário Rádió felkarol, és itt ugye azért, ha egyéb rádiókról beszélünk, akkor például, hogy a híreket hallgatunk, vagy a témákat, akkor inkább ezeket a negatív dolgokat halljuk, mint ugye a hírnek akkor van mondjuk értéke, hogyha valami talán szenzáció, de inkább valami negatív dolog történik, és azt hiszem, hogy ezt ellensúlyozni hivatott, és ellensúlyozza is a Mária Rádió azzal, hogy hírt ad pozitív dolgokról, megtartó dolgokról, támogató dolgokról, ahol lehet segítséget kérni, és akkor így ugye a konkrét alkalmakot is, ahogy közvetíti a Mária Rádió, nem utolsó sorban az ima órák, amik segítik azokat, akik akár egyedül élnek. Szerintem nagyon nagy érték. És hát, ahogy visszaemlékszek a családfa műsorokra, amikor szerkesztettük, ugyancsak ezt próbáltuk felkarolni, hogy aktuálisak legyünk, és segítsük azokat a családokat, párokat, akik tudatosan próbálják keresni az értékeket.
1: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, kedves hallgatók. Sül Tamással beszélgettünk az elmúlt percekben. Áldott szép napot kívánok.
2: Köszönöm szépen, további jó munkát és feltöltődést. Utána áldjon titeket.

0: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30.
1: Hallgatóink számára következő riportoranyunk itt a telefonvonalban, hiszen nem igényel több bemutatást. Itt köszönthetem körükben dr. Molnár Imrét. Szép napot kívánok!
2: Dicsértessékre Jézus Krisztus, köszöntöm a hallgatókat és a szerkesztőket is.
1: Mindörökké, amen. Imre, köszöntelek itt a vonalban, már készítettünk együtt műsort, meg azért rendszeresen beszélgetünk különböző témákban. A mostani megszólalásnak talán a megszokottól picit eltérne a témája. Ugye te is gyakorló hívő ember vagy, és elég színes életutat tudhatsz magad mögött, aki egy kicsit ismer, meg sok mindennel foglalkoztál. A személyes kérdésem az lenne, vagy a rádiós kérdésünk az lenne, hogy a személyes hivatásod megtalálása az milyen úton történt, és mennyire volt ez hosszú út, még rájöttél, hogy mi is a te hivatásod, és mi is a te utad?
2: Igen, a személyes hivatás nagyon nagy kérdés, mert hogyha az ember nem találja meg a saját élet útját és a saját személyre szabott hivatását, amit a Jóistentől kap, akkor bizony az élete az pergődő élet, és válságról válságra vezet. Én is így éltem az életemet, amíg egyetemista koromban nem jutottam a személyes Isten kapcsolat felfedezésére, nevezhetjük ezt megtérésnek is. Addig egyfajta vallásos hitet hordtam magamban, amit odahaza kaptam a falumban és a hagyományos nevelésben a szüleimtől. Nagyon hálás vagyok nekik ezért, de ez inkább a formáknak, a hagyományoknak a követése volt, és hát egyetemista koromban néhány nagy kudarc után, életvitelbeli kudarc után kaptam azt a kegyelmet, hogy tényleg felfedeztettem, vagy megkaphattam az Úr Jézussal való személyes kapcsolat kegyelmét, és ez nagyon segített abban, hogy rátaláljak a saját hivatásomra, saját utamra. Terházi János Isten szolgája mondja azt, hogy nekünk két nagy értékünk van: a Krisztus Urunkba vetett hitünk és a nemzeti öntudatunk, a magyarsághoz való tartozásunk tudata. És ez a kettő nem válik el egymástól, hanem az én hivatásomban, hála Istennek, összekapcsolódik egymással, összefonódik egymással. És azt gondolom, hogy az egyik a Krisztus Urunkba vetett hit, az Isten hit, ugye az a fölülről kapott állandó Krisztus jelenlétet, az állandó Isten való bizalmat jelenti, a másik pedig az, hogy mindazt, amit kapunk, azt tovább kell adnunk horizontális síkon az embertársainak, a testvéreinknek, akikért felelősek vagyunk, akikhez tartozunk. Ez az egyik dolog. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos föltenni ezt a kérdést már ifjú korában az embernek, hogy mi az én életem célja. Én mi végre vagyok itt a Földön? Sajnos, sajnálatos módon, hogy ezt az iskolában erről a kérdésről nem nagyon beszélnek. Én emlékszem, egy kedves tanárom, Paláston, aki az osztályfőnököm is volt, Patai tanár úr, ő kérdezte azt meg, hogy milyen célotok van az életben egy osztályfőnöki órán, és hát nagyon nagy csönd volt a kérdése után, mert igazából soha nem gondoltunk még erre a kérdésre. De nagyon fontos, hogy föltegyük ezeket a kérdéseket magunknak, családunknak, és gyermekeinknek és unokáinknak is, hogy szembesülni tudjunk ezzel a tudattal. Na most a Mária Rádió számomra nagyon fontos, nagyon sokat jelent olyan értelemben, hogy tanít. Nemrég beszéltem egy idős papácsival, már túl az aranymisén, az evangélium egyik részéről beszéltünk, és indítettem neki, hogy épp egy olyan tanítást, amit a Mária Rádióban hallottam, és papácsi rám nézett, és azt mondta, érdekes, ezzel a magyar evangéliumi magyarázattal még nem találkoztam életemben. És majd hozzátette kicsit mosolyogva, hogy hát nem hiába, hogy a jó pap holtig tanul. Én azt gondolom, hogy nem csak a jó pap, hanem a jó keresztény is holtig tanul, és én nagyon hálás vagyok a Mária Rádiónak, hogy tanít minket, tanít a hitünkre, tanít nagykorúvá válni a hitben, és tanít arra, hogy hogyan tudjuk ezt a hitet megélni a hétköznapokban, a mindennapokban. Ezért is biztatnám a kedves hallgatókat arra, hogy támogassuk, segítsük a Mária Rádiót, hiszen a hitünk nem állhat meg egy szinten, iskolás szinten, vagy hittanos szinten, amit gyerekkorunkban tanultuk a hitnek, ugye, hogy az emberi szervezetnek is fejlődnie kell, és ennélkül bizony elveszítjük azt a valóságos, azt a mindennapi, azt az élő kapcsolatot a Jóistennel, amire hivatottak vagyunk, tehát így kapcsolódik össze a hivatás és a hitről szóló tanulás, tanítás kérdése is. Én hálás vagyok a Mária Rádiónak, amikor csak tehetem, hallgatom a hitmagyarázatait, a bölcs tanítók előadásait, úgyhogy Isten áldja meg a Mária Rádió továbbiakban is.
1: Mi pedig nagyon hálásak vagyunk a szavaidért, ehhez nem nagyon tudok mit hozzátenni, csak azt, hogy köszönöm, és áldott szép napot kívánok.
2: Köszönöm, és jó munkát, sok szeretettel kívánok, kitartást rádió munkatársainak is.
1: Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Molnár Imrével beszélgettünk.
3: Mária Rádió Régió Ajkán az FM 93,2 frekvencián.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a világosság rózsafüzére következik, melyet a pápai kiskurziós csoport tagjaival imádkozunk. Mai szent olvasónkat ajánljuk fel azért, hogy az Úr bennünk éljen. Így fordulunk hozzá. Életem Ura, Jézus Krisztus! Amikor a szent misében a te szavadat hallgatom, a te irántam való szeretetedre gondolok. Amikor áldozatod megújul az oltáron, ismét csak a te végsőkig elmenő szeretetedre tudok gondolni. Amikor pedig a szent áldozásban magamhoz veszem testedet, akkor értem meg igazán, hogy mennyire szeretsz engem. Szeretettel hívsz, hogy testeddel táplálkozzam. Hálásan fogadom el hívásodat, hogy az oltári szentségben téged vegyelek magamhoz, és bennem élj. Amen. Kedves hallgatóink, kérem, hogy önök is imádkozzák velünk a világosság rózsafüzérét arra az ima szándékra, hogy az Úr bennünk éljen. Kedves hallgatóink, a világosság rózsafüzérét imádkoztuk a pápai kiskurziós csoport tagjaival. Mai szent olvasónkat azért ajánlottuk fel, hogy az Úr bennünk éljen. Így fordultunk hozzá. Életem Ura, Jézus Krisztus! Amikor a szent misében a te szavadat hallgatom, a te irántam való szeretetedre gondolok. Amikor áldozatod megújul az oltáron, ismét csak a te végsőkig elmenő szeretetedre tudok gondolni. Amikor pedig a szent áldozásban magamhoz veszem testedet, akkor értem meg igazán, hogy mennyire szeretsz engem. Szeretettel hívsz, hogy testeddel táplálkozzam. Hálásan fogadom el hívásodat, hogy az oltári szentségben téged vegyelek magamhoz, és bennem élj. Amen. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma este is bekapcsolódtak rózsafüzérimánkba. Áldott szép estét kívánunk mindnyájuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, ámen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentségben,

0: életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyom,

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, szűz

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyok.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden.

0: védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak.

0: Ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Az

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Isten azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyok,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Az

0: világ én válmány rá.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Üdvözd, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: kérdharmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.

0: Mária Rádió Pápán az FM 90,8 frekvencián.
1: Hírpercek.
2: Papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét Palánki Ferenc püspök. Megújult formában kapható Gyökösi Endre 2-3-asban című népszerű kötete. Honfoglaláskori lelet együttes mutat be a Magyar Nemzeti Múzeum. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Szent László Imaszövetség tagjai azért találkoztak Fehérgyarmaton május 7-én, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Írja a Magyar Kurír. A szentmisét Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök mutatta be. Beszédében a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy figyeljenek Jézusra, miként az utolsó vacsora termében tanítványai tették. Szemléljék őt, hallgassák őt, és fogadják be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Az igazi egészség és teljesség abban áll, hogy jelen van bennünk Isten szeretete. Majd Péter apostol példáját is a hívek elé állította. Gyengességei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Segítsük egymást abban, hogy fölfelé tudunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, mondta a püspök. Gyökösi Endre református lelki pásztor, pásztorpszichológus 2-3-asban című könyve megújult formában jelent meg az Új Ember kiadványok sorozatában. Írja a Magyar Kurír. A megújult kötet borítóját Klesic Piroska grafikus művész készítette. Gyökösi Endre a pasztorál pszichológia hazai úttörője. Pszichológiát és pedagógiát is végzett. Budapesten, Debrecenben, Bázelben és Zürichben tanult. Lelkészi szolgálatát a Kálvin téri gyülekezetben kezdte, majd 40 évig az Újpest Újvárosi Református Egyházközösségben szolgált. Részt vett az Országos Gyermekmisszió alapításában. 1950-től a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanított. Nyugdíjasként is hirdette az igét. Számtalan lelki témájú könyvet írt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia 10 doktorává avatta. Újpest kerület pedig az ad honorem Újpest 10 polgári emlékéremmel tüntette ki. 1997-ben hunyt el. Övszerkezet és tarsolylemez a honfoglalás korából címmel nyílt meg a májusi hónapok kincse kamaratárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Írja az MTI. A kiváló állapotban fennmaradt honfoglaláskori leletekre Bács-Kiskunvár megyében leltek. A régészeti feltárásokon három a 920-930-es években elhunyt harcos sírjából kerültek napvilágba a jó állapotú leletek. Az új lelőhelyet a Kecskeméti Múzeum régészeti programjának önkéntesei fedezték fel. A leggazdagabb leletet egy magasrangú 17-18 éves harcos sírjában egyedi selyemővén találták, melyen aranyozott ezüst csüngős veretek sorakoztak. Jobb oldalán ezüst lemezzel díszített tarsoly függött. Az övveretek környezetében a ruházat, az öv és a tarsoly szerves részei olyan jó állapotban maradtak meg, hogy eredeti helyzetben emelték ki őket a régészek. A tárlat június 7-ig látogatható. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Hagyomány és hűség. Mi magyarok akkor tudunk a legtöbbet hozzáadni az emberiség kincséhez, hogyha nem vesztjük el azt, amit mi kaptunk megőrzendő értékként. Ha nem vesztjük el a magyarságunkat, ha kibontakoztatjuk a magyarságunkat. Ezért a nemzeti alapokon álló gondolkodás, vagy a nemzeti művészet az egyetlen olyan építőkő, ami segíti az egész emberiség nagyházának felhúzását. Hallgassuk meg először Vajda Jánost Petőfi gondolkodásáról ebben a kérdésben. Petőfi mélyen hitt egy sajátságos magyar kultúra lehetőségében. S remélte, hogy amint ő teljesen eredeti magyar és mégis világköltő, akként támadni fognak hozzá hasonló lángelmék a művészet és a tudomány minden ágaiban, akik azután a magyar kultúrát megteremtik. Az újkori haladás minden reformjáért rajongott, de mindennek magyar alakot óhajtott adni. És ebben mindjárt élő példával elől akart járni. Vajda János ebben a kicsi gondolatában, amit 1870-ben írt Petőfiről, azt emeli ki, hogy a világ költészetéhez való hozzájárulás Petőfinél is a sajátos magyar kultúrán és a magyar költészeten alapult. És erről ír Babits Mihály is 1913-ban. Valamely irodalom éppen annál inkább nem lehet virágirodalmi érték, minél nemzetibb. Minél több új színt, új hangot víz belé a világirodalomba. De félre ne értsük. Nem a vad és nyers nemzetiség.

Mondjuk, és kétségkívül nem minden nemzetiség alkalmas arra, hogy beilleszkedjen valamely nagyobb kultúra egységébe. A nemzetiség pedig csak akkor értékes a világirodalom számára, ha abba beleilleszkedik, avval összehangolódott, átitatódott. A világirodalom általában az egész kultúra, a népek lelkének óriási koncertje, minden nyers nemzeti hang disszonáns. Míg e nagy zene egészével összehangolva nincs. E nagy koncerthez egy új hangot adni, új szint a világirodalom nagy tarkaságához, a legnagyobb szolgálatok egyike, melyeket egy kis irodalom a világirodalomnak tehet. Babits Mihályt hallottuk 1913-ból, aki amellett tett hitet, hogy világirodalom értéke az lehet, ami minél nemzetibb, ami minél több új szint, új hangot visz belé a virágirodalomba. Ezért az egész emberiségért is szól kiáltásunk, amikor nemzetünkért az Istenhez kiáltunk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk az apostolok cselekedeteinek első fejezetéből van. Szenvedése után sokféleképpen Jézus bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte, nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőtölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket, galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Kedves Mária Rádió hallgatók, ma áldozó csütörtök van. Az anya országban vasárnap fogják ünnepelni, de mi itt a határon kívüliek, Urunk mennybe menetelét húsvét után a 40. napon tartjuk. Az ősegyház a Szentlélek eljövetelével együtt pünköskor ünnepelte a mennybe menetelt, de már a 4. századtól kimutatható, hogy a szentírási üzenetre, hát mindig a 40. napon kezdték megülni, úgyhogy Szent Ágoston már apostoli hagyománynak tudja, hogy Urunk mennybe menetelét a 40. napon ünnepelték. Nálunk is az evangélium felolvasása után a húsvéti gyertyát eloltjuk, és a föltámadási szobort elvisszük az oltárról. 1918-ig áldozó csütörtökorunk mennybe menetelekor eddig tartotta a húsvéti szent idő, amíg szentáldozáshoz, húsvéti szentáldozást lehetett végezni. És ez azt is jelenti nekünk, Urunk megmondta látható jelenlétét, de közöttünk maradt az oltári szentségben. Veletek vagyok minden nap a világ végéig. És nekem nagyon tetszik egy fametszett, idős Imecs László, csíkszeredai képzőművésznek az alkotása, a kommunista időbe készített fametszeteket, és mind bibliai témákat is feldolgozott többek között, a mennybe menetelt is. Ezt úgy ábrázolja, mint egy napfogyatkozást, ott az erdő szélen a fák alatt, ott állnak az apostolok égre emelt tekintette 12, és a nap el van sötétedve, Jézus megvonja a látható jelenlétét, de ez a fametszet egy fontos üzenetet sugall a nézőbe, és pedig a fák mind mozgásban vannak. Az Úr Jézus azt mondta, elmegy, és elküldi a Szent Lelket. A Szent Léleknek a működése olyan rejtett, titkos, nem olyan látványos, mint a levegő. A levegő nélkül nem tudunk élni, de nem tudjuk megfogni. A levegő nem látványos. De a levegő mozgásba jön, akkor a fákat is kicsavarja. Micsoda ereje van egy viharnak, egy tornádónak, egy orkánnak. Minden tud, ugye, felforgatni. Hát Jézus a Szent Lelket ígérte meg, és áldozó csütörtökön jusson eszünkbe ma, hogy nem ment el az Úr, itt maradt velünk az Eukarisztiában, de elküldte a Szent Lelket, aki éppen olyan rejtett módon, ahogyan Jézus a szentségekben jelen van, hát ugyanúgy a Szentlélek is működik mindannyiunkban, mindannyiunk lelkébe. Testvéreim, elvégeztük-e a húsvéti jónásunkat? Tettünk-e eleget egyházunk felszólításának? Évente, ugye, jonnyál, és legalább húsvét időben áldozzál. Urunk Jézus, tarts meg a te szeretetedben. Te vagy a szőlőtő, mi a szőlőveszők. Add, hogy gyümölcsöző ágaid, termő ágaid legyünk. Amen.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászuló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban is körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
1: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit határon innen és határon túl a Mariatonunk mai utolsó blokkjában. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem a stúdióban
1: Murányi Nikolát,
2: Lukovics Milán.
0: A Felvidéki Mária Rádió van ma este a középpontban, és a 061-999-4430-as nem emelt díjas telefonszámon tudunk a határon túli testvéreknek és az ottani Mária Rádióknak segíteni, hiszen eléggé rászorulnak a segítségre. Ugye a Felvidéki Mária Rádió több frekvenciával is rendelkezik FM adásban, és azok fenntartása, azok lefedése azért egy nagy kihívás a számukra. A rimaszombati adójukhoz egy antennát, és az antennához szükséges technikai berendezéseket szerezték be egyébként egy ideje, ez egy jó hír, és egyébként élő adásokat is viszonylag gyakran bonyolítanak le, nem csak a stúdióból, hanem például van olyan, hogy idős otthonba, valamint iskolákba látogatnak el, ahonnan rózsafüzért közvetítenek, tehát igyekeznek azért járni ott a Felvidék területét, akár ilyen élő közvetítések, akár önkéntes találkozók keretében. És az önkéntes csapatuk is érdekes, például ott a Facebook oldalukon is nemrég láttam, egy karéban állt sok férfiak rózsafüzérét mondták, úgyhogy mindenképpen értékes szolgálatot végeznek, és hát ők az egyetlen olyan adót a Felvidék magyar lakta területein, akik 0-tól 24 órán keresztül közvetítenek magyar nyelvű élő adást.
2: Emlegettük már Sankó László atyát, ugye a Mária jelenése kapcsán, és itt van velünk a vonalban.
1: Szeretettel köszöntjük dr. Sankó László atyát, aki a Felvidéken született, és jelenleg a Budapesten az Újpest kertvárosi templom plébánosa.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
2: Mindörökké, amen.
1: Szeretnénk kérdezni téged, atya, hogy miért tartott fontosnak a Felvidéki Mária Rádiót?
3: Hát ugye Felvidéken eleve a magyarság kisebbségben van, és a kisebbségek hát elvileg az állapotokból kifolyólag hátrányt szenvednek. Talán nincs egy olyan igazságos rendszer, amely megteremtené valóban igazságosság elve alapján azt, hogy egy-egy országban, egy hazában mindenki egyenrangú, bár persze törekszünk rá, hiszen a rendszer, amelyben élünk, a demokrácia is valamilyen módon ezt hivatott szolgálni, de mégiscsak a kisebbség kisebbség marad. És az ateista rendszerben, a kommunizmusban hát eleve nem voltak magyar programok a médiában. Ha volt is, talán nagyon csak szorványosan. Ez már természetesen jobb, tehát a közszolgálati tévé, rádió azért sugároz magyarul, de a Felvidéki Magyar Rádió, Mária Rádió, a Miriam, az valóban nagy szolgálatot teljesít most. Mondhatom, hogy az én szeretteim is rendszeresen hallgatják. A szülőfalumban is, ahol már szórvány magyarság van, Bábindalon, Zoborvidéken, Zobor alján, Nyitra környékén, sokat jelent nekik a Mária Rádió. Ott még olyan a vallásosság, hogy hagyományos módon élik meg sokszor a Mária tiszteletet, és ebben nekik valóban azokon a településeken, ahol már nem tudnak magyarul sokszor imádkozni a templomban, a közösségben, mert nincs rá alkalom, mód, tehát hogy akár hátrányban is lehetnek ilyen települések, azoknak sokat jelent, amikor a rádióval együtt tudnak imádkozni, és tudják a különböző lelki programokat hallgatni, részt tudnak venni a Szent Misén, a Rózsafüzéren, a Májusi Áltatosságon, a Litánián, egyéb imádságokon, anyanyelvükön. Ez valóban sokat jelent, és mondhatom örömmel, hogy szüleim is hallgatják nagy örömmel.
1: De jó, akkor megerősítetted a hallgatókat és minket is abban, hogy van értelme a magyar nyelvű Mária Rádiónak, és várjuk szeretettel az adományokat, az adományvonalat hívhatják a kedves hallgatók, hogy továbbra is működni tudjon a Felvidéken a magyar nyelvű imádságos Mária Rádió.
2: Atya, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és hát remélem, hogy a hallgatók találkozhatnak veled, akár ilyen hitvalló jellegű műsorunkban, akár pedig hát a kutatásaid, amik a Mária tisztelet, ez a könnyező Mária képhez kötődnek, azt reméljük, hogy azért szintén a hallgatóknak majd be fogod mutatni. Úgyhogy jó Isten áldja szolgálatodat, és várunk máskor is a Mária Rádióban.
3: Köszönöm szívesen, a jó Isten áldjon mindjárt.
1: Köszönjük.
2: Ugye nem is tudom, hogy elmondtuk-e már újfent, hogy a 061-999-4430-as telefonszámon várja a kedves önkéntesünk a hallgatóknak a hívását. Most éppen nem beszél senkivel, úgyhogy biztos nagyon örülne, hogyha valaki most tárcsázna ezt a telefonszámot, felajánlana valamekkora adományt, olyat, ami belefér a költségvetésébe, nem kell feltétlenül külön áldozatot hozni, nem kell az özvegyasszony utolsó két fillérjét bedobni a persejbe, de hát azt valószínűleg mindenki fel tudja mérni, hogy háromjegyű, négyjegyű, ötjegyű, hatjegyű szám az az összeg, ami az ő részéről felajánlható jó szívvel, azért, hogy a felvidéki vagy délvidéki magyarok hallgathassák anyanyelvükön továbbra is a Mária Rádiót. Hallgassunk meg interjút, mert kicsit sok van még, úgyhogy elsőként Juhász Györggyel, a Selye János Egyetem elnökhelyettesével, vagy rektorhelyettesével, bocsánat, készült párperces beszélgetést hallgassuk meg.
4: A Felvidéki Mária Rádió májusi adománygyűjtő műsorában most a tudomány világába tekintünk, de egy fontos szemponttal, anyanyelvünk és keresztény gyökereink megőrzésével. Telefonos vendégünk Juhász György, a komáromi Selye János Egyetem rektorhelyettese. Ez az egyetem különleges küldetéssel jött létre, hogy a felvidéken magyar nyelven is lehessen tanulni, gondolkodni és jövőt építeni. Kedves rektorhelyettes úr, szeretettel köszöntöm a vonalban, dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Dicsértessék Jézus Krisztus, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
4: Miért fontos, hogy egy egyetem anyanyelven oktasson, akár a tudomány területén is? Mondhatjuk-e, hogy a Selye János Egyetem az anyanyelvhez való hűséget is szolgálja?
5: Hát én azt hiszem, hogy ha megnézzük a Selye János Egyetem létrejöttének az előzményeit, akkor ez a megállapítás, amit Lelki atya mondott, ez helyén való. Nagyon sokáig kellett várni itt a felvidéki magyarságnak, hogy létrejöjjön egy olyan önálló magyar nyelvi felsőoktatási intézmény, amely törvényi alapokon áll, és amely a felvidéki magyarságnak a jogait és hát természetesen a fejlődését szolgálja. Ha visszatekintünk, ugye az első Csehszlovák köztársaságban nem volt megadva ez a lehetőség, hogy magyarul lehessen tanulni. Aztán a II. Világháború után kezdődtek azok a kezdeményezések, amelyek aztán ahhoz vezettek, hogy legalább a tanárképzésben, a nyitrai pedagógiai karon magyar képzésben vehettek részt, és hát a Comenius Egyetem magyar tanszékén is, vagy a magyar nyelvű irodalom tanszékén volt még magyar nyelvű képzés, de más magyar nyelvű képzések nem voltak. Erre lehetőség aztán 1989-es bársonyos forradalom után adódott, amikor kiteljesedett a kormány nyitrai pedagógiai főiskolán, és később a nyitrai Konstantin Egyetem nevet kapott egyetemen a magyar nyelvű pedagógus képzés, a magyar tagozaton, ezt nevezhetjük így, de hát önálló kar nem, és nem akart ott sem létrejönni, még nem ugye a felvidéki magyar politikum elérte azt a célját, hogy 2003-ban szavazták meg a törvényhozásban, a szlovák törvényhozásban a Selye János Egyetemről szóló törvényt, és 2004-ben kezdte a működését. az egyik célja természetesen az, amit előbb is említettünk, hogy ne csak oktassunk, hanem a tudományt is műveljük, és hát az egyetemen ez 20 éve, több mint 20 éve célunk, és úgy érzem, hogy sikeres is az egyetem ebben, mert a tudomány, a tehetségnevelés egyik fontos sarokköve az úgynevezett doktori iskoláknak a létrejötte, és az egyetemen most már minden karon és minden tanulmányi szakon belül vannak olyan doktori iskoláink, ahol a jövő tudósait, a jövő felvidéki magyar tudósait neveljük.
4: Ön szerint miért fontos az olyan közösségi hang, mint a Mária Rádió jelenléte a felvidéken? Mit üzenne a fiataloknak, és nem csak a fiataloknak, miért érdemes ragaszkodni gyökereinkhez, nyelvben és hitben is?
5: Nem szeretném mondani,

0: és hát érthetjük ez alatt a, ugye a Mári Rádiót érintő római katolikus vallást, de ugyanúgy az egyetemen teológiai karral rendelkező református vallást is. Ezek nagyon fontos gyökerek, mert ezek erőt adnak a fiataloknak, és nem csak erőt, hanem olyan gyökereket, és mint amint említettem, hogy olyan iránt, hogy tudják, hogy mit akarnak elérni, és hogyan akarják elérni. Nagyon sok veszély leselkedik ma a fiatalokra, és hát ha nincsenek ilyen erős támpontjaik, akkor viszont azt kell mondani, nagyon könnyen elvesznek ebben a világ zajos pörgetegében. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom a Mária Rádiónak a lelkiségét, és fontosnak tartom azt, hogy próbálja megszólítani a fiatalokat is, mert fontos a számukra is.
1: Kedves hallgatóink, az anyanyelv nem csak eszköz, hanem otthon is, és közös felelősségünk, hogy megőrizzük. Ha fontos önöknek is, ez a küldetés, kérjük, hogy támogassák a Mária Rádió szolgálatát. Köszönjük, hogy közös értékeket képviselünk. És köszönöm szépen Juhász Györgynek, a Komáromi Sej János Egyetem rektorhelyettesének, hogy rendelkezésünkre állt, és ezeket elmondta és buzdított bennünket.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
2: A Komáromi Sej János Egyetem egyébként, amikor 2004-ben elindult az oktatás, akkor 601 hallgatóval rendelkezett, de idén a mostani 2026-os számok szerint már megtöbbszöröződött a hallgatók száma, több mint 1600 hallgatójuk van és jut magyar nyelvű felsőoktatási tanulmányokhoz. Itt az előző blogban volt szó a felvidék híres szülötteiről és híres felvidéki kötődésű tehetségekről, és Kodály Zoltán zeneszerzőnk is felvidéki kötődésekkel rendelkezik, ugyan Kecskeméten született, de a gyerekkora 7 esztendejét Galántán töltötte, és 1933-ban a Budapesti Filharmóniai Társaság megalakulásának a 80. évfordulójára egy gyönyörű szimfonikus művet komponált, Galántai táncok címmel. A következő percekben ebből hallhatunk majd egy kis részletet, és addig is elmondom az adománygyűjtő telefonszámunkat, 061-999-4430, ez még ma este nagyjából fél óráig él, úgyhogy szeretettel bíztatom a kedves hallgatókat, hogy tárcsázzák az adományvonalat.

0: Festő.
1: Galántai táncok, és közben itt van velünk a telefonvonalban egy kedves hallgatónk, Ferenc. Szép jó estét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Üdvözlök, kiamen.
1: Ferenc, van-e valami kötődése a határon túli magyarokhoz, területekhez?
2: Hát van, a dédeveg apám még Trianon előtt, az első világháború alatt jött át Felvidékről, itt Esztergom mellett Párkányból származunk, mondhatjuk így.
1: És vannak esetleg rokonok, ismerősök még?
2: Hát még egy-két testvére él a dédeveg apámnak, de már inkább a temetőben vannak, tehát voltunk átkeresni rokonokat, és hát nem nagyon találtunk már élőket. De ha úgy nézzük, 1638 óta párja országra, Felvidék is, Délvidék is, Erdély is.
1: Hát így van. Így van. És járt valamerre a határon túli területeken? Vagy hát bizonyára?
2: Persze. Mondom, voltunk Felvidéken, illetve Csíksomlai búcsúba. Többször is. Azért az egy felemelő érzés, amikor hát nem tudom, hogy mondhatom, hogy 1 millió magyar ember énekli a magyar és a székely himnuszt. Most is belegondolok.
1: Az így van.
2: Az felemelő. De különben találkoztam, amikor voltunk egy Csíksomlyai búcsón 2017-ben, ugye akkor pont egy 450 éves évforduló volt, és akkor a Szentendrei Ferences Gimnázium egyik tanárával találkoztam ott, mert ő is erdélyi származású, ott a Mazarasi Hargitán voltunk. Nyilván, hogyha ismeri, hiszen ő is ott tanított a gimnáziumban.
1: Vencel névre hallgat.
2: Úgy van, Vencel. Ott találkoztam vele.
1: Így van, hát ő székelyvarsági.
2: Így van.
3: És mivel tudná esetleg biztatni a hallgatókat, hogy hasonlóképpen segítsék meg a határon túli testvérrádiókat?
2: Hát mert a Mária Rádió az egy különleges rádió. Egyrészt ugye ott van a rózsafüzér, ami az egy jó imádság. Hát most nem megyek bele tudományos vizsgálatokba, de azt hiszem Balatonfüreden ott a Kossuth kút mellett van egy kis kápolna, és oda felírták, hogy vérnyomás csökkentő a rózsafüzér. Megdöbbentő, de így van. Na és akkor olyan műsorok vannak benne, amit máshol nem nagyon lehet hallani. Hát például Bábel Balázs Kalocsai érsekatyának katekézise, az egy olyan műsor, hogy hát megdöbbenve hallgatja az ember mindig. Eleve Bábel Balázs az egy kalakán ember, most bocsánat, így mondom, de tényleg le a kalappal előtte, és olyan előadásokat tart, akár történelemről is, hát beszélt ő Pilinszkiről, meg beszélt ő Petőfiről. Most van Mohásnak évfordulója, és pár éve Tomori Párról beszélt. Hát máshol ilyet nem lehet hallani.
1: Hát így van, így van, hát ő nagyon felkészült. Ez biztos. Akkor más műsorokat mit szokott még szeretni? A rózsafüzér imádság, meg Bábel Balázson kívül még biztos van egyéb is, amit szívesen hallgat.
2: Igen, még a Székely János püspökatyának is jó műsorai vannak. Őt szoktam hallgatni még, és akkor ott van a katonai hagyományőrző műsor. Az szinte azt mondom, hogy hát azt mindenkinek meg kellene hallgatni. Az nagy meglepetésemre, de örömömre is, ismétlik a tábori papnak, most nem tudom a nevét hirtelen, annak a tábori papnak a naplóját, amit már leadtak, és már vége volt, de közkívánatra újra elkezdték. Hát amiket leír az a tábori pap, az egy bencés szerzetes volt különben. Hát szinte azt mondom, hogy felemelő, de időnként az ember sír.
1: No, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt a rendelkezésünkre állt itt a késői órán. És hát nagyon akkor szívesen biztassuk a hallgatókat, hogy hívják ezt az adományvonalat, segítsenek valamekkora összeggel, ami belefér a költségvetésbe a felvidéki, délvidéki rádióknak, Ferencnek pedig, hát köszönjük szépen még egyszer a bejelentkezést, és Hát kívánjuk, hogy sok öröme legyen a Mári Rádióban, meg amúgy is.
2: Köszönöm szépen, és kitartást, és hát sok sikert kívánok. Meg hogy megmaradjon a délvidéki és a felvidéki Mári Rádió.
1: Hát ezért küzdünk, így van.
2: Van felvidéki munkatársam különben, úgyhogy ilyen kötődésem is van, hogy felvidékiekkel, sőt, kárpátaljaiakkal is dolgozok együtt.
1: Hát nyilván most aztán onnit sajnos sokan menekültek az előző években. Hát nem is tudom, hogy itten az újabb támadások során várhatunk-e további menekülteket, de ez bizony nem kizárt.
2: Hát igen.
1: Na, köszönjük szépen, minden jót kívánunk még egyszer. És közben a kedves munkatársunk is felemelte a telefont, úgyhogy a 061-999-4430-as telefonszám 9 óráig működik a mai napon, és a holnapi napon is folytatjuk az adománygyűjtést. Egyébként így, hogy előző telefonálónk Ferenc említette, hogy van, a családja Párkányból származik, most jut eszembe, nekem is vannak egyébként rokonaim pont ezen a vidéken, itt a Garam mentén, méghozzá egy távoli rokonomat, hát ezelőtt ott eskedtem. És ugye az az érdekes, hogy a Szlovákiában az egyházi esküvőt elfogadják polgári házasságkötésként is az állam. Tehát oda hoztak mindenféle ilyen szlovák nyelvű dokumentumot, és hát kvázi, mint egy anyakönyvvezető, nekem kellett aláírni, én képviseltem a szlovák államot is egy úttal, amellett, hogy hát az egyházi esküvő mellett ott nem kell külön polgári házasságkötést végezni.
3: Hát ez elég érdekes. Milán, hogyha egyébként itt tegnap egy kicsit beszélgettünk a délvidéki ferencesekről, felvidéken hogy áll a ferences rend?
1: Vannak ferencesek, magyarul nem beszélnek, hát ők szlovákok. Eredetileg, hát mondjuk egy jó 100 évvel ezelőtt ez még egy magyar nyelvű ferences rendtartomány volt, de hát azóta ugye jött Trianon, meg minden, és akkor ez alatt, hát végül is, akik magyar származásuként voltak ott ferencesek, azok már meghaltak, és szlovák testvérek alkotják a felvidéki ferences rendtartományt. Hát nagyon kedvesek egyébként, hát hál' Istennek sokukat ismerem személyesen is. Most nem olyan régen voltam náluk Pozsonyban, áprilisban, meg amúgy Érsekújváron is. Hát egy valaki van, aki úgy elég jól tud magyarul, tehát a misét szépen el tudja olvasni magyarul a szöveget, hát nyilván prédikációt is valahogy akkor lefordítják neki, vagy fordítóprogrammal, és akkor hát azt is szépen fel tudja olvasni, tehát ő füleken végez magyar nyelvű liturgiát. De hát egyébként sajnos nem tudnak magyarul, de azért az is tiszteletre méltó, hogy valamennyire a magyar közösségek lelkipásztori ellátását azért szívükön viselik, tehát ugye ez Érsekújvár főleg és Fülek, ez a két helyük, ahol jelentősebb magyar közösség is él, egyébként vannak Pozsonyban, Galántán, Nagyszombaton, Trösztenában, Eperjesen, ezek a helyek, én mindegyik helyen jártam, ahol ők vannak, léteznek, úgyhogy hát egy olyan talán 70-80-an lehetnek, nem olyan nagyon sok, de hát arányaiban a mondjuk 4,5 milliós szlovák lakossághoz képest hát többen vannak, mi ugye itt a közel 10 milliós Magyarországon kevesebben vagyunk, mint 100 fő, tehát a szlávok azért hát erőteljesebben élik a hitüket átlagosan, mint mondjuk a magyarok. Kivétel mondjuk a szlávok közül a csehek, ami legszekularizáltabb népség Európában, de egyébként azért a szlovákok, lengyelek, horvátok, hát azért bennük még bízhatunk.
0: Én is szeretnék megemlíteni még egy személyes kötődést. Az apai dédapám, ő Garbóc Bogdányban a felvidéken született, onnan jött később Magyarországra. Ez most így fölelevenedett bennem, meg biztatnám a hallgatókat, akik interneten hallgatják a Mária Rádiót, hogy nagyon értékes műsorok találhatók a mariaradio.sk oldalon is, a mariaradio.sr oldalon, tehát a délvidék és a felvidéki rádiók műsorát is a változatosság kedvéért érdemes hallgatni.
3: És itt most néhány kis műsor ajánló, amit a Magyarországi Mária Rádió adásában is hallhatnak. Hétfőnként, első hétfő kivételével felvidéki atyák, Jelencsics Erik és Falkas Zsolt atya az, aki a délelőtti hittanórát tartja hétfőnként 10 órától. Emellett van olyan szerda, amikor a Felvidéki Mária Rádió jelentkezik a reggeli napindító műsorral 7-5 perckor, és szombatonként is gyakorta Lépes Lóránt atya az, aki 10 órakor a Hitünk és Életünk című műsort tartja, tehát ilyenkor a Magyarországi Mária Rádió hallgatók is bekapcsolódhatnak kicsit a felvidéki műsorokba. Ezen kívül számos olyan ünnep van, amikor a Felvidéki Mária Rádió hozzájárul az anyaországi műsor bővítéséhez, gazdagításához is.
1: Hát ezek mind okok arra, hogy hívjuk ezt a 061-999-4430-as telefonszámot. Ha véletlenül foglalt lenne, akkor ismételjük meg a hívást 1-2 perc múlva. És nagyon fogy a műsoridőnk, úgyhogy Iván Lajos és Marika házas hétvégés házaspárral készült beszélgetést hallgassuk meg a következő percekben.
4: A Mária Rádió kiemelt témái közé tartozik a házasság és a család. Májusi adománygyűjtő műsorunkban most erről beszélgettünk, nem csak mint élethivatása, hanem mint olyan közösségről is, ahol anyanyelvünk és keresztény gyökereink élővé válnak. Telefonos vendégeink, a Felvidéki Házas Hétvége elkötelezett tagjai, Iván Lajos és Marika, szeretettel köszöntelek benneteket.
5: Köszönjük a hallgatókat mi is, szeretettel.
6: Köszöntjük a hallgatókat.
4: Mit jelent nektek ma a házasság ennyi év után? Hogyan segített benneteket a közös úton a házas hétvége közössége?
5: Őszintén szólva, én a házas hétvégéről úgy különösebben nem is érdeklődtem, csak későbbiekben tudtam meg, hogy a kedves feleségem már évek óta szeretett volna részt venni rajta, és viszont egy nagyon nagy ilyen fordulatot hozott az életünkben. Én így, röviden így mondanám, hogy nincs az a jó, amit nem lehet jobbá tenni. Tehát így, mikor első házasságra hazaértünk, ez a gondolat cirkált a fejemben állandóan.
6: És ez egy ilyen katartikus élmény volt, hogy együtt voltunk, és nem volt semmi gondunk a családra, hanem csak kettőnkre tudtunk összpontosítani, és nagyon-nagyon jó élményben volt részünk, és aki csak teheti, annak mindenkinek ajánljuk, hogy vegyen részt, mert csak jót hozzahat a házasságokba.
4: Miért fontos számotokra, hogy a családban magyarul szóljatok egymáshoz, és akár a hit dolgairól is?
5: Elsősorban az anyanyelvünkön sokkal jobban tudunk gondolkodni, sokkal jobban tudunk kommunikálni, és hát mindenki is mondanánk magyarnak magunkat, hogyha nem magyarul beszélnénk otthon. Ezt sokszor a szlovák kollégáim is pozsomban csodálkozva hallgatták, hogy mi otthon magyarul beszélünk. Hát mondom, persze, hát erről szól a magyarságunk, az identitástudatunk, hogy magyarok vagyunk, de magyarul beszélünk otthon. Tehát abszolút természetes dolog volt, de nagyon fontos.
4: Mit üzennétek a fiataloknak, akik most készülnek a házasságra?
5: Így mondanám, hogy a házasság egy óriási nagy felelősségvállalás. Sajnos a fiatalok sokan nem gondolják annyira komolyan, mint amennyien komoly dolog. Pláne, ha aztán jön a család, a gyerekek, és olyan szomorú dolog, hogy nagyon hamar fátat fordítanak egymásnak. Nem oldják a problémákat úgy, ahogy ezt megkívánja egy ilyen házastársi kapcsolat. Tehát azt üzenem én személy szerint nekik, hogy jól gondolják meg, mielőtt házas útra lépnek, hogy az a holtodiglan, az ne csak egy kimondott, könnyelmen kimondott gondolat legyen, hanem egy elkötelezettség. És még azt üzenném a fiataloknak, ahogy Pál apostol is írja a házasságról, hogy viseljétek egymást szeretettel és megértéssel. Ha ez a két dolog működik, akkor a házasság hosszú életű.
4: Szerintetek miért fontos, hogy legyen egy olyan rádió, mint a Mária Rádió, ami a családokat erősíti?
5: Sok felesleges információ, a világpolitika, a híradó, a történések a nagy világban, ami nem is kell, hogy minket érdekeljen, túl vagyunk vele terhelve, és egy ilyen, mint a Mária Rádió, ami a lelki világunkkal, a hitünkkel foglalkozik, Ez egy nagyon fontos dolog, ahol a, nem csak a fiatalok, hanem bármilyen korosztály megtalálja azt, amit más rádió állomásokon nem kap meg. Tehát ha gondja lehet az életben, az is arra is rásegít, hogy maga a hit által hogyan tudja ezt megoldani.
6: Vagy vannak ilyen idősebbek, akik tényleg négy fal közé vannak zárva, és akkor ez a Mária Rádió így közelebb hozza nekik ezt a hitükkel, jobban tudnak foglalkozni, és szerintem nem érzik magukat magányosnak a négy fal között. Úgyhogy ez nagyon jó, nagyon örvendetes dolog.
4: Köszönöm szépen a beszélgetést Iván Lajosnak és Marikának, a Felvidéki Házas hétvége oszlopos tagjainak. Kedves hallgatói család, a házasság és a család az a hely, ahol életre kell a hitünk, és ahol anyanyelvünk is tovább él. Ha fontos önöknek ez az érték, kérjük, hogy támogassák a Mária Rádió szolgálatát. Köszönjük, hogy velünk vannak. Én pedig köszönöm a beszélgetést, hogy Isten áldjon benneteket.
6: Isten áldjon.
5: Köszönjük szépen.
6: Köszönjük még. Szépen.
3: Ennek a témának kapcsán egyébként elajánlom a hallgatók figyelmébe a Felvidéki Mária Rádió Családfa című műsorát, ami szintén a honlapjukon elérhető a www.mariaradio.sk oldalon. És hát még pár percig tart Mariatonunk a 061-999-4430-as telefonszámon. Talán még egy-kettő hívás belefér, de holnap reggel 7 órától egészen este 9 óráig a Mariaton harmadik napján szintén elérhető lesz ez az adományvonal, ami nem emel díjas telefonszám, és itt lehet a felvidéki, valamint a délvidéki testvérrádiók számára fölajánlani a segítséget.
1: Majd egy kis zenével búcsúzunk el, hát ha még az meghozza a kedves hallgatók közül a kedvet, hogy felhívják ezt a telefonvonalat.
0: És még eszembe jutott egy gondolat nekem, mint önkéntesnek, hogy miért is érdemes még önkéntesnek jelentkezni a rádióba. Nem csak azért, mert sok örömet kapok én is, hanem nagyon sokan imádkoznak a Mária Rádió munkatársaiért és önkénteseiért. Úgyhogy rengeteg imád kapunk, ha teszünk valamit a rádióért. Érdemes.
1: Így van. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a kedves önkéntes munkatársainknak, akik ma is és a tegnap is egész nap a telefon vonalat figyelték, lesték, hogy hívnak-e bennünket. Köszönöm a kedves hallgatóknak, akik ma felemelték a telefonkagylót és betelefonáltak, vagy akár telefonhívás nélkül is adományoztak a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvi Mária Rádió jó megmaradásának érdekében. Bocsánat, köszönöm azt, hogy voltak, akik vállalták a beszélgetést itt az élő műsorban velünk, és köszönöm műsorvezető társaimnak is a hosszú szolgálatot. A mai estén elköszönnek a műsorvezetők.
3: Varga Kata,
0: Urányi Nikolett
1: és Lukovics Milán, és Takács Nikolasz, a Boldogság te vagy számának hangjaival. Köszönünk el a kedves hallgatóktól azért, hogy holnap folytathassuk a Mariatont.

0: Hírperce.
1: Papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét Palánki Ferenc püspök. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai a Vatikánban. Testi és lelki feltöltődést ígér a közösségek napja pünkösd hétfőn Esztergomban. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Szent László Imaszövetség tagjai azért találkoztak Fehérgyarmaton május 7-én, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Írja a Magyar Kurír. A szentmisét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. Beszédében a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy figyeljenek Jézusra, miként az utolsó vacsora termében tanítványai tették. Szemléljék őt, hallgassák őt, és fogadják be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Az igazi egészség és teljesség abban áll, hogy jelen van bennünk Isten szeretete. Ma Péter apostol példáját is a hívek elé állította. Gyengességei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Segítsük egymást abban, hogy fölfelé tudunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, mondta a püspök. Május 6-án tette le esküjét a svájci gárda 28 újonca, akiket 14. Leó pápa örömmel és hálával köszöntött a csütörtöki audiencián. Adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szentatya köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 éves szolgálattal ma is őrzi Péter utódját, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Szolgálatukat alázat és diszkréció jellemzi. A gárdisták szolgálatának kulcsa a hit és a barátság, értékein alapuló kötelesség és a tisztelet, fogalmazott a pápa. Maguk is megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket, miközben őrt állnak. A szépség pedig Istentől ered és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárda küldetése elsősorban katonai jellegű, ám nem választható el az életszentségre való hivatástól, amire minden megkeresztelt meghívást kapott, mondta köszöntőjében Leó pápa. Az Esztergom budapesti főegyházmegye szervezésében ad otthont a közösségek napjának a bazilika előtti tér és környéke Esztergomban május 25-én, pünköst hétfőn, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. Írja a főegyházmegye. A programsorozat ünnepi szentmisével kezdődik a bazilikában 10 óra 30 perckor, melynek során átadják az idei Szent Adalbert díjakat. A látogatók Petrás Mária és barátai előadását, Lackfi János tanúságtételét, Szalkói Ági és zenekara koncertjét is meghallgathatják. Délután is gazdag program várja az érdeklődőket. Bemutatásra kerül a Dávid című alkotás és a Romzsa Tódor című film is. Speciális gasztropont lesz a gasztronómia és a történelem iránt érdeklődők számára. A nap folyamán lehetőséget biztosítanak szentgyónásra és szentségimádásra. A sátrakban az egyházmegyei közösségek mutatkoznak be saját programjaikkal. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 21 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Farkas István piarista, lúpusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.

0: Tisztelettel köszönti Önöket a Mária Rádió minden munkatársa nevében Csányi László, a Hit a Művészetekben adás szerkesztő műsorvezetője. Műsorunk bevezetéseként szeretném figyelmüket felhívni 4. éve tartó műsorsorozatunk gyümölcsére, a júniusi ünnepi könyvhéten a Püski kiadó gondozásában megjelenő Hit a Művészetekben könyvre, mely az első évad 12 művész nagyságának, Piti Katalin, Madarasi István, Weber Marian, Pártai Lilla, Medvecki Ádám, Székely László, Vásári Tamás, Kókai Krisztina, Sümegi Eszter, Császár Angela, Eperjes Károly és Tokodi Ilona életművét, teremtő sugallta alkotásait, hitét, Isten áldotta tehetségét mutatja be színes fénykép illusztrációkkal. Megtisztelő büszkeség tölt el bennünket, hogy riportjainkban felvállalt missziónkat támogatva dr. Erdő Péter bíboros, prímás érsek úr vállalta a könyv fővédnökségét, valamint Steinbach József úr, a református egyház püspök elnöke is támogatta a 20 éves fennállását épp az idén ünneplő Mária Rádióban elindult küldetésünknek, mely intézmény és annak értékteremtő és megőrző közössége nélkül el sem indulhatott volna missziónk. E missziónk folytatása mai vendégeink örökségének bemutatásával folytatódik, akiknek művészi kibontakozásánál bizonyosak lehetünk a teremtő kiismerhetetlen gondoskodásában, hiszen művészi útjaik először külön jártak, az opera, a balett, illetve a koncertpódiumok, a zongora művészet és zeneszerzés útjain, melyek azután egy közös ponton a magyar zeneművészet szent szolgálatában találtak közös nevezőre, mely művészeti küldetésükben lelkeik és szívük is egyé fort, melyet azután a házasság köteléke teljesített be számukra. Művész vendégem hölgy tagja hosszú évtizedeken át volt korrepetitora és karmestere a Magyar Állami Operaháznak, képviselve azon szakmai alkotóművészek pótolhatatlan közösségét, akik munkájukkal nem csak szolgálják a szó legnemesebb értelmében az operaház zenei hagyományait, hanem a művészi tevékenységükkel újabb és újabb művek létrehozásában töltenek be nélkülözhetetlen szerepet. Az operák, a koncertek, majd később a lemezfelvételek mellett elsősorban a balettkarmesterség csodálatos szolgálata töltötte ki életét, és részese lehetett az idősebb és ifjabb harangozó Gyula, Seregi László, Pártai Lilla nevével fémjelzett nemzeti balett előadásainak bel- és külföldi diadalmenetének. Művész vendégem férfi tagja, nagymesterek, Kadosapál, Kertész Lajos, Cifra György, Ránki Dezső felfedezettjeként, Isten áldotta tehetségű ifjú zongoraművészként, zeneszerzőként és a magyar zenetörténet újjáteremtőjeként érkezik hozzánk, aki számtalan hanghordozón és tanulmányban rögzített munkásságával elévülhetetlen szolgálatot tett a magyar zeneszerzők zeneműveinek helyes interpretálása, és műveik az utókor és a nemzetközi publikum számára történő megőrzése, megismertetése érdekében, mely nejével időközben közössé magasztosult küldetésüket így osztja meg közönségével. Visszatekintve egyre inkább látom, hogy Isten mindig a tenyerén hordott. A próbatételekkel lelkileg megedzett, mint az acélt, és idősödő koromra megadott mindent, amire egy férfi vágyhat. Boldog házasságot, szakmai előrehaladást, konszolidált egzisztenciát, megbecsültséget. És ami mindennél fontosabb, önmagát, a hitet, soli deo gloria. Azaz egyedül isteni a dicsőség. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Csányi Valériát, a Magyar Állami Operáz karmesterét, karvezetőt, korepetitort és Kassai István, Lisztdíjas zongoraművészt, zeneszerzőt, érdemes művészt, az Erkel Ferenc és a Hubay Jenő Társaság alapító elnökségi tagját, az MMA tagját. Szervusztok!
1: Szervusztok! Köszönjük szépen a meghívást!
0: Mi köszönjük, hogy elfogadtátok! Hallgatóink figyelmébe most is felhívom kvízjátékunkat. Az adás végén felteszek egy kérdés művészeink pályájával kapcsolatban, és a helyes megfejtők között jutalom CD-t, DVD-t, vagy könyvet fogunk kisorsolni, ha a Mária Rádió e-mail címére, az info@mariaradio.hu címre beküldik a helyes megfejtést, tehát kérem figyeljenek! Kedves Valika, kedves István, hölgye ki az elsőbség, és azt hiszem, illik tisztázni a neveink közötti hasonlóságot. Névrokonok vagyunk, és érdekes, hogy édesapádat, aki édesanyáddal, Botka Valériával a Magyar Rádió gyermekkórusát vezette, éppen Csányi Lászlónak hívták, ugyanúgy, mint engem. Tőlük kaptad hitedet és azt az útravalót, melyet a mai napig továbbadsz művészeteddel. Milyen emlékeid vannak róla, vagy róluk?
1: Nagyon furcsa, mert most éppen egy könyvön dolgozunk, ami majd a gyerekkórusról fog szólni, pontosabban az első 30 évről, amikor ők vezették a gyermekkórust. Hát én csak arra emlékszem, hogy mindig vágytam arra, hogy este otthon legyenek, és egy kicsit többet tudjunk együtt lenni, borzasztó sokat dolgoztak, szóval egyszerűen egy évben volt 4-5 vidéki turné, ilyen egyhetes turnék a gyerekkórussal, külföldre jártak, és ha nem, akkor meg a stúdióban voltak felvételen, ugye a legendás 6-os vagy a 22-es stúdióban, úgyhogy ritkán találkoztunk, pontosabban ők tanították az éneket az általános iskolába, ahova jártunk. A gyerekkórus tagjai
0: mindegy... Ez a Kodály körönnél volt, ugye?
1: Nem, mind egy iskolába jártunk, mi a Somogyi Béla utcában jártunk, az közel volt a rádióhoz. A Kodály körönnél az opera gyerekkórus tagjai
0: elnézést.
1: Jártak, azt majd később 70-ben alakította meg édesanyám az operaház énekkarát, és ott szervezte meg az iskolát az opera gyerekkórus tagoknak. Mi ezt megelőzően, még az 50-es évek végén, hát én még ugyan akkor nem, de a gyerekkórus akkor már a Somogyi Béla utcai általános iskolába kapott helyet, és ott volt egy-egy osztály minden évfolyamban. Oda jártunk.
0: Hát igen, ez a művész gyerekeknek a sorsa, hogy úgy mondjam.
1: Igen, viszont akkor az énektanárok is ők voltak, úgyhogy majdnem minden nap találkoztunk. Aha. Az énekórán, ha máshol nem.
0: Igen. Mennyiben más egyébként az akkori gyermek énekkoroktatás, mint például a mostani helyzet az operaház gyerekkarának, ez mennyire látod a különbséget?
1: Nem látok bele most az operaház munkájában. Hát akkor nekem nagy felszabadulás volt a rádió után, mert ugye nem lehetett párhuzamosan a rádió és az operaház tagjának lenni, mert aki rádiós volt, az nem mehetett át az opera gyerekkórusba, és fordítva sem. Nehogy azt mondják, hogy a rádiósokból töltötte föl az operaház új gyermekkórusát, úgyhogy én is csak később tudtam csatlakozni, de ott voltam a próbákon, és ott fertőződtem meg gyakorlatilag a színházi világgal, amikor beültem egy-egy rendpróbára, és akkor számomra ismeretlen műveket, ismeretlen szituációkat, színpadi jelenlétet láttam, és hát gyakorlatilag elég sokat lógtam a suliból, és nagyon gyakran voltam ott a próbákon.
0: Remélhetőleg azért a tanulmányokra, tehát a közismereti tanulmányokra ez nem nyomta rá a bélyeget, gondolom.
1: Nagyon nem érdekelt, mert amikor már konzis voltam, ugye akkor ott közel voltunk, tehát akkor meg ilyen váltva jártunk iskolába, volt, hogy délután volt tanítás, mert felújították az épületünket, máshova jártunk, tehát így teljesen össze-vissza az első két év, és akkor gyakran tudtam menni.
0: Értem. Ugrunk most egy nagyot az időben, és következő bejátszásunkkal már is első operázi sikeredet idézzük fel, a Diótörőt, melyet számtalan alkalommal vezényeltél kicsik és nagyok örömére az operaház legendás balett és zenekari együttese számára. Jöjjön tehát akkor a Néger tánc.

0: diótörőd alamei után folytatjuk a hitaművészetekben adását másik vendégemmel, Kassai István Lisztdíja zongoraművésszel, az MMA tagjával. Kedves István, a tehetség Isten adománya és egyben a teremtő létezésének bizonyítéka, különösen amikor már egész kisgyermekkorban megmutatkoznak ezen képességek. Nálad egyértelmű ez az állítás, hiszen már ifjú korodban zongoraversenyeket nyertél szüleid, mestereid támogatásával. Hogyan emlékezel? Egyenes út vezetett a sikerek felé, vagy akadályokat kellett leküzdened, hogy elért céljaid?
1: Hát az elején minden sima volt, kivéve az, hogy hát 5 éves koromban felfedezték, hogy a szemeivel valami baj van, és ez egy 9 éves koromig romlott szép fokozatosan, aztán stagnál, de hát akkor már ott jártunk, hogy a matematika tanár kiültetett a katedrához, mert láttam a számokat, és aztán mondta, hogy ez a kecskeugrálás, akkor üljek ki, aztán már sajnos ott se láttam, és a szomszédom mondta meg, hogy mi van. Szóval ez egy állandó tényező volt jó sokáig. Egyébként a hangszeres munkában ez nem befolyásolt meg, ott át tudtam olvasni rendesen, és hát nagyszerű tanáraim voltak, hát az első Csákvár Ilona, nem egy ismert pedagógus, hogy Akházi Károlynak, tehát egy úgymond Liszt-unoka vagyok, vagy dédunoka, mert a Ilustén-nél az Akházi Károly volt Liszt tanítvány, és mindenki volt a tanítvány, és aztán mentem tovább, hát nagyjából mindenki Liszt leszármazott a magyar zene életbe, Kertész Lajos úgy szintén, mint Karosa Pál, és hát szépen ez ment egészen addig, amíg hát elvégeztem a főiskolát, és az már egy egészen más terület. Szóval ott megindulnak a fúrások. Nagyjából a harmadik évfolyamig van az, hogy mindenkinek a koncertre jár rá. Lehet, hogy most már ez nincs, hogy a koncertjére járnak, most már lehet, hogy már elsőben sem. Mindesetre akkor még lelkesek voltunk, aztán elkezdődött, hogy méregettük egymást, hogy akkor mostan hogy és mint és merre meddig. És akkor láttam, hogy valami nem stimmel, és akkor a Cifra Györgyhöz kiment tünk meghallgatásra, és ott kaptam egy éves ösztöndíjat egy francia professzor, az akinél a Cifra György is tanult, Yvon Lefebvre, az Alfred Cortot-nak, valaki ismeri a zeneéletet, szóval tényleg egy óriásnak volt a tanár segédje, és aztán onnan hazajöttem nyári szünetre, erre itt tartottak, mert nem engedtek ki, viszont itt minden lehetőséget megvontak, úgyhogy egy sebben csekint, akkor dögölj éhen, vagy légy pálya elhagyó. Elég makacs vagyok, hogy megtartottam most ebből a... Tehát 89-ben volt egy felkérés, kedves kolléga, nem Prunyi Ilona adott egy lehetőséget egy amerikai zeneszerző, Ernest Bloch, aki egyébként a zsidóságnak a népi nemzeti zeneszerzője, neki a zongoraművét játszottam föl, és hát akkor megkérdezte, jó sikerült a vezető, hogy hát mit szeretnék játszani, hát a Kodály, Weiner, Folkman, stb. A magyar zenetörténetet, mert azt tapasztaltam, hogy nem igazán játssza senki sem, és hát így ragadtam bele ebbe, mert ez sikeres volt.
0: Igen, hát akkor most érkeztünk el egy olyan pillanathoz, ami ugye életednek egy következő szakaszát, illetve a célkitűzésedet jelenti, és ezért hallgassunk most egy bejátszást meg rögtön. Mosonyi Mihály Émol zongora versenyének fináléját, amit Kassai István művész úr tolmácsolásában halljuk. A Zeneakadémia koncerten közreműködik a Magyar Rádió zenekara. Vezénye Scholz Péter.

0: Mai vendégem Kassa István előadásában Mosony Mihály zongorára írt versenyművének brilliáns részletét hallottuk az imént, egy felvezetője annak a kérdésemnek, hogy művészi törekvésedben miért választottad a talán nem annyira közismert magyar szerzők csodálatos műveinek publikálását, miért tartod és tartjátok fontosnak, hogy Bartók és Kodály mellett elődjeik és kortársaik, alkotásai, művészeti örökségeik is a reflektorfénybe kerüljenek általatok.
1: Hát ha szabad ezt mondani, ez a jó Istennek a kegyelme, egy Cifra György zongora improvizációit, amiket hát hangfordozóra rögzített, ezeket mondtam, hogy milyen nagyszerűek van-e belőlük, ott mondta, hogy nincs erre, én csinálok egyet. Kazettás Magdon szépen lejegyezgettem, és meg volt vele elégedve, és akkor hát, ilyet talán én is tudok csinálni, és hát Erkel Palotás. Mert nem volt egy koncert átirat. És hát aztán rájöttem, hogy nincs Erkeltől semmi, látom, a lexikóban vannak zongoravé, de sehol semmi nincs. Erre felvettem őket, hát ugyanez a cég, akinek az Erkel el lesz, hát szerencsésen összeesett minden, úgy van szerencse. És aztán Erkel befejeztem, akkor sikere volt, akkor jött Mosonyi, akkor jött a Hubai, meg a Weiner, és akkor ezek nem ám rövid dolgok, szóval ezek hosszú távfutás, csak elég magas ember vagy, ahogy végigcsináltam. És hát aztán jött egy nagyon kemény időszak, mert szembe kerültem mindenféle nehézsége, szóval volt, aki pályázott a lakásomra, egy ilyen lakásgyűjtő úr, úgy látszik, azt hitte, hogy végrendeletileg rá fogjuk hagyni az otthonomat. Hát végül is nem sikerült, vagy végül is sikerült, csak jóval később. Aztán édesanyám meghalt, ez egy nagyon kemény időszak volt, és akkor Isten előbb is jó. Szépen, hogy úgy mondjam, tapintatosan vezetett maga felé, és aztán, amikor édesanyám meghalt, akkor tényleg nagyon egyedül maradtam, és akkor hívtam, és jött. Meggyógyult a betegségeim, nem sikerült kifosztani, nem dőlt rám a ház, mindenféle ilyesmi, és akkor megtaláltalak téged, és illetve megtaláltuk egymást, bocsánat. És
0: ez az, amikor a hát, Jóisten azért ez, az utakat
1: vezet, aztán vezet, hát, hogy mit csináljak, hogy hálából, és akkor kerültem a Virasztás Magyarországhoz, és azóta Bérma kereszt mamám, Helin Mayer Kati, aki Mária Légiónak az elnöke, és hát járok oda minden csütörtökön szorgalmasan, és a Mária Rádió közvetíti, akkor én nyomom az orgonát, az nem tartozik a művészi tevékenységemhez.
0: Na, micsoda lesz.
1: Hogy Mária Rádióban vagyok, akkor már ezt elmondom, csak akkor ne úgy hallgassanak, mint mit tudom én, diplomás akárkit, hanem akkor egy kántor vagyok szolgálni. Nem kántor, csak kán.
0: Mint benszülött, hogy úgy mondjam.
1: Kán, mert nem nyomom a pedál, csak a klaviatúrán, a pedált nem tudtam megtanulni. Úgyhogy nagyjából ennyi, és most még lesz egy projektem, arról majd akkor beszélek, ha befejeztem. Szóval ez lesz az én hitvallásom a zenében is. Ott is valamit adjak a szűzanyának.
0: Nagyon köszönjük. Kedves Varika, az előbb már volt szó a balettről, és arról, hogy karmesterként fontos résztvevője voltál nemzetű balettjátszásunk meghatározó darabjainak megszületésében. Gondolok itt a harangozó balettek felújítása mellett Seregi László, Spartacus, Rómeó és Júlia, Makrancos Kata, Pártai Lilla, Anna Karenina, Elfújta a szél, Amadeusz darabjaira, és ifjú harangozó Gyula szenzációs mese balettjére, a Hófehérke és a Hét törpére. Miben más feladat, illetve nemes szolgálat balettkarmesternek lenni, mint amikor operát vagy koncertdarabot dirigálsz?
2: Egészen más, ugyanis hát az operazenekarral való kapcsolatom más, mert az operát, ugye az énekeseket hallja a zenekar. Tehát előfordult már egy Don Pasquale előadáson, hogy az egyik szereplő meghúzott egy másfél oldalt, véletlenül egy másik recitatívot kezdett el énekelni, zenekar rögtön tudta, akkor még magyarul játszottunk, akkor még ugyanazok játszottak a zenekarba, vagy legalábbis két csapat volt, és mindenki tudta, hogy
0: hova
2: kell belépni. Igen, hova ugorjon, bár mondtam cifferszámot így mutogatva, de tudták. gond nélkül tudták. És hogyha lassít egy énekes, azt hallják, vagy ha gyorsít, vagy van egy kadencia, vagy van egy kis megállás a végén, vagy bármit, azt mind hallják. De az, hogy a balettesek mit csinálnak a színpadon, azt senki nem látja a zenekarból.
0: Kivéve téged?
2: Hát én látom, igen, és meg is tanulom a próbát, nagyon sok próbára jártam be mindig, és meg kellett tanulni a koreográfiát ahhoz, hogy tudjam, hogy melyik hangra kell neki megérkezni, vagy felugrani, vagy csinálni azt a lépést.
0: El tud kísérni, magyarán,
2: hogy
0: tudod, a mozgását.
2: Kísérni, igen. A seregi balettek ilyen szempontból nem nehezek, mert Laci bácsi ezt fantasztikusan zenére komponálta meg a koreográfiát.
0: Maga is zenész volt.
2: Igen. És a harangozó balettek sem, tehát azok is zseniális zenékre születtek, hát a Hófehérkéről nem beszélek, mert az úgy, ahogy van az egész, az szerintem az egyik legfantasztikusabban kitalált darab, és nagyon sajnálom, hogy most nem megy az operában legalábbis, és, vagy hát én már nem csinálom sehol se, és viszont van egy pár olyan balett, aminek a zenéje az nem annyira, hogy mondjam, nagy zenei élményt jelent a hallgatóságnak, tehát valószínűleg nem ezt fogjuk otthon betenni, hogy zenét hallgassunk. Nem tudom, mondjak erre példát, de van ilyen alkalmazott zene, ahogy mostanában mondanánk, hogy csak a balettet szolgálja ki.
0: Igen.
2: És hát ott bizony elvárják a koreográfusok, a balettmesterek, hogy gyorsítsál, lassítsál, ennél, így csinálj, annál, na jó, de mennyit. Szóval, és akkor megkapom a zenekari tagoktól, hogy na hát ez se tud egy tempóba vezényelni semmit. Persze, hogy nem, hát hiszen az a dolgom, igen, hogy kövessem a táncost. Úgyhogy ilyen szempontból ez sokkal nehezebb. És valahogy meg kell érezni azt, hogy mikor csinálja végig azt a sorozatot, azt a megadott koreográfiát.
0: És tulajdonképpen minden este más.
2: Minden
0: este más pozícióban van tulajdonképpen egy balettáncos. Tehát, hogy fáradtabb, gyorsabb, lassabb, igaz?
2: Ez az egyik, és viszont több szereposztás is több van. Szereposztás tehát, is amikor van. Diótörőket csináltam még a Jármai Gyuszival párhuzamosan, akkor nagyon sok előadás volt, és mindegyikre többször is be kellett mennem, már hogy a próbákra többször is be kellett mennem, mert hát ugye van egy 150 centis kis királynő, meg van egy 170 centis is, és a fizikai behatásokon kívül még azért az is számít, hogy milyen technikája van, mit, hogy tud neki, mi az erőssége. Tehát borzasztóan oda kell figyelni. Nem egy egyszerű dolog, úgyhogy mi ezt megtanultuk, én a Jármai Gyuszitól nagyon sok mindent megtanultam, elmagyarázott, aztán továbbadtam Déri Andrisnak, és amikor ketten csináltuk sokáig a balettet, de hát ez is már
0: szóval
2: egy másik
0: külön válfaja a karmesterségnek, tehát ezt nem lehet leakasztani a szögről, hogy hát, haradjunk ennyibe.
2: Így van, tehát gyakorlatilag ez ennek így kéne történnie most is.
0: Zenei hagyományunkat a megőrző közös munkátoknak hála, hogy most következő bejátszásunkkal megcsillogtathatjuk a magyar balettjátszás számára azt a magyar zenei múltunkra építhető lehetséges jövőt, melyet Weiner Leó csodálatos műve a Csongor és Tünde is jelenthet. Tünde győz a gonosz felett. Hallgassuk Vörös Marti művének balettzenében megfogalmazott éteri végkifejletét a MÁV zenekar előadásában Csányi Valéria vezényletével.

0: Weiner Leo csodálatos dalamai után, melyet Csányi Valéria karmesternek és Kassai István zongora művésznek köszönhetünk, akik életük hivatásának tekintik a feledésbe merült zeneszerzők és zeneművek újra publikálását, folytatjuk a Hit a művészetekben mai adását. Mit gondoltok, mi lehet az oka, hogy manapság nem evidens, hogy ilyen és ehhez hasonló hazai forrásból táplálkozó remek művek jönnek színpadra, melyek talán művészileg még jobb alkotások, mint a nemzetközi trendben szereplő darabok?
1: Megpróbálok én válaszolni, nem túl egyszerű. Nem. Ennek volt egy történelmi oka, mert 1956-os forradalom után rájött a pártvezetés, hogy előtte azért a Rákosiék alatt szinte több magyar zeneszerzőt játszottak, mint utána, hogy a forradalom alatt egyetlen dolog tartott össze mindenkit, tehát a volt ávost és a volt nyilas katonatisztet, mindenkit, hogy ruszkik haza. Tehát mindenféle magyar törekvő és nacionalistának bélyegeztés óvatossággal kezelendő, de inkább. Most ebben különösen a nemzeti romantika volt, hogy így mondjam, fekete bárány, mert hát ez a függetlenségről szólt, tehát történelmi okok miatt, és hát ezért mindent, ami nemzeti romantika, azt pokolfenekére kívánták volna. Ezért még máig nem készült el az Erkelősz kiadásot, 2025-re írték, hogy befejeződik. Nem volt a Zenetudományi Intézetben magyar kutatócsoportja a romantikának, és hát tényleg 2000-ben indult meg a munka, amit hősiesen csinálnak a Zenetudományi Intézetben. Azt hiszem, tényleg nagyon kevesen. Tehát ez a reflex még ma is megvan, és hát ennek köszönhetően elég kevesen csinálják ezt. Nem azért, hanem a másik pedig azért, mert a magyar zenének a promóciója külföldön, mióta nincsen interkoncert ebbe a szellemben működött, amit vázoltam. Most már nincsen művészeti export-import, tehát külföldi impresszáriók határoznak meg, hogy mit játszon az ember, és abban a magyar zen nem igazán szerepel. Tehát most már azért vannak olyan emblematikus nagyművészek Magyarországon, akik ezt megengedhetik maguknak, hogy ezt csinálják, de hát ők nagyjából pionírok ebben, tehát sajnos ennek ez a történelmi oka. Magyarországon pedig az, hogy van a versenyanyag, van a tananyag, és ezen túllépni nagyon nehéz. Tehát hiába jelennek meg mondjuk Mosonyi gyerekdarabjai, brilliánsak, vagy hiába vannak meg Weiner darabjai, mert ők ezek is nagyszerű oktató darabok, meg még sorolhatnék szerzőket. Egyszerűen nincsenek benne a tananyagban, de nagyon-nagyon nehezen kerülnek be ezek a darabok, tehát itt van azok.
0: Hát ez nem jó hallani.
1: Szomorú, de hát szomorú. Ez így van. Igen. Ezen igen. Keresztül vergődni, vagy keresztül törni, ez egy hosszabb folyamat lesz.
0: Igen. Riportotok összeállításánál a bőség zavarával küzdve találtam egy igazi gyöngyszemet, mely azt hiszem nem csak nekem, hanem az egész magyarság szívét megdobogtatja, amikor csak meghallja. Arany János remek művéről, a Toldilor van szó, melynek megtaláltam a részletekről felfedezett zenei megfelelőjét, Weiner Leo tollából. Rendezői fantáziámat azonnal beindította egy csodálatosan karakterizáló zene, mely hülyen követi Arany János kifejező mondatait. Ennek bizonyságául hallgassuk most meg Básti Lajos legendás előadásában Arany János sorait, amikor Toldi Miklós a farkasokkal való viaskodás után az éjleple alatt édesanyja házába megy búcsút venni. Majd a résznek Weiner Leo által komponált zenei poézisét. A MÁV szimfonikus zenekart Csányi Valéria vezényli.
2: Többet is beszélne még a szülőjének, ha az ebek alant nem üvöltenének, de mihelyt ezt hallá, mindjárt észrevette, hogy imént egy dolgát balgatagul tette. A kutyák haragját nem egyéb okozta, hanem hogy a farkast az udvarba hozta. Már most felugatják ezek a cselédet, azért csak rövidre fogta a beszédet. Nincs időm továbbra, hogy maradjak itten, kegyelmedet pedig áldja meg az Isten, áldja meg az Isten.

ezen a világon. Még a másikon is szívemből kívánom. Áldjon meg! Áldjon meg! Anyja eddig mondta, hogy ki áldjon, vagy kit, azt csak úgy gondolta. Tudta, hogy az, aki a szívet vizsgálja, minden kívánságát bennem megtalálja. Hát, mikor melléről elszakadt a gyermek, kínját elbeszélni nyelve nincs embernek. Lelke volt talán a lánc közöttük, aki nem kikapcsolódott, tövestül szakadt ki. A kutyák azonban nyíltak és szűköltek, csúnya üvöltéssel az ajtóig jöttek, feltápászkodtak a szolgák üggyel bajjal, Györgyöt is fölverték a fertelmes zajjal. Ki járt itt? Mi járt itt? Így óbégatának, hogy a két farkassal reálkodának. Ez a Miklós dolga, ezt más nem tehette. Utána, utána, ilyen szette vette. S mint mikor egy fészek lódarás fellázad, olybá képzelhetni most az egész házat. Bukdosnak egymásban a széles tornácon, futkosnak szanaszét gyalog vagy lóháton. Merre vagy hová fut, azt egyik sem tudja. A bolondok útát jobbra-balra futja. Végre György úr őket összeszidva rútul, megy elől, s a többi mind utána zúdul. Hajjai az özvegye vadászi lármát, kürtölést, kurjantást, kopók csaholását. Hallja, mint kiáltják, elébe, elébe, s tudja ki elébe, hogy Miklós elébe. Nem, ezt ő nem hallja. Eltűntén fiának, gyönge láb inai megtántorodának. Lehanyatlott szépen a megvetett ágyra. Isten tudja, meddig tart az ájulása.

0: Kivételes pillanatoknak lehettünk fültanúi vendégeimmel, Csányi Valéria karmesterrel és férjével, Kassai Istvánnal, az előbbi zenei felvétel alkotóival, amikor Arany János halhatatlan költeménye az összművészet ereje által Weiner Leó zenéjével talán még jobban meg tudta érinteni az emberek szívét és lelkét. Fontosnak tartjátok-e a zene a művészet erejének felmutatását a közönség felé, hogy a művész általa jó Isten tudjon szólni az emberekhez? Talán egyik fórumo ezen törekvéseiteknek, hogy létrehoztátok a Budai Művészházat?
1: A Budai Művészházat szüleim házában alakítottuk ki azzal a céllal, hogy hát oktatás is legyen, de elsősorban akkor arra gondoltam, hogy ilyen kis operákat játszunk a gyerekeknek, rövidített formában, de díszlettel, jelmezzel, tehát mint egy rendes színpadi előadást. És ezt nagyon sokat csináltuk. Hívtunk is közönséget, jöttek óvodások, jöttek iskolások, tehát mindig attól függ, hogy kiknek játszottunk, azért egy óvis csoportnak másképp egy kicsit, mint egy nagyobb iskolás felső tagozatosoknak.
0: Bocsánat, ez a gyermekkor, vagy a szüleitektől örökölt, vagy hát egy, ugye ott növekedtél fel a gyermekkaros, ez megmaradt, ez a
1: hát
0: küldetés.
1: Lehet, hogy azért, mert soha nem akartam gyerekekkel foglalkozni, pont azért, nehogy azt mondják, hogy most én a szüleim nyomdokán akarok járni, és hogy ő belülök akarok megélni, úgyhogy ezért nem is akartam se kórust, kórusom sincsen, és se gyerekkórust pláne nem, de az, hogy a gyerekeknek játszunk, és azt játszuk, ami az én műfajom, az opera, azért az egy egészen és más úgy, dolog.
0: És úgy játszuk.
1: Hát,
0: ami nagyon fontos, hogy hogy játsszuk, és mit adunk nekik.
1: Megpróbálom, én mindig tényleg a legnagyszerűbb énekesekkel szoktunk dolgozni, akik fiatalok, még nem annyira közismertek, és zseniálisak. Tehát vannak ötleteik, van, hogy mondjam, érzékenység arra, hogy egymással a színpadon, hogy viszonyulnak egymáshoz, és hogy mit tudnak játszani mimikában, technikailag, tehát fantasztikusak. És így az évek folyamán kialakult egy ilyen kis csapat, mondhatnám azt is, hogy talán egy kis társulat, de soha nem neveztük magunkat semmilyen néven sem társulatnak. De hát játszottunk 5-6 darabot már, és nagyon szeretnénk ezt folytatni. Most pályázat híján csak várunk meghívásokat, aztán meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni.
0: Na hát akkor itt fölrakjuk így az éterbe ezt a kérdést, hogy lehet támogatni a Budai Művészháznak a kezdeményezését, tehát szponzorok kerestetnek, ugye?
1: Hát előadó helyszínek, akik meghívnak minket, és hát ha nem tudnak fizetni, akkor a szponzorokra nagy szükség van.
0: Bizony. Kultúra mecenatúra.
1: Igen, mert az énekeseim ebből élnek, tehát én nem tudom azt mondani, hogy hát hivatásuk, hát szóval akárhogy is, most ez egy nagyon közhely, de tényleg egy hát igen. Tudom én, akármilyen vízvezetékszerelő sem megy el azért, mert...
0: Persze.
1: Tehát, mert szereti a szakmáját.
0: Bizony. És hát ugye azért tudjuk, hogy ezen a piacon, tehát az énekeseknek a művész piacon azért mostanság hát elég nagy túltermelés van, illetve várják a felkéréseket, ugye? Tehát azért, tehát úgy, nevezzük néven, tehát az Erkel Színháznak a kiesése a komoly zenei világból, azért ez elég nagy űrt jelent most a komoly zenét.
1: Igen, egyrészt az Erkel Színház, másrészt meg az, hogy én nem tudom, hogy a vidéki színházakban most mennyi opera van.
0: Hát ez a másik probléma.
1: De hát jó lenne ott legalább egy évben 2-3-4 operát is játszani, mert nem ismerik meg az emberek, és nekem pont ez a problémám, hogy a gyerekek nem ismerik meg ezt a műfajt egyáltalán. Tehát akkor hogy szeresse meg, ha nem is ismeri? És ha otthon apuka, anyuka lekapcsolja a rádiót, hogyha valami áriát hallgat, mondjuk lehet, hogy én is, mert egy ária, egy kadenciát meghallgatni így a rádióban, hogy azt se tudom, hogy miről van szó, és hogy miről énekel, Hát úgy bizony nem olyan nagy élmény, de hogyha elvisszük és bemutatjuk neki a darabot, és hogy dolgozik az a zeneszerző, miket tesz hozzá, és milyen eszközökkel fejezi ki magát, akkor ez már egészen másról szól.
0: És olyan szépségtől, olyan lelki szépségtől, finomságoktól fosztják meg így egyébként a gyerekeket, így meg van. Az ifjúságokat, hogy az el nem mondható, ami nagyon fontos része az életnek, és ez kihagyhatatlan. Tehát ez muszáj, hogy még odaálljon valaki, ezt támogatni kell, hogy ez része legyen az embereknek.
1: Igen, ezt próbáljuk mi is valahogy megszervezni. Nem mondom, hogy egyszerű. De hát most éppen csináltunk egy 56-os műsort a 60. évfordulóra, és most lesz a 70. évforduló, és én azt szeretném, hogy ezt a középiskolákba el tudjuk vinni. Ugyanis egy nagy zenekar, és filmvetítés van hozzá, és két énekes színész mond el történeteket, de nem olyan történetet, hogy milyen nagyszerű ez az 56-os, nem, hanem a hétköznapi emberek akkori sorsáról beszél. Mi történt azzal a kisfiúval, mi történt ott azon a helyszínen, és megdöbbentő volt, mert most már kétszer is játszottunk középiskolásoknak, három alkalommal, hogy csak középiskolások voltak ott, és volt, aki megsiratta ezeket a történeteket. Tehát ez a korosztály, akik már csak történelem könyvből ismerik az 56-os eseményeket, azok, tehát nekem is úgy volt, hogy a történelemkönyvben, amit olvastam, az jó, hát az el volt, így volt, így történt, stb. De semmi személyes élmény nincsen hozzá kapcsolva. És itt most olyan részeket tudtunk találni, és olyan idézeteket, amik tényleg szívbe markolóak. És
0: így tud részesévé válni, és részesévé tulajdonképpen az 56-os eseményen át tudja élni. És ez nagyon fontos.
1: Ezt szeretnénk most a 70. évfordulóra középiskolákba elvinni. Nem tudom, hogy mi a módja ennek.
0: Bizakodjunk.
1: Kitaláljuk.
0: Búcsúzásként szeretném megkérdezni tőletek, hogy melyek azok a megszívlelendő tanulságok, hasznos bölcsességek, pályátok, életutatok tükrében, amelyeket megosztanatok közösségetekkel, különösen a felnövekvő művész generációkkal.
1: Soha ne add fel.
2: Bízzál a jó Istenben, hogyha imádságos keresztény, vagy nem azért kell imádkozni, ezt meg ezt konkrétan adja meg a jó Isten, ezt a képességet adja meg, és azt a lehetőséget, ami előre visz abban az irányban, hogy elérd a céljaidat. És hát mi vagyunk a példa, hogy ez ment.
1: Hát és a Szent István király, ugye?
2: Hát ez egy csoda volt.
1: Még az Erkel opera, amit bemutattunk, az felejthetetlen az összes közreműködő számára. Tehát az volt az első ilyen közös ez munkánk 2010-ben, és azóta sem mutatták be. Hát az eredeti változatot nem mutatták.
0: Eredetit nem.
1: Minden, csak húzva, csak innen csalunk le, onnan csalunk le részeket, és akkor már az nem ugyanaz. Nem egy Wagneri.
0: De azért azzal zárjuk majd a műsort.
1: Igen?
0: Csak kitalálom a gondolataitokat.
1: Nem egy Wagneri hosszúságú darab, mert 2 óra 20 perc az egész. Igen. Tehát nem tudom, hogy...
2: Amit az elején mondtam, szóval a nemzeti romantika, azt felejtsük el, ez volt a hivatalos politika, és most is az, és Erkelben pedig nem szabad bízni, mert Erkelnek a szövegkönyvei rosszak, nem rosszak a szövegkönyvei, és sokkal jobban értett a színpadhoz, mint azok a karmesterek és dramaturgok, mint a szovjet hadsereg, végig erőszakolták az összes operát, húztak, transponáltak, hát még a lényeget is átalakították, a végkicsengést. Nem, az eredeti az tökéletesen jó, ezek kasszadarabok voltak, mint a Hunyadi, mind a Bánk, amikor átírták, és ott korszerűsítették, nem korszerűsítették, a új szövegért új szerzői jog jár. Tehát a szerzői jogdíjnak a hogy mondjam, az egy komoly motiváció. Az más dolog, hogy egy becsvágy is van, mert Erkelnek a szerzőtársa lenne, egy tisztességes dolog, csak egy teljesen új szövegkönyvet írni a szerző ellenében, az már nem. Tehát István királynak ez a históriája, hogy tulajdonképpen mindennek ellenében Isten segítsége sikerült létrehozni. Hatalmas, tényleg mindenki ingyen dolgozott szívből és az ügyszeretetből, tehát meg lehetett azt.
1: Hát
2: be tudtam bizonyítani.
1: Egyszer volt Budán kutyavásár, tehát ez tényleg egyetlen egyszer sikerült így, hogy a komoly művészeket, a MÁV zenekart megnyerni annak, hogy fillér nélkül mindenki eljött, és megtanulta, és végigcsinálta.
2: Tehát az, hogy kis pénz, kis foci, az nem igaz.
0: Hát persze.
2: Nem igaz, ha ügyszeretet van elhívott.
0: Ez az Erkelnek az üzenete, ami bennünk él. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltetek bennünket, a Mária Rádió hallgatóit, és elmondtátok ezeket a szép gondolatokat nekünk. Befejezésül jöjjön a kvízkérdés most is, melyre az infokukat mariaradio.hu címen várjuk a helyes válaszokat, amelyeket a műsor elhangzását követő 10. napig fogadunk, a nyertes e-mailben értesítjük. Kérdés: hogy hívják azt a magyar költőóriást, akinek a műve alapján írta Weiner Leó a Csongor és Tünde balett zenéjét? Most is felhívom hallgatóink figyelmét, hogy nem csak a Mária Rádió archívumában, hanem a www.hitaművészetekben.hu honlapon is visszahallgathatók az adásba került portré műsoraink vágatlan verziói, missziónk még sikeresebb teljesítése érdekében. Zárásként, ahogy ígértem, hallgassuk meg Csányi Valéria és Kassai István művészi együttműködésének talán legkiemelkedőbb alkotását, Erkel Ferenc István király című operájából, azon közös hitvallásunkkal, hogy Erkel zenéje egyé forrasztja lelkeinket, és amíg a lelkek összeérnek, addig mindig lesz remény, nemzet és jövő. Zenéje elkísér minket mindenhová, bármerre járjunk is a nagyvilágban. Hangjegyei láthatatlan tintával lelkünkbe íródtak. A MÁV szimfonikusokat és az István király operakórust Csányi Valéria vezényli. Köszönöm figyelmüket, az Úr neve legyen áldott. Soli Deo Gloria. Amen.

0: Hírpercek.
1: Papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét Palánki Ferenc püspök. Megújult formában kapható Gyökösi Endre 2-3-asban című népszerű kötete. Honfoglaláskori lelet együttes mutat be a Magyar Nemzeti Múzeum. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Szent László Imaszövetség tagjai azért találkoztak Fehérgyarmaton május 7-én, hogy itt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Írja a Magyar Kurír. A Szent Misét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. Beszédében a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy figyeljenek Jézusra, miként az utolsó vacsora termében tanítványai tették. Szemléljék őt, hallgassák őt, és fogadják be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Az igazi egészség és teljesség abban áll, hogy jelen van bennünk Isten szeretete. Majd Péter apostol példáját is a hívek elé állította. Gyengességei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát, és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Segítsük egymást abban, hogy fölfelé tudunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, mondta a püspök. Gyökösi Endre református lelki pásztor, pásztorpszichológus 2-3-asban című könyve megújult formában jelent meg az Új Ember kiadványok sorozatában. Írja a Magyar Kurír. A megújult kötet borítóját Klesic Piroska grafikus művész készítette. Gyökösi Endre a pasztorál pszichológia hazai úttörője. Pszichológiát és pedagógiát is végzett. Budapesten, Debrecenben, Bázelben és Zürichben tanult. Lelkészi szolgálatát a Kálvin téri gyülekezetben kezdte, majd 40 évig az Újpest Újvárosi Református Egyházközösségben szolgált. Részt vett az Országos Gyermekmisszió alapításában. 1950-től a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanított. Nyugdíjasként is hirdette az igét. Számtalan lelki témájú könyvet írt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia 10 doktorává avatta. Újpest kerület pedig az ad honorem Újpest 10 polgári emlékéremmel tüntette ki. 1997-ben hunyt el. Övszerkezet és tarsolylemez a honfoglalás korából címmel nyílt meg a Mörsi hónapok kincse kamaratárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Írja az MTI. A kiváló állapotban fennmaradt honfoglaláskori leletekre Bács-Kiskunvár megyében leltek. A régészeti feltárásokon három a 920-930-es években elhunyt harcos sírjából kerültek napvilágba a jó állapotú leletek. Az új lelőhelyet a Kecskeméti Múzeum régészeti programjának önkéntesei fedezték fel. A leggazdagabb leletet egy magas rangú 17-18 éves harcos sírjában egyedi selyemővén találták, melyen aranyozott ezüst csüngős veretek sorakoztak. Jobb oldalán ezüst lemezzel díszített tarsoly függött. Az övveretek környezetében a ruházat, az öv és a tarsoly szerves részei olyan jó állapotban maradtak meg, hogy eredeti helyzetben emelték ki őket a régészek. A tárlat június 7-ig látogatható. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmet. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: A Café Francesco Podcast 80. adásában Csermák Péter atyát hallják a fiatalok és a hit témájában.
4: Péter atya, neked van két sikeres projekted is így a fiatalok kapcsán, hogyha már az a mai témánk, hogy a fiatalok és a hit. Az egyik az élesztő misszió, másik pedig a tükörképzés. Amikor készültem erre az interjúra, akkor a következő mottót találtam az élesztőnek a honlapján. Hitben erősödni, teremteni, adni és nyomot hagyni. Mivel foglalkoztok pontosan, és mi volt a célkitűzésetek, amikor elkezdtétek ezt az egész projektet?
5: 5 évvel ezelőtt kezdtük el egy csapat egyetemista fiúval, és a vágyunk a hitet megélni, ebben növekedni, ebben a hivatásunkban, ami mindannyiunknak közös hivatása, hogy továbbadjuk az evangéliumot, ebben növekedni, és hogy a hitet valóban tovább is adni, és azóta plébániákra járunk, hogy hát minden évben van egy február elején egy hét, egy plébánián, aztán pedig a Budapest élesztő, az mindig a október 23-ai hosszú hétvégén, amikor igazából egyetemistákkal, sőt most már egy éve már középiskolások is csinálnak élesztőt, azért megyünk, hogy emberekkel találkozzunk. Mert azt gondolom, hogy a hit továbbadása ott kezdődik, ahol két ember találkozik. És ez nagyon-nagyon fontos. Abban írtam egyébként a diplomunkámat is, a új evangelizációból, és ott is igazából az rajzolódik ki az egyházi dokumentumokba is, hogy az első az, hogy az ember így kilép abból a burokból, amiből van, a hívők köréből, és hogy keressünk kapcsolódási pontot. És ebben nagyon érdekes persze, hogyha egy pap hirdeti az evangéliumot, de még érdekesebb, amikor ugye ügyfeleket rekrutálnak. Ismeritek ezeket az akciókat, hogy hozzon magával még egy ügyfelet, és akkor most nem mondom a bank nevét, ugye, akkor tehát, hogy a barátod hív meg mondja, az mégiscsak sokkal jobban hat. És ugye ez az élesztőbe is, hogyha mi meg szeretnénk szólítani fiatalokat, ez én nagy szívügyem, tényleg, hogy a fiatalokat megszólítani őket a hit felé növekedésben, az emberségükben, a felnőtté válásukban, az érési folyamatukban és a hitben, hogy növekedni tudjanak. És akkor nekem mindig ez a mindegy ilyen, hát lehet, hogy negatív motiváció, de hogy azt hallom igazából, lehet, hogy a statisztikák többet is mondanak, de igazából 5% vagy 5% alatt vannak a mai fiatalok az egyház. Tehát, hogy a hány százalék a mai fiataloknak, akik tényleg így komolyan vallásosak, akik ezt így komolyan gondolják, vagy akiknek számukra tényleg fontos a hit az egyház, az 5% alatt van. És akkor, ha ezt most egy kicsit előrébb megyünk, hogyha most 5% és ez a nemzedék nő föl, akkor így 30-40-50 év múlva egy olyan társadalmunk lesz, mint most Csehország, ahol 2% vagy 3% az egész hívőknek a száma. Tehát, hogy ha a fiatalokat nem nyerjük meg, nem találunk nekik utakat, ahogy ők az egyházhoz, a hithez találnak, akkor vagy pontosabb fordítva megfogalmazom, mennyire fontos az, hogy találjunk a fiataloknak lehetőséget, és bevonjuk őket. És az élesztő, hogy fiatalok hirdessék az evangéliumot, fiataloknak és idősebbeknek is. Hatalmas ereje van már csupán annak, hogy egy plébánián, akárhol is legyen az országban, vidéken, egyszer csak megjelenik ott 30 egyetemista fiatal, vagy 25 középiskolás fiatal. És azt látják az ember, hogy a plébániánkon 30 egyetemista, hogy azt hittem, csak idősek járnak a templom, vagy azt hittem, hogy ez csak valaki másnak, de hogy a fiatalok. És az, amit a fiatalok ki tudnak hogy sugározni, szép látni itt, hogy hány élesztő is van, aki már volt élesztőn, fölteti a kezét, itt lehet látni, hogy hányan vannak itt, akik már voltak élesztőn, szép, hogy ti is itt vagytok, hogy ez már magább az, hogy ott együtt vagyunk, és megéljük a hitünket, az kisugárzik. Még nem csinálunk semmit, már kisugárzik. És elkezdtem itt sok mindenről is beszélni, most nem tudom, később kérdésedre válaszoltam el.
4: Igen. És hogy milyen sikerélményetek volt? Esetleg volt olyan tapasztalásotok, hogy mondjuk meg tudtatok fogni olyan embereket, akik előtte mondjuk nem voltak vallásosak?
5: Hát nagyon sok van ilyen, igen. Tehát, hogy ezt tudom mind mesélni. Körbeadhatnánk a mikrofon, mindenkinek van legalább egy ilyen sztoria. Nem mondjuk igen, körülbelül a telefon, vagy a mikrofon, de hogy tehát, hogy történik a kilépés, ezt el kell mondanom, hogy három irányban élesztünk. Az első az, hogy azok a fiatalok, egyetemisták vagy középiskolások, akik ebben részt vesznek, őket a hitben megélt közösség éleszti, és nagyon mély tapasztalaték lesznek Istennel, és a közösségben, hogy jelenlévő Istennel, és az, hogy Isten engem használ, mint eszközének. És nem egyszer van az, hogy hallom, hogy tényleg mind ezt mondják újra és újra, hogy ja, és találkoztunk valakivel, és utána olyat mondtam neki, amit nem is tudtam, hogy ilyet tudok mondani. Tehát, hogy ez a megtapasztalás, hogy amikor ott van, akkor valahogy tudok olyan dolgokat mondani, és nem is hittem is, hogy megtapasztalják a fiatalok azt, hogy Jóisten ő általuk beszél, vagy hogy ő úgy hat általuk. És ez egy nagyon-nagyon szép megtapasztalás, és aztán azok a megtapasztalások, amiket most te kérdezel, hogy bekopogtatunk, nyilván ez komfortzónából kilépés, és nem olyan egyszerű. Ez mindenkinek, még nekem is, amikor először indulunk, hogy remélem nincsenek otthon, és akkor becsüngetek. De hogy nyilván nem, de hogy aztán otthon vannak, és kinyitják, és akkor ugye a spektrumnak az egész, amin megtalál minket, valaki elküld minket, valaki nem is annyira barátságosan, és akkor vannak, akik meg így érdeklődőek, és hogy nagyon érdekes az, hogy ahol egy találkozás megtörténik, ott így 3-4 perc után elmondja, hogy mi van a szívén, hogy éppen az unokájára gondol, vagy éppen a gyászával van elfoglalva, ami most történt. Az olyan élettapasztalatok és élet tehát ami az életét megosztja, és hogy vannak emberek, és nagyon sokan vannak, akik arra várnak, hogy valaki meghallgassa őket. És amikor mi az élesztőben a fiatalokat képezzük, akkor erre tanítjuk őket. Azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb, hogy meghallgassuk. Mert igazából Jézus is ezt csinálta. Jézus odafordult az emberekhez, és megkérdezte, mit szeretnél. Ugye? Akkor is nyilvánvaló volt, de hogy az emberek el tudták mondani neki, hogy mi az, ami nehéz, és mi az, amiért kérik őt. És ezek tényleg amikor oda megyek, és mindig ketten megyünk, és akkor valaki beszélget, a másik az úgy hallgat, vagy ő imádkozik éppen, és akkor egy idős bácsi, akivel két órát beszélgettünk a ház előtt, de hogy utána mondta, hogy milyen jó volt, hogy így most el tudtam mondani nekünk ezeket a dolgokat. Vagy egészen konkrétan meséltek élesztősök olyan példákat, ahol valaki tényleg nagyon megrendülten egy Isten élmény volt neki, vagy azt mondta, hogy köszönöm, hogy itt voltatok. Vagy aki utána elment, utána minden este van esti imánk, és akkor eljön oda, hogy próbál egy kapcsolódni aztán a plébani a közösséghez is. Szóval, hogy a különböző szinteken, hogy egyszerűen csak egy meghallgatás, egy megkönnyebbülés, egy karitatív cselekedet, azt mondaniam, hogy meghallgattalak, és itt voltam számodra, vagy pedig ez tovább is megy, és a hit, és a Jóistennel való kapcsolat is elevenebb lesz, és aztán keresi a kapcsolatot az egyházzal is. Ez is lehet. Erre is vannak példák.
4: Hát zörgessetek, és ajtót nyitnak, nekem most ez jutott eszembe. Tovább böngészve ezt a honlapot, találtam egy olyan mondatot, ami nagyon megfogott, ez pedig így szól. Egy gyertya sem lesz kevesebb attól, ha meggyújt egy másikat. Mit jelent számotokra élesztőnek lenni, és honnan jött az elnevezés, kinek az ötlete volt?
5: Hát hosszan kerestük, ha nem volt olyan egyszerű nevet választani. Ugye 5 egyetemistával kerestük ezt, és akkor valaki mondta ezt az élesztőt, és akkor ja, hogy ezt lehet nagy ővel írni, mert hogy ő az, aki éleszt bennünket, és hogy ez nagyon megtetszett nekünk. És hogy én nekem az a nagyon mély megtapasztalásom, hogy ahogy mi felépítjük egy ilyen élesztőt, ez a belsős élesztő, tehát hogy az elsősorban, hogy első, hogy magunkat élesztjük, vagy a Isten éleszt bennünket, hogy ezt nagyon intenzíven megéljük, ez egy ilyen biztos tér, vagy mondhatni, hogy egy pedagógiai tér is, mert ugye én Sőstadban lelkiségben jövünk, vagy egy pedagógiára alapuló lelkiség, tehát hogy hogyan tudunk növekedni, mik a növekedés, a fiatal növekedésének a feltételei, az, hogy egy létrejön egy ilyen közösség, egy biztos tér, ahol biztonságban vagyunk. Tehát az egész élesztő úgy kezdődik, hogy csapatépítés, hogy egy napig együtt vagyunk, imádkozunk, megalapozzuk az egészet. És utána ez 2-3 nap alatt oda eljut, de mindenik élesztőn, hogy egy olyan nagy ilyen testvériség érzet, egy ilyen nagy közösség érzet, hogy itt engem megtartanak, és hogy vannak ezek a hullámvölgyek mindenkinél, mert ki kell lépni a komfortzónából, mert esetleg van egy nehéz élményem, azért, mert főnek a saját témáim Istennel, az én saját személyiségemmel, az én növekedésim témám, akkor ott vannak az élesztőn, és hogy mindenki viszi magával a saját témáit, de hogy azt tapasztalják meg, hogy ebbe az élesztőből ők növekszenek. És azt gondolom, hogy ez alapja az, hogy ez kisugárzik, hogy én aztán úgy lépek a többiekhez is oda, hogy ebből a közösségből, ebből a szeretett közösségből, ebből a hitből, ebből az imádságból lépek oda a többiekhez, és ezt érzik az emberek, hogy itt nem a levegőből beszélünk, hanem valamit meg is élünk. És akkor itt tudunk odalépni a plébániai hívekhez, és őket is próbálni mondani, hogy hát ti is igazából hívva vagytok arra, hogy továbbadjátok az evangéliumot. Minden középkorú, idős és fiatal. És akkor őket éleszteni abban, hogy gyertek ti is, akkor van, amikor csatlakozik hozzánk a képviselőtestületből egyik nő megtörtént, és akkor ő is eljött velünk kopogtatni a saját falujában, pedig hát senki se proféta a saját hazában, de hogy ő eljött, és vagy pedig tényleg egy ismeretlenhez az utcán, piacmisszión, kopogtatáskor, vagy az estimán odalépni, beszélgetni vele, és akkor ez így leszünk élesztők mások számára, hogy ezt mi megíjjuk, és ezt továbbadjuk, kisugározzuk.
4: És hogyan lehet csatlakozni, hogyha esetleg most valaki itt közülünk kedvet kap?
5: Hát az élesztőt, azt mindig meghirdetjük ezeket az élesztő alkalmakat, a következő az a Budapest élesztő lesz, az október 23-ai hosszú hétvégén. Ugye te is többször mondtad itt a honlapot, élesztő.sönstad.hu, vagy pedig a Facebookon is meg lehet találni élesztő városmisszió, igen, Városmisszió címen. Ott is posztolunk meg, és akkor erre van egy képzés, ha valaki csatlakozni szeretne, az meghirdetjük tavasszal, ősszel, bocsánat, a képzés, egy képzőnap, egy 24 órás képzés, amin részt vesz, hogy olyan szinten legyenek, mint a többiek, hogy például ez a meghallgatás, egész élesztőnek a lelkületét átadjuk, és akkor tud jönni a Budapest élesztőre, vagy hogyha valaki a teljes programot szeretné, a 10 naposra, arra pedig január végén és február elején kerül sor. Mert ez egy egyetemistáknak egy jó időpont, hogy vége annak általában, hogy akkor már a vizsgőidőszaknak, de hogy még nem kezdődött el a tavaszi fél év, és akkor ráérnek, és akkor így lehet csatlakozni.
4: Térjünk át a másik sikeres projektedre, ez pedig a tükörképzés. Mit akar ez a képzés pontosan?
5: Hát ugye a neve tükör, hogy igazából, hogy a fiatal ugye középiskolásoknak indult az egész, középiskolás osztályoknak, és az a célja, hogy 4 napra elviszik őket Óbudavára, és egy olyan 4 napot van lehet részük, ahol mondjuk egy szimbolikusan beszélünk, rá belnéznek a tükörbe, és megörülnek annak, akit benne látnak. Tehát, hogy saját magukat jobban megismerik, talán jobban meg is szeretik, vagy megtanulják értékelni egy kicsit jobban. Illetve, hogy az osztályközösség, aki ott van, azzal foglalkozunk, és a gyakorlatokkal igazából nem előadásokat tartunk, hanem egyfolytában játszunk, vagy gyakorlatokat csinálunk, azáltal az a közösség épül és növekedik, és az Isten kapcsolatuk. Tehát, hogy és az a felismerés, hogy ez a három nagyon összefügg. Tehát nem tudom, elgondolkodtatok-e azon, hogy az én Isten képem, meg az én képem saját magamról, hogy ez mennyire szorosan összefügg. Tehát, hogy senki sem fogja elhinni, hogy Isten őt szereti, ha ő magát se szereti. Tehát, hogyha egyszerre tudok abba növekedni, hogy magamat elfogadom és szeretem, egyszerre növekszek abba, hogy el tudom hinni, hogy Isten engem szeret. És az osztályközösség is szintén egy ilyen, tehát, hogy az emberi kapcsolataim, hogyha ezek tudnak javulni, és be tudom fognani a másiknak a bizalmát, és én is bizalmat tudok adni, akkor szintén ugyanúgy az önbizalom és Istenbe való bizalmam is növekszik. Hogy ez a három, ez egyben van. Ez ugye az organikus pedagógia, talán mond valakinek valamit, hogy az egységben látjuk ezeket a dolgokat. A tükörképzésen egyszerre fejlesztjük mind a hármat. Az önismeretet, az osztályközösséget és az Isten kapcsolatot. Most elkezdtünk december óta a tükörképzéseken visszajelzést kérni, méghozzá ilyen számalapon is, hogy milyen volt a tükörképzés előtt az Isten kapcsolatod, milyen volt utána. 82% a diákoknak azt mondja, hogy növekedett. Valaki egy pontba írja, valaki azt mondta, hogy a 10-es skálán 4 ponttal írja. Tehát, hogy mennyire sokkal közelebb került Istenhez. Vagy az osztályközösségben 90, mennyi volt Boti? 96% azt mondja a diákoknak. Itt 28 osztály volt eddig tükörképzésen, 800 diák körülbelül, és nagyon-nagyon-nagyon lelkesek és nagyon pozitív visszajelzések, hogy mennyire sikerül ezeket a célokat elérni.
4: És az iskolák mennyire nyitottak, vagy ezt a gyakorlatban hogy kell elképzelni? Ti keresitek fel az iskolákat, vagy volt már arra is példa, hogy az iskolák titeket?
5: Hát ugye az egész másfél éve indult, és az mutatja, hogy voltak pesszimisták, akik azt mondták, hogy persze ügyesek vagytok, hogy kitaláltok egy ilyen projektet, de úgyse fog jelentkezni senki, mert hogy kiengedi el az osztályt 4 napra, meg kifizeti ki azt a 50 000 forintot ezért, de az, hogy 28 osztály eddig volt, ezért mégis mutatja, hogy nulláról indulva másfél év, vagy, tehát az első volt júniusban, most már lesz, bocsánat, akkor már 2 éve, igen, tehát most júniusban lesz 2 éve. Az első. És én azt gondolom, hogy a katolikus iskoláknak van egy nagy kihívásuk. Az, hogy hiába veszük föl a diákokat, hiába van nekik hittanórájuk, vagy hiába vannak iskola misék, mégis a hit nem növekszik úgy a kamaszokban, mint ahogy mi szeretnénk. És hogy a tanárok az ő leterheltségükkel, meg mindenükkel, még egyszerűen, hogy még lelki programot és az egész pasztorációt az iskolának kitalálják, valamennyivel a szeretes iskolák jobb helyzetben vannak, utána több van erre ráfordított, de nem feltétlenül, de na mindegy. A lényeg az, hogy szerintem, ahogy a középiskolásoknak a kamaszkorban átívelő egy olyan lelkiséget és egy olyan programot adni, amit az ő nyelvükön élmény alapúan hitet és tehát, hogy fejlesztő napokat adni, úgy gondolom, hogy ez egyszerűen így Magyarországon alig van ilyen. Alig tudok ilyesmiről, hogy ez igazán ki van találva, és nem, hogy sem. Most már hallottam, hogy próbálkoznak, meg így, meg úgy, mert ez nagyon sok tényezős, hogy ez mitől sikerül. Tehát, hogyha vannak ilyen lelki napok, vagy lelki délután, most 4 órában mit tudsz átadni és akkor mi ezt mondtuk, hogy 4 nap, tehát 4 vagy 3 éjszaka, 4 nap, és akkor érzékeled, hogy első nap, második nap, hogy kialakul egy biztos tér, megnyílnak a diákok, harmadik nap beérnek a dolgok, harmadik nap van egy hosszabb délután, egy szünet, abban a szünetben, hogy egymáshoz kapcsolódnak ott már ott, és a végén lezárás. Szóval, hogy az egész nagyon jó föl van építve, és egyszerűen így működik.
4: És milyen programok vannak ez alatt a 4 nap alatt?
5: Hát, tehát, hogy vannak lelki programok, azaz reggeli ima, esti ima, amik nagyon-nagyon különbözőek, tehát, hogy van a testtartásokkal imádság, van egy imádság, ahol a csózenből nézünk egy részt, van egy imádság, ahol ők saját maguk egy ilyen kis segítség alapján írnak imádságot, egy nagyon mély imádság, utána körbeadunk egy gyertyát, és mindenki úgy látod, hogy imádkozik, senkinek nem kell megosztani ezt, mert ezek intim dolgok, de hogy látod, hogy mozog bennük a fiatalokban, és utána visszajelzik, hogy igen, én sikerült Istenhez szólnom, vagy hozzá imádkoznom. Akkor is, ahogy tudjuk, hogy a katolikus iskolákban is mennyi az, mondjuk 20%, 30%, aki jár templomba, vagy én megkérdezem tőlük az első misén, meg tudtam most mindig kérdezni, tegye fel a kezét, aki közületeknek volt már egy jó mise élménye. És akkor a legtöbb, nem nektek, hanem őket kérdezem meg, hanem, tehát hogy egy ilyen tizedikes, tizenegyedikes diák, katolikus iskolában járó diákoknak kevesebb, mint a fele teszi fel a kezét, hogy volt egy jó mise élménye. Tehát akkor most mit vár egy misétől? Mondom nektek, hát akkor bocsánat, akkor nyilván, akkor kezdjük a nulláról, hogy itt senki a másik, aztán életemben nem volt egy mise élmény, akkor azt hallom, hogy mise, akkor semmi jót nem várok. Hát eddig sem volt semmi. Tehát, hogy itt tartunk. És akkor innen szép a győzelem, és akkor próbálom meg elmagyarázni, ami is egy olyan hely, ahol te találkozhatsz most Istennel. Próbálj meg nyitott lenni erre, próbálj meg, hogy úgy hallgatni ezt az olvasmányt, evangéliumot, akkor próbálj meg erről beszélni, hogy Isten őket szereti, hogy szóval, hogy nagyon-nagyon szép számomra, hogy 4 nap alatt milyen változás végbe tud menni, és akkor felajánlom nekik a gyónás lehetőséget, a beszélgetéseket, néha nagyon bémességetések vannak, néha több éve nem gyónt fiatalok jönnek újra. Szóval ez nagyon szép szolgálat.
4: Ezt én is tapasztalom, hogy vannak olyan ismerőseim, akiknek mondjuk az ima életük az mindennapos, de az, hogy mondjuk heti rendszerességgel eljárjanak szentmisére, az nem jellemző. Mit tudnál ezeknek az embereknek tanácsolni? Miért fontos az, hogy azért hetente oda menjünk a Jóistenhez, így a szentmise keretében?
5: Hát én mindig onnan szoktam kezdeni, hogy az egész mise honnan lett. Tehát, hogy ez a vasárnap, tehát, hogy Jézus fölmegy a mennybe, apostolok ott maradnak együtt, és akkor mindig szoktam viccesen mondani, hogy akkor brainstormingolnak, hogy na figyeljetek, itt most valami olyasmi történt, most elment Jézus, itt maradtunk, de most akkor mi lesz? De olyan dolgot kaptunk ettől, hogy ez az egész életünket betölti. Hát el ne felejtsük ezt, és akkor brainstorming, mit fogunk csinálni, hogy el ne felejtsük, és akkor lehet, hogy valaki azt mondta, hát ő pénteken halt meg, hát akkor pénteken csak félrában ugráljunk, és akkor hát ez nem olyan jó, és akkor valaki azt mondta, hogy mi lenne, hogyha a hét első napján vasárnap mindig összejönnénk, és megtörnénk a kenyeret. Hú, ez milyen jó! És akkor így keletkezett az egyházunk legelső ünnepnapja, a vasárnap, amit 2000 éve megülünk. És nem azért ülték meg, mert hogy el kell menni vasárnap, hanem azért, mert valami olyan nagy dolog történt velem, amit nem szeretném elfelejteni, minden vasárnap, héten legalább egyszer szeretném neki hálát adni ezért, de nagyon. Mert hogy olyan dolog történt velem, hogyha én reggeltől estig azt mondanám, hogy köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, még akkor se tudnám megköszönni neki eléggé. Tehát, hogy innen indul az egész, hogy nem el kell menni misére, hanem hogy saját igényem az, hogy elmenjek misére. És azt az igényt kellene valahogy felébreszteni a fiatalokban, és próbálom, tehát minden este napreflexiót tartunk velük, tehát egyáltalán észrevegyem azt, hogy mi történik velem, már ez is egy, tehát hogy nagyon messziről indulunk. Onnan indulunk, hogy képes vagyok-e ma este megmondani, hogy mi történt velem ma. De a középiskolások mikor gondolkodnak el az, hogy mi történt velük ma? Tehát, hogy onnan indulunk, hogy most akkor egy órán keresztül, 4-es csoportokban lerajzolják a tekercsre, hogy ma milyen élmények voltak velük, és utána pedig elmesélik, hogy ezt hogyan élték meg. Tehát ez az alapja. Mi történt, hogyan éltem meg, és akkor lehet utána azon gondolkodni, hogy lehet, hogy Jóisten is ott van ebben, és akkor meg tudom neki köszönni azt, hogy ma volt egy jó beszélgetésem, ma játszottunk egy jót, ma elmentem a Café Francescóval. Milyen jó.
4: Mindkét projektet szorosan kapcsolódik a Schönstatt mozgalomhoz. Erről is kérlek, mesélj, hogy ez mit akar pontosan.
5: Hát ugye én már kicsit említettem is, tehát a Schönstatt az egy lelkiség, egy pedagógia, ez egy új életmód, ahogyan élek. És ez az organikus gondolkodás, tehát az, hogy az élet kérdései és a hit nagyon összetartoznak, hogy egyszerre kell fejleszteni és növekedni az emberi dolgokban, a kompetenciákban és a hitben, és hogy egyik a másik nélkül szerintem csak fél dolog. És akkor ez illetve hogy egy fiszenestett egy apostoli mozgalom, tehát hogy igazából a Kentik atya az alapítónak a célja a társadalom átformulása, egész nagy álmai vannak ezzel, és akkor nyilván az egyházban is egy megújulási mozgalom, ugye 1914-ben alapította, és hogy a sinestatti közösségek, ugye vannak sinestatti atyák, de vannak egyházmegyés papok, vannak Mária nővérek, vannak sinestatti ifjúság, vannak a nemzetközi sőt a családban van férfiak, nők, tehát hogy testvérek, tehát hogy minden állapotnak is megfelelően vannak sőstatti, mindenki tud ilyen fajta módon élni sőstattiként, és hogy ez az apostoli küldetés, szerintem ez, amit én nagyon magaménak érzek, az, hogy mi a Jóistennek az eszközei vagyunk, az egy fontos eszköztudat, hogy én Isten eszköz vagyok, aki most engem használ abba, hogy megújítsa az egyházunkat, megújítsa a társadalmunkat, és a gondviselésbe vetett hit, az is nagyon fontos, tehát hogy abban való hit, hogy Jóisten rólam gondoskodik reggel, délbe, este, és hogy akkor is, ha nem látom, akkor is, hogyha nehéz, tudom, hogy ő tart engem, és hogy minden mögött is föl tudom őt fedezni. Ez is még nagyon fontos, hogy akármi is történik, ebben valahol megkeresni az ő akaratát, vele való élet. Nehéz így röviden összefoglalni a sinestattot, mert ez egy egész életmód, meg egy nézve. Tehát mind, amiről meséltem, igazából ez mind onnan is származik, hogy ez a... Ahogy ezt a tükörképzést felépítettük, ahogy az élesztő elindult. És akkor van a sinestatnak még egy harmadik célkitűzése is, ami az apostoli világszövetség, ami az élesztő leginkább azt szolgálja, az, hogy fogjunk össze az egyházunk belül. És most mindegy, hogy te a Fokolárba, a Sömönövbe, a Salomba, vagy az Új Jeruzsálemhez tartozol, mi tudunk összefogni, és együtt apostolkodni, hiszen egy a célunk az, hogy az embereket Krisztusnak... És akkor hiába a sinestatti alapítás az élesztő, nem kell mindenkinek sinestattinak lenni, hogy csatlakozzon, hanem mindenki csatlakozhat, és mindenkit éleszteni fog nekem az a nagy megtapasztalásom, hogy élesztő, és abba a közösségbe, abba a karizmába, amiben vagyok, olyanba vagyok jó, és abba éleszt engem, és abba tudok növekedni, és úgy tudom a Jóisten szolgálni, az ő országát építeni, ahogyan én vagyok, és hogy ez a szép ebben.
4: Én így a fiatalok körében egyre inkább tapasztalom azt, hogy nagyon szomjazzák az igazságot, csak ez sokszor mondjuk így a materiális, anyagi világban keresik, és mi ugye keresztény emberként tudjuk, hogy a Jóisten az örök igazság, és az a biztos pont. De hogyan látod azt, mennyire nyitottak a mai fiatalok arra, hogy vallás, kereszténység?
5: Szerintem nyitottak, főleg, hogyha látnak maguk előtt embereket, akik ezt hitelesen élik. Szerintem, és hogyha ezt a kettősséget, hogy nekem vannak az életemnek kérdései, vagy milyen vágyak, és hogyha erre kapok válaszokat, hiteles válaszokat, szerintem arra nyitottak. Meg hogyha azt mondanám egy tükörképzés elején, hogy gyerekek, itt ez a tükörképzés 5 órát fogunk imádkozni a 3 nap alatt, akkor teljesen megijednének. És mégis a visszajelzésekből legritkábban írják azt, hogy túl sokat imádkoztunk, pedig 5 órát imádkozunk. Csak hogy tehát hogy olyan utakat találni nekik, amit az ő nyelvükön, az ő megélésükben fontosak, és velük járni egy utat, és akkor nagyon nyitottak, és nagyon, nem emlékszem, egyik fiú mondta, hogy Jézus, tegnap gondoltam, hogy ugye volt egy reggeli ma, az általában 40 perc, utána még egy délelőtt végén van egy mise, ami egy óra, és akkor este mondta nekem a srác,

0: számára megteremtik. És így ők máshogyan fognak imádkozni, mint 10 éve, mint 20, mint 30 éve. És akkor itt a kérdés, hogy hol vannak azok a műhelyek, akik lefordítják a vallásosságot a mai fiatalok nyelvére. És nagyon remélem, hogy sokan vannak. Én biztos, hogy Sőstadban ezt csinálom. És ezt csináljuk a fiatalokkal, amikor újra és újra azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet jól imádkozni, és te hogy imádkozol, és ő hogy imádkozik, és jaj, érdekes, amit te csinálsz, mert azt én is ki akarom próbálni. És hogy nagyon sokféleképpen lehet imádkozni. És hogyha az, ha... És persze, hogy a szent misa az fontos, de hát azon kívül is lehet imádkozni, sokféleképpen. És hogyha valaki még sose imádkozott, akkor a szent misét nem fogja érteni. És hogyha nem magyarázod el neki, mit tudom, elküldöd a templomba, ahol vidéken ott vannak 20-an, és tehát, hogy nem fog neki se tetszeni, mert egyszerűen nincsnek azt a misét, azt fogja tudni értékelni, aki már arra rájött, hogy igazából tök mindegy, hogy mit prédikál a pap, és tök mindegy, hogy a kántor hogy nyomja le azokat a, és milyen hamis énekel, akkor is itt van a Jóisten ebben az eukarisztiában, mert a szentség ott van. Na de hát ez milyen út, milyen hosszú út, amíg valaki odáig eljut, hogy aztán nekem már tök mindegy, mert én ez a szentség, és én azért megyek el a... Tehát, hogy ez nagyon hosszú út, és hogyha most itt nem arról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy 5% az, aki egyáltalán még hisz, akkor az 5%-kal nagyon fontos, hogy elkezdjünk formákat keresni, mindenféle különböző formákat, ahogyan a többi 95-öt hitként a formával megnyerjük a Istennek.
1: Szerinted a modernizációra mennyire van szükség így az egyházban, vagy egyáltalán hogyan lehet lépést tartani ezzel a felgyorsult világgal itt a TikTok és a mindenféle social media alkalmazások közepette?
0: Hát most ez, hogy modernizáció, hát változnak a fiatalok és annak, amilyenek. Hát most persze, hogy kell velük valami, tehát hogy kérdés, hogy hol vannak azok a kapcsolódási pontok, amiket ők... Egyébként, hogyha arról beszél alapítónk, hogy van a korhangja, meg a korhang, tehát hogy vannak a korunkban és a fiatalok lelkében igazán, és minden korban talán másképpen olyan vágyak és olyan valóságok, amik Istenhez vezetik őket, és hogy ezeket kell megtalálni, hogy talán hol van az a mondat, vagy az a dolog, amivel, hogyha oda megyek hozzá, akkor nagy százalékban elérem őket. Nem tudom, például a csend, nem tudom. Tehát a mai fiatalok már egy csendben lenni, múltkor volt az egyik gyakorlat a tükörképzésen, hogy 3 percig csendben volt az osztály, és talán egyik mondta, hogy jó, milyen érdekes, milyen jó volt már csendben lenni. De hogyha én elmegyek tezébe, és nem tudom, voltok-e tezébe, de hogy ott minden reggel, délbe, este, és ott vannak ezrével a fiatalok, de minden imában van egy 7 perces csend. De hogy ez milyen érdekes, hogy a fiatalok már abszolút nem tudnak csendben lenni, és hogy ezt egy kicsit persze gyakorolni is kell, meg kicsit tematizálni, most akkor csend lesz, és az mit jelent, és hogy a csendben mi fog történni. Hát persze, hogy följönnek belőle a dolgok, és ezt nehéz elviselni, meg hasonló. De hogy... szóval, hogy én nem vagyok annak a híve, hogy őket megérteni kell, és utakat kell keresni hozzájuk, és velük együtt beszélgetni arról, hogy számodra mit jelent az érték, mit jelent az, amit csinálsz, és abba a nagy vágyuk, hogy kapcsolódjanak a másikhoz, akkor, hogyha TikTok, vagy hogyha social médiát nézzük, vagy hogy hol vannak bennünk ez a nagy vágyak, hol vannak, amiket mi is, tehát hogy a kapcsolódás az nagy téma, és az egyedül lét, az is nagy téma. Azt gondolom, hogy mindenki kiabál, mármint, hogy az egész létük kiabál annak az iránt, hogy tudok szeretni, és hogy szeretnek engem. És hogyha itt az egyháznak lennének olyan csatornái, ahol megtaláljuk őket, hogy igen, mi adunk neked egy közösséget, ahol szeretünk téged, és ahol megtanulod, mit jelent szeretni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tudunk nekik adni, ami válasz az ő kérdéseikre.
1: Ha már szó volt az adatokról, hoztam egy KSH adatot, ez pedig a 30 év alatti fiatalok vallási megoszlásáról szól, és elég durva, amit talál.

0: találtam, 2001-ben közel 2.500.000-en voltak azok, akik kereszténynek vallották magukat. Ebbe beletartoznak a katolikusok, reformátusok vagy egyéb más felekezetek. 2011-ben ez 1.500.000, és a legutóbbi népszámláláskor, 2022-ben ez már csak 1 millió körül volt. Mi lehet ennek az oka?
1: Mi annak az oka, hogy egyre kevesebb ember hisz Istenben? Szerintem azért, mert egyre kevesebbek azok a, hogyha fiatalokat nézzük, egyre kevesebbek azok a felnőttek, akik hitelesen ezt tovább tudják adni, vagy meg tudják élni. Egyre kevesebb az, az ember, aki azt mondja, hogy a hit olyan fontos számomra, hogy az egész életemet kitölti. Mert ugye én szoktam mondani ezt a hit sarok, hogy sokan úgy gondolkodnak a hitről, mint ez egy, vagy Istenről, hogy van az életemnek egy sarka, ott lakik Isten, és akkor néha elmegyek oda, imádkozok egyet, vagy elmegyek a misére, utána kijövök, és akkor élem az életemet. És akkor már egyszer majd, ha éppen szükségem van rá, mert nem tudom, jön a nehézség, vagy tudom, akkor megint elmegyek az Isten sarokba. Éjj, hello, izé, most kéne egy kis valami. Szóval az Isten sarok gondolat, és hogy szerintem arra van szükség, hogy minél több olyan ember legyen, mint az apostolok, akik azt mondja Szent Pál, jaj, nekem már nem hagyhatom az evangéliumot, hogy annyira el vagyok telve ezzel a hittel, hogy egyszerűen érzem a felelősségét annak, hogy ezt nekem tovább kell adni, és hogy úgy élek, hogy ugye van egy élesztő a hétköznapokban csoportunk, hogy hétköznapokban ki hol találkozik, és ki hol tudott megint kapcsolódni valakihez, a buszon, vagy a metrón, vagy nem tudom hol, az utcán, és hogy úgy élni, hogy ezt továbbadni, mert hogyha nézzük ugye, hogy az első században először voltak 12 apostol, vagy 72 tanítvány, nem tudom, és akkor utána, hogy így megy föl a hívők száma. És nyilván, hogy lehet, hogy ez egy olyan kor volt, tehát vannak vallásabb korok, meg, hogy ez megy föl le, de hogy biztos, hogy olyan emberekre van szükség, akik így eltelnek ebből a hittel, és azt mondják, hogy ez életemnek az alapja, és hogy Istennel élem meg az életemet. És ez az oka szerintem, hogy nincsenek papi szerzetési hivatásaink is, mert hogyha minél kevesebb ilyen ember van, akik azt mondják, hogy na, az életemnek az értelme, ne kevesebben fogják eldönteni, hogy úgy dönteni, hogy na, hát erre rakom fel az egész életemet. Hát, hogyha csak egy sarok az Istenet, akkor nyilván nem. Úgyhogy ezért is alapítottuk az élesztőt, hogy a fiatalokat elvinni egy olyan mély hitbe, és egy olyan mély felelősségbe, hogy ők azt mondják, hogy igen, Isten engem eszközének használ, hogy építse az országát itt a földön, és nekem ezt kell tennem nem csak az élesztő hetében, hanem az egész életembe.
0: Számomra mindig érdekes az, hogy valaki miért választja a papi hivatást, ezt nagyon érdekesnek tartom. Zárásként esetleg elmesélnéd nekünk, hogy te hogyan kaptad a jó Istentől ezt a meghívást?
1: Hát érdekes ez tényleg ez a kérdés, mert így mai fejjel gondolkodva, nem tudom. Tehát, hogy én 16 éves voltam, amikor először fölmerült ez a gondolat, és aztán 18 éves koromban kellett dönteni, ugye mindenki érettségi után adta be a feladatlapját, hogy melyik egyetemre jelentkezik, és akkor én is akartam dönteni. És akkor végül a Sönstotatják közösségébe léptem be, úgy, hogy szerintem akkor a Sönstotatják közösségéből körülbelül ilyen 2%-ot ismertem, hogy mi ez a közösség. Tehát, hogy így reálisan, vagy így gondolkodás szinte, én nem tudom, hogy miért odaléptem be. Az biztos, hogy volt nekem egy mély isteni élményem, és egy kegyelmi év az életem, vagy életemben szerintem, vagy 16 évesen, amikor a jó Istent így közel éreztem magamhoz, és sokat jártam Panahamán a diákkápolnába, és ez egy szép időszak volt nekem, amikor Isten így meghívott, mondhatni így szép szóval. De hogy néha beszélgetek fiatalokkal, és ők mondják, hogy hát, hogy mekkora döntés ez, és hogy hogy lehet így dönteni a papság mellett, meg hogy egész életre, és aztán rájöttem, hogy nem igazán, tehát nem akkor döntesz a papság mellett, ez igazából, amikor 18 évesen csak amellett döntöttem, hogy elindulok ezzel az úton. Ott a papképzés, akárhogy képeznek, minimum 6 év. És abban 6 évben azért egy minden jobb papképzés azért átmegy azon a, hogy kipróbáld a hite, kipróbáld a hivatásodat, és ezt meg kell próbálni ezt is, hogy nyilván nekem azért Sőt Atyák közösségben egy hosszabb képzésem volt, aminek volt apostoli gyakorlat, amikor fiatalokkal voltam Chilébe, és ez nagyon szép élmény volt nekem, és megerősített a hivatásomban, de úgy érzem, hogy akkor is, hogy voltak krízisek, akkor is, vagy szerelmes lettem, de hogy akkor is úgy éreztem, hogy nem, én pap akarok lenni. És hogy ez engem így megerősített a hivatásomban ez egész év, és hogy igazából csak az elején csak azt kell dönteni, hogy én rálépek el az útra. És akkor utána meg persze a közösségben is van körülbelül 50%, aki aztán pap lesz azok közül, akik elkezdik. Tehát, hogy ez is hozzátartozik.
2: A Café Francesco Podcast 80. adásában Csermák Péter atyát hallották a fiatalok és a hit témájában.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is a életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, akinek, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
2: Kilátó. A Mária Rádió rendezvény sorozata vezetőknek. A kilátó célja, hogy segítsen a résztvevőknek a legfontosabb szempontokból szemlélni és átgondolni életüket. A kilátóba cégvezetőket hívunk, mert a vezetők képességeiknél és helyzetüknél fogva sokakra hatással tudnak lenni. A rendezvényen résztvevők közös reggelire gyűlnek össze havi rendszerességgel egy budapesti étterembe. Minden alkalommal a lelki élet egy-egy elismert mestere osztja meg gondolatait. A kilátó májusi alkalmának témája anyai örökségünk kincsei és keresztjei. Mi a szerepe az anyai szeretetnek a lelki fejlődés szempontjából? Hogyan lehet gyógyulni anyasebeinkből? Női szemmel milyen az igazi férfi? Többek között ezekre a kérdésekre válaszol a májusi alkalom előadója, Császárnagy Noémi pszichológus. Az alkalomra a budapesti Vígvarjú étteremben kerül sör, az 5. kerület Vigadó tér 2 szám alatt, május 4-én, reggel 7 óra 30 és 9 óra között. A részvétel regisztrációhoz kötött. Részletek és regisztráció a Mária Rádió honlapján a kilátó menüpontban lehetséges. Minden cégvezetőt szeretettel hívunk és várunk a kilátóba. Május 4-én, 7 óra 30-tól.

0: Nézőpont. Gondolatok a tudományról. Nárai Szabó Gábor műsora.
1: Nemzeti minimum. Egy idén készült felmérés igazolja, hogy vannak közös értékeink és elveink, amelyek összekötnek bennünket, és honfitársaink nagy többsége szerint ez fontos. A nemrég nyilvánosságra hozott nemzeti minimum egy új társadalmi szerződés, azokat az erkölcsi és közéleti normákat foglalja magában, amelyeket az emberek magukra nézve kötelezőnek ismernek el, és tiszteletben tartanak. Örömteli meglepetés, hogy a legtöbbjük átfedésben van a keresztény tanítással. Lássuk, melyek ezek. Első. Magyarország ne vegyen részt semmilyen háborúban. Összhangban van a 10 parancsolattal. Ne ölj. Második. Az állam kiemelt feladata a társadalmi béke megőrzése. Összhangban van az áldással. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Harmadik. Az államnak a teljes magyar nemzetet kell képviselnie. Összhangban van az Ószövetséggel, amelyben Salamon imádsága a népért így szól. Hallgasd meg szolgádnak és népednek Izraelnek könyörgését. Negyedik. A társadalom alapja a család. Ez összhangban van a 10 parancsolattal. Atyádat és anyádat tiszteld. Ötödik. Az egyén érdeke nem írhatja felül a közösségi érdeket. Ez összhangban van az új szövetséggel, Pál levelével a Filippiekhez. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. Hatodik. Az iskolának egyaránt feladata az oktatás, a nevelés és a közösségépítés. A közösség építése összhangban van Máté evangéliumával. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Hetedik. A kiszolgáltatottak védelme elsősorban az állam felelőssége. Máté evangéliuma így szól. Amit egyel a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek. Nyolcadik. A vélemény szent és szabad, amíg az mások méltóságát nem sérti. Kilencedik. A közbeszéd legyen tiszta, és a másik ember tiszteletén alapuljon. Tizedik. A rossz hiszemű szándékos megtévesztés nem elfogadható, a közéletből el kell tűnnie. Ezek a pontok összhangban vannak a 8. parancsolattal, amely így szól. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy. 11. Magyarország munkaalapú társadalom, minden munkaképes embernek dolgoznia kell. Ezt mondja ki Szent Benedek regulája is. Imádkozzál és dolgozzál. 12. A közpénzek felhasználása legyen átlátható, a korrupcióval szemben tanúsítsunk zéró toleranciát. Ne lopj, olvashatjuk a 10 parancsolatban. Bár első pillantásra meglepő a párhuzam, rámutat arra a sokak által felismert helyzetre, hogy Magyarországon még az ateista is keresztény értékeket követ.
0: Nézőpont. Nárai Szabó Gábor osztotta meg gondolatokat.

0: Hírpercek.
1: Esküdtettek a svájci gárda új tagjai a Vatikánban. Hármas jubileumot ünnepeltek Döröskén. Megújult formában kapható Gyökösi Endre 2-3-asban című népszerű kötete. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Május 6-án tette le esküjét a svájci gárda 28 újonca, akiket 14. Leó pápa örömmel és hálával köszöntött a csütörtöki audiencián. Adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szent Atya köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 éves szolgálattal ma is őrzi Péter utódját, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Szolgálatukat alázat és diszkréció jellemzi. A gárdisták szolgálatának kulcsa a hit és a barátság, értékein alapuló kötelesség és a tisztelet, fogalmazott a pápa. Maguk is megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket, miközben őrt állnak. A szépség pedig Istentől ered és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárda küldetése elsősorban katonai jellegű, ám nem választható el az életszentségre való hivatástól, amire minden megkeresztelt meghívást kapott, mondta köszöntőjében Leó pápa. Hármas jubileumot ünnepeltek május 9-én a Vas megyei Döröskén, írja a Szombathelyi Főegyházmegye. Megemlékeztek a több mint 780 éves településről, a 750 éves Szent Jakab templomról és az 50 éves Döröskei tóról. A nap egyszerre szólt emlékezésről és hagyományőrzésről. Székely János megyés püspök hálaadó szentmisét mutatott be a Szent Jakab templomban. Az ünnepet Horváthné Varga Marietta polgármester nyitotta meg. A Szent Jakab templomról elmondta, hogy a középkori Döröske egyik legfontosabb öröksége. Falai között évszázadokon át kereszteltek, eskedtek, búcsúztattak. Ma is méltósággal emlékeztet bennünket hitünk és közösségünk erejére. Az ünnepi szentmisén Székely János szentbeszédében kiemelte, van teremtünk, aki tenyerén tartja a világot, rá kell tekintenünk. A templom tornya az ég felé tör, mutatja, hogy az emberi életnek van oka és célja. Gyökösi Endre református lelki pásztor, pásztorpszichológus 2-3-asban című könyve megújult formában jelent meg az Új Ember kiadványok sorozatában. Írja a Magyar Kurír. A megújult kötet borítóját Klesic Piroska grafikus művész készítette. Gyökösi Endre a pasztorál pszichológia hazai úttörője. Pszichológiát és pedagógiát is végzett. Budapesten, Debrecenben, Bázelben és Zürichben tanult. Lelkészi szolgálatát a Kálvin téri gyülekezetben kezdte, majd 40 évig az Újpest-Újvárosi Református Egyházközösségben szolgált. Részt vett az Országos Gyermekmisszió alapításában. 1950-től a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanított. Nyugdíjasként is hirdette az igét. Számtalan lelki témájú könyvet írt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia 10 doktorává avatta. Újpest kerület pedig az ad honorem Újpest díszpolgári emlékéremmel tüntette ki. 1997-ben hunyt el. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adótartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó pápa látogatása és beszéde a római La Sapienza Tudományegyetemen. Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Fenséges örökség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére.

0: Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa május 14-én ellátogatott a Római Sapienza Egyetemre, ahol az egyetemi közösséggel, hallgatókkal, oktatókkal és kutatókkal találkozott. Beszédében a fiatalok reményéről és szorongásairól, a háború és a fegyverkezés veszélyeiről, a mesterséges intelligencia felelősségéről, valamint az oktatás és az emberi méltóság kapcsolatáról szólt. Azt mondja, különösen erőteljesen beszélt arról, hogy a fiatal nem algoritmus, hanem Isten által teremtett személy, aki a jövő építője. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szent Atya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a Pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.
1: Accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
0: Leó pápa a beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a Római Egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szent Atya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert, és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
1: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
0: Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát. Rámutatott, hogy a teljesítménykényszer és az elvárások sokakat szorongásba taszítanak. Ma ez egyre inkább az elvárások zsarolásából és a teljesítmény nyomásából fakad. A Szent Atya kemény szavakkal bírálta azt a rendszert, amely az embert számokká redukálja. Ez egy torz rendszer, mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká alacsonyítja a versenyképesség végsőkig fokozásával, és magunkra hagyva bennünket a szorongás spiráljában. Ezután egy rendkívül erős mondatban fogalmazta meg az ember méltóságát. Mi nem annak összege vagyunk, amink van, és nem is egy néma kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga, szögezte le a pápa. Ebből kiindulva 2 kérdést fogalmazott meg. A Szent Atya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat, ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
1: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
0: Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel. Milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott. Egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leó figyelmeztetett: ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől, elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szent Atya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette: nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott: a háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta: a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk. Radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta:
1: sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leó Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van: tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított: legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leó pápa a fiataloktól.
1: In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
0: A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leó pápa. Majd hozzátette: a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Május 14-én csütörtökön 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Veles Benek memphiszi címzetes érseket, aki eddig Magyarországon képviselte a Szentszéket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki a hamarosan távozó nuncius eddigi szolgálatáról. Michael Veles Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Benek érsek, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggáavatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Kívánjuk, hogy új állomás helyén is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját, zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Fenséges örökség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
3: Egy község lelkipásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Felkereste az asszonyt azzal a szándékkal, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket. Jól lehet, Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora. És nem segíti magát semmivel sem? Kérdezte a lelkipásztor. Nem. Semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet, és ebben küld néhány képet. A lelkipásztor megkérte az asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja $50 ér. Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Nevezetesen azt, hogy nem, vagy nehezen veszem észre a bennem is és másokban is rejlő értéket, az úgynevezett fenséges örökséget. A szentírási rész a felhőről, mint égi jelenségről beszél. A felhő lehet egyszerre akadály és meghívás. Akadály azért, mert eltakarja a lényeget, és ezért többször szegezem a földre tekintetem, mint az égre. Ilyenkor süllyedhet az ember állati szintre, mert csak az állat nézi a földet. Ezért akadály a felhő. De ugyanakkor meghívás is, hogy legyőzzem az akadályokat. Minél magasabb egy hegy az igazi hegymászó számára, annál nagyobb benne a vágy, hogy feljusson a csúcsra. Szent Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, a 2:4 írja. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözülés azt jelenti, hogy az embernek rá kell ébrednie arra, amit Szent János apostol és evangélista első levelében így fogalmaz meg. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. A Szent Leckében, az Efezusiakhoz írt levélben pedig Pál apostol ugyanezt a tényt így fogalmazza meg, idézem, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Eddig az idézet. Amikor az ember ezt a fenséges örökséget önmagában felismeri, akkor már nem ül tovább tétlenül, nem bámészkodik, mint a galileai férfiak annak idején, hanem elindul és hirdeti, amit látott és hallott. Ezt tették az apostolok is, amikor mennybe menetele előtt Jézus őket útnak indítja isteni hatalmával. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy nem csak meghívottak vagyunk, hanem küldetésünk is van. Az evangéliumi megbízásban hármas feladattal küldi Jézus mindenkori tanítványait. A tanítás, a megszentelés és a gyakorlati keresztény élet együttes, szét nem választható feladatával. A kerugma, a liturgia és a diakónia feladatával. Ebben együtt kell részt vennünk, mint szolgálati és általános papságban részesültek, és így teljesítjük küldetésünket, többször nézve felfelé, mint szoktunk. Krisztus a mennybe ment, ott vár ránk atyával, de Szent Lelke által velünk és bennünk van. Nem tétlenül van karba tett kézzel, hanem vigasztaló erejével körülvesz, mindig jelen van, a világ végezetéig. Így kapcsolódik Urunk mennybe menetelének fő ünnepe, pünkösd ünnepéhez, hiszen ráhangul, és bevezeti azt külsőleg, amely bensőnkben megtörténhet. Bármikor. Mindig, amikor jelenlétébe helyezem magam, és Szent Lelkének erejével töltekezem. Fenséges örökségben élek. Milyen gyakorisággal gondolok erre? Mennyire tudatosítom ezt? Ha rendszeresen figyelek rá, nem létezik, hogy ez ne hasson meg. Ha pedig meghat, akkor változom és megváltozom. Növekszik bennem az új ember, a lélek által. Egyre Krisztusibb emberré válhatok.

fenséges örökség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A zsidóknak írt levél. Az első fejezet. Sokszor és sokféleképpen szólt Isten egykor az atyákhoz a prófétákban. Ezekben a végső napokban a fiúban szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette. Mint dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása, ő tartja fenn hat-hatos szavával a mindenséget. A bűntől való megtisztítást elvégezve, helyet foglalt az isteni fölség jobbján, és annyival kiválóbb, mint az angyalok, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha, az én fiam vagy te, én ma szültelek téged, vagy én az ő atya leszek, ő meg az én fiam lesz? Ám amikor elsőszülöttét bevezeti a világba, ezt mondja, imádja őt Isten minden angyala. Az angyalokról pedig így beszél, aki követeit szelekké teszi. Fordul, Isten, a te trónod áll örökre, királyi pálcád igazságosság veszője. Szereted az igazságot és gyűlölöd a gonoszságot, azért kent föl az Isten, a te Istened, a vigasság olajával minden társad fölött. Továbbá, kezdetben, Uram, te teremtetted a földet, az ég is a te kezed munkája. Ezek elmúlnak, de te nem múlsz el soha. Mindenek elavulnak, mint valami ruha. Akár a köntöst, úgy göngyölöd össze őket, s mint a ruha, úgy változnak meg. De te ugyanaz vagy, és esztendeid nem érnek véget. Ugyan melyik angyalnak mondta valaha, jobban felől foglalj helyet, és lábad alá zsámolyul teszem minden ellenségedet. Nem, de ők mind szolgáló lelkek. Azok szolgálatára vannak küldve, akik majd öröklik az üdvösséget. A zsidóknak írt levél. A második fejezet. Ezért, amit hallottunk, az teljes odaadással meg kell tartanunk, hogy a célt el ne tévesszük. Ha ugyanis már az angyaloktól meghirdetett tanítás annyira kötelező volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó büntetését, hogyan menekülhetnénk meg mi, ha semmibe vesszük azt a mérhetetlen üdvösséget, amelyet először az Úr hirdetett, aztán a fültanúk megszilárdítottak köztetek, Isten pedig különféle jelekkel, hatalmas csodákkal és a Szentlélek tetszése szerint osztogatott adományaival igaznak bizonyított. Az eljövendő világot, amelyről beszélünk, nem az angyalok uralma alárendelte. Bizonyság erre az egyik helyen a következő. Mi az ember, hogy megemlékezel róla? Mi az ember fia, hogy gondot viselsz rá? Az angyalok alá csak kevéssel aláztad, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad. Lába alá vetettél mindeneket, és urrá tetted kezed művei fölött. Ha mindent uralma alá vetett, semmit sem hagyott, ami ne volna neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, de annyit már látunk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és a nagyság koronáját nyerte el, hiszen Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált. Illett ugyanis, hogy azt, akiért és aki által minden lett, mivel számtalan fiát elvezette az üdvösségre, az üdvösség szerzőjeként a szenvedésben tegye tökéletessé. Mert ugyanattól az egytől valók mind, a megszentelő és azok, akiket megszentelt. Ezért nem szégyelli testvérnek nevezni őket, amikor ezt mondja, hirdetni foglak testvéreimnek, zengen dicséretedet az egybegyűltek előtt. Majd én bizalommal ráhagyatkozom. És íme én és a gyermekeim, az Úr adta nekem őket. Minthogy a gyermekeknek közös a testük és a vérük, ő is részt kapott belőle, hogy így halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudnélik a sátánt, és felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett. Hiszen nem az angyalokat, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel. Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia a testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen, és kiengesztelje a nép bűneit. Így, mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik a kísértéssel küzdenek. A zsidóknak írt levél. A harmadik fejezet. Íme, szent testvéreim, akiknek mennyei hivatás jutott osztály részül, nézzétek hitvallásunk követét és főpapját, Jézust. Milyen hűséget tanúsított az iránt, aki őt küldte, akár csak Mózes Isten egész házában. De ő Mózesnél annyival nagyobb dicsőségre volt méltó, amennyivel nagyobb tiszteletet érdemel a ház építője, mint a ház. Minden házat épít valaki, a mindenséget azonban Isten alkotta. Mózes, mint szolga volt hűséges Isten egész házában, és jövendőbeli kinyilatkoztatásról tett tanúságot. Krisztus azonban, mint fiú állt háza élén. Mi vagyunk az ő háza, ha mindvégig rendületlenül kitartunk a bizalomban és a diadalmas reményben. Ezért, miként a Szentlélek mondja, ma, amikor majd meghalljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek szíveteket, mint a lázadáskor a kísértés napján a pusztában tettétek. Atyáitok ott próbára tettek, megkísértettek, bár szemükkel látták 40 évig, amiket tettem. E néptől viszajogtam, és azt mondtam, tévejgő szűek ezek, utaimat nem ismerték meg. Megesküdtem hát haragomban, hogy nyugalmamba be ne menjenek. Vigyázzatok, testvérek, hogy ne legyen hitetlenségre hajló, gonosz a szívetek. Senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől. Ehelyett buzdítsátok egymást minden nap, amíg a ma tart, hogy senkit meg ne keményítsen a csalárd bűn. Hiszen Krisztus részesei vagyunk, de csak úgy, ha kezdeti szilárd hitünkben mindvégig álhatatosan kitartunk. Azt mondja ugyanis, ha ma meghalljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint a lázadáskor tettétek. Kik voltak, akik szavának hallatára lázadoztak? Nem, de mind olyanok, akik Mózes vezetésével kivonultak Egyiptomból. És kitől viszolygott 40 éven át? Nem, de a bűnösöktől, akiknek teste a pusztában veszett el. És kiknek esküdött meg, hogy nem jutnak el nyugalma országába? Nem, de a hitetleneknek. Látjuk tehát, hogy a hitetlenség következtében nem juthattak el oda. A zsidóknak írt levél. A negyedik fejezet. Ezért óvakodjunk attól, hogy közületek bárki úgy vélekedjen, hogy még késlekedhet bemenni nyugalmába, mert még érvényben van az ígéred. Hozzánk épp úgy eljutott az üdvösség örömhíre, mint ő hozzájuk. Ám nekik nem vált hasznukra a tanítás, mert nem csatlakoztak azokhoz, akik hittel hallgatták.

evangéliumot, hitetlenségük következtében nem jutottak el oda. Azért ismét kijelölt egy napot, egy mát. Dávid által mondja annyi idő után, amit már előbb idéztünk, ma, amikor majd meghalljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ha Józsué megszerezte volna nekik a nyugalmat, nem szólt volna egy másik, későbbi napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére. Aki ugyanis belép nyugalma országába, az megpihen minden munkájától, mint ahogy Isten is megpihent a magájétól. Törekedjünk tehát rá, hogy bejussunk nyugalmának ebbe az országába, nehogy valaki épp úgy elessék, mint előbb a hitetlenség példáján láttuk. Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb. Behatol a lélek és a szellem, az íz és a velő gyökeréig. Megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmiféle teremtett dolog nem marad előtte rejtve. Minden föl van fedve, és nyitva áll azelőtt, akinek számadással tartozunk. Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, legyünk álhatatosak a hitvallásban. Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk hát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. A zsidóknak írt levél. Az 5. fejezet. Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért, mint olyan valaki, aki megértő tud lenni a tudatlanok és tévejgők iránt, hiszen ő rá is gyöngeség nehezedik. Ezért a népért is, saját vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia. A tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az Isten meghív, mint Áront. Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá, az én fiam vagy te, én ma szültelek téged. Másutt meg ezt mondja, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, az engedelmességet a szenvedésből tanulta meg. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Mert Isten őt tette Melkizedek rendje szerinti főpappá. Erről még sok mondani valónk volna, de nehéz nektek kifejteni, mert közömbösen hallgatjátok. Ha az időt tekintjük, már tanítóknak kellene lennetek, és mégis arra szorultok, hogy az isteni tanítás elemeire oktassanak benneteket. Tejre van szükségetek, nem szilárd ételre. Aki tejen él, járatlan az igaz tanításban, hiszen még kisgyermek. A tökéletesnek viszont, aki gyakorlattal megfelelő érzéket szerzett a jó és a rossz megkülönböztetésére, szilárd eledelvaló. A zsidóknak írt levél. A 6. fejezet.

0: Ezért mellőzzük Krisztus tanításának elemi részleteit, és térjünk át a tökéletesebb dolgokra. Ne ismételjük újra az alapvető igazságokat, a holt cselekedetekből való megtérést, az Istenbe vetett hitet, a keresztségről, a készföltételről, a halottak föltámasztásáról és az örök ítéletről szóló tanítás megalapozását. Erre is visszatérünk majd, ha Isten megengedi. Azt ugyanis, aki egyszer már részesült a világosságban, megízlelte az égi ajándékot, megkapta a Szent Lelket, fölfogta Isten tanítását, és megtapasztalta az eljövendő élet erőit, aztán mégis elpártol, lehetetlen újra bűnbánatra indítani. Hiszen amennyiben rajta áll, újra keresztre feszíti Isten fiát, és csúfot üz belőle. A föld ugyanis, amely beissza a gyakori esőt, és jó termést hoz művelőjének, Isten áldásában részesül. De ha bojtorjánt és gazt terem, nincs értéke, átokra méltó, s a végén felégetik. Rólatok azonban, szeretteim, ha így beszélünk is, jobbat föltételeztünk. Azt tudnillik, hogy munkáljátok az üdvösséget. Hiszen Isten nem igazságtalan. Nem feledkezik meg szeretetetekről, amelyet az ő nevében gyakoroltatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és szolgáltok. Nagyon szeretnénk azonban, ha mindegyiktek ugyanazt a buzgóságot tanúsítaná, hogy reményetek mind végig tökéletesedjék. Ne legyetek hát hanyagok, hanem kövessétek azokat, akik a hitben és a béketűrésben az ígéret örökösei lettek. Amikor Isten az ígéretet adta Ábrahámnak, önmagára esküdött, hiszen semmi nagyobbra nem esküdhetett, ezért mondta, gazdagon megáldalak és nagyon megsokasítalak. Így aztán Ábrahám türelmesen várakozva elnyerte az ígéretet. Az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek. A perlekedésnek az eskü bizonyítéka vet véget. Ezért, amikor Isten az ígéret örökösei előtt nagyobb nyomatékkal akarta igazolni elhatározása szilárdságát, esküvel vállalt kezességet. Így a két változhatatlan dologban, amelyben Isten nem téveszthet meg, erős támaszt kaptunk mi, akik arra törekszünk, hogy az előttünk lévő reményt megragadjuk. Lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, amely a függöny mögé ér, ahová elsőnek lépett be értünk Jézus, a Melkizedek rendje szerinti főpap.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Imaurák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét Palánki Ferenc püspök. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai a Vatikánban. Testi és lelki feltöltődést ígér a közösségek napja pünkösd hétfőn Esztergomban. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Szent László Imaszövetség tagjai azért találkoztak Fehérgyarmaton május 7-én, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Írja a Magyar Kurír. A Szent Misét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. Beszédében a főpapa arra hívta a jelenlévőket, hogy figyeljenek Jézusra, miként az utolsó vacsora termében tanítványai tették. Szemléljék őt, hallgassák őt, és fogadják be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Az igazi egészség és teljesség abban áll, hogy jelen van bennünk Isten szeretete. Majd Péter apostol példáját is a hívek elé állította. Gyengességei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát, és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Segítsük egymást abban, hogy fölfelé tudunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, mondta a püspök. Május 6-án tette le esküjét a svájci gárda 28 újonca, akiket 14. Leó pápa örömmel és hálával köszöntött a csütörtöki audiencián, adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szent Atya köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 éves szolgálattal ma is őrzi Péter utódját, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Szolgálatukat alázat és diszkréció jellemzi. A gárdisták szolgálatának kulcsa a hit és a barátság, értékein alapuló kötelesség és a tisztelet, fogalmazott a pápa. Maguk is megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket, miközben örtelnek. A szépség pedig Istentől ered és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárda küldetése elsősorban katonai jellegű, ám nem választható el az életszentségre való hivatástól, amire minden megkeresztelt meghívást kapott, mondta köszöntőjében Leó pápa. Az Esztergom budapesti főegyházmegye szervezésében ad otthont a közösségek napjának a bazilika előtti tér és környéke Esztergomban május 25-én, pünköst hétfőn, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. Írja a főegyházmegye. A programsorozat ünnepi szentmisével kezdődik a bazilikában 10 óra 30 perckor, melynek során átadják az idei Szent Adalbert díjakat. A látogatók Petrás Mária és barátai előadását, Lackfi János tanúságtételét, Szalkói Ági és zenekara koncertjét is meghallgathatják. Délután is gazdag program várja az érdeklődőket. Bemutatásra kerül a Dávid című alkotás és a Romzsa Tódor című film is. Speciális gasztropont lesz a gasztronómia és a történelem iránt érdeklődők számára. A nap folyamán lehetőséget biztosítanak szentgyónásra és szentségimádásra. A sátrakban az egyházmegyei közösségek mutatkoznak be saját programjaikkal. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafüzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikusan a Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszony.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényöm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjek velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Amen.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülöleli, elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordol az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formálja. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozod a szívedben, élő tabárnak fulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz a érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a mi hednánk gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hodattens magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becészkedi a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napköti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozva által örvendezve, az ő békéjében dúsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszony.

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívna, amely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet. S ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te

0: órája. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutatod.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, villamenj a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már el lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl, Isten neked szól üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

0: akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek.
1: Mindében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy mi lehessünk Krisztus ígéreteiben.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerezze nekünk az örökeket jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Minden.

0: Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tacman Andreával, a Robert Schumann imakör vezetőjével Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a budapesti stúdióban pedig dr. Tacman Andreát, a Robert Schumann ima körvezetőjét, akivel hitről, életről és a Szentírásról fogunk beszélgetni.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Kezdjük egy rövid imával, hogy Isten áldása legyen a beszélgetésen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és add a te kegyelmedet ebben a húsvéti időben, hogy igazán befogadhassuk azt a reményt, azt az örömöt, melyet csak Krisztus feltámadása tud nekünk megadni. Uram, vezesd az én gondolataimat és szavaimat, és áld meg mindazokat, akik majd hallgatják ezt a beszélgetést. Amen.
1: Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Amen.
1: Először is hadd kérdezzelek, Andrea, hogy mit jelent ez a Robert Schumann imakör? Mutasd be nekünk, kérlek.
2: Mi egy 2016. januárjában megalakult imakör vagyunk, azért beszélek többes számban, mert több mint 20-an vagyunk ebben az imaközösségben, amely a 10 év alatt ilyen szép számra megnövekedett, és a mi nagy küldetésünk az, hogy politikusainkért, állami és egyházi vezetőinkért is imádkozzunk, ideértve Európa és benne hazánk lelki, szellemi megújulását is.
1: Ki volt Robert Schumann, akiről a nevét adtátok a közösségnek?
2: Igen, amikor elindult ennek az imakörnek az élete, akkor még nem tudtuk, hogy kiről válasszuk a nevet, és annak idején a kezembe került egy könyv, Politika és Életszentség címmel. Ez a könyv Robert Schumann életét és életszentségét mutatta be, az egész életútját és az ő politikai pályáját is. A 19. században, 1886-ban született és 1963-ig élt. Az életét nagyon fémjelezte egy ilyen nemzetköziség, Luxemburgban született, német állampolgár volt, de aztán 1919-ben felvette a francia állampolgárságot, miután Elzász-Lotaringiát visszaadták Franciaországnak. És egy ilyen nagyon, nagyon egyszerű, szerény ember volt, nagyon mélyen vallásos, ezt sajnos keresztény körökben is viszonylag kevesen tudják róla, az Európai Unió egyik alapító atya volt, ugye az 1950-es Schumann nyilatkozat az ő nevéhez fűződik, és tulajdonképpen a 20. századnak egyik legnagyobb alakja, aki a békére tette föl az életét, hogy Németország, Franciaország és az európai államok megbékéljenek a II. Világháború után. És még kevesebben tudják róla, hogy ő az eukarisztiából, a Mária tiszteletből, a napi szentmiséből merítette mindazokat az értékeket, amire ő politikát alapozott a saját korában. Ezért mi őt nagyon tiszteljük, imádkozunk az ő boldoggá avatásáért is minden imaköri alkalmunkon.
1: El is kezdődött a boldoggá avatási folyamat?
2: Igen, ez még az 1980-as évek végén elindult maga a folyamat, és ebben egy nagy mérföldkő volt 2021, mikor Ferenc pápa ugye megerősítette azt a dekrétumot, hogy ő a hősies fokon gyakorolta az erényeket, tehát tiszteletre méltóként tarthatjuk most már számon. Ugye csodák hiányoznak még a boldogávatáshoz. Én nagyon bízok benne, hogy az én életemben még megérhetem ezt, és akár személyesen is ott lehetek majd az ő boldogávatásám.
1: Köszönöm szépen, és akkor térjünk át a te hited útjára. Hogyan is kezdődött? Gyerekkorodtól kezdve vallásos családban nőttél föl, vagy felnőtt megtérő vagy?
2: A gyökerek a gyermekkoromig mennek vissza, mert egy nagyon mélyen vallásos katolikus családból származom. Édesanyám hitoktató, édesapám pedig hát mérnöki pályája után ő állandó diakónus lett. Így mondhatni, hogy az anyateljel szívtam magamba ezt az értékrendet. A hűséget az Istenhez, a szilárdságot, és hát ennek megvoltak a különböző szinterei. Egyrészt az otthoni közegben imádkoztunk otthon, ugye 3 testvérem van, tehát nagy családban nőttem fel. Ez a mindennapoknak a része volt, az is, hogy otthon nagyon sok szobor, szentkép van, ugye ebben nőttem bele, és aztán magam is szentképgyűjtő lettem. A plébánián is megvoltak a programok, amikben már egész kiskorunktól a szüleim bekapcsoltak minket. Gondolok itt például ugye ifjúsági szentmisére, kórusra, hittantáborokra, hittanversenyekre. Ugye a Bibliával való kapcsolatomnak az első mérföldkövet, hogy hittanversenyeken vettünk részt, és ott kellett bizonyos részeket fejből is tudni a Bibliából. Ez jellemezte a gyermekkoromat, így meg hát az, hogy egyházi iskolába jártam, tehát hogy ott is volt ugye rendszeres hittanóra látogatás. És aztán ez tovább ment így később a tanulmányaimban, amilyen intézményt választottam, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdtem, és hát ott is így ugyan otthonról elkerültem, de így a keresztény közösségeket aztán később is mindig felkerestem, és azokhoz igyekeztem kapcsolódni.
1: Volt egy olyan pont, amikor azért önállóan megválasztottad, hogy igen, én hívő keresztény életet akarok élni?
2: Igen, ez az én életemben is megvolt, mert noha soha nem kérdőjeleztem meg azt az értékrendet, amit otthon kaptam, de közel 20 évesen eljött az az idő, ahol csalódásokkal, első érzelmi krízisekkel találtam magam szemben, és akkor fel kellett magamnak tenni a kérdést, hogy én személyesen hogyan kapcsolódok az Istenhez, hogyan is van ez, hogy ilyen szép gyermekkorom volt, és mégis érnek engem is csalódások, és érhetnek lelkisebek, és nekem nagyon sok belső küzdelmem volt. Nem volt úgy egy olyan rész az életemnek, ahol teljesen így mondjuk más irányba mentem volna, hanem belülről vívódtam, küzdöttem nagyon sokat az Istennel. Ebbe beletartoztak viták is, és annak a dinamikája, hogy hogyan tudom azt én megengedni, azt a mély őszinteséget, hogy az Istennel való párbeszédben eljutok oda, hogy kimerek mindent neki mondani, azt is, ami fáj, azt is, ahol nem érzékeltem, hogy ő ott volt, azt is, ahol csalódások értek, és mondjuk vagy nem azt kaptam, mint amire számítottam, vagy amit én emberi mércékkel mondjuk igazságosnak gondoltam volna. És ezeken a mélypontokon megéltem azt a forduló pontot, hogy az Isten ott volt, hogy ezekben a konflikt beszélgetésekben az Isten nem hátot fordított, hanem érzékeltem, hogy ő ezeket kibírja, és a kapcsolatunk is ezt kibírja, és az jelentett számomra az én hitemben és az Isten kapcsolatomban egy nagyon nagy fordulatot, de évek kellettek ehhez, tehát körülbelül 2 évvel ezelőtt kaptam egy olyan elégtételt, hogy az ilyen belső vívódásaimat, nehézségeimet, csalódásaimat mondjam ki az Istennek egy hangos imában.
1: És volt valaki, aki segítségedre volt egyébként, hogy ezen a krízisen átjussál?
2: Igen, igen, tehát ezt én érzékeltem, hogy ez így egyedül nem fog menni. Hála Istennek mondhatom azt, hogy nem okozott eddig nekem soha nehézséget az, hogy segítséget kérjek, tehát jártam lelkivezetőhöz, illetve lelkigondozóhoz is, És hát amikor ugye gyónásra került a sor, akkor természetesen azt is, amit ott kaptam, azt úgy beépítettem a lelki életembe, és egy ilyen gyónás után kapott elégtételnek az eredménye lett az, hogy én az Istennek hangosan imában ki tudtam mondani nagyon sok mindent, ami nekem fájt, azt is, amiért hálás vagyok. Észrevettem azt, hogy ez mekkora nagy őszinteséget és mélységet hozott a mi kapcsolatunkba. Olyan fajta mélységet, amit előtte soha nem tapasztaltam, mert ez szabadsággal töltött el engem, és nyitottá tett arra, hogy váó, hogyha a mi Istenünk tényleg ilyen, akkor én valóban vágyom a vele való kapcsolatra, és arra, hogy felfedezzem azt, hogy ő valóban tényleg kicsoda, és merre akar engem vezetni.
1: Nagyon értékes tapasztalat.
2: Ide tűznék egy szentírási idézetet, a 16. Zsoltár 11. versét. Az élet útjára tanítasz engem, színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Ezt én az utóbbi években tapasztaltam meg azt, többek között a vívódásaim és az ilyen belső lelki küzdelmeim során, hogy az Isten engem mindig az élet teljességére akar vezetni, a körülményeimtől függetlenül. És hogy ő mindig magát akarja adni, és nála mindig van több béke, több öröm, amit befogadhatok. És hát ezzel párhuzamosan az is világossá vált számomra, hogy az én nyitottságomon még van mit dolgozni napról napra, hogyha ilyen Istenünk van, aki számomra mindent megad, amire itt nekem szükségem van az életben, megadja azt a békét és azt az örömöt, ami által én itt boldog lehetek ebben a földi életben, akkor számomra már az a kérdés napi szinten, hogy hogyan tudok én erre megnyílni, hogyan tudom azokat az akadályokat átlépni vele együtt, amik esetleg ennek a nyitottságnak az útjába kerülnének.
1: Nagyon komoly tapasztalatokat szereztél. Hány éves vagy?
2: 38.
1: Csak a hallgatók kedvéért kértem, mert hogy olyan határozottan szépen tudsz nyilatkozni az Istennel való kapcsolatodról, ami jó a hallgatóknak is, hogy ez tanulható, ugye?
2: Igen, ez tanulható. Kaptam is adottságot az Istentől, úgy érzem erre, szüleim által is, ugye az oktatás, nevelés által, amiben volt részem, de tanulható része is van ennek, tehát a hangos beszéd, akár a hangos olvasás, ami nekünk még része volt annak idején az oktatásnak, nevelésnek, azokon által is ez igen fejleszthető, ezt meg tudom erősíteni.
1: Miként van jelen a hit a hétköznapjaidban? Milyennek a napjaid?
2: Elsősorban az ima életben mutatkozik ez meg, hogy keressem a kapcsolatot Istennel. Ennek nagyon sokféle formája van. Korábban én azt gondoltam, hogy az Istennel való kommunikációt azt be lehet zárni egy szobába, egy templomba, és akkor a Szent Ignáci lelki gyakorlatok megtanítottak engem arra, hogy ezt nem lehet bezárni, és nem is szabad. Értem ez alatt azt, hogy beszélgetni az Istennel, és imádkozni lehet a metrón, lehet a mosogatás közben, kiválóan a vasalás közben, főzés közben, amikor sorba állok a kasszánál. Természetesen ezek ugye több időtartamúak, és ezek mellett fontos, hogy helyet kapjon az a fajta ima is, amit én csendes imának szoktam mondani, amikor tényleg megadom azokat a kereteket, amik számomra segítenek abban, hogy az Istennel találkozzak. Van otthon egy kis házi oltárom, ahol így liturgikus időszak szerint szoktam cserélgetni a szobrokat, képeket. Nagyon fontos számomra, hogy legyen egy gyertya, ami a hitünk fényét jelzi. És nagyon fontos számomra, különösen az utóbbi időben, a dicsőítés, mint imaforma, mert ez egy nagyon önzetlen ima mód. Értem ez alatt azt, hogy akkor nem azzal vagyok elfoglalva, hogy most én mit kérek, vagy éppen most aktuálisan mi a nehéz. Nem, minthogyha Isten ezeket nem hallgatná meg, mert nagyon is meghallgatja, komolyan veszi, és jelen van ezekben. De amikor meg tudok arra nyílni, hogy az Istent önmagáért dicsőítsem, azért, mert ő olyan, és dicsőítsem a megváltásért, mindazért, amit tett értem, akkor valahogy, minthogyha az életnek a problémái is egy más megvilágításba helyeződnek, mert ki tudom azt is mondani a dicsőítő hozzáállásommal, hogy mindezek fölött az Isten Úr. És az én identitás nem a problémáim, a sebeim, a nehézségeim határozzák meg, hanem az az Isten, aki a harmadik napon kijött a sírból, és elhengerítette a követ. Idővel megtanultam, és ez persze még mindennapi gyakorlat, hogy a nehézségeket ezek fényében tekintsem, hogy igen, Krisztus feltámadt, tehát minden lehetséges, és mindennek jó vége tud lenni. Ez az egyik ima mód, amit szívesen végzek, a másik a rózsafüzér. Van a közösségből egy kedves barátnőm, akivel ezt szoktuk milyen digitális formában végezni, illetőleg a Szentmise, lehetőség szerint hétköznap is, számomra még nagyon fontos, és a zsolozsmát is én szoktam időszakosan imádkozni. A zsoltároknak van egy megtartó ereje, mert annyira az emberi szívből szólnak, hogy ott mindig van egy olyan sor, ami úgy engem meg tud érinteni. És a személyes imán túl, ami persze egyik tartó pillére az Isten kapcsolatnak, fontos számomra a közösségi lét, hogy a kereszténységet és a hitemet azt másokkal való kapcsolataimban is megéljem. Ennek egyik szintere többek között a Robert Schumann imakör, ahol közösségileg imádkozunk, illetve az emberi találkozásaimban is nagyon fontos szerepet játszik a hit, olyan módon, hogy igyekszem ébernek lenni arra, hogy egy adott emberi találkozásban mire érzek indítást, hogy meghallgassam a másikat, vagy arra, hogy tanúságot tegyek, vagy arra, hogy ott éppen imádkozzak érte. Ehhez nagyon fontos, és ezt is ízlelgetem az utóbbi időben, hogy az alvás és az ima élet és a kereszténység gyakorlás azok milyen módon függnek össze. Mert ha jól ki vagyok pihenve, és megadom a testemnek azt, amire szüksége van, akkor az nagyon jól tud kihatni, akár arra, hogy hogyan vagyok éber a Szentlélekre. Ugye ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik, de mégis nekem a megvalósításban azért vannak kihívások, amikkel így küzdök, de nagyon szép azt így ízlelgetni, meg megtapasztalni, hogy amikor a testemre is odafigyelek, akár a pihenés és a sport formájában, akkor az jól kihat a lelki életemre is.
1: Tehát, hogy a test és a lélek egyensúlya.
2: Így van, és erre is a Szent Ignáci lelki gyakorlatok tanítottak meg engem. 2017 pünkösdjén voltam az első személyesen vezetett lelki gyakorlaton, az egy 3 napos volt, és aztán elmentem idővel később hosszabb lelki gyakorlatokra is. Ugye az Istennel való kapcsolatomban az egy olyan fordulópontot hozott, hogy az volt az első alkalom, amikor megtapasztaltam azt, hogy az Isten egy személyes Isten. Tehát ha kicsit humorosan fogalmaznék, akkor mondhatnám azt, hogy van valaki a vonal másik végén. És ez nem egy teoretikus elvont valóság, hanem az Isten tényleg szól hozzám. Az imában, a Szentíráson keresztül, a lelki vezetésen keresztül és a természetben is.
1: Meg tudsz osztani velünk egy ilyen konkrét megtapasztalást, amikor Isten éreztette veled a jelenlétét?
2: Igen, egy személyes élményt hoznék ide, az éppen a Covid idő alatt az egy online Szent Ignáci lelki gyakorlat volt, ahol megtapasztaltam azt, hogy tényleg Jézus az én jó pásztorom, és tényleg én egy bárány vagyok, akit ő vezet, akiről gondoskodik, és akit nagyon szeret. Az Isten nagyon sokszor így szól hozzám ilyen belső képek formájában. Ezt úgy idővel fedeztem fel, és ez nagyon szép ennek a megtapasztalása, hogy látni azt, hogy az Isten alkalmazkodik ahhoz, hogy én milyen vagyok, és azokon a csatornákon keresztül üzen, és azokon a szeretett nyelveken keresztül, amikről tudja, hogy én jól be tudom fogadni. Tehát nagyon hasonlít ez az emberi kapcsolatokhoz, de nekem évekkel lettek, míg erre rájöttem. És hogy az Isten kapcsolat is, az is egy ilyen nagyon dinamikusan változó valóság, abban az értelemben, hogy idővel arra is rájöttem, ahogyan mi kapcsolódunk egymáshoz az Istennel, az tud változni. Az nem egy konzervált valóság, hanem az Isten alkalmazkodik ahhoz, ahogyan én most éppen vagyok, amire szükségem van. És ilyen szempontból én rájöttem, igen, hogy az Isten mennyire rugalmas, hogy ott nem elvárásoknak kell megfelelnem, hanem egyszerűen lehetek az, aki vagyok, és megengedhetem azt, hogy tényleg minden elvárás és minden feszengés mellett ellenére az legyek előtte tényleg, aki vagyok, és ez egy nagyon nagy belső szabadságot eredményezett számomra.
1: Egy személyes példát akartál idehozni, hogy a Covid alatt egy online ima alkalmával.
2: Igen, ez volt a jó pásztornak a belső képe, amit megtapasztaltam. Azt a szeretetet, azt a gondoskodást, amit a jó pásztor nem csak úgy, mint általában, hanem személyesen számomra, hogy én tényleg egy vagyok a sok bárány közül, akit a karjába vesz, és akiről gondoskodik, aki felé szeretettel fordul, és akinek az igényeire és belső életére odafigyel a legnagyobb gonddal és szeretettel.
0: Dr. Tatman Andreával, a Robert Schumann imakör vezetőjével Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Kedves hallgatóink! Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban címmel jelentkezünk. A sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorunkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trer Mária gyásztanácsadó.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten áldotta szép jó estét kívánva, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket Mária Rádió budapesti stúdiójából. Ma este az idős embereket elveszített testvéreinkhez szólunk, ezért adtuk ezt a címet, élt 92 évet. Nagyon kevés embernek adatik meg az ilyen hosszú élet. Magyar népességnek csak a 6-7%-a költözik el Teremtő Istenéhez 90. évének betöltése után. De nézzük meg, mit mond a Biblia az öregségről. Az élet bár halálfenyegetése borul rá, mégis az Isten ajándéka. A hosszú élet kívánatos az ember számára. Az kapott rá ígéretet, aki tiszteli szüleit, olvashatjuk a kivonulás könyvében. A hosszú élet korona az igazak számára, beszél erről a példabeszédek könyve. Aki így örömben részesülhettek, hogy megláthatják gyermekeik gyermekeit, akárcsak az élemedett korú Ábrahám, olvashatjuk a teremtések könyvében. Úgy az igaz is, boldog és termékenység után, olvashatjuk a Zsoltárok könyvében, békében halhat meg, és abban a tudatban, hogy élete teljes volt, a teremtés könyvében található vers alapján. De az is megtörténik, hogy a halál megszabadulás. Erről beszél a Sirák könyve, amikor az idős ember azt érzi, hogy élettereje hanyatlik, a Zsoltárok könyvéből találhatjuk ezeket a sorokat, és hogy számára már minden ízét elvesztette az élet, a második Sámuel könyvben olvashatjuk, és most onnan szeretnék idézni egy hosszabb gondolatot. Hadd térjek csak vissza, kérlek én a te szolgád, s hadd halljak meg a magam városában, s hadd temessenek apám s anyám sírja mellé. Mondja, 90 éves megfáradt Sámuel. Mindazok, akik boldogan élvezik az öregség javait, azok hosszú életre vágynak. De amit tapasztalatban és bölcsességben gazdag lehet az öregség, ugyanúgy teherként is nehezethet a kortól elgyötört, s türelmének végére jutott szerencsétlenre. Az öregség értelme talán attól függ, hogy úgy jelenik-e meg, mint a halál felé való hanyatlás útja, vagy pedig, mint az örök boldogság felé vezető út.
1: Feri édesanyja örök hazába érkezett. Szüleim is 90 év felett évet éltek meg, és nagyon rosszul esett, amikor annak idején elmondtam valakinek a szomorúságomat, és szinte csak legyintettek. Ő már eleget élt. Sőt, olyan is akadt, aki nem túl tapintatosan hozzátette. Az én anyukám már 60 évben meghalt. A legjobban az esett akkor a fájó szívemnek, hogy de jó neked, hogy ilyen soká élt az édesanyád. Mindenkinek egy édesanyja, egy édesapja van. A hosszú élet még erősebb kapocs is lehet. Ne kicsinyeljük le soha senkinek a veszteségét. Az unoka számára a szerető, idős nagyi halála nagyon-nagyon fájó lehet például. Az idős ember halála mégis más. Ő többnyire nem hagyott már elvégezetlen feladatot, mint amikor egy életed elén levő ember hal meg. Élete betelt. Pályát megfutotta, Szent Pál szavait idézve. Jól, rosszul, de már nincs korrekcióra lehetőség, már csak az Isten irgalma az egyetlen lehetőség a számára. Felém anyukája 92 évet élt. Nehéz élete volt, de békében halhatott meg. Korona az igazak számára, olvasható a példabeszédek könyvében, hogy megláthatta gyermekeinek gyermekeit, sőt még azok gyermekeit, a dédunkáit is. A halál közelettére számítani lehetett, de a bekövetkezése mindig váratlan. Nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát. Biztos, jó, hogy így van. Mennyire előrevetített félelemtől kímél meg bennünket a mennyei atya. Feri, hogyan történt?
0: Elég nehéz és hosszú ez a történet. Már egy fél éve készültünk hogy Erdélybe megyünk Böjte Csaba atyának segíteni. És akkor, az elutazás előtt durván két héttel, amikor édesanyámat meglátogattam, olyan döbbenet volt a számomra, hogy ő már az istenfélelem lelkében élt. Félt attól, hogy mi lesz vele, üdvözülni fog. És a beszélgetés során olyan természetesen hangzott el, hogy talán most még tudod rendezni mindazt, ami az Istennel még hátra van. Öcsémnek is szóltam, és ő elhívta a helyi plébános atyát, és megkapta a betegek szentségét. Többenetes volt a változás, amit átéltem akkor, amikor elutazásunk előtt még egyszer meglátogattam édesanyámat. Eltűntek az aggodalmai, a félelmei. És oly sokat gondolkoztam azóta rajta. Mi változott meg? Újra és újra arra kellett ráébrednem, hogy a betegek szentsége volt az, ami az Isten félelmének lelkét, a személyes aggályokat, kísértéséket kizárta az életéből, mert a betegek szentségével az Isten lepecsételte az ő életét. Elutaztunk. Picit nehéz szívvel, de Isten irgalmas szeretetébe bízva és reménykedve. Augusztus 20-án még nem számítottunk semmire. Nekem ugyan volt egy jelzés, mert néhány nappal a halála előtt egy éjszaka felébredtem, egy önkéntelen mozdulatokkal elkezdtem írni. És az írást később visszaolvasva olyan döbbenetes volt, hogy édesanyámat az Isten irgalmas szeretetébe ajánlottam. Ezen is nagyon sokat gondolkoztam. És a végén újra és újra odajutottam, hogy ez volt az az utolsó kiengesztelődés anyuval, és odaszánása a Teremtő Istennek. És 21-én hajnalban, amikor megérkezett hozzánk Erdélybe az SMS, olyan pillanatnyi döbbenet után olyan furcsa érzés vett rajtam erőt. Az egyik hálaadás az Istennek, a másik búcsú a mamától, és mint minden búcsú, ez is fájt. Közben ott megbetegedtem, és Mária ment el a templomba, ahol plébános atya keresett, hogy hol vagyok. Elmondta, hogy mi történt, és ő azonnal fölvette a mise szándék közé anyukámért való imádkozást. És ez szinte bekeretezte, lezárta ezt a dolgos, fáradtságos, küzdelmektől, kudarcoktól nem mentes életet.

0: korábbi időkre szeretnék emlékezni vele kapcsolatban, édesanyáddal kapcsolatban. Egy ideig mondogatta, hogy bárcsak Feri unokaöccse Andris pappá szentelét megérhesse. Megérhette. Sőt, az utolsó napokban még ő vele is találkoztott. Azt hiszem, minden gyermekét, majd mind a 12 unokáját tanulmányi során végig kísérte. Imádkozott mindenkiért. Mindegyik diplomát szerzett, és ebben meggyőződésem szerint nem kevés szerepe az ő imáinak volt. Emlékszem arra, hogy fiaim mennyire fontosnak tartották őt felhívni a vizsga előtt, majd utána megtartották neki az élménybeszámolót. Nagy tudta, nem a földön várja az örök élet, de már régebb óta úgy tűnt, mint aki valahogy nem tud igent mondani a mennyei atya hívő szavára, mintha valami visszahúzná. Férje sok éve meghalt, egészsége lassan romlott, megvakult. Lakáshoz kötöttem, bár nem egyedül élte életét. A Mári Rádió lelki táplálék volt mindennapjaiban. Imádságában segítette, és ez számára a rádió kapu volt a világ felé. Feri, talán egy éve vettem észre, hogy amikor meglátogatod, megáldoztatod őt, ő egyre inkább megnyílik, és feltárulnak a múlt sebei, küzdelmei, botlásai. Hosszú beszélgetések voltak köztetek. Fontosnak tartod ma is ezeket a hosszú beszélgetéseket?
1: Igen. Olyan döbbenetes volt minden találkozáskor a visszaemlékezéseket, az örömteli, a bánatokkal teli napokra. Néha ugyan egy picit zavart az, hogy megkérdezte anyukám azokról a napokról a véleményemet, amikor én még nem léteztem. Mert hogy mi volt Szegeden az egyetemen, hogy volt ezzel vagy azzal a barátnőjével, akiről nekem fogalmam se volt, hogy ők kik. De a beszélgetésnek egy lényeges momentuma volt minden alkalommal, amikor kinyílt egy újabb és újabb kapu a közös életünk régmúltjából, feltárultak a múltnak örömei, sebei, esetleg küzdelmei, botlásai, akkor egy-egy hosszú, lassú, folyamatos kiengestelődésnek voltunk a részesei. Mit jelent ez? Elmondta számomra, és ez rázott meg a legjobban, hogy ő azt szégyelli még most is, hogy a háború miatt ő nem tudott engem szoptatni, és ezt ma is szégyelli, és ma is úgy éli meg, hogy ezzel nekem tartozott, amit ő elmulasztott. Egyre több ilyen hasonló, olyan mélységekbe vivő beszélgetés zajlott le, amit soha többet visszaidézni, újra elmondani már nem lehet. De olyan szép emlékeket hoznak az ember életébe, amiből lehet élni, amiben lehet kapaszkodni, és ami miatt hiszem és remélem, hogy az irgalmas Isten az ő sorsát egyértelműen az örök élet, az örök boldogság, az üdvösség felé vezérelte.

0: Önök a Mária Rádió Magyarország adását hallgatják, a gyászolóknak szóló sorstársak műsorunkat. Élt 92 évet. Tanúságtevő műsorvezető testvérem férjem Kovács Ferenc. Nem olyan régen Kerényi Lajos atyával beszélgettünk. Egy alkalommal azt mondta, hogy a beteg ágyon szentek teremnek. Ez úgy megérintett ez a gondolat, ez a mondat. És valóban a Jézus által felkínált utolsó gyónási, bűnbocsánati lehetőség a halál előtt a betegek szentsége. Az utolsó találkozás előtti időben, említetted az előbb, szóltál az öcsédnek, hogy hívjanak papot. Adja föl édesanyádnak a betegek kenetét. Mi indított téged pont akkor erre? Honnan tudtad, hogy most erre van neki leginkább szüksége? Anyukád szólt ezért?
1: Édesanyám nem direktbe szólt. Csak arról beszélt, és konzekvensen visszatért többször is a beszélgetés során, hogy ő már ugyan nem szeretne élni, de fél a haláltól. Egyáltalán hogy van tovább? Mi lesz vele? Tette fel újra és újra a kérdést. Ez volt a számomra az, ami akkor egyszerűen megvilágosodott, hisz ha beleolvasunk a legnagyobb szentek életébe is, szinte a halálos ágyam egységesen kimondják azt, hogy az ott lévő testvéreknek, lelki atyuknak, hogy ugye, atyám, nem fogok elkárhozni. És ez bevillant, és ez volt az, ami arra indított, hogy igen, most ő, ha nem is direktbe, de segélykiáltásként szeretne találkozni a pappal. Ez volt az, ami arra indított, szólok a testvéremnek, mert nála lakott, hívja a plébános atyát, akivel ő jó kapcsolatban van. Nehéz érzés ez a hozzátartozó, a gyermek, a rokonnak a gondolataiba. Kimondani azt a szót, azt a gondolatot, hogy valami visszafordíthatatlan fog történni. Aminek ugyan érezzük a beköszöntését, de nem tudjuk sem az idejét, sem órát, sem napját, sem a percet. És ez az, ami ilyenkor kötelessé teszi azt a hozzátartozó számára, hogy tegye meg, még ha nagyon nehéz is ezt a lépést.
0: Van arról tapasztalatod, hiszen öregek otthonában nagyon gyakran jársz, hogy várják Jézus közvetét a betegek?
1: Én egy picit előbbről kezdeném. Addig, míg a rokonok megpróbálják eljátszani azt, hogy még nincs itt a halálnak az ideje, megpróbálják megnyugtatni a beteget, az idős embert, aki érzi a halálának a közelettét, és mindenféle olyan mondva csinált ürüggyel próbálják biztatni arra, hogy lesz még folytatás, ne ijedjen meg, nem a legrosszabbra kell gondolni, és így tovább. És ezzel szemben mi a valóság? A beteg, az idős ember pontosan tudja, hogy mindaz, amit elmondanak neki, abból semmi se igaz. Mert ő pontosan érzi, hogy az életben még mi vár rá. Szeretné lezárni az életét. Szeretne Jézus követével találkozni. Ez az egyik tapasztalat. A másik, aki életében sok nehéz küzdelem árán, de vagy nem találkozott, vagy elfordult az Istentől, néha szinte az utolsó szívedobbanásaig, ilyenkor szinte a emberi szavak kifejezhetetlen özönével utasít el mindent, utasítja el azt, aki ebben a témában bármit mer neki mondani. És ezeknél az embereknél olyan döbbenetes az az utolsó néhány perc, fél óra, amikor rádöbben arra, hogy mindaz a kapálódzás, küzdelem, ami volt, az nem vitte őt előbbre, akkor már kapálódzik egy a kérdés. Nem késő-e? És erről, ha végig gondoljuk, az irgalmas Isten szeretete biztosít bennünket megbánni a bűneinket, mindig van lehetőség. Hogy kimaradnak a szentségek, hogy elmarad a Szent Jónás, hogy elmarad a betegek szentsége. Ez a keresztény ember számára egy olyan biztosíték, amit kidobni az életből felelőtlen hazárdjáték. Végig összegezve ezeket a gondolatokat, a következő történik. Az idős ember tudja és készül az Istennel való találkozásra. Legfőjebb a hozzátartozók szeretnék ezt a találkozást elodázni, és olyan sokszor lehet hallani, hogyha komoly beszélgetésre kerül a sor, haldokló mellett testvéreinkkel, akik a rokonuknak az életét az Istenhez való rimánkodással, fohászkodással, imáikkal szerették meghosszabbítani egy-két héttel, egy-két nappal, a végén már órákban, percekben megy a vita, meddig, amíg bekövetkezik, hogy az Isten hazahívta az ő szerettük lelkét.

Hogyan tudunk segíteni, ha mellettünk valaki éppen a átlépésre készül? Látjuk azt, hogy már a utolsó

0: felismerésből fakad az a gondolatsor, hogy ketté kell választani ezt a kérdést. Az egyik a hozzátartozók aggodalma, amit az elbagatellizált halállal, testi gyógyulásról való beszélgetéssel áltatják önmagukat, és szeretnék áltatni az betegembert. De a betegembert már nem érdekli ez. Ő pontosan tudja, hogy megvannak számlálva a percei. Ő ilyenkor átnéz rajtuk, esetleg picit mosolyog, vagy becsukja a szemét, és egyszerűen kilépett már ebből a földi nyüzsgésből. Mit lehetünk akkor? Egy erőben egészen más dolgot, ami a mai elvallástalanodott ember számára olyan döbbenetes lesz. Életátgondolás, megbocsátás, kiengesztelődés, fogni a kezét, megsimogatni, nézni egymás szemében, még akkor is, ha látom, hogy az övé lassan elhomályosodik, beszélni hozzá. Igen, ez az egyik legfontosabb. Orvosok bizonyították már azt, hogy amikor már semmi külső érzékszerve a haldoklónak nem működik, akkor a hallása még nem szűnt meg. És ezek azok a pillanatok, amikor lélekben, szóban az utolsó kiengesztelődés, az utolsó ima hangozhat el.
1: Az idősek imája. Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcát, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak, és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irítségtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszatától, és a mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút érzéstől, rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hibába valóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magam, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet, és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam szereteted, melegét. Uram, maradj az, aki mindig voltál. Megbocsátó édesatyám, ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam dicséretedet. Tartsd meg és növeld hitedet. Szólj, Uram, még hallja a te szolgád. Amen.

0: csak az imádság ajánlható fel másokért és ad áldott gyümölcsöt, hanem ez a szenvedés is felajánlható. Nagy szentek életében olvastam ezt. Volt, ismertem anyát, aki gyermeke megtéréséért áldozta fel önmagát, és fogadta el a betegséget. Hogy működik ez? Működik ez? Van erről valamiféle tapasztalatod? Sőt, édesanyád is mondott valami ilyesmit?
1: Amikor elkezdtük a ma estét, és arról volt szó, hogy azok a bosszú beszélgetések, amik a szent áldozások környékén az utolsó egy évben zajlottak, annak az egyike az arról szólt, ami engem teljesen megdöbbentett, mert bár részese voltam az eseményeknek, igazán most értettem meg, hogy akkor mi történt. 14 éves voltam, amikor édesanyám megtapasztalta azt, hogy gyermekparalízisem van. Megtapasztalta azt, hogy gyermeket vár. Elmúlt 40 éves. A negyedik gyermekét várta. Környezete mindenki le akarta beszélni arról, hogy ezt a gyermeket világra hozza. Mindenki arra bíztatta, és azt mondta, hogy minek ez már neki. És mondták az akkor szokásos, semmit mondó kijelentéseket, mert mind-mind azt akarták bizonyítani, hogy ez az egyedüli helyes út, amit meg lehet tenni. És most, amikor elmondta, döbbentem rá, hogy hányszor és hányszor hallottam azt a kemény szót, hogy nem. Én kérem az Istent, és azért imádkozom, azért nincs gondolatomban sem, hogy ezt a gyermeket ne fogadjam el, mert mindezt azért ajánlom föl, hogy fiam, a legidősebb, felgyógyuljon. És az Isten meghallgatta ezt az imát, elfogadta ezt az áldozatot, teljesen nyomtalanul kigyógyultam a gyerek paralízisből. És ma, amikor már az ő hazatéréséről beszélünk, amikor azt meséltem el, hogy egyszerűen csak elaludt. Erről éppen ez az öcsém számolt be. Ő volt az, aki hívta a papot, ő volt az, aki a legközelebb volt hozzá, még akkor is, a halála pillanatában. Andriska és az ő édesapja, az András testvérem voltak jelen.

0: megdöbbentett, amit különösen, amit édesanyádról mondtál, ez számomra is teljesen új, hogy akkor te 10-valahány éves korodban lebénultál. Hány és hány fiatal élte az életét bénaságban évtizedeken keresztül ez a súlyos betegség miatt. És valójában hálát adok az Úristennek, édesanyádért, hogy imádkozott érted, felajánlott a szenvedését, felajánlotta az igényeit, és én egy egészséges férjet kaptam. Megrendültem. És ugye eszembe jutott, hogy milyen kegyelem ez az utolsónak mondott idő. És ettől akarják megfosztani az eutanáziával az embereket. Ettől, amikor esetleg életfontosságú dolgok történnek, és titkokra derül fény. Megdöbbentő ez számomra. Biztos vagyok benne, hogy édesanyád, mert Jézus szerete ölelésében van, és megfáradt arcán bizonyára mosoly látható. Arra kérlek, hogy egy imádságban adj hálát az ő életéért az Úrnak.
1: Uram Jézus, hálát adok neked, hálát az édesanyámért, hálát az ő hosszú, fáradtságos életéért. Hálát mindazért a sok imádságért, hálát azért a sok munkáért, amellyel bennünket emberré nevelt. Nagyon nehéz, küzdelmes volt az út. Igazán csak mi tudjuk fölmérni mindezt, akik ott éltünk a közelébe. Uram, te rajtunk keresztül is és nélkülünk is a te előrelátó minden tudásoddal sokkal jobban tudod és érted, hogy mit tett ő értünk. Kérlek, ne feledkezz el róla. Kérlek, szerető irgalmaddal fogd a kezét, szenteld meg az ő életét. Adj békés örök életet a számára. Uram, tudom, hogy te meghallgatod a hozzád kiáltó imáját, és én most hozzád kiáltok és könyörgök az ő édesanyám életére. Add meg neki azt a boldog, soha el nem múló életet, amit te ígérsz mindazoknak, akik hisznek benned. És én tudom, hogy ő, ha néha el is bizonyt adott, élete szinte minden percében benned bízott, hozzád fohászkodott, és tőle várta mindazt, ami az életét javítja, ami az életét megszenteli, és amit ő felemeli, hogy Isten gyermekeként ott találkozhasson veled. Amen.

0: Kedves hallgatónk!
1: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Magyarország Sorstárcsak című műsorát hallgatták. Így mai témánk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. A műsorral kapcsolatos saját élményét szeretné megosztani, szeretettel várjuk a következő címet. sorstarsak@mariaradio.hu Köszönjük, hogy hallgattak minket, és tapasztaltuk, hogy imádkoznak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc,
0: Kovács Nétel Mária,
1: minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, Frontvai Vera vagyok, a Mária Rádió jelenleg Gyeden levő munkatársa. A rádió stáb tagjain keresztül jutott hozzám el az a hír, hogy lehetőség van egy-egy műsor támogatására. A rádió műsorai közül számomra az egyik legfontosabb a Zsolozsma, különösen az énekelt változatot hallgatom nagy örömmel. A napi háztartásbeli dolgok ellátása mellett háttérként sűrűn szól a Mária Rádió a lakásunkban, és a Zsolozsma hallgatásakor egy-egy zsoltársor sokszor elgondolkodtat vagy épp megerősít valamiben. Hálával tartozom Szederkényi Károly atyának is, aki a rádió indulásakor megtanított engem zsolozsmázni, és szívesen emlékszem vissza azokra a reggelekre, amikor a stáb még együtt imádkozta a zsolozsmát a Szabadságtéri stúdióban. Nagyon fontos és meghatározó élményem az is, hogy utoljára Milán atya imádkozásában 20 éve hallottam ezt az imádságot, és ez mindig meg is erősített. Ez a megerősítés történt velem az elmúlt napokban is, amikor egy imakéréssel fordultam Milán atyához, aki azt felelte, hogy a mai zsolozsmát akkor ezért az ima szándékért ajánlja majd fel, vagy mondja majd el. És másnapra, hiszem, hogy az imádság hatására a szorongással teli családi helyzetünk ez megoldódott. Nevezetesen a sűrű torokfájással küzdő kislányom a kiszáradás határán újra elkezdett inni, és a napok óta zajló aggódásunk és az ivásért folytatott nehéz harcunk végül véget ért, és még mindemellett jelentkezett is egy orvos, aki látta a kislányunkat ebben a nagyon csúnya mandula gyulladásban, hogy hát ő szívében hordozza ezt a kislányt, és segíteni fog a közeljövőben abban, hogy ezeket hogyan tudjuk majd elkerülni. Hát nekem emiatt is az egyik kedvenc Mária Rádiós műsorom, ha szabad így nevezni magát az imádságot, a maga a Zsolozsma. És ha önnek is van kedvenc műsora a Mária Rádióban, akkor kérjük támogassa azt azzal, hogy kifejezi, fontos önnek ez a műsor, ajánlja ismerőseinek, lélekben támogassa a műsor vezetőjét, imádkozzon érte rendszeresen, esetleg adományaival is támogassa a rádió működését. A műsor támogatásának részleteiért keresse fel az alélekhangja.hu oldalt. Munkatársaink ezt a kezdeményezést a Fogadj örökbe egy műsort névvel látták el. Az örökbefogadás, ez egy olyan jogi lépés, amely során rokoni kapcsolat jön létre egy gyermek és az őt örökbefogadó szülők között. Vagyis ez a kapcsolat, ez felbonthatatlanná, megszakíthatatlanná válik. Szép volna, ha a hallgatók is felbonthatatlan kötelékben állnának a Mária Rádióval, túl azon, hogy olykor-olykor adományaikkal is támogatják a rádió működését. És ez a felbonthatatlan szerződés, ez tulajdonképpen nem is a Mária Rádióval születik meg a rádió műsorain keresztül, hanem magával a jó Istennel, az Istenbe vetett hittel. Hát erre az elköteleződésre biztatok én mindenkit, és kérem a rádió munkatársai nevében a kedves hallgatókat, hogy támogassák a kedvenc műsoraikat. Részletek a lélekhangja.hu oldalon találhatók, de ezen túl hordozzák mindig a szívükben és az életükben a Mária Rádiót. Mindenki nagyon zárja a szívébe a Mária Rádiót, hiszen nem tudjuk, hogy melyikünk életében milyen változásokat hozhat az, hogyha a Mária Rádión keresztül imádkozunk, és a rádión keresztül közelebb jutunk a jó Istenhez. Május 20-án van az adóbevallások leadási határideje, és arra biztatjuk a kedves testvéreket, hogy e kapcsán ne feledkezzenek meg arról, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel a Mária Rádiónak. Mi a konkrét teendője annak, aki most hallgatja a Mária Rádiót, vagy nézi a Mária Rádió valamelyik csatornáján keresztül ezt a beszélgetést? Mit tud tenni konkrétan?
1: Ugye most van az adóbevallás ideje. Az első javaslatunk az, hogy nyissa meg az adóbevallását, ugye ez az ügyfélkapunk keresztül érhető el, az a NAV, a Nemzeti Adóhivatal már elkészítette a bevallást, és csak jóvá kell hagyni. A jóváhagyáshoz viszont hozzátartozik egy pici aktivitás, mert a kétforma nyomtatványt legalább ki kell, illetve nem is kell kitölteni, csak megjelölni, hogy azt kérem például, amit tavaly kértem, de hogyha tavaly nem kértem az 1%-ot mondjuk a civil szervezetek, akkor azt be kell írni. Tehát ha megnyitom a NAV-nak a megküldött adóbevallás tervezetét, amit az ügyfélkapun érhetek el, akkor abban két nyomtatványra kell, hogy tegyek valamit. Én mi azt javasoljuk erősen, hogy szíveskedjenek a 011-es egyházit, mert az a Magyar Katolikus Egyház, és a Mária Rádió Közhasznú Egyesületet szíveskedjenek megjelölni, de ha a Mária Rádió alapítványt jelölik meg, mert azt adja fel először a lista, az is tökéletesen megfelel, mert ez egy kalapot jelent a Mária Rádióban. Köszönjük, Isten áldja a hallgatói családot!
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Május 15-e. A fatimai látomások. Dicsértessék a Jézus Krisztus. És dicsértessék édesanyja, a legszentebb Mária. Igen, vele és általa. Az itt leggyakrabban imádkozott és énekelt könyörgés tör fel most lelkünkből. Istenem, hiszek benned. Leborulok előtted, benned remélek. Szeretlek téged. Istenem, hiszek benned. Leborulok előtted. Benned remélek. Szeretlek téged. Hódolatom első gondolata, amely itt, Fatima áldott hazájában felröppen, a Szent Háromsághoz szól. Legyen áldott az Isten, kegyelemben oly gazdag azért a nagy szeretetért, amellyel szeret minket. Valójában ő teremtett minket igéjében, fiában. Kiengesztelést nyertünk fia vére által. Egyetlen családdá lettünk fia által. Az apostolok fundamentumára építettük az egyházat, hogy Isten lakhelye legyen a Szentlélek által, így hát szüntelenül ismételnünk kell a fohászt. Istenem, hiszek benned, leborulok előtted, benned remélek, szeretlek téged. Ave Mária, üdvözlégy Mária. Áldott vagy te, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, Isten anyja és a mi anyánk. Betöltvén jóslatodat, mi asszonyunk, amint most belépek a fatimai hajlékodba, és üdvözöllek, szeretett anya, engedd meg nekem, hogy kimondjam azokat az igéket testvéreim előtt, amelyeket te tanítottál nekünk. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem, üdvözítő Istenemben.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Zalaegerszegről. A mikrofonnál Sárközi Violetta
4: és Demeter István köszönti Önöket.
3: A Szent András Evangelizációs Iskola a világ sok országában több mint 2000 evangelizációs iskolával van jelen, amelyek ugyanabban a vízióban, módszertanban és képzési programban osztoznak. A Szent András Evangelizációs Iskola küldetése, hogy evangelizátorokat képezzen a katolikus egyház számára, akik elviszik Jézus örömhírét másokhoz. Az év elején Mária Besnyőn papok és segítőik részére tartott Új Élet Krisztusban kurzusról Kovács Zoltán atyával, a kurzus koordinátorával beszélgetünk. Köszöntünk, Zoltán atya, körünkben, most Zoomon keresztül beszélgetünk. Még mielőtt erről a kurzusról kérdeznénk téged, egy másik kérdést is feltennénk, ami a te megtéréseddel kapcsolatos. Nem olyan régen a kezembe akadt egy könyv. Különböző egyházmegyéknek fiatal papjai írtak bele, elsősorban a megtérésükkel kapcsolatban, és az egyik pont te voltál. Nem mindennapos utad volt Isten felé, hogyha ezt így röviden megosztanád velünk.
5: Meglepő, hogy ezzel a könyvvel kezdünk, hiszen nem számítottam rá, viszont az a könyv számomra is egy kedves pillanat volt, amikor újra fogalmazhattam, hiszen újra megfogalmazzuk sokszor évről évre, vagy időszakról időszakra, hogy az Isten hogyan hív el bennünket, és hát igen, átlag fiatalként indultam neki egy ilyen templomba, szokásból járó fiatalként, aki még várt arra, hogy találkozzon az élő Istennel. Aki még várt arra, hogy a megszokott vallásos hitéből egy kicsit kibillentsék, és azt mondják neki, hogy igen, ez a te Istened, aki miatt a templomba jársz, az egy élő Isten. És hát mivel nem volt élő addig az Isten kapcsolatom, addig hát egészen úgy éltem, mint az összes többi fiatal. Semmi nem lehetett azt mondani, hogy különbözött a többi fiatalhoz képest. De amikor elért az életem egy ilyen tapasztalati szintre, hogy hát igen, most én valójában itt kettős életet élek. Van egy, aki